Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Áldalak téged, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy mindezeket elrejtetted a bölcsek és az okosak elől. Fatimai látnokok gyermekek voltak, akik nem is sejtették talán, hogy mi becsöppennek. Vagy éppen mégis, pont a gyermek lelkűségük miatt természetes volt számukra a találkozás. Ezt majd megtudjuk. Minden esetre kettejük gyermekkorukba elköltözött ebből a világból. A másikba, az örökbe. Tudjuk, hogy Lúcia nővér még sokáig élt. Most itt vagyunk együtt szívben és lélekben. Amikor szentségimádásra gondolunk, akkor sok mindenre gondolhatunk. Én régebben arra gondoltam, hogy a szentségimádás egy olyan lelki cselekvés, amelynek keretében térdelünk az eukarisztia előtt, és kívülre adunk figyelmet és imádást, és kívülről várunk kegyelmet, érzéseket, meglátásokat, megvilágosodásokat. Mára kissé módosult e nézetem, melynek kialakulásához a boldog emlékezetű Mindszenty József bíboros atya egyik mondata segített megtenni az első lépést. Ez így szólt. Az egyik anyagunkra föltettük, mint mottó. Ne keressetek az égben csodákat. A csoda az emberben van. Így alakul ki lassan az emberben a befelé fordulás, a meditáció, a szív mélyén való istenkeresés útja, aminek persze nincs vége a földi élettel. Most vasárnap hallottuk János evangéliumából az alábbi részt. Aki engem lát, az látja az atyát is. Hogy mondhatod hát, Fülöp, mutasd meg nekünk az atyát? Nem hiszed talán, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem. Vagy Jánosnál másképp, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Íme a talány már nem is talány. Itt vagyunk az eukarisztiánál, ahogy a katekézisünk mondja, csúcs és forrás. Tehát itt vagyunk a csúcsnál és a forrásnál egyszerre. Olvassuk, kezébe vette a kenyeret és hálát adott. Megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Eukarisztia. Az EU görögben jót jelent. A káris, kegyelem, kegyelmi adomány, talán sokaknak a karizma innen ismerős lehet. Eukarisztészász. Azt jelenti, hogy hálát adunk. Jó kegyelmet. De hogyan adhatunk hálát? Az egész órát, amit most együtt fogunk tölteni. Kicsit olyanná formáltuk, mintha egy misén lennénk, úgyhogy most a bűnbánati ének jöhet, Kyrie eleison, Szentkereszt mise első részlete.

Ne keressetek az égben csodákat, a csoda az emberben van. Amikor itt vagyunk az eukarisztia előtt, a jó kegyelem előtt, akkor talán azért vagyunk itt, mert tükröződni akar bennünk. Rávilágítani arra, hogy a szívünk mélyén Isten fiai és leányai vagyunk. Jézus az első szülött. Mi a második, a milliomodik, a milliárdodik, Isten tudja. De egy biztos, az utat mindenkinek magának kell végigjárnia. Amit Jézus mond, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És ez nem egy általános valóság, hanem ez egy személyes tény, hogy Jézus az út. Bennem, önökben, ti bennetek, mindannyiukban. De ezt az utat csak egyedül lehet megtalálni, abban a személyes közösségben, amit pont az eukarisztia akar a szívünkbe vetíteni, beültetni. Amikor a szentmiséről, az eukarisztiáról beszélünk, akkor mindig az áldozás jut az eszünkbe. Egy Clarissa nővér egy korábbi elmékedésében így

gondolkodott itt Magyarországon. Amikor áldozunk, akkor magunkhoz vesszük Krisztus testét. Ezt így gondoljuk, és jól is van. De a háttérben sajnos nem gondolunk arra, hogy Jézus magához vesz mindannyiunkat. Belevisz abba a láthatatlan világba, ami a valóság, ami az életünknek a valósága. Mert nem az az igazi valóság, amikor bánkódunk, bár az is benne van. Nem az az valódi, amikor szenvedünk, bár az is benne van. Hanem az a nagy kimondhatatlanság, ami Isten örök létét jelenti, ami a mi szívünkben el van rejtve. Felette nagy titok. Hogyan adjunk hálát? Azzal adhatunk hálát többek között, hogy elhisszük, hogy az Atyában vagyunk. Ha elhisszük azt, hogy vagyunk, hogy vagyok, aki van. Micsoda kinyilatkoztatása az Istennek. Vagyok, aki van. Most, ebben a pillanatban. Mindnyájan. Vissza kell találnunk eredeti önazonosságunkhoz, identitásunkhoz, amit Jézus elképzelt rólunk, hiszen az életünk ő benne van elrejtve. Ehhez a titokhoz segít minket Fatima sok-sok üzenete. Így hát, akinek van füle a hallásra, az hallja meg. Azzal adhatunk igazán hálát, hogy épp úgy adjuk magunkat, amint Jézus tette. Azzal adhatunk hálát, ha igyekszünk a titkot magunkban megtalálni és megélni, méghozzá pont ebben a világban. Ennek a megtalálásnak és megélésnek talán az egyik legnagyobb ellensége a félelem. A szeretetben nincsen félelem, mondja János. És mégis hajlamosok vagyunk félni. És talán ez így belénk van talán kódolva. Igen, félünk az ismeretlentől, ami az örök élet, és ezért kell itt a földön megbarátkoznunk. Úrunk, engedd, hogy ne féljünk. Hogy a félelem tovasszáljon, de hogy tudjunk a félelmeinkkel szembenézni is.

üres a sír, el van görgetve a kő, nem gondolhatjuk igazán, hogy azért, hogy Jézus onnan kijöjjön, hanem azért, hogy mi bemenjünk, és pont a félelmeinkkel a sötétségben nézzünk szembe. Nézzünk szembe azzal, hogy halandóak vagyunk, de a halálon túl és a halálunkban, itt a földön vár bennünket a bennünk élő Isten. Tulajdonképpen bennünk van, mi pedig ő benne. Francisco, az egyik látnok azt mondta, 2017. október 16-án, a napcsodában, hogy ott álltunk lángolva abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten, nem lehet elmondani. Igen, mihez ezt soha nem tudjuk elmondani.

hozz a mennyből szép tiszta fényt. Az előbb gondolkodtunk az identitásunkról, az önazonosságunkról, és itt hadd hozzam ide egy nagyon régi és nem túl régi nagy gondolkoznak a rövid gondolatát azzal kapcsolatban, hogy valójában kik vagyunk mi. És ő, Thomas Merton, a Belső tapasztalat című írásában a következőképpen gondolkodik. Mivel egyek vagyunk Krisztussal, felismerjük, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Felismerjük, hogy másik Krisztusok vagyunk. Tudatára ébredünk annak az erőnek és szeretetnek, amellyel annak a névtelen és rejtett valakinek a csodálatos jelenléte ruház fel bennünket, akit Szentléleknek hívunk. Az Atya maga is Szent Lélek, de Atya a neve. A Fiú maga is Szent Lélek, de Fiú a neve. A Szentléleknek olyan neve van, amelyet csak az Atya és a Fiú ismer. De nem lehetséges-e, hogy amikor magához vonz, és a Fiú által egyesít minket az Atyával, bennünk lakozva magára veszi a mi titkos nevünket? Elképzelhető-e, hogy az ő kimondhatatlan neve a mi saját nevünk lesz? Elképzelhető-e, hogy önmagunk számára megtudhatjuk a Szentlélek nevét, amikor kinyilvánítja nekünk ő benne fennálló önazonosságunkat? Hiába tudom feltenni ezeket a kérdéseket, válaszom nincs rájuk. A következő ima Ferenctől való, amit énekelni fogunk. Én Istenem, én mindenem. Talán ezekre a kérdésekre ebben tudjuk megtalálni a választ. Jöjj Szent Lélek, itt az eukarisztia előtt, a fatemiai titoknak a jelenlétében. Taníts meg bennünket arra, hogy megismerjük a mi nevünket. Szent Ferenchez csatlakozva, szívünk mélyéből fakadjon fel az önazonosságunk valódi tudata. Uram, ki vagy te, és ki vagyok én, mondogatta Ferenc. Meg énekeljük, hogy Deus meus et omnia.

Eucharistesas. Hálaadás. Karizma. Jóság. Nemrég itt volt Henri Bullard, jezsuit atya. Nagy bőt betartott előadást. Elmesélte, hogy egy lélekben és testben sérült kisfiú, aki mindig bántotta az iskolába a társait, mert ő nem focizhatott, tolószékben ült, mindig csipkelődött és bosszantotta az egészségeseket. És amikor már semmi nem vált be, akkor azt mondta, gyere be. Bejött a kisfiú hozzá, és azt mondta, hogy te jó vagy. Hogy te jó vagy. Átölelte, és mondogatta neki. És onnantól fogva abba hagyta a csipkelődést. Valaki mondta, hogy senkit sem lehet jóvá pofozni. Úgyhogy most az Eukarisztiában haladjunk tovább abban, hogy szent vagy, egy jól ismert ének.

És most így végéhez közeledve ennek az órának, azzal a dallal fejezzük be a mi Paray-le-Monial-ba, Jézus szíve tisztelet városában indult el bennem, és jó 3-4 éven keresztül íródott, és valójában a szeretetről szól, van elcsépelt ez a szó. Ne keressetek az égben csodákat, a csoda az emberben van.

látunk lángba, abban a fényben, ami Isten, és nem égtünk el. Milyen az Isten? Nem lehet elmondani. Igen, mi ezt sosem tudjuk elmondani. Francisco. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Kedves hallgatóink, a Máre Rádió budapesti kápolnájából hallottak imádságot.
1: A Boanergis együttes szentségimádását hallották, amely a Mária Rádió kápolnájában került rögzítésre.

0: Amikor megtalálták, azt mondták neki, mindenki téged keres. Ő azt felelte, menjünk máshová, a szomszédos helységekben. Ez a rész a Márk 1-ből van, és a kontextus az, amikor Jézus meggyógyítja Péter anyósát, és nagyon sok csodát tesz, nagyon nagy tömeg sereglik köré, de reggel kimegy imádkozni. És egyik nap, amikor ezzel elmélkedtem, ez az ige része, Isten szólt hozzám, hogy sokszor én is olyan vagyok, mint Péter, akit elvakíthat a siker, a keresztény siker. Persze Jézussal tesszük, Jézussal szolgálunk, Jézus által térnek meg emberek, viszont sokszor Jézus elé kerül ez a misszió. És ebben a részben azt mondja Jézus, hogy gyere velem, menjünk együtt. Azt éreztem egy ponton, hogy semmi másnak nincs értelme, csak annak, hogy Isten kövessem és szolgáljam. Az én hívásom az, hogy Jézust kövessem minden helyzetben, nem az, hogy sikeres misszionárius legyek, sikeres szolgáló legyek. Tehát az én részem az engedelmesség, és ennek az engedelmességnek van egy öröme, egy békessége, egy édessége, mert ez azt jelenti, hogy Jézussal járunk. Válaszolunk az ő hívására, hogy menjünk. Szolgálatunkban nagyon sok csodát látunk, utcán evangelizálunk, gyógyulásokért imádkozunk, konferenciákat szervezünk, és ebben erőteljesen tapasztaljuk Jézus munkáját, a Szentlélek munkáját.
1: Ferenc István, Kórát Lumen Christi közösség tagjának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Sárvár, FM 95,2.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek

0: test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak ugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen vagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiú melverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. összeszorítom ajkam, ha nehéz a kén, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették, minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halál.

0: Természetesen, anélkül, hogy árnyi vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus kegyelmez!
2: Krisztus kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
2: Bízunk!

0: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom az aggódó szívek vigasza.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden, minket kegyelmekkel.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
1: Bízunk benne.
0: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
1: Bízunk benne.
0: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Uram, irgalmazz.
1: Uram, irgalmazz.
0: Krisztus, kegyelmezz.
1: Krisztus, kegyelmezz.
0: Uram, irgalmazz.
1: Uram, irgalmazz.
0: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
1: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
0: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
2: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Úrnapján üljük meg Krisztus szent testének és vérének ünnepét. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy Krisztus valóságosan jelen van az oltári szentségben, és lehetőségünk van még jobban elmélyülni hitünkben és közelebb kerülni Istenhez. Szent II. János Pál pápa mondta, az evangélium hirdetése nem csak emberi kezdeményezés, hanem Isten kegyelme és hatalma által valósul meg. Adjuk meg hát a lehetőséget a Mária Rádiónak, hogy továbbra is szolgálhasson az evangélium terjesztésében, és segítsünk egymásnak a hit mélyítésében. Ahhoz azonban, hogy mindezt megtehessük, szükség van anyagi forrásokra is. Kérem, támogassák a Mária Rádió működésének fenntartását, hogy továbbra is tudjunk erősödni és terjeszteni az örömhírt és a reményt. Köszönöm a segítséget és az értünk felajánlott imákat.
2: Kedves hallgatók! Minden hónap első csütörtökén Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes, a napi pap a Mária Rádióban. Ezen a napon ő és Szabó Ildikó vezetik Napindító című élő műsorunkat. Az adást követően 9 órai kezdettel Lupusz atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Lupusz atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Lupusz atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

Séta a muzsika kertjében. A mikrofonnál Strauss Kálmán. Szeretettel köszöntöm a Séta a muzsika kertjében című adásunk hallgatóit. Ma Kodály Zoltánról lesz szó. Kodály életműve óriási. Ezért aztán úgy gondolom, hogy tulajdonképpen nem is elég egy adás, ezért tervezek majd a következő hónapban egy másikat is. Ebben az elsőben arról lesz szó, hogy mit jelentett Kodály életében a népzene, mit jelentett az a felismerés, hogy művelté kellene tenni az egész ország népét, mivel meggyőződése volt, hogy zenekultúra nélkül nem létezik kultúra, és minél műveltebb emberek népesítik be az országot, annál fontosabb, hogy ezek a zenében is járatosak legyenek. A zene az a művészeti ág, ami mindenféleképpen szépé, boldogabbá teszi a hétköznapokat. Volt azonban egy nagy probléma. Kodály korában, vagy egész pontosan pályára lépésének idejében a német zene, a német gyökerű zeneművészet uralkodott az országban, valamint volt egy teljesen félreismert szegmense is, amit főleg a kávéházakban, összejövetelekben játszottak, ez pedig a népies műdal volt, meg a cigányzene. Kodály pontosan érezte, sőt már előtte Liszt Ferenc is érezte és tudta, hogy a cigányzene nem azonos a magyar népzenével. Kodály fiatal korában találkozik az igazi magyar népzenével, ugye Kecskeméten születik, de elég hamar, előbb Szobra költözik a család, aztán onnan még feljebb a Felvidékre. Ez az a hely, ahol Kodály elkezdi gyűjteni a népdalokat. És egy egészen új, addig ismeretlen zenei világ tárul föl előtte. A kérdés ezek után az volt, hogy vajon ezt a zenei világot hogyan lehetne a koncerttermekbe is átplantálni. Hát először nyilvánvalóan csak úgy, hogy elénekeljük a népdalokat. De aztán ezt tovább lehet fejleszteni, lehet hozzá zongora kíséretet írni, aztán később fel lehet dolgozni. Igen ám, de akkor az is kiderült, hogy ezeknek a népdaloknak a zenei nyelve, ez teljesen más, mint az addig követett irányzatok, amit akár Kodály a Zeneakadémián Köstler professzor úrtól is tanult, hiszen az az oktatás a brámszi hagyományokra, a romantikus zenei hagyományokra oktatta. Aminek, ha csak a hangnemeit nézzük, hát a dur meg a moll hangnem uralkodik benne. Viszont a népdalokban nem. A népdalokban felbukkannak újra a modális hangnemek, és felbukkan az egészen sajátosan a magyar népzenére, különösen a régi magyar népdalokra jellemző pentatónia vagy és a pentakort hangsor is. Ennyit a zenei nyelv kialakításának a nehézségeiről. De volt még más is. Ahhoz, hogy a zene az emberek mindennapi kenyerévé váljon, ahhoz meg kellett teremteni egy korszerű zeneoktatást is. No, itt lép az be, amit ma Kodály módszerként ismerünk, de azt azért tudni kell, hogy ezt a módszert, vagy ahogy külföldön inkább és helytállóan filozófiának, azaz Kodály zenefilozófiának neveznek, nem egyedül Kodály alkotta meg. Kiváló munkatársai voltak, mint például Kerényi György, vagy Ádám Jenő, vagy később Bárdos Lajos, és még sokan mások. Ebből mára annyi maradt talán csak meg, hogy ja Istenem, hát szólmizálni kell. Igen, fontos, hogy megtanuljuk az írásolvasás, a zenei írásolvasás alapjait. Engedjenek meg nekem itt egy személyes tapasztalatot. Én híresen rosszul, hamisan énekeltem általános iskolás koromba. Édesanyám egyszer elment a tanítónőhöz, és megkérdezte, hogy hát hogy teljesít a gyerek az iskolába, elsős voltam. A tanítónéni a következőket mondta édesanyámnak, nézd, ez okos gyerek, két dolgot nem fog soha életében rendesen megtanulni, az egyik a rajzolás, a másik az éneklés. Hát ehhez képest muzsikusként vagyok a pályán immárom több mint 50 éve, és ezt egyedül ennek a módszernek köszönhetem. De Kodály hamar rájött arra is, hogy a módszer önmagában nem elegendő. Tananyagot is kell alkotni ehhez. Természetesen nem csak az egyszerű olvasó gyakorlatokra gondolok, hanem
arra, hogy Kodály végig gondolta ezt egészen a magas művészetig, a Grádicsnak a különböző fokozatait, azaz olyat, amit gyerekeknek lehet írni, olyat, amit gyerekek képesek megtanulni, és művészi élményt szolgáltat, művészi élményt ad, ez nagyon fontos. Minden egyes előadandó Kodály darabban első helyen áll, hogy az előadóknak művészi élményben kell részesülniük. Ezen hosszú bevezető után engedjék meg nekem, hogy az első darabot konferáljam. Ez a három gömböri dal, amit Kodály gyerekek számára írt.

Azt is talán kevesen tudják, vagy kevesen gondolnák, hogy Kodály a legtöbb gyűjtőútja az nem Erdélybe vezetett, hanem bizony a Felvidékre. Ennek volt az előbb elhangzott gömöri dal is a terméke. Most viszont Erdélybe invitálom önöket, méghozzá Székelyföldre. Nagyon fontos, hogy felhívjam a figyelmüket arra, hogy még mindig arról van szó, hogy népdalokat zenésít meg, népdalokat dolgoz fel. Ugye ez nem mindegy, tehát a népdaloknak a feldolgozása adja azt, hogy vajon azzal mit lehet zeneileg kezdeni. Tehát itt nincs tovább gondolása, nincs egy új zenei nyelv, hanem az, amit a népdal törvényszerűségei lehetővé tesznek, azt kell kiaknáznia. A következő az egyik legnagyszerűbb vegyes kara Kodály Zoltánnak, következzék tehát a Székely keserves.

A népdaloknak két nagyon sajátos csoportjuk van, az egyik a siratók, a másik pedig a ballada. Most egy balladát fogunk majd meghallgatni, méghozzá a Molnár Annát. Molnár Anna története, hát hogy úgy mondjam, eléggé horrorisztikus. Elcsábítja őt egy arra járó katona, akivel elmegy, majd pedig rájön az együttlétük alatt, hogy ez egy tömeggyilkos az a katona. Molnár Anna megszabadult tőle méghozzá, amennyiben a szövegből következtetni lehet rá, úgyhogy fejét veszi ennek a katonának, és hazatér. Hazatérés előtt azonban átöltözik a katona ruhájába, és így állít be a saját portájára, és kérdezi meg a férjét, hogy adna-e szállást, és a férj szomorúan mondja, hogy sajnos nem tudok, hiszen a feleségem elhagyott engem. Hát elmennére borért a kocsmába. Nem lehet, mert nagyon sír a kicsi fiam. Erre az anyja, a katona ruhába bújt anyja türelmét veszt, és azt mondja, hogy erígy, majd én elállítom ezt a sírást. Ez azon kevés baladák egyike, ahol minden jóra fordul. Az asszony visszatalál a családjához, gyermekét ringatja, férje megbocsájt neki. Következzék tehát a Molnár Anna.

Most egy sokat játszott, tehát mégiscsak rendkívül érdekes darab következik majd, a Felszállotta páva. A Felszállotta páva dallama, illetve maga a népdal, a régi stílusú népdalok archetípusa. Igen ám, de Kodály használja ugyanezt a dallamot, és ehhez a dallamhoz adiverse társul. Tehát az adivers van feldolgozva ezzel a dallamvilággal, ami az eredeti népdal.

Az előbb elhangzott Kodály mű, a felszállott a páva, remek példa arra, hogy hogyan tágul Kodály zeneszerzői világa. Az egyszerű, ezt idézőjelben mondom, az egyszerű népdalfeldolgozásból hogyan lesz kitekintés a magyar költészet irányába. Egyre inkább így folytatja életművét, a következő dallam az egy kölcsei vers, a híres Has, Alkos, Gyarapics felszólítást tartalmazó Huszt. Ez az egyik leghíresebb és talán legtöbbet énekelt férfikari mű, úgy gondolom, hogy egy remek mű. Hallgassuk csak!

Visszatérnék megint Adihoz. Az Akik mindig elkésnek című versében azt a sajátos magyar tulajdonságot írja le Adi, hogy nagyon nehezen mozdulunk mi magyarok, szeretjük halogatni a dolgunkat, de ugyanakkor, hogyha eljön a végóra, akkor óriási energiával próbálunk a nehézségeken túl lenni. Itt már nincs népdal. Itt abszolút a magyar költészet van, az egyik költőóriás Adinak a verse az Akik mindig elkésnek, és Kodály zsenie, hogy lesz ebből egy kórusmű. Következik tehát az Akik mindig elkésnek.

Kodályról illik tudni, hogy nem csak nagyszerű zeneszerző volt, hanem doktora volt a magyar irodalomnak, hiszen a zeneakadémiai végzettség mellett magyar-német tanári diplomát is szerzett, ezért teljesen nyilvánvaló, hogy nagy az affinitása a magyar költészet irányába. De nem csak a költészetnek a magyar irányába, hanem egy bizonyos zenei vonatkozásban az impresszionizmus irányába is. Erre remek példa a Norvég lányok című darabja, amelyet Vörös Sándor versére írt.

0: Időnk lassan lejárt, ahogy ez lenni szokott, ezért el kell búcsúzzak Önöktől. Ahogy ígértem, a következő alkalommal is Kodály művekkel fogunk találkozni, de ezúttal már nem világi, hanem egyházi művekkel. Örülök, hogy ma is velem tartottak. Viszont hallásra egy hónap múlva.
1: Önök a Séta a muzsika kertjében című műsorunkat hallották. A műsort Strauss Kálmán vezette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalommal a ránk következő kis fejezet a katolikus egyház katekizmusából egy több témát érint, valójában egy nagyon nagy fejezete a dogmatika teológiai tudománynak, itt azonban csak annyiban van érintve, amennyiben a keresztény cselekvést és erkölcsiséget érinti. Tudnélik, szó lesz a megigazulásról, kegyelemről, keresztény szentségről, az érdemekről. Ez a kis fejezet ezt foglalja össze, mert ha így fölrajzolom megint azt az ívet, amiben mi benne vagyunk, akkor levertük a cölöpöket, ami a keresztény erkölcsiség cselekvésnek a fontos tényezői, úgy, mint szabad akarat, bűn, emberi cselekvés, lelkiismeret, törvény, a társadalomban megvalósuló erkölcsiség, isteni segítség, Szentlélek kegyelme, és ezért a katekizmus arról is szól, hogy az emberi cselekvés az lényegesen különbözik az állati cselekvéstől, hiszen az állatok is faj és létfenntartó cselekedeteket végeznek, de azok vagy ösztönösek, vagy betanított dresszúrás cselekedetek. Úgyhogy az a rendszerváltozáskor énekelt népdal, hogy szabad élet, szabad madár, ilyen nincsen, mert a madár az az ösztöneit követi, ha repül a légy, akkor a fecske utána kap, nem mondja azt, hogy ma pénteki nap van, és böjtölni fogok, nem eszem húsételt, mert mi emberek ezt meg tudjuk tenni, hogy abszolút böjtöt tartunk, vagy valamit megvonunk magunktól. Ha az állat éhes, akkor elképzelhetetlen, legfőjebb egy dresszúrával megtanítják vele azt, hogy csak a gazdájától fogadjon el étket. De ha már olyan állapotba vonna, akkor esetleg még a gazdájának is neki menne.

0: Tehát itt ezek a kérdések csak az emberi cselekvést érintik, amikről szólottunk az elmúlt időben, és ugye ezek után következik majd a 10 parancsolat, ami hát alapvetése az Ó és Új Szövetségnek az erkölcsiségben. És hogy az ember miután az Isten képmása, kapcsolatban vagyunk az Istennel. Hogyan tud ránk hatni az Isten, megkérdezhetnénk? Csak megteremtett, aztán szabadon engedett bennünket? Nem, mondja a teológia, mi kapcsolatba léphetünk és lépünk az Istennel, méghozzá személyes kapcsolatunk is lehet, de ennek a személyes kapcsolatnak mindig a kezdeményezője az Isten. És hát eleve úgy teremtett bennünket, hogy képesek legyünk olyan antennákat kinöveszteni, amivel fogjuk az Isten felénk irányuló mozdulatait, hatását, és az ő örök tervét. Ezt mi már keresztények így mondjuk, hogy Krisztus vitte végbe azt az örök tervet, amit Isten az emberről kigondolt. És hát itt mindig vissza kell nyúlni az Ószövetségre is, hogy egyáltalán az a kegyelem, amit mi fontosnak tartunk, hogy Isten élete bennünk, vagy személyes kapcsolatba léphetünk, ez hogy van az Ószövetségben? Ez még ott hiányzik. De kapcsolatban vannak az Istennel, ott inkább az Isten irgalmát emlegeti fel az Ószövetség sokszor, mert érezték azt, hogy bűnös emberek vagyunk, és meg kell, hogy bocsássa valaki a bűneinket, hogyha szeretnénk az Isten közelébe jutni. És ezért mondta már a Zsoltáros is, ha vétkeket, Uram, felrovod, kiállhat meg előtted. És ezért az Isten irgalmát mindig hangsúlyozta az Ószövetség. Egyébként a muszlimok, akik nagyon sokat átvettek mind az Ószövetségből, mind az Új Szövetségből, erőteljesen az Ószövetségnek ezt a irgalmas és könyörületű Isten gondolatát veszik ki, és ezt úgy szokták is emlegetni a Korán alapján. Mert ott nincs az a méltósága az embernek a Korán szerint, mint az Új Szövetség, amit megad az embernek. Az Új Szövetségben egy külön szó is van erre, hogy a karis, az Isten kegyelme ráhat az emberre, aminek következtében megváltozhat az élete. Mi már tudjuk az Új Szövetség végkifejletéből, Jézus Krisztus halálából, föltámadásából, Szentlélek elküldéséből, hogy ezek az üdvösség történeti események hatnak ránk. És ezért bennünk van ez az élet, hogy így mondjuk, amit a föltámadt Krisztus hozott, vagy a Szentlélek, mint belső életelv hat ránk, és így lehetünk a Szentlélek templomává. És a teológiában, ugye a nyugati és keleti teológia némely dolgokat különböző képpen közelít meg. Nem zárja ki egyik a másikát, csak egyik helyen erőteljesebb egy-egy gondolatnak a kihangsúlyozása, mint a másikban. A keleti teológia, itt gondolok ezek a keleti egyházatyákra, a kegyelmet úgy fogták föl, hogy az ember az üdvösséggel átistenül, megistenül, ezért kell neki az élete folyamán is már ez az isteni kapcsolat, hogy átistenüljön, része lehessen, nem válik istenné, de részese lehessen az isteni természetnek. A nyugati teológiára nagyon nagy hatással volt Szent Ágoston, már ami a kegyelemtant illeti, és hát itt lehet látni, hogy az egyéni élet is befolyásolja, hogy hogy közelít meg egy egyházatja is egy isteni ránkhatást. És ő abból indul ki Szent Ágoston, hogy az emberi természet nagyon elesett, mert magán is megtapasztalta, és ez így is igaz, és ezt az elesett emberi természetet majd gyógyítja a kegyelem, és felemel bennünket. Nem véletlen, hogy a protestáns teológia ezen a vonalon ment tovább, majd még visszatérek rá, mert a hitújítók, legyen az Luther vagy Calvin, nem a keleti egyházatyákat olvasták és foglalkoztak vele, hanem alapvetően például Ágostont, aki ezt a kegyelemtani részt az ember elesettségével hozta kapcsolatba és párhuzamba. És hát ezért ott még inkább kielezetté vált a protestáns teológiában. Tehát mi azt mondjuk, hogy a kegyelem az az isteni élet bennünk. Van egy biológiai életünk, azt mindenki tudja. Van egy lelki-szellemi életünk is, de azt át tudja járni az isteni élet is. Ez válik aztán életszentséggé az emberekben. Most ma már, amikor még teljesebben és komplettebben nézzük ezt a kegyelemtani dolgokat, akkor azt mondjuk, hogy ez mindig kapcsolatban van az egyházzal. Hogy mi az egyház által találkozunk vele és ismerjük meg, mert ha nem volna egyház, akkor Jézus Krisztusról is legfőjebb lexikális adataink lennének. Tehát semmiképpen nem lenne egy ilyen éltető, átütő ereje Krisztus életművének, ha nem volna egyház. És ezért az egyházat figyelembe kell venni, annak a kiteljesedését, amiben benne van az egyházi hagyomány és a tanítóhivatal is, majd erről a következő alkalommal szólok. De ez nem eltávolodást jelent a forrástól, mert az egyház az Krisztusból forrásozik, tehát Krisztusból magyarázzuk az egyházat, Jézus Krisztust pedig az atyából, mert ő az atyának a küldötte. Most a kegyelemtan, mert a protestantizmusnál, hogy ők azért hogy sarkították ki a mi szemszögünkből nézve, nagyon nagy vita tárgyává vált a reformáció idején. És ha elővennénk akkori dogmatika könyveket, hát igencsak sok opuszt, művet találnánk arról, hogy próbálják megközelíteni, mert ők is tudták a protestáns időkben katolikus módon megfogalmazott hittudósok, egy Bellarmine Szent Robert, vagy egy Pázmány Péter is, hogy a kegyelem az végül is misztérium, megmagyarázhatatlan, de nagy fejezeteket szántak neki, és egész felosztásokat csináltak, még ha egy 30-as évekbeli katolikus lexikont veszünk elő a kegyelemről, olyan nagy ilyen aprólékos megközelítései vannak, és hát ugye szólnak az elégséges kegyelemről, a hatékony kegyelemről, a megszentelő kegyelemről, és hát itt különböző iskolák voltak, a molinista, tomista iskolák, de mindig azt mondták, hogy az Isten a kezdeményező. Hát az elégséges kegyelem az mindenki számára adva van. Az is az Istentől jön, hogy nem hagyja elveszni, elkárhozni az embert. Egy verset szeretném érzékeltetni. Nemes Nagy Ágnes, ez egy magyar költőnő volt, azt hiszem nevét sokan ismerik. Református papi családból származott ő végül is az őseiben. És a Kiáltva című vers első verszaka így szól. Irgalmaz Istenem, én nem hiszek te benned, csak nincs kivel szót váltanom. S lám, már is megadod azt a végső kegyelmet, hogy legalább imádkozom. Van benne egy ilyen nagy ellentét, hogy nem hiszek te benned, de mikor bajba vagyok, akkor azért mégis az Istenhez fordulok, és imádkozom. Tehát ezt lehet mondani az elégséges kegyelemnek, hogy amikor valaki olyan bajba van, akkor az eszébe jut neki az Isten. Betegágyom, háborúba, nem véletlen, mondják azt, hogy Ukrajnában tele vannak a templomok. Annak ellenére, hogy ott is kommunizmus volt. Csak hogy most ugye minden nap bombáznak, még háború van, és az embereknek eszébe jut az Isten. Aztán, amikor jó létben vannak, akkor elfelejtik. Tehát lehetne így mondani, hogy ez az elégség és kegyelem, hogy mindenkit hozzájuthat az Isten. De aztán ugye van az a kérdés is, hogy van itt a szabad akarat. Ha egyszer Isten bennünket motivál, mennyire, hogy nem is tudunk más csinálni, csak azt, amit Isten akar. De hát szabadságot adott. Ja. Protestáns teológiában annyira leromlott az emberi természet, hogy gyakorlatilag megszűnt a szabad akarat a protestáns teológiában. Mert Isten ráadásul előre rendel bennünket. Kározatra, üdvösségre. Ez a legkeményebb része a protestáns, főként a Calvin teológiának. Mi azt mondjuk, hogy az előre rendelése Istennek az az üdvösségre szól. Kiválaszt bennünket, például Szűz Máriát. De szabad akaratot hagy nekünk, viszont segít a kegyelmével, hogy jók legyünk. De nagy titok, hogy akarja az üdvösségünket, és mégis van szabad akaratunk. Babits Mihály, aki katolikus ember volt, hát ő is azért sok mindent megjárt életében, már a hit szempontjából is, de az az élete végén visszatért teljesen a katolikus egyházba. Csodálatos vers az Eukarisztia, meg több más ilyen. Az Elbocsátott vad című versének az első verszaka így szól, ez egy hosszú vers. Nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat. Stán, ha kezem másképp legyintem, a világ másfelé halad. Mégis érzem, valaki néz rám, visz, őriz, ezer baj között, de nem hagy nyugton, bajt idéz rám, mihelyt gőgömben renyhülök. Ez a valaki, tán az Isten, akitől bújni hasztalan. Nem hiszek az elrendelésben, de van egy erős ős uram. Már gyermekül vermébe ejtett, s mint bölcs vadász gyenge vadat elbocsátott, de nem felejtett, szabadon se vagyok szabad. És nem olvasom végig ezt a hosszú verset, de az utolsó verszaka így szól, nem hiszek az elrendelésben, mert szabad vagyok, oly szabad, mint a bolond bógáns a szélben, vagy vad bozót között a vad. Vezessen hozzád a szabadság, nagy H-val írva, tehát az Istenhez. Így kérem olykor, aki vár, mert nem annak kell az imádság, ki Istent megtalálta már. Ja, költői módon, hogy szabadok is vagyunk, nem vagyunk elrendelve kározatra vagy üdvösségre eleve mi emberek, van szabad akaratunk, de az Isten azért csak nem hagy nekünk nyugtot, és mindig motivál bennünket. Most ez a ránk hatása az Istennek, ugye, hogy említettem, főként a reformáció idején jött elő. Miért? Nem véletlenül. Mert ott azért túlságosan az emberi cselekedeteket emelték ki, és egy ősi eretnekség megkísértett azért sokakat a pelagianizmus, hogy az ember Isten nélkül is, mert megteremtett úgy bennünket, üdvözülni tud a tettei által. És hát aztán még jött a, hát később egy katolikus ráhatás is jött, de az ellentétes oldalról a jansenizmus, amikor azt mondták, hogy nagyon rosszá lett az ember, és erkölcsi tehetetlensége van. De a hitújítók azt mondták, hogy a cselekedetekkel nem tudunk üdvözülni. Csak a hittel, mert a Szent Pál levelét olvasták, hogy az ember hitáltal, nem a törvény által üdvözül. Csak hogy Szent Pál ott a törvényen az Ószövetségnek azt a sok-sok törvényét értette, amely valóban azt a hatást keltette, hogy valaki megvalósítja, akkor Istennek, mint egy kötelessége is, hogy az embert üdvözítse. Erre mondták, hogy a hit által üdvözül, és nincs érdemszerző cselekedet. Tehát akár mit teszünk, azzal mi nem érdemeljük ki az üdvösséget. És egyébként is a megigazulás az olyasmi, mint mikor a hó letakarja a tájat. Alatta ott van a sok szemét, a minden a földön, de a hó betakarta. És ha valaki szétnéz a tájon, akkor úgy néz ki, hogy szép, fehér és tiszta. A katolikus teológia azt mondta, hogy a megigazulás az Istennel való teljes kibékülés, igazzáválás, bűnbánat, megtérés, jó cselekedetek, azok az embert tisztává teszik. Tehát meg tudunk igazulni az Isten előtt, holott azt mondjuk, hogy ebbe benne van kezdeményezőként is, és kísérőként is az Isten irgalma. És ez egy belső átalakulás. Ugye a Szent Pál volt erre a legjobb példa. Aki üldözött, üldözte Jézust, üldözte a keresztényeket, akkor megállította őt a föltámadt Jézus kegyelme, megkérdezte, hogy mit kell tennem, akkor elindult. Először elment egy sivatagba is, elment az első ilyen ókeresztény közösségekhez, Péterhez, Jánoshoz, és aztán úgy ő maga is fokozatosan belenőtt a keresztény életbe. A hite az megvolt, csak az életformája, hogy ja, látom a jót, mégis a rosszat teszem, utok Jézus Krisztus után, nem mintha elértem volna, de felejtem, ami mögötte van, a bűnös életemet. Aztán öreg korára azt mondta, hogy élek én, de nem én, hanem Krisztussal, Krisztus él bennem. Tehát átalakította az ő életét Jézus Krisztus. És mi azt mondjuk, hogy ez egy olyan kapcsolat már, mint amiről Jézus beszél a szőlővessző és a szőlőtő hasonlatával. Hogy összenő az ember lelki élete Krisztus életével. És hát az örök élet, az bár az küzdeni kell, de az mindig sokkal nagyobb, mint hogy azt érdemként megkaphatnánk. Ugye ezt a hasonlatot szoktam mondani, hogy korábban még főként a szocialista időkben, ugye küldtek külföldről valami nagyértékű dolgot, el kellett menni érte a vámra, a vámot ki kellett fizetni, de amit kapott az ember, nagyértékű dolgot, azt ő saját erejéből sose tudta volna megvenni, de mégis fáradozni kellett érte. Hát így vagyunk, azt mondjuk, hogy az üdvösségért is fáradozni kell. A katolikus teológia azt mondja, hogy az emberi érdemeknek, vagy az emberi cselekedeteknek van jutalma. A protestáns teológia azt mondja, hogy nincs érdemszerző cselekedet. Akkor megkérdeztem mélyen hívő protestáns embereket, hogy akkor a jó cselekedetek miért szükségesek szerintetek? És azt mondták, hogy háládatosságból, mint ahogy a K.T. írja, hogy hát Isten jót tett velem, hát hálásnak kell lennem érte. Hát valóban, hogy hálásnak kell lenni, de mi azt mondjuk, hogy az érdemeknek is van jutalma. Honnét vesszük ezt? Hát a Szentírásból. Nem azt mondjuk, hogy az emberi természet kívánja meg, mert ott, ahol nincs jutalmazás, ahol az emberi fáradozást valamiképpen nem méltányolják, ott lelankad az ember, az igazságosság is csorbát szenved, meg egyáltalán nincs kibontakozás, nem lehet a gyereket se úgy nevelni, hogy... csak önzetlenül tedd a jót, meg kell jutalmazni, és később is szükség van erre. Hát a Szentírás beszél az érdemek jutalmáról. Az Ószövetség is, hát ott többször előjön, hogy az igazak jutalma maga az Isten. Az istentelenek úgy látták, hogy elveszett az igaz ember, de őnekik a jutalmuk végül is maga az Isten lett, addig, ameddig az Ószövetség embere nem hitt a föltámadásban, az üdvösségben, Mert volt egy ilyen szakasz is, lassan alakult ki ez a hit, addig a ószövetségi könyvek azért mindig emlegették egy Jób esetében is, hogy Isten megjutalmazza az ember hűségét és kitartását. Na most, az új szövetség többször beszél az érdemek jutalmáról. Hát a hegyi beszéd, amely végül is a keresztény erkölcsiségnek a magna chartája, a nagy törvénykönyve, az minduntalan, minden boldog mondás végén valami jutalmat tűz ki. Övék az Isten országa, majd kielégítetnek, meglátják az Istent, ők leszek Isten fiai, és így tovább. Aztán beszél a örök ítéleten arról, hogy van egy végleges visszafizetés is a üdvösséggel, illetve van egy céltévesztés, a kárhozat. Aztán ott van a talentumoknak a példabeszéde, hogy számon kéri az Úr, hogy a megkapott talentumokat hogyan kamatoztattuk. Szent Péter apostol megkérdezi Jézust, hogy mi, akik mindent elhagytunk, mi lesz a jutalmunk? Jézus nem azt mondja, hogy hát legyetek teljesen önzetlenek, és semmi se, nem lesz a jutalmatok. Hanem azt mondja, hogy ti, akik elhagytatok feleségét, apát, anyát, testvért, mindent, százannyit kaptok itt is. Tehát, hogy a testvériségnek a gyümölcsét megkapjátok, és aztán még megkapjátok az örök életet is. És ahogy előbb említettem, az örök élet az nincs arányban az ember fáradozásával. Az olyan, ami mindig jutalom marad. Akármennyit fáradoztunk, az örök élet az mindig jutalma lesz az embernek. Persze valaki mondhatná, hogy hát ti keresztények azért vagytok jók, hogy kapjatok valamit. Ugye, volt egy ilyen irányzata az erkölcstannak, amelyik azt mondta etikának, hogy úgy kell jónak lenni, az a nagy dolog, hogy nem is vagyunk jutalmazva. Albert Camus is a 20. században azt mondta, hogy az a nagy erkölcsi kérdés most, hogyan lehetünk Isten nélkül jók. Hogy Isten nem jutalmaz meg, nincs is örök élet, de hát azért mi legyünk jók. Hát azért ezek nem sikerültek, ezek a kísérletek. Nem béres erkölcs a miénk, mert a béres az várja a napszámot, hogy megkapja rögtön. Itt benne van a hitnek a, most nem találok jobb szót, a rizikója, hogy vállaljuk, hogy az üdvösség az nem tudásunk, hanem hitünk, hogy él az én Istenem, s igazságot szolgáltat nekem, és ez az üdvösség, az nem egy fölfokozott földi jólét, mint a muszlim világban, hanem személyes kapcsolat, a szeretet győzelme. Azt mondja az Úr Jézus az utolsó vacsorán, hogy az örök élet az, hogy ismerjenek téged, Isten, Atyám, és akit te küldtél, fiadat, Jézus Krisztus. És ez az ismeret szeretett kapcsolatot jelenti. Amikor Valaki szereti a gyerekeit, szüleit, akkor nem az a fő gondolata neki, hogy szeretem a szüleimet, aztán oda jutok majd, akkor rám hagyja az örökséget, és nem másra. Mert sajnos ilyen is van, ismerek ilyeneket, hogy valaki nem hagyott a gyerekére semmit. Személyesen ismerek ilyet. Összeveszett a gyerekével, semmit nem hagyott rá. Nem azért vagyunk jók a szüleinkhez, hogy ha van valami ingósága, ingatlanja, ránk hagyja, hanem a szeretetért. A gyereket se azért szereti a szülő, hogyha majd megöregszek, akkor gondoljon rám, és mit tudom én, ne hagyjon el, és akkor majd gondoskodjék rólam, hanem azért szeretem, mert benne van a szeretet kapcsolat. És hogy ha így megvan, akkor ez nem bérbe van fizetve, hanem emberi szeretet kapcsolatban. És ez így fölfogozottan van az Istennel való kapcsolatunk is. Tehát nem úgy gondolunk az üdvösségre, hogy jót teszek, hogy majd akkor nekem visszafizet az Isten. Mert már most is ezt kell megtapasztalni, hogy az Istennel szeretett kapcsolatban kell lennünk. És ez az érdem itt írja is, hogy tehát az érdemek jutalma. Tehát van egyszer a kegyelem, az Istennek a személyes ránk hatása, az élete, hogy így mondja, bennünk, a föltámadt Krisztus élete bennünk, ez átalakítja az embert, ez a megigazulás, igazzáválás előtte, van az érdemeknek a jutalma. És ez úgy átalakítja az embert, tanítja a katolikus egymás katekizmusa, hogy eljuthat valaki a keresztény szentségre, életszentségre, ami végül is már a Ószövetségben is volt egyfajta ilyen parancs, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok, mondta már Mózes által az Ószövetség népének Isten. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok, hogy ezt az életvitelt keressétek és kövessétek, hogy a jó cselekedetek azok megvalósuljanak és átjárjanak benneteket. Itt a tökéletességnek a határa, így írja a katekizmus, hogy az határtalan. Abban nincs határ a tökéletességben. Mint ahogy múlt alkalommal arról szóltam, hogy a 10 parancsolat hoz egy alsó határt. Ne lopj, ne ölj, ezt megérte a gyerek is, hogy nem lehet lejjebb menni. De fölfele nincsen határ. Tehát a jóban, az eszményi ideálban. És ennek a megvalósítói a szentek. Minden korban, a tovább élő, történelemben tovább élő Krisztusnak a követei, akik ezt az élet szentséget föl tudják mutatni. Különösen most a mi korunkban van arra igény, protestáns teológiában is vannak ilyen könyvek, hogy a szentek visszatérnek, hogy föl kell mutatni a szent embereket. Ugyanis a szent emberek a közgondolkodásban egyrészt olyanok, hogy csodálatra méltók, de nem követhetők. És nagyon életidegen pályákat futnak be, böjtölésükkel, hősiességükkel, meg önzetlenségünkkel, amit egy átlag ember nem tud megtenni. És akkor még erre jöttek azok az ábrázolások, amelyek ilyen átszellemülten mutatták a szenteket. Éppen a újabb korban mondták azt, hogy a szentek azok a keresztény életvitelt a hétköznapok hűségében kell, hogy megvalósítsák, mint ahogy a Diognetoszhoz írt levélben volt, hogy külsőre nem is különböznek a többi embertől, de mégis az életvitelük más. És a szenti avatásokban hát keresik azokat az embereket, akik így mutatnak példát. Ugye magyarok között is nem is egy volt ilyen. Az elmúlt 20. században, akik családi életükkel, hűséges kitartásukkal, egy Batthyány Stratmann László, egy orvos, azáltal, hogy a orvosi hivatását nagyon hűségesen végezte, szerette a szegényeket, minden, így vált példaképpé egy Eszterházi János, és többek is, akik a hétköznapi életüknek a mindennapiságával tudták ezt a keresztény élet szentséget megvalósítani. Tehát amikor mi a morálisról, keresztény etikáról szólunk, akkor azt mondjuk, hogy kellenek a példaképek. És ez hiányzik a mai időkből. Mert a mai idők hoznak példaképeket, csak azok influencerek, sztárok, kérész életű emberek, akik föltűnnek egy pillanatig, nagy népszerűségnek örvendenek, milliók lájkolják őket, de egy idő után hulló csillagokká válnak. És ezért azt mondja a keresztény erkölcstan, hogy álló csillagokat kell keresni, olyan embereket, akik a krisztusi értékeket megvalósítják, mában és a jövőben is példát tudnak mutatni az embereknek. És hát így a keresztény erkölcs morális az nem csak egy ilyen parancsra épülő valami, vagy nem egy béres erkölcs, hanem azáltal, hogy főmutatja a példákat, élet célt is tud mutatni az embereknek, hogy ahogy Szent Ágoston mondja ott a szentekről, hogy nem szakadt le az a híd, amelyen ők átmentek. Tehát, hogy mi is mehetünk rajta. És az a forrás, amiből ők ittak, nem apadt ki. Tehát ma is meg lehet próbálni, lehet ezen haladni, és így ez a fejezete a katolikus egyház katekizmusának olyasmi, ami a talentumok megvalósításában segítséget akar nyújtani, vagy kamatoztatásában az embereknek, hogy egyéni életük, aztán a környezetük élete jobbá válik, és ahogy a 6. Pál mondta, növekedjék a szeretet civilizációja, amire ma különösen ebben a nagyon-nagyon elvadult világban, amiben élünk, ahol a gyűlölet, az erőszak, a háborúság van minden nap a műsoron, ne tudjon véglegessé válni, hanem azok a példák, amelyek a keresztények életéből kisugároznak, mégiscsak a jónak és a szeretetnek a diadalát segítse elő. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
4: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpád-házi Szent Erzsében imacsoport imádkozza, a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk. Egyben volt kolléganőnkkel, tegnap találkoztam Marikával, és ő érte, mondjuk ezt a rózsafüzért, sok szeretettel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Ámen.
5: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A fájdalmas rózsafüzér első titka. Aki érettünk, vérrel verítékezett. Most rákerül a sor arra, amiért ő testben idejött. Hiszen ezért jöttem, mondja az Ajka és a lelke, amikor a Getszemániában a passzió küszöbére lép, és a test már előre vérrel válaszol. Most még cseppenként, de majd ömölve is, mert majd kiontatik. az Isten fiú megretten jöttének súlyától, hogy teljes legyen az ember áldozat, az ember eszméletnek a szenvedéstől való irtózásig. De ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörték. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testénk éklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelygő juhok, bolyongunk. Járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
7: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, és bíbor színű köpenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, a fejére tették, és nátszálat adtak jobb kezébe. Azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözz légy, zsidó királya! Mindvégig szerette övéit. Ez az, ami áldozatának a megváltás és jóvátétel, az engesztelés és elégtétel értékét adja. Élete feláldozásakor mindnyájunkat ismert és szeretett. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, mert teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk,

0: anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség, botladozásokkal és elesésekkel, és szirenjeiek harjaira is rászorulva. De végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben. Elejüket az Atya toldotta meg. Már odaértek. Már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat, az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak jégalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre értek, amelynek Kopogya hely a neve, keresztre feszítették. Ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor felkiáltott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A hatodik óra táján sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan felkiáltott. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte a lelkét. Krisztus meghalt a bűneinkért az írás szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
4: imádkozzá életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy egy titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve, Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.
5: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
6: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 14-e. Ne félj, mert megváltottalak. Izajásnál olvassuk a 43. fejezet első versében. Ne félj, mert megváltottalak. Gyönyörű ige. Tudjuk kívülről, de vegyük komolyan. És örüljünk annak, hogy az Úr tulajdonai vagyunk, akiket név szerint ismer. Az Úr tulajdonai vagyunk, aki mindenkit számon tart, és mindenkit megvált. Ez a bizonyosság képes egyedül elvenni a félelmeket. Mit jelent a megváltás? Izrael népe evilági megoldásokat vár. Itteni evilági szabadulást vár. Világi győzelmeket vár. Ügyüket diadalra vezető hatalmat és messiást. Ez egyrészt becsülendő az Ószövetségi üzenetben, ez a leföldeltség, mert húsvér emberként élve ebben a világban bizony kézzelfogható megoldások kellenek. Nem elég valami alig megfogható jövő. Az igazi szabadulás azonban mégis e világon túli. És minden itteni megoldásnál több az igazi szabadulás. Teljes, örök, konkrét. Jézus Krisztusban ennek a többnek az ideje jött el. Őben azonban az örök élet üdvössége áthatja a földi életet. Itteni megoldásokat is kínál az örök megoldás. Tegyük fel a kérdést. Mi az ára a megváltásnak? Isten kárpótlásául ad népért másokat, mert annyira drágák vagyunk neki. Nem vagyunk különbek másoknál, és mégis másokat ad oda érettünk. Egyszerre megható, megtérésre hívó, ugyanakkor döbbenetes és félelmetes ez a kijelentés, amely kérdések özönét támasztja bennünk. Miattunk mások szenvednek, vesznek el, hogy mi élhessünk? Gondoljunk csak bele, egyszerű hétköznapi szinten. Hányan szenvednek, senyvednek, halnak meg azért, hogy mi élhessünk, és jobban élhessünk. Az életnek ára van. Urunk, köszönjük, hogy te egyszülött fiadban ezt a felfoghatatlan, helyettes elégtételt nem csak értelmezted, nem csak bemutattad nekünk, hanem egyszer és mindenkorra lerendezted, megszüntetted, amikor önmagadat adtad érettünk, hogy mi élhessünk. Ez kötelez, mert ettől kezdve csak mi szenvedhetünk másokért. Mi adhatjuk oda az életünket másoknak, miközben Isten lelke mindig arra indít bennünket, hogy miattunk ne szenvedjen senki. Az igazi szabadulás e világon túli. Több, mint az e világ. És Jézus Krisztusban ennek a többnek az ideje jött el. Ő benne azonban az örök élet üdvössége áthatja a földi életet is. Itteni megoldásokat kínál az örök megoldás. Ne félj, mert megváltottalak.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Mária Magdolna kora reggel elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és azt mondta nekik, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették. Az evangélium tanúsítja, hogy Jézus harmadnapra feltámadt, és üres sírt hagyott maga után. Az üres sír jelképezi számunkra a reményt és az újjászületést. Segítsük egymást abban, hogy ezt a reményt továbbadhassuk, és járuljunk hozzá a Mária Rádió küldetéséhez, hogy az Úr örömhírét sugározza a világba. A húsvéti időben örömmel ünnepeljük a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a halált és a bűnt. Kérjük az imádság mellett anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, hogy továbbra is terjeszthessük Isten szeretetét és az örök élet reményét. Az adományaikkal segíthetnek nekünk abban, hogy működésünk zavartalan legyen, és mindenki számára elérhető maradjon a hitből fakadó útmutatás. Köszönöm segítségüket, és áldott húsvéti időszakot kívánok mindnyájuknak.
3: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!
4: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján, az Ökotábor menüpontban. Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a 4 magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első kedjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a Magyar Nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
0: Hírpercek.
5: Örmény tánc flashmobot tartottak a belvárosban Budapesten. Vasárnapig látható az első kínai császár agyakkatonáit bemutató kiállítása szép művészetiben. Erkel Ferencre emlékeznek Gyulán. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Örmény Kulturális Központ szervezésében ismét fantasztikus hangulatú, hagyományos örmény tánc flashmobot tartottak május 30-án. A táncosok autentikus zenére népviseletben táncolták végig a Semmelweis utca 17 elől indulva a belváros utcáit, a belvárosi fesztivál Erzsébet téri színpadáig. Táncukkal megismertetve, s ezzel is közelebb hozva az ősi örmény kultúrát. Az Erzsébet téren ezt követően fellépett belváros Terézvárosából, Jerevánból érkezett alternatív rockzenét játszó zenekar olvasható a belvárosi újságban. Az Örmény Színház alapítója elmondta, tavaly ősszel is szerveztek már hasonló flashmobot, amely nagy sikert aratott, ezért idén ismét megrendezték. Hozzátette, az örmény táncoknak több ezer éves hagyományuk van, és rendkívül sokféle táncműfaj létezik, amelyek többnyire csoportos körtáncok, az élethez kapcsolódó jelenetekkel. Vasárnapig látogatható a Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása, amelyet eddig több mint 200 ezren tekintettek meg, közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel. A bemutatott agyag a kínai történelem több mint 1000 évét öleli fel, és átfogó képet ad Csin királyság felemelkedéséről, valamint Krisztus előtt 221-ben létrejött kínai császárság kialakulásáról. A látogatók megismerhetik az első kínai császár korának mindennapjait, hadseregét, annak fegyverzetét, valamint a terrakotta katonák történetét is. A kiállítás európai viszonylatban is ritkaságnak számít, mivel ilyen nagy mennyiségű eredeti tárgyat ritkán mutatnak be egy helyszínen. A tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című bemutató szintén vasárnapig látogatható. Az Erkel Ferenc Társaság három rendezvénnyel emlékezik meg névadójáról június 16-án Gyulán, tájékoztatta az Erkel Ferenc Múzeum pénteken az MTI-t. A közlemény szerint a június 15-i kettős évforduló, a zeneszerző halála és az 1844-es himnusz pályázat eredményhirdetése alkalmából a civil szervezet a város több helyszínén szervez programokat. A megemlékezések a Gyulai kastély egykori parkjában, a Gyulai várfürdő területén található Erkel szobor megkoszorúzásával kezdődnek. Ezt követően a helyi művelődési központban elhelyezik Farkas Hannelore, a Szatmár Németi Művészeti Líceum végzős diákjának a Mi Erkelünk című grafikáját. A program az Erkel Ferenc Emlékházban folytatódik, ahol felavatják az eredetileg 1991-ben elkészített Erkel családfa frissített digitális változatát. A rendezvényt Áhím Erzsébet zongoraművész kamarakoncertje zárja.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Az imaórák liturgiája. Reggeli dicséret következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Világteremtő Istenem, ki Úr vagy éjjel és napon, időt idővel váltogatsz, s nincs műveidben unalom. Szól már a napnak érnöke, ki éber őr éjjel át, s az utazónak éjjé fény, mert minden órát megkihalt. A hajnal csillagkél szaván,

S amit fogadtunk, álljuk azt. Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s vigasztalunknak is veled.

Csodálatos az Úr a magasságban, alleluja! Király az Úr fönségbe öltözött, felöltözött az Úr, felövezte magát erősséggel. Szilárddá tette a földet, hogy meg ne inogjon. Trónod szilárdan áll ősidők óta, öröktől fogva vagy te. Uram, a vizek árja zúg, harsogva zúgnak a folyamok. Mennydörögve zúg a tornyosuló vizek árja. De hatalmasabb, mint a tenger morajlása, hatalmasabb, mint a nagy vizek zúgása, mindennél hatalmasabb az Isten a magasságban. Bizonyságaid valóban igazak, házadat szentség illeti, Uram, mindörökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Csodálatos az Úr a magasságban. Alleluja. Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos örökké. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve. Dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai mindnyájan. Áldjátok az Urat, ti egek! Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött! Áldjátok az Urat, az Úr minden erői! Áldjátok az Urat, nap és holdvilág! Áldjátok az Urat, égi csillagok! Áldjátok az Urat, záporeső és harmat! Áldjátok az Urat, ti viharok! Áldjátok az Urat, tűz és forróság! Áldjátok az Urat, hideg és hőség! Áldjátok az Urat, dér és harmat! Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg! Áldjátok az Urat, jég és hóesés! Áldjátok az Urat, éjek és nappalok! Áldjátok az Urat, világosság és sötétség! Áldjátok az Urat, villámok és fellegek! Áldja az Urat a száraz föld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, hegyek és halmok, áldjátok az Urat, mind amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat, ti források, áldjátok az Urat, folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak! Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok! Áldjátok az Urat, ti emberek fiai! Áldja az Urat, Izrael! Dicsérje és magasztalja örökké! Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai! Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái! Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek! Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek! Áldjátok az Urat, Hanania, Azarja és Misael! Dicsérjétek és magasztaljátok örökké! Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt! Dicsérjük és magasztaljuk örökké! Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött! Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos, örökké. Dicséretre méltó vagy, Urunk, és magasztos, örökké. Alleluja. Dicsérjétek az Urat a mennyből. Alleluja. Dicsérjétek a magasságban. Dicsérjétek ti angyalai mind. Dicsérjétek összes mennyei karok. Dicsérje őt a nap és a hold is. Dicsérje őt minden fényes csillag. Dicsérjék őt az egek egei, és minden vizek az egek fölött. Dicsérjétek mind az Úr nevét, mert ő parancsolt és minden létrejött. Mindörökre helyükre állította őket, törvényt szabott, amely el nem évül. Dicsérjétek az Urat a földről, tengeri szörnyek és összes mélyvizek, tűz és jégeső, hó és kötfelhő,
és igéjét teljesítő száguldó vihar. Ti hegyek és halmok mindnyájan, gyümölcsfák és összes cédrusok, erdei vadak és minden házi állat, csúszómászók és szárnyas madarak, föld királyai és minden népek, fejedelmek és a föld minden bírája, ifjak és leányok, fiatalok és öregek együtt. Dicsérjétek az Úr nevét, mert egyedül csak az ő neve fölséges. Fölsége felülmúlja az eget és a földet, és ő emeli fel népe homlokát. Ő teszi dicsővé minden szentjét, Izraelt, a hozzá közel álló népet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Dicsérjétek az Urat a mennyből. Alleluja. Ezt mondja az Úr, az Isten. Nézzétek, kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem, és elvezetlek benneteket Izrael földjére. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor kinyitom sírjaitokat, és kihozlak benneteket sírjaitokból, én népem. Belétek oltom lelkemet, és életre keltek. Letelepítelek benneteket földeteken, és megtudjátok, hogy én az Úr mondtam ezt, és végbe vittem, mondja az Úr.

Irgalmaz nekünk, aki az Atya jobbján ülsz, irgalmaz nekünk. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek. Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nekünk.

erőszabadítottámasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol,

neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

0: lelket, hogy minden szív boldogító világossága legyen. Kérjük álhatatosan, világosítsd meg népedet, Urunk! Istenünk, igaz fényességünk, áldunk téged, mert úgy rendelted, hogy dicsőségedre megérjük a mai napot. Világosítsd meg népedet, Urunk! Fiat feltámadása által fényt terítettél a világra, árazd ezt a világosságot egyházad közreműködésével minden emberre. Világosítsd meg népedet, Urunk! Fiat tanítványaiban kinyilvánította dicsőségedet szent lelked által, küld előtt, hogy egyházad hűséges maradjon hozzád. Világosítsd meg népedet, Urunk! Népek megvilágosítója! Emlékezz meg azokról, akik még a sötétben élnek. Nyisd meg lelki szemüket, hogy felismerjenek téged, egyedül igaz Istent. Világosítsd meg népedet, Urunk! Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, benned bízók erőssége, nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Az első napon veled voltam kertedben. Nekem adtál mindent. Mégis, hogy teljes legyek, egyedül rád volt szükségem, Istenem. Mivel csábított a kígyó, hogy hozzád hűtlen lettem, tudást ígért, de én csak felejtettem. A második napon kietlen pusztában bolyongtam, elhalványult bennem neved és az imád, cserepes ajkam csak nyögte a törvény szigorát, a szenvedés lett minden tudásom, szívem megkeményedett. Sűrű és sötét lett bennem a vér. Uram, hol keresselek? A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában, és én akár a kertedben egykoron rejtőzni vágytam szégyenemben, hogy ne tudják, amit én tudok. Elfogyott minden borom. Mária látta jól, szelíden kézen fogott, s egy kérést, a kérést fiához elimádkozott. Azután csend. Szomjaztuk a kegyelmet, a csodák sorának végtelenje, elindult-e szóra, megindult-e csendre,

0: Mária szólt ismét: amit kér, tegyétek meg. S vízzel mertük tele a kőedényeket. Borrá lett a víz, ez volt első jelünk, és hittünk benne, az Úr van itt velünk. Most az Úr szeme, mint a nap, rám ragyog, s e fényben neki ma újra igent mondhatok. Tarts meg, Istenem! Óvjatok, angyalok, ma Krisztusnak újra hűséget fogadok.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta: a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya Rádióját.
3: Börtönposta. A Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: Június 17-én a Börtönpostában egy rendhagyó műsorral készülünk. A Mécses vezetőségéből gyűltünk össze páran, hogy a nehézségeinket mutassuk be önöknek. Sok kérdést szoktunk kapni arról, hogy mik a nehézségek a levelező szolgálatunkban, és sok kritikát arról, hogy mindig csak a szépről mesélünk. És hát ebben van igazság. Nyilván azért mesélünk a szépről, mert ez az, ami lelkesít minket, és ez az, ami itt tart minket ebbe a szolgálatba, ez az, ami adja a küldetésünket, annak dacára, hogy bizony nehézségeink, kudarcaink, csalódásaink is vannak. Olyanok is vannak, amit meg tudunk oldani, olyanok is vannak, amiket nem. Úgyhogy egy kicsit ezekről szeretnénk mesélni.
5: Nekem kifejezetten nehézség volt ebben a dologban, hogy a legelemibb dolgokat magyarázni kellett. Tehát például szabadulás után, hogy miért kell TB-kártya. Tehát itt vannak emberek, akiknek életében nem volt TB-kártyája. És megértette, hogy igenis kell az a TB-kártya, tehát hogy mi így kint már nem is gondolnak erre, hogy edukálni ilyen alap dolgokban is.
3: Ugye, vannak a Bibliának tanításai, parancsolatai azzal kapcsolatban, hogy mit kell nekünk megtenni a másik emberért, hogy ha valaki elnézi, hogy a másik szükségben van, és ő neki megvan mindene, akkor abban nincs az Isten szeretete, meg hogy adjatok színig teltet, megnyomódtat, meg egy csomó olyan dolog van, hogy neked késznek kell állni, nyitva kell lenni arra, hogy adok a másiknak. Viszont ez egy nagyon nehéz kérdés adott esetben eldönteni. Például, amikor valaki szabadul, az addig még természetes dolog, hogy egy heti bérletet, vagy egy 3500 forintos telefonfeltöltést az ember utalónak elindít, De hol kezdődik az, hogy még arra is szüksége, mert szüksége van igazolványra, mert szüksége van enni, mert szüksége van aludni, de hol tudok én kiszállni? Hol tudom én azt mondani, hogy most akkor ebben elég? Hol nem vagyok én az az ember már, akinek megkeményszik a szimán az, hogy nekem erre 20 forintom volt, és nem adok többet, tehát hogy ez engem nagyon keményen megdolgozott, hogy én nekem meddig kell elmenni, hogy ki mondja meg azt, hogy meddig kell segítenem.
6: A folytatást szerde este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.
7: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy 2 évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balatonalmádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin, Szabó Tamást hallottátok.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában, a Szentatya levele az időskorról, az élet értékért nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg, Sasszárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára. Az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek szentek, mert én az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy szent lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha a hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell élesztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző, fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélt szív élő tanúságtételét, Krisztus szentségének édes illatát árasztják. A Jézus szívéhez hasonló szilárd papi élet az egység, a béke és az irgalmasság hiteles jele. Így a mai megosztott világban is a béke építői lehetünk, A jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszórodottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szólt Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? Azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot a szűzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
1: Leó pápa az időskorról. Az életértékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szentatya megállapítja: a mai társadalomban az öregség egy összetett és táblatokban gazdag időszak, az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyházi élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket, hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi szintéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
0: Sasszán címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
2: Sasszárny. Egy fiatalasszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatalasszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhatnak immár hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többi nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a Zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izajás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélte, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében, és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta, a verebek csoportosan, a sasok magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszány tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az embert, az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, s így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam Szent Lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny. Kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: راديو. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Café Francesco. A Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Június 16-án kedden 18 órától Miért lesz ma valaki szerzetes? A vendég Antal Alexa Krisztina nővér. Június 23-án kedden 18 órától. Fiatalok a szegények és a béke szolgálatában. Bemutatkozik a San Egidio közösség. Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó. 2026. július 16-a és 19-e között Szegeden. 4 nap, több száz fiatal, egy közös élmény. Egyszerűségben, örömben és testvériségben. A Ferences ifjúsági találkozóra 16 és 35 év közötti fiatalokat várnak. Az ifitali napi témáiból szemezgetve. Első nap, július 16-a csütörtök. Grecso Regula. 18 órától Szent Mise Böjte Csaba testvér mutatja be. 21 órától ismerkedés, táncház. Második nap, július 17-e péntek. Stigmatizáció. 10 óra 30 perctől 12 óráig tanúságtétel a templomban Holló András kerekesszékes tánctanárral. 18 órától Szent Mise. 20 óra 30 perckor veszi kezdetét a kerekasztal beszélgetés többek között Kovács Ákos énekessel. Harmadik nap, július 18-a szombat. Naphimnusz. 16 óra 30 perctől városmissziós zarándoklat a Szent Gellért fórumba, ahol 19 órától Szent Mise a Szent Gellért fórum rendezvénycsarnokában. 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között Szent Ferenc életét bemutató színdarab látható, a rendezője Meskó Zsolt. 22 órakor fáklyás körmenettel visszaindulás a szállásra. Negyedik nap, július 19-e, vasárnap, Transitus. 10 óra 30 perckor záró mise lesz Transitus szertartással, csoportképkészítés. 11 óra 30 és 12 óra között a műhelyfoglalkozásokon készült alkotások kiállítását tekinthetik meg a jelenlévők, majd közös ebéd után táborzárás. Jelentkezés a ferencesek.hu ferdejel ifitali e-mail címen lehetséges.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Emléktáblát avattak Boros Fortunát ferences szerzetes vértanú tiszteletére Zetelakán. A temesvári egyházmegye minisztránsai zarándokoltak Mária Radnára. Az avilai nagyszent terész templomban is levetítették a Mária örökútja című dokumentumfilmet. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. A zetelaki születésű Boros Ferenc Fortunátra az erdélyi ferences rend tartomány egykori provinciálisára, történészre, íróra és vértanúra emlékeztek június 7-én vasárnap szülőfalujában. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatott be szentmisét. Cserkészek sorfala között vonultak be az ünnepi szentmisére a zetelaki Szent Kereszt megtalálása plébánia templomba az egyházi elöljárók és az asszisztencia. A szentmise után a megemlékezők közül sokan népviseletben kereszt aljában vonultak Boros Fortunát egykori szülőházához, amelyet életében gyakran felkeresett, és ott emléktáblát avattak a kommunista diktatúra áldozatul esett ferences szerzetes tiszteletére, olvasható a Magyar Kurírban. Az eseményen megemlékeztek többi ferences szerzetesről is. Az emléktábla avaton Urbán Erik ferences tartományfőnök mondott beszédet. A szeress és szolgálj mottót kapták útra valóul a temesvári római katolikus egyházmegye minisztránsai zarándokutuk és találkozójuk alkalmával, amelyet június 6-án szombaton tartottak az Arad megyei Mária Radnán. Az oltár körül szolgáló gyermekek és fiatalok, plébánosaik, hitoktatóik, szüleik és nagyszüleik kíséretében érkeztek a kegyhelyre, így a minisztránsok zarándoklata egyben a családok és közösségek ünnepévé is vált, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az érkezést követően a jelenlévők 10 órától szentmisén vettek részt a Mária Radnai Bazilikában. A zenei szolgálatot az újszentesi plébánia Angelis gyermekkórusa végezte. A délelőtti lelki programokat követően közös ebéd után a szórakoztató programok következtek, a nap végén minden jelenlévő egy karkötőt és egy kis keresztet kapott emlékbe. A minisztránsok zarándoklata közös imával zárult. Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepén június 13-án szombaton este bemutatták a Mária örökútja című dokumentumfilmet az avilai nagyszentterész templom hittantermében, tudósította a szerkesztő. A film több mint 1500 éves Mária kultusz európai kulturális és spirituális jelentőségét mutatta be. Az alkotás személyes és történelmi szemszögből kalauzolja a nézőt, miközben fizikai és lelki zarándoklatra hív. Az út Magyarországról, a Boldogasszony országból indul, majd Olaszország, Horvátország és Portugália ikonikus Mária kegyhelyeit érintve tér vissza hazánkba. A film után találkozásra és beszélgetésre került sor az alkotókkal, Farkas István lupusz atyával, piarista szerzetessel, a dr. Tari János rendező, operatőrrel és Entót Ágnes művészettörténésszel. A beszélgetést a templom kápolnája Alpeg Gergely atya moderálta.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: Amikor megtalálták, azt mondták neki, mindenki téged keres. Ő azt felelte, menjünk máshová, a szomszédos helységekben. Ez a rész a Márk 1-ből van, és a kontextus az, amikor Jézus meggyógyítja Péter anyósát, és nagyon sok csodát tesz, nagyon nagy tömeg sereglik köré, de reggel kimegy imádkozni. És egyik nap, amikor ezzel elmélkedtem, ez az ige része, Isten szólt hozzám, hogy sokszor én is olyan vagyok, mint Péter, akit elvakíthat a siker, a keresztény siker. Persze Jézussal tesszük, Jézussal szolgálunk, Jézus által térnek meg emberek, viszont sokszor Jézus elé kerül az a misszió, és ebben a részben azt mondja Jézus, hogy gyere velem, menjünk együtt. Azt éreztem egy ponton, hogy semmi másnak nincs értelme, csak annak, hogy Istent kövessem és szolgáljam. Az én hívásom az, hogy Jézust kövessem minden helyzetben, nem az, hogy sikeres misszionárius legyek, sikeres szolgáló legyek. Tehát az én részem az engedelmesség, és ennek az engedelmességnek van egy öröme, egy békessége, egy édessége, mert ez azt jelenti, hogy Jézussal járunk. Válaszolunk az ő hívására, hogy menjünk. Szolgálatunkban nagyon sok csodát látunk, utcán evangelizálunk, gyógyulásokért imádkozunk, konferenciákat szervezünk, és ebben erőteljesen tapasztaljuk Jézus munkáját, a Szentlélek munkáját.
1: Ferenc István, Kórett Lumen Christi közösség tagjának gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Szép jó reggelt kívánunk kedves hallgatóinknak, június 14-én. Hát biztos a diákok már nagyon várják a nyarat, a nyári szünetet. Azok a nevek vagy fogalmak, amik köré ez a mai műsor szerveződik, valószínűleg többeknek ismerősek. Chestertonnak a nevét valószínűleg legtöbben hallották. Alzheimert, ezt a szót is megtanultuk az utóbbi évtizedekben, és a janicsárokról is sok emlékünk van. Hát, hogy ezek hogyan kötődnek a mai naphoz, az majd szépen fokozatosan kiderül. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, majdnem elfelejtettem, a két műsorvezető.
2: Csegezi Mária.
1: És Lukovics Milán.
2: És kezdjük a napot ma is a szokásos Szent Ferenc imával.
1: Fölséges és dicsőséges Isten,
2: ragyogd be szívem sötétségét, és adj nekem igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat.
1: Amen.
2: Amen. És folytassuk műsorunkat a napi evangéliummal, Szent Máté könyvéből, 9. fejezet 36-tól a 18. szakaszig. Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincs pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő: az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab, és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Hát nem egyszerű ezután az evangéliumi szakasz után bármit is kérdezni tőled, Milán atya. Én ha szeretném összefoglalni, hogy miről is szólt ez a szakasz, akkor azt tudnám mondani, és a Mária Rádióban és júniusban a misszió kerül a középpontba, hogy talán a missziós küldetés alapja lehet az, amit itt Jézus megfogalmazott. Megszánja a pásztor nélküli tömeget, a népét, de miért?
1: Mármint, hogy mi miért?
2: Miért szánja őket?
1: Hogy miért hát, szánja hogy... őket? Hát valószínűleg ez nagyon fontos így a Máté evangéliumban, hogy ez a Jézus az Istennek a képe. Tehát azért, mert Isten szánja meg az embert, amelyik tulajdonképpen kapott egy nagy lehetőséget, és aztán valamiképpen ezzel rosszul élt. Nem is csak egyszerűen visszaélt a szabadságával, vagy a lehetőségével, rosszul élt azzal, amit kapott, és emiatt maga egy szánalomra méltó helyzetbe került. Tehát, hogy Jézusnak a látásához, hát ez hozzátartozik, ez, hogy megesett a szíve rajtuk. Tehát meglátta őket, fölmért, néz a szemével, és utána nem az következik, hogy szól, vagy ítél, vagy utasít, ugye, tehát hogyha mondjuk egy egyszerű orvos lenne, akkor hát ránéz a betegre, fölállítja a diagnózist, és kiadja az utasításokat. Ha bíró lenne, akkor ránéz a bűnösse, megállapítja a vétkét, kiszabja a büntetést. De itt egyiktől sem várjuk el, a bírótól sem várjuk el, hogy most megessen a szíve az elítélten, vagy a bűnözőn, az orvostól sem várjuk el azt, hogy minden egyes beteggel ő személy szerint együtt érezzen, viszont ez valószínűleg nagyon fontos Jézus esetében, mert arra utal, hogy Isten nem elítél, nem egyszerűen csak valami fajta terápiát alkalmaz, hanem együtt érez, megesett a szíve ezeken az embereken. Nyilván utána jön az, hogy mi a baj, az, hogy kimerültek és levertek, és tulajdonképpen mi ennek a kimerültségnek és levertségnek az oka, nem az, hogy egy szomorú hír érte őket, nem az, hogy sokat dolgoztak, vagy netalán sokat gyalogoltak volna, hanem egyszerűen az, hogy valami szét van esve. Nem, nincs valaki, aki ezekre az emberekre tekintettel lenne, aki odafigyelne rájuk, irányt adna az életüknek, hanem így kallódnak a világban, próbálják az életüket fenntartani napról napra, és Jézus már ezzel a tekintetével is nyilván megteszi azt, amit a pásztor is, hogy szemmel tartja a nyáját, de megesik a szíve rajtuk. Úgyhogy tehát, hogyha a misszió alapjának tekintjük ezt a szöveget, akkor ugye ez azért is nagyon fontos felfigyelni erre a mozzanatra, mert Jézus mire küldi a tanítványait? Tulajdonképpen arra, hogy az embereknek a sebeihez, az életüknek a tragédiáihoz, konfliktusaihoz kerüljenek közel. Tehát nem arra küldi őket, hogy most bővítsék a tagnév sorát az egyháznak, vagy szervezzenek, nem tudom én milyen jól bevethető önkéntes hadsereget, vagy szabad csapatokat, vagy nem tudom én mit, akikkel majd nem tudom mit fogunk csinálni, hanem arra küldi őket, hogy az embereknek a bajaihoz, a sebeikhez kerüljenek közel.
2: Ugyanakkor, ugye beszélünk egy szomorú tömegről, ugyanakkor azt mondja, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Hogyha sok az aratnivaló, akkor viszont feltételezhetem, hogy itt már valami beérett, tehát hogy van termés. Mondja azt is, hogy kérjétek az aratás urát. Ez akkor csak egy szimbólum, vagy hogy értsük nyilván, azt, hogy persze, az aratni valóság?
1: Valami költői kép, vagy igen, egy szónoki kép, ez, hogy az aratni valósok. Hát az, hogy mi az aratni való, az attól függ, hogy ki mit tekint eredménynek, vagy ki mit keres. Az evangéliumban van szó gyümölcsről természetesen, van szó százszoros termésről. Tehát, hogy valószínűleg egyszerűen ezeket a természeti vagy ilyen mezőgazdasági képeket Jézus is többször használja, talán több értelemben is. Ugye ez az egész részlet, amit olvasunk, ugye abba a kontextusba illeszkedik, amikor a Máté evangélist ilyen eseményeket beszél el Jézus cselekvéséből, útjáról, küldetéséből. Ugye máskor meg a Máté evangéliumban nagy beszédeket hallunk, tehát Máté az így szerkesztette meg a történeket, hogy beszéd, utána cselekményes rész, beszéd, újabb cselekményes rész, és hát öt nagy beszéd van a Máté evangéliumban, és hát közte ezek a cselekményes részek, és hát ebben a cselekményes részben azt találjuk nem sokkal korábban, ezelőtt a részlet előtt, hogy Jézus a farizeusokkal vitatkozik, vagy nekik mond valamit, és azt, hogy nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Tehát hogyha valaki egy gyógyító attitűddel szemléli az embereket. Egyébként, hát Jézus itt ez az, tehát, hogy itt kétszer is előkerül ez, hogy gyógyítsátok a betegségeket, üzzétek ki a tisztátalan szellemeket. Tehát elég hangsúlyos ebben a részben a gyógyítás. Tehát tulajdonképpen azt is mondhatná Jézus, hogy hát sok a beteg kell az orvos. Úgyhogy itt ebben a helyzetben talán nem arról van szó, hogy most akkor itt ez a sokaság, nem tudom, életszentségben vagy miben mekkora eredményeket produkált volna, azzal talán kevesebb teendője is van az apostoloknak, hát inkább a bajjal van teendőjük, a nyomorúsággal, a sebekkel, és hát ha már valaki, nem tudom, nagyon szépen szentül éli az életét, hát akkor az már talán boldogul a pásztor segítsége nélkül is, többé-kevésbé.
2: Nekem ebben az evangélium szakaszban még nagyon szimpatikus az, amikor megnevezi a 12 apostolt, hogy nem azt mondja, hogy ti elvégeztetek egy tanfolyamot, vagy titeket még oktatlak, vagy nektek még tanulni kell, hanem az abszolút bizalmat tapasztaljuk meg. Megnevezi őket, és küldi a feladatra. Bízik bennük. Ez a bizalom, ez szerintem annyira pozitívan cseng ki ebből a szakaszból. Mi alapján választotta őket? Tudjuk, nem tudhatjuk?
1: Hát biztos, hogy a biblikusok ezen sokat töprengenek, hogy is történt, hogy is zajlott ez. Ugye az első neveket Jézus így külön személyesen tényleg megszólította. Tehát azt leírja, hogy Péter és András, Jakab és János, ugye a Genezáreti tópartján még Máté meghívását ismerjük ugye az evangéliumból. A többiekről ezt nem pontosan tudjuk. Van olyan, aki talán egy társa hívott, ugye Fülöp hívta Natánaelt. Érdekes, hogy Tamásnak volt egy ikertestvére, de az nem került az apostolok közé. Pedig lehet, hogy akkor neki is szóltak, hát ha már más testvérpárok is voltak, ugye Péter, András, Jakab, János, tehát ők ugye két testvérpár Igen. volt. Tehát lehet, hogy éppenséggel akkor Tamásnak is az ikertestvére is beállhatott volna, de nem került oda. És ugye az evangélisták ugyan elbeszélnek egy ilyen kiválasztási jelenetet, hogy magához hívta őket, és akkor egy egész éjszakát imádságban töltött, és akkor utána választotta ki a 12-t egy szélesebb tanítványi körből,

0: De hogy Jézus ebben is más, mint a... Ő nem egyszerűen csak egy ilyen korabeli vallási tanító, hanem hát, hogy ő az Úr, aki hívja ezeket az embereket, akik közül hát sokan így első szóra a nyomába szegődnek, és hát tulajdonképpen nem a saját ügyességük teszi őket képessé a küldetésre, hanem hát Jézusnak a megbízása, vagy hát az az isteni kegyelem, amit rájuk bíztak. Tehát úgy valószínűleg ilyesmit is ki akar ez fejezni. Illetve hát persze ez mindig elgondolkodtató, hogyha Jézus valamifajta jelentkezés alapján választotta volna ki őket, hogy meghirdett 12 álláshelyet, vagy nem tudom, 12 helyet egy osztályban, és akkor hát fölveszi úgymond a legjobbakat, hát akkor ezek kerültek be. De hogy itt Jézus az, aki kiválasztja őket, és akkor sem hibázott el semmit, vagy hogyha az egyik elárulja, a másik megtagadja, a nagy különbségek voltak ezek között az emberek között, életkorban is, foglalkozásban, műveltségben is, azt mondhatnám, hogy politikai beállítottságban is valószínűleg. Tehát, hogy Jézus nem egy valamifajta ideális közösséget formált meg, hanem valóságos húsvér embereket, és köztük élte az életének az utolsó éveit, vagy hát tulajdonképpen azt, hogy őt a ellenségei kezére adták, az ellenségei kezére került, hát az is egy belső árulásnak lett a következménye. De ezzel együtt nem bánta meg, vagy nem mondta azt, hogy hát ezt elhibáztam, vagy nem küldte őket valami pszichológiai tesztre, hogy alkalmasak-e, hanem hát őket megbízta és küldte. Tehát valóban a bizalom az benne van, de nem csak az irányukban, hanem a mi irányunkban is. Tehát hogyha ez a, mondhatjuk azt, hogy elég szedetvedett társaság, ez így megfelelt Jézusnak, akkor mi sem mondhatjuk azt a küldetésre vagy a misszióra, hogy hát ezt csinálják mások, mert én nem vagyok erre méltó, hanem egyszerűen a küldetés azért az ránk is vonatkozik.
1: Számomra van még egy különös mondat ebben a szakaszban. Azt mondja nekik, hogy ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánisok városába ne térjetek be. Nos, azért különös, mert hogy korábban Jézusról meg azt olvashatjuk, hogy bejárt minden várost és falut, tanított a zsinagógákban, hirdette az országa örömhírét, és gyógyított minden betegséget, minden gyengeséget. Akkor nekik miért mondja, hogy ne menjenek? Nagyon különös számomra olyan szempontból, hogy Jézus nem szokott úgy beszélni, hogy valamit ne, kivétel a bűn.
0: Igen, hát nyilván ez is sok fejtörést okozott, hogy Jézus tulajdonképpen személyesen önmaga kikhez érzett küldetést, és mégis ő maga is azért megfogalmazta ezt, hogy az ő küldetése elsősorban Izrael házának elveszett juhaihoz szól. És akkor nyilván az ősegyház számára ez nagyon fontos és érdekes kérdés volt, hogy most Jézus tulajdonképpen a zsidók messiása, és akkor aki üdvözölni akar, annak zsidónak is kell lennie, vagy pedig Jézus minden népnek, minden embernek az üdvözítője. És hát végül is aztán így fölértékelődtek valószínűleg azok a történetek, amelyek inkább erre utaltak. Tehát, hogy ezért mégiscsak meggyógyította annak a pogány származású szírföníciai asszonynak a lányát, hogy a napkeleti bölcsek ott voltak a bölcsőjénél, és így tovább össze lehet gyűjteni azért azokat az utalásokat az evangéliumból, amelyek meg inkább ezt az egyetemességet érzékeltetik. Na most ez a mondat inkább a másik irányt erősíteni, azoknak a véleményét, amelyek szerint hát Jézus igenis a zsidóknak a messiása. Na most hogyan oldhatjuk fel ezt az ellentétet? Hát tulajdonképpen úgy, hogy talán

0: tekinthetjük azért az apostoloknak a képzését valamiféle pedagógiának is, tehát hogy itt még az első ilyen próba útjuk alkalmával, az első küldetésük alkalmával, hát Jézus inkább a biztonságosabb terepre küldte őket. Oda, ahova ő maga is menni készült. Hogyha ott nem tudom, mi történik, hát akkor majd nem tudom, majd valahogy helyrehozzuk. Azért a pogányoktól, a szamaritánusoktól hát elsősorban visszautasítást, gúnyt, lenézést kaphattak volna. Ez azért nem olyan nagyon könnyű elviselni, főleg akkor nem, amikor tele vannak lelkesedéssel. Hát erről az útról ugye úgy térnek vissza az apostolok, hogy tele vannak örömmel, lelkesedéssel. Tulajdonképpen Jézusnak azt kell mondani, majd azt mondja majd nekik, hogy ne is annak örüljetek, hogy szavatokra a tisztátalan szellemek is engedelmeskednek, hanem annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. De hát, hogy azért valami fajta pedagógiai érvényesül, és talán inkább ez magyarázza ezt a mondatot, hogy menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz.
1: Még egy sarkalatos pontja van ennek a szakasznak, az ingyenesség. De itt pontosan mire utal? Azokra a képességekre, amikkel ők rendelkeznek, arra a tudásra, vagy mindannyiunkra vonatkozik, hiszen ma is fontos ez a hitünkbe. Az ingyenesség.
0: Igen, ugye másutt ugye Jézus ezt így részletesebben ki is fejti, hogy ne vigyetek magatokkal semmit, így, és így tovább. Tehát ez mindig kísértés, hogy akkor nem tudom, sikereik vannak, fejükbe száll a dicsőség, talán akkor hasznot is elkezdenek belőle húzni. Ez az embert, ez a kísértés fenyegeti. Tehát azt nem szabad elfelejteniük nekik sem, hogy nem a saját érdemük, szentségük, ügyességük az, ami révén gyógyítanak, hanem egyszerűen azáltal, hogy azt teszik, amit Jézus tesz. Közel kerülnek az emberekhez, hagyják, hogy megessen a szívük rajtuk, és akkor utána majd rajtuk keresztül valami történik. Tehát, hogy ez az egyik része, a másik, tehát, hogy ne legyen ebből valami fajta ilyen visszaélés. Másik, ami fontos, hogy ne úgy menjenek, hogy na, itt van a csodadoktor, itt van a megmondó ember, aki akkor tudja, hanem hogy valamiképpen az evangélium befogadása az kíván valami jó szívűséget. És hogy éppen ezért, ahogy az apostolok közelítenek az emberekhez, az nem a magas lóról való lenézés, hanem az a rászoruló ember, aki befogadást kér valami ételt, és hogy az, akihez ők mennek, azoknak nem azt kell érezniük, ne is azt érezzék, hogy na, akkor most megjött a proféta, a csodatevő, és akkor mellette én valaki senki vagyok. Hanem valamiképpen ezt a jó szándékot, jó indulatot ébresszék föl az emberekben, és ezt teszi képessé az embereket arra, hogy az evangéliumot befogadják. Az, aki kemény szívű, vagy éppenséggel lehet, hogy meghúzza magát, mert porszemnek érzi magát, de attól még nem biztos, hogy a szíve az kinyílik az evangélium előtt. Úgyhogy hát ez hol ilyen rövidebben, utasításszerűen jelenik meg, hol mondom részletesebben kifejt, hogy mit ne vigyenek magukkal, hogy menjenek be egy házba, hogyan köszöntsék az ott lévőket, de a lényege az egy kicsit ez, hogy ne egy ilyen magas lovon ülve menjenek oda az emberekhez.
1: Milyen atya, nagyon szépen köszönöm a gondolataidat és azoknak a megosztását. Egyetlen kérdésem az már nem az evangéliumi szakaszra vonatkozik, hanem arra, hogy ilyen zenét hoztál magaddal a mai műsorba.
0: Hát igen, talán egy picit szokatlan lesz, hogy Dankó Pistára fogunk emlékezni.
1: Hát ez igen.
0: Aki ugye egy cigány zenész volt, és hát valószínűleg persze sok cigány embernek van zenei tehetsége, de hát ő valószínűleg még ki is magaslott ezek közül, mert maga is ugye dalszerzőként szerzett magának némi hírnevet, azzal együtt, hogy nem tudott például kottát írni, tehát mások jegyezték le a szerzeményeit, de hát aztán utána később zeneszerzők is feldolgozták a elsősorban hát operettjeikben, tehát még kicsit a könnyedebb műfajban a dalait, úgyhogy hát most azt elfelejtettem, hogy a mai naphoz ő hogyan kötődik, de talán lehet, hogy ma van a születésének, vagy a halálának, ezt nem tudom a kettő közül melyik, valamelyik évforduló az a mai naphoz kötődik, úgyhogy...
1: De ma már rádió is viseli a nevét.
0: Igen, meg Intercity.
1: Igen.
0: Ugye, úgyhogy... Na hát akkor örüljünk, hogy volt Dankó Pista.

0: Dankó Pista dala után egy nagyon Mária Rádió hallgatója által jól ismert önkéntesünkkel fogunk beszélgetni Chestertonról, méghozzá Rubovszkiné Budó Máriával.
1: Hát szép jó reggelt! A rádióba.
0: Ja, nem hallottunk még.
2: Kérdezték be Jézus Krisztus.
0: Amen.
2: Na hát ez egy nagyon jó téma lesz, de azért kérdezzetek rögtön.
0: Hát hogyan került hozzád közel Chesterton, aki 1936-ban ezen a napon hunyt el?
2: Hát Chesterton talán egy kicsit a családi vonalon is került hozzám közel, mert édesapámnak volt nagy kedvence, amiért egy ilyen nagyon szeretnivaló figura ez a Chesterton, és a végtelen humora, azaz, ami édesapámra nagyon hajaz, ő is ilyen nagyon humoros és roppant okos ember volt, és hát gyakorlatilag szerintem a minden művük, minden Chesterton, minden műve megtalálható volt a mi háztartásunkban, úgyhogy tulajdonképpen innen, de amikor én úgy igazán fölvettem ezt a Chesterton szálat, az szerintem, amikor már gimnazista diákoknak a Brown atyát olvasgattam fel, de azt hiszem, azt Milán atyát tett tanácsoltad nekem, úgyhogy valószínűleg neked is megvan a magad Chesterton szála.
0: Hát bizonyára. Mit kell róla tudni? Nagyon sokoldalú ember volt, és nem írónak indult.
2: Na hát így van. Gyakorlatilag szinte alig van olyan műfaj, amiben ő nem alkotott valamit, tehát életrajzokat, drámákat, filozófusnak is gondolják. Azon kívül roppant érdekesek a vitái. Tehát ő rendkívül szerteágazó, ő leginkább saját magát újságírónak tartotta, de így igaz, hogy nem annak indult. De mielőtt mondjuk azt, hogy minek is indult, hogy nézett ki ez a Chesterton, ez egy roppant érdekes dolog, egy hatalmas méretű férfi volt, ilyen sárkányödő termetű, 193 centi, és írtó nagy súlyú, és hát akkor ő egy olyan igazi anekdota figura, akinek szivar van a szájában, gyűrött kalappal, lobogó köpennyel vonul, és egy olyan sétabottal mászkált mindig, amiben egy tőr volt elrejtve, elég jó pofa, és ami ugye neki nagyon sok kortársa, akár még ismertebb is lett, mint ő, ennek azért szerintem ki fog derülni az oka is. Minden esetre George Bernard Shaw nagy barátja volt, nagy vitapartnere, és állandóan csatáztak, és akkor Bernard Shaw meg egy ilyen vegetáriánus, sovány fickó volt, és egy alkalommal az anekdóta született, hogy Chesterton azzal ugratta Shaw-t, hogy hát figyelj, ha valaki rád néz, azt hiszi, éhínség van Angliában, mire Shaw azt felelte, hogy hát ha meg rád néz, akkor meg azt hiszi, hogy te vagy az oka. Tehát ők így szedték szét egymást. Nyilván a húsevés az Chestertonnak komolyabban izgalmasabb volt, mint Shaw-nak. Na, minden esetre ténylegesen nem írónak indult, szobrász akart lenni, és akkor beiratkozott, ennek a legmagasabb ilyen iskolája az a gimnázium volt, mert utána már ilyen képzőművészeti iskolákba iratkozott be, és rajzolni és festeni tanult. Tehát tulajdonképpen ő illusztrátorként is alkotott, egyébként ha megnézzük az aláírását, nagyon sok könyvén ott van az aláírását, ez elképesztően gyönyörű, ilyen kacskaringozó betűk, amiket mint egy kotta vagy muzsika, szóval az is érdekes, és hát a saját műveit is illusztrálta, de ami őt elvitte végül az írás felé, az volt, hogy beleszeretett egy hölgybe, természetesen első látásra, valamilyen londoni irodalmi vitakörben üldögéltek, és akkor ez a Francis Blogg, aki ott volt, hát az elrabolta az ő szívét, és annyira feleségül akarta venni, hogy hát nem volt pénze gyűrűre, nem volt pénze semmire, és akkor végül is egy könyvkiadónál elhelyezkedett, hogy írogasson. Tulajdonképpen ez volt az első motiváció. Ezek annyira sikeresek lettek, hogy egyszerűen hát ez őt beszippantotta. Hát egyébként a feleségéről azért érdemes pár szót mondani, mert ez az óriási méretű Chesterton igen feledékeny volt, én úgy képzelem, mint egy szórakozott professzor, aki hát igazából teljes el van veszve a saját gondolataiban, és ez a Francis Blogg, ő az, aki teljesen menedzselte, a pénzét kezelte, a vonatjegyét megvette, úgyhogy számos anekdota szól arról, hogy hogyan veszett el Chesterton a vonattal, mert hogy nem írt, mindig írt a vonaton is, és akkor nem leszállt valahol, nem tudta, hogy hol van, és akkor állítólag táviratozott a feleségének, hogy drágám, itt vagyok Market Harborough-ban, és hol kéne lennem, mire a feleség visszaírt, hogy otthon, és akkor Chesterton hazament. Tehát, hogy ők nagyon jó páros lehettek, mert ez a Francis Blogg is egyébként tehetséges volt, meg írt verseket, és hát ő teljesen a háttérben maradt mindig. Tehát ő, az ő igazi életműve az az, hogy hát ezt a Chestertont menedzselte. Tulajdonképpen, ami nagyon nagy szomorúságuk volt, az, hogy nem lehetett gyermekük, mindenféle orvosi beavatkozás ellenére nagyon-nagyon szerettek volna gyermeket, de talán még érdekesebb ebből a szempontból, hogy ez Chesterton nem vált cinikussá, vagy keserűvé, hanem állítólag, amikor felszálltak a vonatra, akkor mindig megkeresték, hogy melyik fülkében ülnek gyerekek, és akkor beültek és élvezték, hogy rengeteg gyerek van. Még egyébként a felesége jó pofa, hogy volt valamilyen BBC sorozat, amire megkérték Chestertont, nem sokkal, pár évvel a halál előtt, 1931-ben, és oda is a feleségével ült be, és akkor gyakorlatilag ők ott kicsit elmókáztak, tehát hogy mindig eltértek az adásmenettől, és roppant szórakoztatóak voltak, úgyhogy nagyon népszerű volt ez a, hát ez egy előadás sorozat volt.
1: Marci, tanárnő vagy, nagyon szórakoztatóan tudsz beszélni Chestertonról, a műveiről, az életéről. Vajon a te tanítványaid, a mai fiatalok, hogyan fogadják őt? Szívesen ismerik meg, szívesen olvassák? Miért fontos a mai fiatalok életében Chestertont ismerni?
2: Szerintem ez egy missziós terület, mert nem ismerik annyira. Tehát, hogy szerintem a Brown atya, és vagy ha itt a műveiről is nyilván beszélni fogunk egy pár mondatban, hát akkor Brown atya az, ami a krimi irodalomnak egy kicsit ilyen megtestesítője Chesterton életében, ő az, amit szerintem a leginkább kapós egy fiatalnak, nem annyira a nem tudom, teológiai hitvitái, vagy az ő ilyen egyéb gondolatai. Én egyébként ezt a Brown atyát próbáltam felolvasni, és igaziból altatónak szántam, hogy elaludjanak rajta a gyerekek este. Hát nyilván, hogyha elkapták a szállat, akkor nem ment az eladás, de szerintem kevéssé ismerik, és akkor ehhez hozzáfűzném azt, hogy egyébként az egyetemen se tanítják Chestertont, én angol szakos tanárként végeztem, és ezek csak speckolok, vagy ilyen különleges szemináriumok, ahol Chesterton előfordul, és ez nyilván amiatt, hogy ő egy nagyon hitét, tehát hogy megtért, és a hitben nagyon elmélyedt valaki lett, ami miatt a fő mainstream irodalom őt nem becsüli annyira, inkább azt mondják róla, hogy ő a krimi irodalomnak egy nagyon komoly kulcsembere, ami egyébként szerintem igaz is, de hogy amúgy ami a valódi nagysága, az lehet, hogy így igazából egy picit a partszélen van.
1: Egyébként ugye felnőtt 46 éves korában tér át a katolikus hitre, és az angliai katolikusok azok ilyen hitvédnökként és számon tartják őt. Ha a regény alakjait és hőseit nézzük, akkor te kit emelnél ki közülük? Ki a te kedvenced?
2: Hát szégyen, hogy a Brown atyát mondom, meg ezt a Flambeau-t. De
1: egyáltalán igaziból, nem szégyen.
2: Igaziból ebben az a klassz szerintem, hogy és ez itt most a kicsit a kamaszkorra is hajasz, hogy ez a Chesterton az egész kamaszkorát ilyen nagy szélsőségekben éltem, meg depresszió, meg mindent kipróbált, spiritista, nem tudom én, akármilyen különlegességekbe próbált belemászni, és hogy egyszer csak Szent Ferenc volt az, aki kisegítette ebből az ő írásai, és hogy akkor visszatérve, amit mondasz, hogy miért mondjuk ez a Flambeau lenne az egyik kedvencem, mert ő is egy ilyen nagy megtérő. Tehát, hogy ez egy olyan különleges krimi sorozat, ahol a fő gyilkos, meg a fő gonosz egyszer csak áttér, és a Brown atyának lesz a segédkeze. Tehát, hogy egyébként a Chestertoni figurák közt létezik ez a nagy, nagy megtérő, amilyen egyébként Szent Ferenc is volt, amilyen egyébként Chesterton is, és hát akkor ez a Flambeau figura is. A Brown atyának meg a kedvessége szerintem az, hogy ilyen végtelen jelentéktelenséget kölcsönöz egy katolikus angol papnak, aki ugye írtó béna, mindent kiejt a kezéből, tehát hogy eleve a jelenség olyan, hogy már az ember félrenéz, hogy jaj, ne, és akkor közben pedig hát megoldja, és nem azért oldja meg, mert nagyon jól megszégyenítené a Scotland Yardot, hanem azért, mert hogy az emberi oldalról próbál a ügy felé is közelíteni, tehát hogy ő a bűn ellen lép föl, és hogy az emberi sorsok irányából oldja meg a bűnt. Tehát, hogy szerintem ezek ilyen írtó érdekes figurák, és hát roppant közel kerül az emberhez, mert mi magunk is ilyenek vagyunk.
1: És hogyha azt nézzük, hogy Sherlock Holmes, Maigret felügyelő, akkor szerintem szinkronban vannak, tehát legalább azon a szinten van Braun atya.
2: Hát annyira, igen, hogy én őszintén szólva ezt, hogy Agatha Christie például Chestertonból és Braun atyából táplálkozik, ezt én nagyon meghökkenve vettem észre így most készülgetve Chestertonból, hogy egyébként létezett egy ilyen brit krimi írók társasága, aminek Chesterton volt az első elnöke, és Agatha Christie-vel együtt írogattak, konkrétan közös krimiük is van, ez a Levegő admirális, hogy Agatha Christie őtőle merített egy csomó mindent, például ugye neki is van ez a Hercule Poirot, a Braun atya mellett megvan ez a Hercule Flambeau, ugye ezek a hasonló figurák, és hát valóban ez a krimi irodalom, ez teljesen Chestertontól indul. De egyébként, ha már említetted ezt, hogy akkor, vagyis hogy szóba hoztuk Agatha Christie-t, hát szerintem a mai fiatalokat nagyon meg lehet fogni azzal, hogyha bemondjuk nekik, hogy a Narnia sorozat, ugye C.S. Lewis írt, hát azt már még az én gyerekeim is végigolvasták, meg végigélveztük, aztán filmek is készültek belőle, akkor már kevesebben kezdték olvasni a könyveket, ami sajnálatos, de hogy C.S. Lewis az első világháborúban egy tábori kórházban Chestertont olvasgatott, és hát egyébként ő is ezen keresztül tért meg. Tehát ilyen roppant érdekes, és az nekem az már megható, hogy mekkora hatása van. Másik meg nyilván a Tolkiennek a Gyűrűk ura, hogy ő is az egész tündérmese világát ezt Chestertontól szedi. Tehát, hogy és ezt tettem meg most egy csodálatos gyermekkora, ami szerintem azért mindenképp kerül említésre, hogy az édesapja egy ilyen álomvilágot hozott ott létre, ugye volt egy öccse, és akkor készített kézzel egy ilyen báb paravánt, és állandóan bábozott nekik, és ilyen tündérmeséket adott elő. És hát ebben élt Chesterton, és valahogy úgy érezte, hogy ez a család, tehát ebből forrásozott végig, és ha belegondolunk, hogy még a Gyűrűk urában is ez érzékelhető, akkor szerintem a mai fiatalok meg tudnak nyugodni, hogy hát ezt a Chestertont is elő kell venni.
0: Ja, a krimiei azok nem csak szellemesek, hanem ugyanakkor meg rengeteg olyan emberi bölcsesség van bennük, hogy hát akár a Braun atyában is az, hogy tulajdonképpen ő hogyan tekint az emberre, aki hát lehet, hogy persze rosszat tesz, de hát, hogy valóban ebből az oldalából, vagy hát az emberre való tekintettel jut el oda, hogy kikövette el a bűnt, de hát például azt is nagyon igaznak érzem azt a mondatát, amit szintén a Braun atya szájába ad, hogy például, hogyha egy nőt meg akarsz ismerni, akkor figyelj meg körülötte olyan más nőket, akik neki valamiképpen ki vannak szolgáltatva.
1: Nagy igazság.
0: Mert, hogy szinte lépten nyomon talál az ember a krimiében, hát olyan emberi tapasztalatot, bölcsességet összesűrítve, ami hát nagyon értékessé teszi ezeket a novellákat.
1: Miben lehet az ő, hogy mondjam, titka, hogy nem avul el? Tehát, hogy ma is mindannyian, akik olvastunk tőle bármit is, szeretettel gondolunk rá, és zseninek tartjuk, és olyan logikai menetek vannak egy-egy alkotásában, hogy hihetetlen. Csak zseninek tudom nevezni.
2: Igen, és szerintem azért ennyire széles körűen lehet ő kedvelt, mert nagyon sokféle dologban zseniális. Tehát nem csak az, hogy mondjuk valakinek tetszik a krimi, hanem az, hogy nagyon szellemes, nagyon szórakoztató. Igen. És szerintem szinte már el vagyunk ettől szokva. Mindamellett pedig való alapja van, például ez a Braun atya, ez az ő Bradfordi plébánosa, hát hogy őról próbálta megmintázni. És érdekes az, hogy aztán később, amikor meghalt Chesterton, ez a Braun atya is megírta maga kis írását, hogy Braun atya Chestertonról címmel. Tehát, hogy mindenkinek volt ilyen párbeszéd volt, és azt hiszem, hogy az az érdekes, hogy ma már ezek ilyen nagy volumenű párbeszédek sok-sok év telik el köztük, és ma pedig az internetes komment háború az olyan, hogy így másodpercenként reagálunk. Itt ezek hosszú idő után reagáltak egy-egy nem tudom, kritikára, vagy humoros megállapításra.
1: Szerintem Chestertonról nem beszélhetünk az aforizmái megemlítése nélkül. Neked van kedvenced?
2: Hú, hát abszolút, abszolút, abszolút.
1: Akkor halljuk.
2: Nem tudom, hát az egyik legkedvesebb az, ami ilyen, nem is tudom, a Szent Ferenci is, hogy ha valaki elveszíti a hitét Istenben, az nem az fenyegeti, hogy nem hisz majd semmiben, hanem inkább az, hogy mindenben.
1: Igen, nekem pontosan ugyanez, milyen érdekes.
2: És nem, ez óriási, mert óriási. Ezt látjuk magunk közül, és ezt nem ma mondta. Így van, tehát, hogy elkezdenek itt az emberek eltévedni, és akkor ott jön a minden.
1: És mondott még egy olyat is, ami nekem még szintén nagyon tetszik, hogy a modern fiatal ember sohasem fogja a környezetét megváltoztatni, mert minduntalan a felfogását változtatja.
2: Igen.
0: Mineki az emlékezete még így nagyon röviden, vagy az utóélete hogyan tekintenek rá vajon?
2: Hát ugye az egyik az, amit mi most beszélünk, hogy mindenkinek megvan a maga kedvence, ami pedig így érdekes szerintem, hogy díjakat próbáltak neki amott adni, és akkor például jelölték őt 1935-ben irodalmi Nobel-díjra, de nem kapta meg. Tehát, hogy voltak szűkítések, egyre szűkebb, még mindig benne volt Chesterton, és a végén úgy döntött a bizottság, hogy senkinek nem adnak Nobel-díjat. Tehát, hogy ő volt, aki egyébként azt a kommentet fűzte hozzá, hogy hát ha nem írta volna meg a Szent Ferenc és az Aquinói Tamás könyvét, ugye ezek roppant érdekes és nagyszerű monográfiák, akkor talán megkaphatnán, de az a kettő úgy eltévejedett. Szóval, hogy őt egy kicsit így bánt az irodalmi világ, amúgy rengetegen. Akik így meg tudták fogni, hogy diszdoktorává olvassák, azok mindenféle egyetemek, akik őt becsülték. Egyébként 11. Pius pápa pedig egy ilyen nagy Szent Gergely rendkeresztjét adományozta neki, és azután, egyébként nem is olyan nagyon régen, 2013-ban kitalálták, hogy őt szentté avatják, és elindult egy ilyen folyamat, de ez aztán 2019-ben ez végül is lezárult, tehát hogy anélkül, hogy megtörtént volna, mert valahogy az ő személye egy ilyet is hozott, hogy nem, ezek a nagy dolgok nem tudtak vele valamiért megtörténni. És még azt is én kicsit furcsának tartom, hogy a Westminster Abbey-ben sincs neki emléktáblája. Ugye nagyon szeretjük a Westminsterben, néha diákokkal is megyünk oda, hogy nézegetni ezt a fantasztikus irodalmi sarkot, és nincs emléktáblája. Mert ugye ő unitárius családba születve, de anglikánként volt megkeresztelve, és ugye amikor katolizált, hát akkor ugye mindenkinek megvolt a maga véleménye róla, és tulajdonképpen őt így a saját Beaconfield-i kis temploma őrzi, a síremléke őrzi, itt-ott vannak róla parkok elnevezve, de hogy gyakorlatilag egy ilyen érdekes bánásmódban van önnek része.
1: Szerintem azért az idő sok mindent megold, és azt összegzésül elmondhatjuk, hogy a művei nem avulnak el, mindig szórakoztatnak, tanítanak és elgondolkoztatnak. Úgyhogy Marci, nagyon-nagyon szépen köszönjük neked, hogy ma is velünk voltál, és megosztottad ezeket az értékes gondolatokat Chestertonról is. Vidd csak az ő munkásságának hírét és a műveinek az ismeretét is a mai fiatalokhoz. Áldott szép vasárnapot!
2: Na hát nektek is, és az összes hallgatónak szép vasárnapot kívánok én is.
0: Köszönjük szépen, hát akkor olvassuk Chestertont, és hallgassuk Dankó Pista zenéjét egy rövid ideig, aztán akkor utána hát egy fokkal nehezebb témával folytatjuk, méghozzá azt, hogy ezen a napon született Alois Alzheimer. Meglátjuk, hogy róla mit tudunk meg.

0: Mindenki összerezzen, amikor azt a szót hallja, hogy Alzheimer. 1864-ben ezen a napon született Alois Alzheimer, német orvos, és amikor ő élt, akkor valószínűleg még nem volt ilyen rossz csengésű ez a szó. Ennek az évfordulónak a kapcsán az Alzheimer kórról beszélgetünk Zádori Dénes tanárúrral, docenssel a Szegedi Neurológiai Klinikáról, aki egyben a Magyar Demencia Társaságnak is az elnöke. Sok szeretettel köszöntöm, szép jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok! Én is szeretettel köszöntöm a már rádió hallgatóid.
0: Vajon Alzheimer leírta ezt a betegséget? Hogy lehet az, hogy pont az ő nevéről nevezték el?
1: Igen, az első eset 1906-ban került leírásra, és jellegzetes neuropatológiai elváltozásokat figyelt meg. Amikor a betegnek az agya feldolgozásra került, ez volt a kongóvörössel festődő amiloid plakkok, amit úgy gondolták, hogy a betegség kialakulásával összefüggésbe hozható. Később, ahogy gyarapodtak az ismeretek, a másik jellegzetes neuropatológiai eltérésként a neurofibrilláris kötegeket azonosították, és így ez a két hipotézis, tehát a kórosan foszforilált taufehérje szerepe, illetve a beta-amiloid peptid összecsapzódása révén kialakuló plakkok karöltve képezhetik a betegség neuropatológiai alapját.
0: Vajon lehet ezt a betegséget lassítani, vagy talán ez, ami legjobban érdekli az embert, hogy ha valaki ezt megkapja, akkor mit tehet?
1: A legfontosabb, amit kiemelnék, az a megelőzés. Tehát tegyünk meg mindent azért, hogy minél később, minél enyhébb tünetekkel alakuljon ki a betegség, még hogyha van is hajlam rá. Kétféle hajlamot különböztetünk meg. Egy az, ami egyértelműen a génjeinkben van kódolva, a családi öröklődés mutató formák, de ezek a jóval ritkábbak, ami gyakoribb, hogy úgynevezett multifaktoriális megjelenésű kórképként jelentkezik az Alzheimer-kór. Ez azt jelenti, hogy sok-sok olyan faktor van, ami együttesen vezet a betegség kialakulásához. Itt is vannak genetikai tényezők, de nagyon fontos szerepe van az életmódnak, hogy mennyi információt, ismeretet gyűjtünk be az életünk során, mennyire képezzük magunkat, mennyire vagyunk fizikálisan aktívak, mennyi sportolunk, mozgunk rendszeresen, és mennyire figyelünk arra, hogy a szívérrendszer, illetve az agyérrendszeri rizikófaktorokat, vérnyomás, dohányzás, cukorbetegség megfelelően megelőzzük, illetve karban tartsuk. A kezelés, ha már kialakult a kórkép, nem egyszerű, főleg azért, mert a betegség sokszor későbbi stádiumokba kerül laikusok által felismerésre. Ekkor a rendelkezésre álló tüneti terápiák már kevésbé hatékonyak, illetve az remélhetőleg most már egyre inkább Magyarországon is a közeljövőben elérhető féloki kezelést nyújtó antitest alapú terápiák csak a betegség korai stádiumában alkalmazhatóak, akkor van megfelelő indikációjuk.
0: Próbálom érteni, amiket mondtad, ezért akkor ezek szerint a szellemi aktivitás az jót tesz.
1: A rendszeres szellemi aktivitás segít a kórkép kialakulásának megelőzésében, tehát úgymond minél több ismeretet gyűjtünk az életünk során, minél jobban képezzünk magunkat, annál magasabb szintről indul el a hanyatlás. Későbbiekben fogja érinteni a mindennapi aktivitásunkat, funkcióinkat, tehát több időnk van a kórkép során, hogy elveszítsük ezeket a képességeket, úgyhogy mindenféleképpen javaslom, hogy aki teheti, az ez irányú megelőzésre is kiemelt figyelmet fordítson.
0: Ismerek egy idős házaspárt, ők kötelező jelleggel minden nap kártyáznak egy órát, azért, hogy hát valamiképpen szellemileg is karban tartsák magukat, akkor ezek így még időskorban is gyakorolhatók, nem kell ahhoz, nem tudom, egyetemre beiratkozni.
1: Egyértelműen, tehát szokták kérdezni a betegek, hogy mit csináljanak, keresztrejtvényfejtés, akár az ön által említett kártyázás példája, de már az is, hogyha például rádiót hallgatnak az emberek, sok idő sajnos egyedül él, kevés inger éri, és kimutatták, hogy az ingerszegény környezet, illetve a fennálló hallászavar is nagymértékben hozzá tud járulni a kórkép tüneteinek kialakulásához és a tünetek súlyosbodásához. Tehát, hogyha már érik információk, ingerek, akár rádióhallgatás vagy tévénézés formájában, már azzal sokat tud tenni a mentális egészsége érdekében.
0: Ugye ez volt a jó szempont, amit említett, hogy hát a megelőzésért kell tennünk, az egy sokkal későbbi fázis, hogy lehet-e lassítani, de hát ugye a következő akkor a fölismerés, hát azt is említette, hogy segíteni vagy lassítani, hát elsősorban akkor lehet, hogyha sikerül ezt korán fölismerni. Hogy ismerik fel ezt az emberek? Mik azok az első jelek, amiből akár az illető, akár mondjuk a családtagjai hozzátartozói észreveszik, hogy itt valami nincs rendben?
1: Alzheimer korban legjellegzetesebb tünet a rövidtávú memória zavara. Ez általában vagy úgy jelentkezik, hogy egy megbeszélt feladatra nem emlékezik, tehát nem végzi el az adott feladatot, akár határidőre, akár a megbeszéltek szerint. Másik, hogy elfelejti azt, hogy pár perccel is itt jön a rövidtávú memória jelentősége, pár perccel ezelőtt az adott téma már szóba került, nagyon gyakran ugyanazokra a dolgokra kérdez rá, ugyanazokat a történeteket kezdi el mesélni, illetve egyéb úgynevezett nem kognitív tünetként magatartási szihés tünetek is megjelenhetnek, enyhefokú hangulatzavar, akár megváltozott érzelmi reakciók, ezekre is egyaránt kiemelt figyelmet kell fordítani, mert ugye, hogyha el kell különítenünk az egyéb problémáktól, fontos, hogy az időskorban jellegzetes szorongás, hangulatzavar is megfelelően kezelve legyen, mert ezeknek a kórképeknek a tünetei is hasonlóak lehetnek, tehát fennálló szorongás okozhat figyelmi funkciózavar, vagy akár egy fennálló depresszió is megnyilvánulhat memóriazavar formájában is. Tehát fontos, hogy komplexen lássuk a képet, és ezeknek a tüneteknek mind-mind jelentőséget tulajdonítsunk.
0: A demencia nem hasonló egy kicsit, mármint a tüneteket tekintve, hogy hát sokszor nagyon régi dolgokra jól emlékszik az ember, de hát mégis akármelyikünk elmondhatná magáról azt, hogy hát neveket nagyon könnyen elfelejtünk, vagy nehezen jegyzünk meg, vagy én akár nem szoktam emlékezni este, hogy mit ebédeltem. Tehát valahogy ez a rövidtávú memória, nagyon sok ember úgy érzem, hogy annyira zaklatott életet él, vagy annyit lóg az interneten, hogy sokszor így nem emlékszünk vissza közeli dolgokra. Mik a különbségek, vagy mit tegyünk, hogy hát egyébként, ha nem áll fönn a betegség, akkor azért ott legyünk, ahol vagyunk, hogy figyeljünk oda, és ne felejtsük el, amit mondanak nekünk.
1: Igen, ebben az ingergazdag környezetben, amiben élünk, sokszor nehéz a normál öregedéstől vagy folyamatoktól való elkülönítése a demencia tüneteinek. Ugye, hogyha enyhe kognitív zavarról beszélünk, ott még a fennálló tünetek, amiket ön is tetszett mondani, kevésbé befolyásolják a mindennapi aktivitás, kevésbé zavaró mértékűek, az adott egyén vagy beteg minden dolgot el tud intézni, amit korábban, csak sokkal lassabban. És akkor itt jön, amikor már az enyhe demencia stádiumba lép, és a korábban említett féloki antitest alapú terápiáknál ugye ketyeg az óra, tehát ott már jó volna az enyhe kognitív zavar stádiumában, amikor még csak megjelennek a tünetek már lépni, tehát az enyhe demencia stádiumában pedig már legalább egy mindennapi aktivitás korlátozottá válik, tehát amit korábban meg tudott csinálni, ott már segítségre szorul. Lehet az, hogy például korábban tudta a telefonját használni, nem, be tudta megfelelően kapcsolni a tévét, banki ügyeket tudott intézni, már nem megy, és akkor később jönnek ugye az egyszerűbb dolgok, a bevásárlás önállóan, akár egy nagyobb bevásárlóközpontban már csak a kisboltba tud elmenni, tehát egyre-egyre épülnek le sajnos a funkcionális képességek is, az önellátás során a beteg egyre több segítségre szorul. Tehát, hogyha ezek a tünetek is jelen vannak, és már nem mennek dolgok önállóan, az egy figyelmeztető jel, hogy valószínűleg ott már egy enyhe fokú demencia állhat fönn.
0: Hogy történik ennek a diagnosztizálása? Tehát vért vesznek, vagy tesztet kell kitölteni?
1: Legfontosabb az esetfelismerés. Tehát, hogyha korábban említett tüneteket az adott egyén érzi magán, akkor célszerű erről a házi orvosával beszélni. A házi orvos beutalja az arra szakosodott kognitív szakrendelésre, vagy memória ambulanciára, igazából mindegy, hogy nevezzük ezeket a rendeléseket, és ott történik egy részletesebb úgynevezett anamnézis felvétel, vizsgálat, akár neurológus, akár pszichiáter szakorvos által. Én azt gondolom, az idősebb populációra tekintettel a geriátereknek is jelentős szerepe lehet ebben. Tehát a legfontosabb az esetfelismerés, hogy valami baj van, és erről tudunk a házi orvosunkkal beszélni, és elindulhat a folyamat. Persze, amit ön is említett, hogyha van egy úgynevezett iránydiagnózisunk, akkor akár a vérből, akár az agygerincvelői folyadékból vett minták, akár megfelelő képalkotó MR, vagy egyéb ilyen radioizotópos vizsgálatok segíthetnek a diagnózis további felállításában, pontosításában, de a legfontosabb, mint mondtam, az esetfelismerés. És itt még annyi kiegészítést tennék, hogy ezen a területen is óriási fejlődés van, tehát korábban az aranystandard diagnosztikát mind a mai napig, igaz azért ez, az agygerincvelői folyadékból vett minták voltak tekinthetőek, de most már szerencsére vannak olyan elérhető vérből végzett vizsgálatok, amelyek segíthetnek a betegeknek az esetfelismerés során azonosított tünetek mellett a szűrésre. Hogy nála valószínűsíthetően Alzheimer kor áll fönn, vagy nem, és akkor akik ezen vizsgálatokra negatívak, nyilván törülünk, akik pozitívak, ott a mai gyakorlat szerint azért még szükséges agygerincvelői folyadékból végzett megerősítés. Tehát ezen a területen is azért nagy fejlődések történtek, és a Demencia Társaság tagjaival törekszünk arra, hogy ezek közeljövőben minél szélesebb körben elérhetővé váljanak, akár államilag finanszírozott keretek között. Nyilván ezen a területen azért még sokat kell dolgozni.
0: Hány embert, hány százalékot érint ez az Alzheimer-kór, és vajon, hát mióta ezt a betegséget így leírták, ez változik-e? Tehát, hogy az általános életmódunk az visszaszorítja ezt a betegséget, vagy inkább elősegíti ennek a kialakulását. Tehát valahogy így az utóbbi évtizedekben így úgy érzem, hogy így jobban megtanultuk ezt a szót vagy kifejezést. Azért kérdezem, hogy vajon hát biztos tudnak erről, hogy statisztikailag hogyan változik ennek az aránya.
1: Az általános populációban mért gyakorisága, tehát a társadalomban mert gyakorisságra, az nagyjából 1%-ra tehető. Ez egy nagyságrendben van például az epilepszia betegségével. Ez alapvetően nem tűnhet soknak. De hogyha azt figyelembe vesszük, hogy az esetek jelentős része, az 65 év felett kezdődik, ekkor beszélünk késői kezdetű Alzheimer-korról, az már egyre jelentősebb és gyakoribbá válik, olyannyira, hogy 85 év felett már akár a társadalomnak a 30-50%-át is érintheti. Szóval minél tovább haladunk az életkorra, akár már minden második, harmadik egyén érintett lehet. És itt van annak jelentősége, hogy a születéskor várható átlagos élettartam egyre-egyre emelkedik, ezáltal az időseket érintő betegségek gyakorisága is emelkedni fog, és ezért van hatalmas társadalmi jelentősége a demencia felismerésének, megfelelő módon történt gondozásának, mivel várhatóan az ezzel élő betegek száma jelentősen emelkedni fog a közeljövőben, és ezt a folyamatot már most látjuk.
0: Nyilván a Magyar Demencia Társaságnak is van bőven dolga ezzel. Mi most a fő irány, amivel foglalkoznak?
1: Igazából a társaság leginkább a demenciával kapcsolatos dolgok, orvosszakmai, illetve tudományos hátterét próbálkozik biztosítani. Megfelelő minőségű kezdeményezések vannak a betegszervezetekkel történő együttműködésre. Ott is próbáljuk a tudományos szakmai, illetve az oktatási hátteret adni. Ennek ez utóbbinak azért van különös jelentősége, mert nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy sajnos mind a mai napig még az egészségügyben dolgozók akár 60%-a is úgy gondolja, hogy a demencia az a normál öregedésnek a része, pedig akinek van ilyen hozzátartozója, vagy volt ilyen hozzátartozója, hogyha sajnos már elhunyt, illetve hogyha saját maga is küzd a tünetekkel, illetve annak mindennapi aktivitásra, életvitelére gyakorolt negatív hatásaival, akkor bizony tudja, hogy ez milyen terhet ró a betegnek saját magának, illetve közvetlen családtagjainak, az ápolást végző személyeknek a számára. Tehát én azt gondolom, hogy komolyan kell venni, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy a korai stádiumban lehet igazán hatékony tüneti, vagy, amint mondtam, remélhetőleg a közeljövőben féloki kezelést nyújtani. Tehát itt hatalmas szükség van arra, hogy a társadalmi tudatosságot fokozzuk. Sajnos sokszor nagyon negatív kritikákkal illetik azokat a mindennapi betegellátással, ápolással küzdő hozzátartozókat, akiben például felmerül, hogy az ő munkavégzése, egyéb családellátási feladatai mellett a betegek ellátása szociális otthonban történjen, pedig szerencsére egyre több erre szakosodott szociális otthonban, ahol megfelelő gondozást mellett tudják biztosítani a betegek 24 órás felügyeletét. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, hogy a gyermekeinket is beadjuk óvodába, iskolába, és 18 éves korukig biztosított legalább, amíg a szülők dolgoznak, addig a pedagógusok által való felügyelete. Nyilván vannak ugyanígy a demenciával élők számára nappali ellátási intézmények is, nem csak a szociális otthonokban történő 24 órás ellátás lehetősége érhető el. Tehát jó volna, hogyha kicsit a társadalmi tudatosság részévé válna ez is, és ezek a korábban említett negatív kritikák megszűnnének. Hiszen mi is bármikor kerülhetünk ugyanabba a helyzetbe.
0: Igen, hát remélem, hogy akkor ez a beszélgetés is hozzájárul ehhez a társadalmi tudatossághoz, meg hát legfőképpen aki érintett ott a korai fölismeréshez. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, az értékes információkat. Zádori Dénest hallották, kedves hallgatóink, a Szegedi Tudományegyetem Neurológiai Intézetének docensét és a Magyar Demencia Társaság elnökét. Köszönöm a beszélgetést, és további szép vasárnapot kívánok.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, én is további szép vasárnapot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóknak is.

0: Hírek.
1: Ranold Erri díjjal ismerték el Somogyi Eszter munkásságát. Hitvallás és hűségeskü a diakonos szentelés előtt. Jubileumát ünnepelte a Szent Mihály gyermekkórus Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. A pedagógus nap alkalmából rendezett Veszprémi városi ünnepségen Ranold Erri díjjal ismerték el Somogyi Eszter óvoda pedagógus, a Veszprémi Szent Margit Római Katolikus óvoda intézmény vezetőjének több mint 30 éves nevelői munkáját. Somogyi Eszter 1993 óta dolgozik a pályán, 2014-től vezeti az intézményt. Munkájának középpontjában mindig a gyermek állt, akiket egyedi értékként szeretetteljes és biztonságos környezetben segíti a fejlődés útján. Az általa vezetett óvoda mára a veszprémi családok megbecsült közösségévé és a katolikus nevelés meghatározó helyszínévé vált. A Veszprémi Főegyházmegye közössége büszkeséggel osztozik ebben az elismerésben. Hálásak Somogyi Eszter több évtizedes példaadó szolgálatáért, amellyel generációk nevelését segítette, és amelynek gyümölcsei ma is ott élnek a gyermekek, a családok és az óvodai közösség életében. A Veszprémi Nagy Szeminárium kápolnájában tett hitvallást és hűségesküt Tel Nándor papnövendék a diakónus szentelést megelőzően. Az ünnepi szentmisét dr. Udvardi György érsek mutatta be, aki homiliájában hangsúlyozta, a hit nem csupán ismeret, hanem személyes találkozás Krisztussal, amely az egyház közösségében válik teljessé. A hitvallás és a hűségeskü fontos állomása annak az útnak, amely a felszentelt szolgálatára készíti a jelöltet. A homilia során külön szólt az engedelmesség ígéretének jelentőségéről is. Tel Nándort június 13-án szentelte diakónussá a főpásztor a Zirci Bazilikában. A hitvallás és hűségeskü a diakónus szentelés közvetlen előkészítésének fontos állomása volt. A szertartás különös jelentőséget kapott azért is, mert 1952 óta nem történt ilyen nagy esemény a nagy szeminárium épületében. 3 éves jubileumát ünnepli a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház gyermekkórusa. Udvardi György érsekatya kezdeményezésére 2023-ban létrejött közösség az elmúlt években rendszeres szolgálattevője lett a bazilika liturgiáinak. A kórus nem csak zenei tudásban fejlődött sokat, hanem valódi közösségé is formálódott. A jubileum jó alkalom arra, hogy hálát adjanak mindazokért a gyermekekért, családokért és pedagógusokért, akik az elmúlt 3 évben részesei voltak ennek a közösségnek, és akik énekükkel ma is hozzájárulnak ahhoz, hogy a liturgia szépsége még teljesebben szólhasson meg a Főszékesegyház falai között. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és buzdítom arra Önöket, hogy tartsanak továbbra is rádiónkkal, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
2: Folytatjuk élő műsorunkat a mikrofonnál.
3: Csegezi Mária.
2: És Lukovics Milán. És már is itt van velünk jól ismert történészünk, dr. Kovács őrstanár úr, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium tanára, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürti István tanárképző karának közszolgálati docense. Szép jó reggelt kívánunk!
3: És te hoztál Mária a rádióba.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat!
2: És a mai beszélgetésünknek az a témája, hogy hát szerintem legtöbben az egri csillagokból tudunk, a leginkább a janicsárokról, de az ő történetük ma napra pontosan 200 éve Isztambulban, hát elég tragikus véget ért, elég elképesztőnek érzem azt, hogy egy állam a saját katonáit hát egyszerre lemészároltatja, és így számolták föl a janicsároknak a seregét. Ezt nagyon-nagyon gondosan megszervezte II. Mahmud szultán, ezt a mészárlást. Miért érezték ennek szükségét? Hogy nem volt erre valami civilizáltabb mód? Hogyan készültek erre föl? Hogyan hajtották végre? Mi lett ennek az eredménye?
4: Hát csak nem 200 éven át tulajdonképpen a török, vagy oszmán török birodalomnak a valódi urai, mondhatjuk így, a janicsárok voltak. És a janicsárság minden olyan reformnak értelemszerűen ellenállt, amelyik az ő hatalmi pozícióit akadályozta volna. Ebből kifolyólag más eszközökkel nem nagyon lehetett velük leszámolni, és más szultánok is tettek ugye erre kísérleteket a korábbi időszakban, fölismervén azt, hogy egyébként a folyamatosan duzzadó létszámú janicsár haderő, hát harcértékét jelentősen elveszítette, és azon kívül, hogy hát fegyelmezetlen, hatalmaskodó, megbízhatatlan, lázadásra kész és államilag fizetett, mindezért állami fizetést kapó embertömeget, hát nem nagyon, nincs nagyon értelme fenntartani, ennek ellenére ugye nem tudtak velük leszámolni pont emiatt, mert ugye ők voltak az elit alakulatnak nevezett bármi, illetve a birodalmon belül, ugye Konstantinápolyban laktak, tehát Isztambulban laktak, ott vannak a legfontosabb várakban, ott vannak a legfontosabb helyőrségekben, tehát nem lehetett őket olyan egyszerűen kifüstölni, és a szultánok ugye próbálkoztak, tehát de nem tudták ugye ezt megoldani, tehát nagyon sokszor fordult az elő, hogy a korábbi szultánt egyik napra másikra elkergették, megölték a lázadó csapatok, tehát volt olyan szultán, akit felakasztottak egész egyszerűen, tehát de csak a legnagyobb ritokban. Nagyon konspiratív módon lehetett ugye ezt megszervezni, és második Mahmud volt az, akinek ez sikerült. Hozzáteszem, hogy eddigre már a közvélemény, a lakosság, az átlag török birodalmi lakosság támogatás és totálisan elvesztették a janicsárok, pont emiatt, ahogy viselkedtek az átlagemberrel. Tehát addigra már nem csak a ellenfél, vagy az ellenség rettegett tőlük, hanem a hazai lakosság is rettegett tőlük. Tehát ezért máshogy ezt nem lehetett megoldani, és második Mahmud nagyon ügyes politikával gyakorlatilag éveken át tűrte azt, hogy ezek továbbra is ilyen törvénytelen dolgokat csinálnak, de közben a legnagyobb titokban ázsiai hadsereget hozatott Európába, és 14 ezer tüzért összpontosított a városban, mármint Isztambulba, és egész egyszerűen amikor parancsot adott ugye erre az egész akcióra, akkor a janicsárok hiába próbáltak kimenekülni a kaszárnyáikból, a janicsárokat ágyuk vették körbe és fogadták, és ezek után ugye a janicsárok visszamenekültek a kaszárnyájukba, és ott pedig halomra lőtték őket ezekkel az ágyukkal.

0: gyerekeket is szívesen neveltek Jani Csárnak.
1: Ez így van, hát a 14. század második felében egy első Murád hozza létre 1170-es évek tájékán az első janicsár alakulatokat. Ez eredetileg egy 1000 fős testőrség volt, amit állítottak össze, és tulajdonképpen ugye ez az az időszaka még az oszmán-török birodalomban, amikor ugye föl kell bontani a régi oszmán-török törzsi nemzetségi viszonyokat, és az uralkodónak a saját támaszát kell megteremteni, ami hát nyilván a régi családokból jóval nehezebb lett volna, hiszen azokkal hát egyivásúak voltak az ősök. Na most ahhoz, hogy ezt a despotikus uralmat a szultán meg tudja magának, ki tudja magának építeni, hát hozzá feltétlen hűséggel rendelkező emberekre volt szükség. Erre találják ki ezt az egész rendszert, hogy az oszmán birodalomban lényegében a volt rabszolgákból emelkedik föl mindenféle vezető réteg, tehát a tisztviselők és a janicsárok is ugye ebbe a kategóriába fognak tartozni. Tehát így fog ez ugye megtörténni. Eredetileg ugye az ötödadóból, tehát a hadizsákmányból az uralkodónak járó törvényes részből származó fiatal foglyokat kezdtek el kiképezni. Aztán rátértek a birodalmi keresztény alattvalók még hajlítható korban lévő, általában 10-20 éves, fontos nőtlen fiúgyermekeinek adóban történő összeszedésére. Ugye ezt nevezték ugye depsírmének, akiket ugye aztán a szultán fiaivá, parancsainak vakon engedelmeskedő testőreivé, rendfenntartókká fognak kinevelni. Viszonylag jól ismerjük a janicsárok törvényei alapján azt, hogy ez hogyan működhetett. Tehát eleve volt ugye három kategória, ugye hát akiket úgymond a legszebbek voltak, vagy a legjobb képűbbek, vagy a legmagasabbak, ugye őket magához az udvarhoz irányították. Aztán a második csoportot a palotakertekhez vitték, és a harmadik csoport járt a legrosszabbul, mert őket bizony eladták általában egy-két aranyér a környező parasztoknak, akik 5-6-7-8 év alatt törökké nevelték őket, tehát az iszlám hitre nevelték őket, illetve megtanultak törökül, és hát emellett mindenféle munkákra fogták őket. Ugye a janicsároknak nem lehetett családjuk, tehát ez egy időskori, véletlenül az a janicsár, aki túlélt minden háborút, amit bevetették, az valószínűleg magányosan elfelejtve halt meg, tehát azért ez nem volt egy olyan nagyon jó élet, és ahhoz képest nem volt annyira magas a zsoldjuk sem, mint amennyire ezt itt hisztük Európában, hogy ezek nagyon jól fizetettek lettek volna. Nem voltak annyira jól fizetettek, de mindenféle törvényen felülálltak cserébe, és hát mindenféle ellátmányt megkaptak. És emellett ugye a janicsár iskolák kiképezték őket a tökéletes fegyelemre, és mindenféle fegyver forgatására, ami a korban ismert volt, amivel ugye ők előnybe kerültek az európaiakkal szemben, hogy nagyjából 100 évvel korábban vezették be ugye a puskáknak a használatát. A probléma az volt, hogy a 17.-18. században is ugyanazokat a puskákat használták, tehát míg az európai hadsereg átállt szuronyos fegyverekre, szuronyos lőfegyverekre, a janicsár hadseregekbe sose vezették be. Tehát egy idő után ugye ez nyilván elmaradottságot fog jelenteni, de ennek ellenére ezek volt ez a három csoport, és őket lehetett ugye úgymond kitanítani ebbe, és nagyon érdekes az is, hogy hát meghatározták gyakorlatilag azt, hogy milyen jellegű legyen a beszedett gyerek, tehát ez is egy nagyon érdekes dolog volt, és például ugye magyar gyerekeket nem szedtek össze. Ennek egész egyszerűen az is oka volt, hogy a magyarok szerintük nehezen voltak hajlíthatóak, másrészt ugye Magyarország határterület volt, ahol állandó harc volt, és hát ott amúgy is úgymond elraboltak gyerekeket a háború közben, és azokból azért lettek janicsárok. De nem volt szabad muszlimokat, grúzokat, zsidókat és horvátokat sem összegyűjteni. A bosnyákok voltak egyébként kivételek, mert ők iszlamizált bosnyákok voltak, és muszlim voltuk ellenére is szedtek tőlük, vagy szedték őket össze. Tehát ez is egy kategória volt. De például meg volt szabva az, hogy aki túl magas, azt ne vigyék el, mert az ostoba lesz. Ha jó képű, akkor kivételt tegyenek, mert az jó lesz az ellenség elijesztésére, meg hát jó a szultán környezetében. Az alacsony termetű bajkeverő, az azért nem jó, tehát a közepes termetűeket kellett összeszedni, szóval volt itt minden, mondom, ami fontos, hogy nős ne legyen, mert ha valaki meg

0: házasodott már, akkor aznak már kinyílott a szeme, és aki házas, az nem lehet a szultán szolgája. Az iparos családok is mentesültek egyébként. Mert a kézműveseket, ugye az volt, hogy a rendszer, hogy a kézműves tíjúból kézműves lesz, tehát ugye őket is békén hagyták egyébként. Viszont ha valaki eltitkolta, hogy neki van gyereke, van, hogy olyan depsírmekorú fia, azt felakasztották szigbaj nélkül, mármint az apát. Tehát, hogy itt nem volt nagyon kecmec, meg nem lehetett ebből nagyon kibújni.
1: Igen, ugye az egri csillagokban ugye Jumurdzsák volt Janicsár, illetve hát a Gábor pap, ő azt sejtette, hogy az ő öccsét is Janicsárnak vitték, és hát erről van ott egy kis beszélgetés az elején a két szereplő között, hát gondolom ez inkább ilyen akkor irodalmi fikció.
0: Abszolút, igen.
1: De azért nagyon életszerű, és utána ez a Janicsár sereg hát valóban trónfosztásokat hajtott végre, és hát belpolitikai tényezővé vált. Hogy tettek akkor ők szert ekkora hatalomra, hogyha ennyire fegyelemre meg engedelmességre nevelték őket?
0: Tulajdonképpen annak köszönhető volt, hogy a létszámuk ugye folyamatosan növekedett, és mivel ugye a másik, tehát ugye mondok ilyen adatokat, hogy mondjuk, ahogy említettem, ugye 1000 emberről indult, a 15. századra mondjuk olyan 3000, a 15. század végére már 10000, a Mohácsi csata tájékán is olyan 8000 embernél tartunk, de 1680-ra mondjuk ez 54 000 köré duzzad föl, tehát azért ez egy óriási mennyiség, hiszen az állami zsoldból élnek, tehát ez az egyik, ami nagy terhet ró az államkincstárra. Másrésztről egyre inkább ugye a belső frakció és trónharcokba, katonalázadásokba vesznek részt, nem annyira a harctereken, ugye nyilván ezek a nagy létszámnak köszönhetően, és külön törvények vonatkoztak rájuk, tehát a szultán ítélhetett csak fölöttük, tehát a helyi hatóságok, közigazgatás teljesen függetlenül működtek a janicsárok a helyi közigazgatástól, tehát ezek azért mind olyan jellegű kiváltságok voltak, amelyek hát az egyre nagyobb létszámú tömeget tatták szinte arra, hogy ők maguk is hát visszaélhessenek a pozíciójukkal, és amikor a 16. század közepe után a közbiztonság megromlott a birodalomban, ezért Janicsár őralakulatokat, helyőrségeket küldtek ki, ami visszaütött, hiszen a központi fegyelemtől távol kerültek ezek a katonák, a központi parancsnokaiktól távol kerültek, jogi mentességeket ki tudták használni, kereskedésbe fogtak, gazdasági ügyletekbe, elsőbb uzsoráskodásba fogtak, a rendőrei helyett rendbontók lettek, tehát a birodalmi decentralizációt hajtották végre, vagy ásták alá, tehát ennek köszönhető az, hogy ilyen mértékű eltolódást látunk ugye a janicsároknak a viselkedésében, illetőleg a janicsároknak a pozíciója ugye ennek köszönhetően változott meg, és hát ez vezethetett oda, amihez eljutunk, hogy a végén már egyszerűen útba vannak, tehát a szultánoknak is útba vannak, és még egyszer ne felejtsük el, hogy ez felemelkedési lehetőséget is jelentett természetesen ugye sokaknak, tehát törtetésre is helyet adott. Tehát ezek így együttvéve azért nem nevezhetőek egy ideális katonai állapotnak, meg helyzetnek, inkább annak, ami lett belőle, hogy a későbbiekben a fegyelem meglazulását, a hadsereg belső bomlasztása, a birodalom belső bomlasztása fog megtörténni, és nem egyszer az is előfordult, hogy olyan gazdagok voltak egyesek, hogy maguk helyett már kiképzetlen katonákat küldtek inkább a háborúba, hogy ne ők menjenek meghalni, mert volt erre pénzük, hogy meg tudják ezt fizetni. Szóval azért ez egy lezüléssel járt együtt.
1: Hát igen, érdekes, hogy persze a törököknél aztán az ember élet nem sokat ért, és máskor is ilyen féktelen mészárlásokat rendeztek, hát így ért véget a janicsárok története ma 200 éve. Beszélgethetnénk még nyilván erről tovább is, de sajnos már kifutottunk az időből, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a beszélgetést Kovács Őrs tanár úrnak, és hát nagyon reméljük, hogy aztán pár hét múlva úgyis ismét találkozunk. További szép vasárnapot kívánunk.
2: Szép vasárnapot.
0: Szép vasárnapot mindenkinek.
1: Mi pedig a hírekkel folytatjuk rögtön.

0: reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Június 14-én 9 órakor ismét jelentkezik az Égi iránytünk című jubileumi sorozatunk. A műsor központjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, és Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Júniusi témánk, boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve. Fogadják szeretettel a műsort.
2: Kedden, június 16-án az Isten Szolgája című műsor 20 óra 16 perckor jelentkezik. Bakó Zita református gyülekezeti diakóniai gondnokkal beszélget Erdős Eszter református lelkész szerkesztő műsorvezető, aki arra a kérdésre keresi a választ, hogyan szolgálhatjuk Istent különleges elhívásokban és a hétköznapokban. Teológiai, lelki, morális, társadalmi vagy személyes dilemmákkal kapcsolatos kérdések, nehézségek, bizonyságtételek előzetes megosztását is várja a műsorvezető az erdos.eszter.marta@gmail.com e-mail címre.
1: Börtönposta. Június 17-én, szerdán este 21 órakor egy rendhagyó műsorral várják a készülékek elé a kedves hallgatót a szerkesztők. Többek kérésére most nem a levelező szolgálat szépségeiről mesélnek, ami lelkesíti az alkotókat, hanem nehézségekről, problémákról, a fogvatartottakkal való kapcsolattartásban felmerülő kihívásokról, kudarcokról, sikeres és sikertelen megoldásokról. Hallgassák szeretettel a szerda este 9 órakor jelentkező börtönposta adását.
2: Június 18-án jelentkezik az embert szolgáló gazdaság, csütörtökön este 20 óra 16 perckor jelentkezik dr. Kőrösi István közgazdász a műsorával, az embert szolgáló gazdaság című sorozattal. A műsorvezető közös gondolkodásra hívja majd a kedves hallgatókat annak kapcsán, hogy hogyan éljünk szépen nehéz gazdasági helyzetben. Szeretettel várja a rádiókészülékek elé a kedves hallgatót, dr. Kőrösi István még egyszer, június 18-án csütörtökön este 20 óra 16 perckor. Most a hírek után, vagyis egy perc múlva, a Szívhang című műsorunk jelentkezik, a zalaegerszegi Mária Rádiós önkéntesek műsora. Szentmisét 10 órakor közvetítünk Óbudáról, a Szent Péter és Pál főplébániáról, a Szentmisét dr. Tercsi Zoltán atya mutatja be, és ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, 13 óra 25 perckor műsorvezető társam Csegezi Mária beszélgetését Fábri Kornél püspökatyával a havi témánkról, a misszióról. Ezek voltak a Mária Rádió hírei, ma reggel ezzel ér véget napindító című műsorunk, és el is köszön a két műsorvezető.
1: Csegezi Mária
2: és Lukovics Milán.
1: Áldott szép vasárnapot mindenkinek.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Máre Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
1: Kedves hallgatóink! Jézus szentséges szíve és a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepére emlékezünk.

0: Jézus-szentséges szíve. Jézus szíve ünnepét 9. Pius terjesztette ki az egész egyházra. A főünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot, úrnapját követő péntek. Jézus szíve Isten emberré lett fiának szíve, a megváltó isteni szeretet jelképe. Tiszteletének alapja az, hogy Jézus egész embersége, így szíve is az isteni személy kifejezője. A Szentírásban a szív az ember erkölcsi és vallási személyiségének foglalata, nem lélektani, hanem egész emberi fogalom, ősfogalom, mely egyszerre fejezi ki a testi és a lelki valóságot. Jézus szívének átszúrása és oldalának megnyitása jelképezte a szeretet végtelenségét, a Szentlélek elküldését és a szentségek forrását, erejét. A középkorban már kimutatható bizonyos körökben, különösen a 13.-14. század német misztikusainál a Jézus szíve tisztelet. Ezt követően a 16. században főként a jezsuiták és a kartauziak terjesztették a tiszteletet, aminek teljes kibontakozása a 17. században élt Alakokve Szent Margit látomásaihoz kapcsolódik, melyek során Jézus különösen az emberi hálátlanságot fájlalta, és a szív tisztelőitől engesztelést, gyónást és áldozást kért a hónap első péntekén. 9. Pius pápa 1856-ban Jézus szíve ünnepét az egész egyházra kiterjesztette. A fő ünnep napja a pünkösd utáni második vasárnapot követő péntek. Ezen kívül Jézus szívét ünnepeljük minden első pénteken és június havában. Alakokve Szent Margit látomásai nyomán terjedt el Jézus szívének következő ábrázolása. Megnyitott, lángoló szív, melyből keresztül ki a szeretetből vállalt halál jelképeként. Egy másik népszerű ábrázolás pedig Szent Faustina nővér látomásaiból született. Az irgalmas Jézus képén fénysugarakként árad az irgalmasság és a szeretet Jézus szívéből. Istenünk, te szent fiadnak bűneink miatt megsebzett szívében nagy irgalmassággal megnyitottad szereteted végtelen kincstárát. Add kérünk, hogy amikor hűséges szeretetünk hódolatát bemutatjuk neki, a méltó elégtétel köteles adóját is leróljuk iránta, aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Blaskó Mária, Jézuson. Szent Margittal egyesülve térden állva kérem, ó, mutasd meg szent szívedet, és tárjad ki nékem, hogy meglássam a lángjait, melyek érte égnek, s tüzet fogva szeretetben én is érte égjek, hogy szívkeresztet szemlélve a megváltást nézzem, hálat telten emlékezve, mit szenvedtél értem, és a töviseket látva bűnbánattal teljek, s ne vétkezzek többé soha, soha, mert szeretlek. Szíved sebét, ó, mutasd meg nekem is kitárva, hulló véred, mosson, mosson lilium tisztára. Én Jézusom, vedd szívemet, és helyezd szívedbe, minden hívő szíve legyen egyesülve benne.
2: Drága Jézus, segíts, hogy fényed hordozói lehessünk, bármerre viszutunk. Töltsd el szívünket életadó lelkeddel, itassát és végy birtokodba minket oly teljességgel, hogy életünk már csak a te kisugárzásod legyen. Ragyogj át rajtunk, és úgy élj bennünk, hogy mindenki, akivel találkozunk, a te jelenlétedet érezze meg általunk. Többé már nem minket lássanak, hanem egyedül téged, Jézus. Maradj velünk, s akkor úgy ragyoghatunk, ahogyan te ragyogsz, s világossággá válhatunk mások számára is. A fény csak belőled árad, ó Jézus, nem belőlünk. Te ragyogsz rajtunk keresztül mások felé. Hadd dicsőítsünk téged, ahogyan neked a legkedvesebb, fényedet árasztva azokra, akik köröttünk élnek. Hadd hirdessünk téged szavak nélkül, életünk példájával, annak megragadó erejével, amit érted cselekszünk, szívünk irántad érzett teljes szeretetének minden jelével. Amen.
0: Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű, mondja Jézus. Jézus szent szíve nem elvont jelkép, hanem az Úr valódi emberségének és isteni szeretetének középpontja. Szent szívének ünnepe arra hív, hogy átérezzük, Isten szeret bennünket. A megváltás nem pusztán igazság, hanem személyes szeretet. Egy szív dobbanása értünk. A mai evangéliumban Jézus nem a bölcsekhez vagy a hatalmasokhoz fordul, hanem a kicsinyekhez, azokhoz, akik nyitott szívvel tudják befogadni őt. Mert csak azt tudja megérteni Jézus szívét, aki nem ellenkezik, nem maga mutogató, hanem elfogadja, hogy szüksége van a szeretetre, irgalomra, gyógyulásra. A világ sokszor a szív gyengeségéről beszél. Jézus megmutatja, hogy szívben rejlik a legnagyobb erő, ha szeretni tud. Jöjjetek hozzám mindnyájan, hív minket Jézus. Minket, a fáradtakat, a megsebzetteket, a csalódottakat, a küzdőket. Nem számon kérést tart, nem vizsgálja múltunkat, hanem meghív. Nyugodjatok meg bennem. Olyan ez, mint amikor egy kisgyermek az édesanyja ölébe hajtja a fejét, és ekkor megszűnik a zaj, a félelem megtalálja a biztonságot. Jézus szívében Isten megmutatja önmagát, a hűséget és irgalmas szeretetet. A szent szív nem múltbéli ábrázolás, hanem élő jelenlét. Az oltári szentségben Jézus szíve ma is dobog értünk, és ma is vár minket. Ha engedjük, hogy ez a szív formáljon minket, mi magunk is irgalmasabbá, szelidebbé, igazabbá válunk, olyanná, mint Jézus.
3: Jézus szentséges szíve, minden jónak forrása, imádlak téged, hiszek benned, remélek benned, és szeretlek téged. Bánom minden bűnömet, neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, türelmessé, tisztává, és minden kívánságodnak megfelelővé. Add, ó jóságos Jézus, hogy én benned, és te bennem élj. Védj meg a veszélyekben, vigasztalj a viszontagságokban. Őrizd meg testem és lelkem egészségét, és add áldásodat minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem. Ámen.

0: Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve. A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve, a teljes ártatlanság, valamint a megtestesült ige és a megváltott ember iránti anyai szeretet jelképe. Tiszteletének alapja a szeplőtelen fogantatás és az Isten anyaság. Ezt az emléknapot Jézus szentséges szívének főünnepe után tartja az egyház. A fatimai jelenésekben a szűzanya kifejezetten kérte szeplőtelen szíve tiszteletét és a világ fölajánlását a szeplőtelen szívnek. A szent szűz szíve iránti tiszteletünket kifejezhetjük például az első szombatok rendszeres megtartásával. Érdemes tudnunk arról is, hogy az úgynevezett kettős nagy kilenced azt jelenti, hogy egymással párhuzamosan egyszerre végezzük a kilenc első péntek és az első szombatok megtartását. Ilyenkor természetesen elég az egyik napon meggyonnunk, ha közben nem követünk el súlyos bűnt. A kettős nagy kilenced további bőséges kegyelmekkel jár. Végezzük minél többen rendszeresen az első pénteki és első szombati engesztelést, mert így sok kegyelmet kaphatunk önmagunk és mások számára. Az első szombatok megtartásához Jézus összesen 33 ígéretet kapcsolt. Ezek közül most csak néhányat emelünk ki. Mindent, amit a lelkek szívemtől, anyám szíve által kérnek, amennyiben megfelel az isteni rendnek, és ha bizalommal kérik tőlem, megadom nekik, már a kilenced ideje alatt is. A családjukban egyetértés fog uralkodni, és álhatatosak lesznek az igaz hitben. Az édesanyák, anyám különleges oltalmát élvezhetik, és mindent elnyernek, amit önmaguk vagy gyermekeik számára kérnek. A szegények otthont és élelmet kapnak. A bűnösök megtérnek akkor is, ha a kilencedet egy másik személy végzi el értük.
1: Szulik József, Mária szent szívéhez. Üdvözlégy, Mária szíve, erények szent hajléka, mit soha bé nem szennyeze a bűn sötét árnyéka. Malasztal teljes tiszta szív, ég választott edénye, az eredendő bűn alól te voltál csak kivéve. Ó, drága szív, jó és kegyes, szelíd, mint Jézus szíve, szerelmed, mint Mózes bokra oldhatatlan lángal ége. Te benned oly szép vala az alázatosság gyöngye, hogy vele föl nem érne a világnak minden kincse. S ki hinné, hogy e szent szívet, mely örömnek forrása, a bánat tőre annyiszor, s oly mélyen által járta. Ő érezi át a ma hét szent titkú mély fájdalmat, melynek sok szembe még ma is részét könnyeket csalnak. Ó, drága szűz, malasztodat öntsd szívünkbe, kérünk, hogy áldva hét fájdalmat sirassuk annyi vétkünk. Gerjeszt szívünk szeretetre és alázatosságra, hogy tégedet követve eljussunk a mennyországba.
2: Szulik József a boldogságos szűzről. Ha én mindazt elmondhatnám, amit rólad érezek, miért még a föld nem hallott zengnék olyan éneket. Énekem, mint a mezőben a tavasznak lágy szele, még a kopár kősziklán is virágokat keltene. Ha én mindazt elmondhatnám, mi benned dicső, jeles, oly éneket zengnék rólad, melytől minden szív repes. Énekemre megszeretne minden tégedet, még a bércek és erdők is visszhangoznák nevedet. s én, ki szép dalt teremték rólad, édes szűzanyám, mit nyernék jutalmul tőled? Dicsőséget? Hír talán? Mit nekem hír és dicsőség? Nem kell mindez én nekem. Csak az kell, hogy szent fiadnál tégy egy jó szót érettem. De mivel nincs adva nekem ilyen szépen zengeni, hallgassak el, ne ismerjek rólad én énekelni. Nem, nem, inkább azt kívánom, bármi gyönge szózatom, hogy halálom óráján is neved zengjen ajkamon.
3: Szűzanyám szeplőtelen szíve, teljesen és örökre neked ajánlom, és szentelem magamat. Neked adom testemet, lelkemet, értelmemet, akaratomat, minden testi és lelki képességemet, életemet, hivatásomat, jövőmet, és mindenemet, amim csak van. Rendelkezzél velem tetszésed szerint, hiszen a tied vagyok, és a tied is akarok maradni mindörökre. Ámen. Kedves hallgatóink, műsorunk végén Flisár Károly atya elmérkedését hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Jézus szívéről és Mária szeplőtelen szívéről emlékezünk. Jézusunkat úgy küldte a világba, mennyei atya szeretete, mit mondott? Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ki volt az első hívője Jézusunknak? Hát a boldogságos szűzanya és az ő szeplőtelen szíve. Mennyire megdöbbentő és elcsépelt szó, hogy szeretet. A mai világban sokféle jelentése. Legfontosabb szavunk a szereteté. Mennyi mindenre lehet használni? Szeretem a természetet, szeretem a kiadós vacsorát. A szó teljes értelmében a szeretet csak személyes kapcsolatokban, személyek között jöhet létre, Isten és az ember, ember is az ember között. Jézustól egy írástudó megkérdezte, melyik az első parancs a parancsok közül. Jézus egyből kettőt mondott, Isten és ember szeretetet. Nagykanizsára meghívtam pap Lajos professzort, és őtől tanultam, mert miért ne tanuljuk. Annyira nézzük a Jézus szíve szobrot, boldogságos szűzanya szeplőtelen szíve szobrát. Azt mondta, hogy az egyház tudta, hogy Jézusnak kint van a szíve. A szűzanyának is kint van a szíve. Mit jelent ez? Hogy amit kifelé mutat, nem bezárkózunk, kifelé mutatjuk. Szűzanya ember szeretete késztet arra bennünket, hogy próbálok jó lenni. Ha semmit sem viszonoznak, még akkor is. Jézus mondta, ha csak azokkal tesztek jót, akik viszonozzák, mi különöset tesztek? A jó tettek, azok mindig Isten tiszteletek. Köszönöm, hogy itt lehetek ezen a plébánián, Mária, Szűz Mária szeplőtelen szíve plébánián, de a szomszédunk a Jézus szíve plébánia. És ez összekapcsol bennünket. Én kívánom azt, hogy a jó tetteikben Isten tisztelet legyen.

0: Kedves hallgatóink, Szívhang című műsorunkat hallották. Áldott napokat kívánunk!
1: Hírek.
2: Örmény tánc flashmobot tartottak a belvárosban Budapesten. Vasárnapig látható az első kínai császár agyakatonáit bemutató kiállítása szép művészetiben. Erkel Ferencre emlékeznek Gyulán. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Örmény Kulturális Központ szervezésében ismét fantasztikus hangulatú, hagyományos örmény tánc flashmobot tartottak május 30-án. A táncosok autentikus zenére népviseletben táncolták végig a Semmelweis utca 17 elől indulva a belváros utcáit, a belvárosi fesztivál Erzsébet téri színpadáig. Táncukkal megismertetve, s ezzel is közelebb hozva az ősi örmény kultúrát. Az Erzsébet téren ezt követően fellépett belváros Terézvárosából, Jerevánból érkezett alternatív rockzenét játszó zenekar olvasható a belvárosi újságban. Az Örmény Színház alapítója elmondta, tavaly ősszel is szerveztek már hasonló flashmobot, amely nagy sikert aratott, ezért idén ismét megrendezték. Hozzátette, az örmény táncoknak több ezer éves hagyományuk van, és rendkívül sokféle táncműfaj létezik, amelyek többnyire csoportos körtáncok az élethez kapcsolódó jelenetekkel. Vasárnapig látogatható a Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása, amelyet eddig több mint 200 ezren tekintettek meg, közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel. A bemutatott agyag a kínai történelem több mint 1000 évét öleli fel, és átfogó képet ad Csin királyság felemelkedéséről, valamint Krisztus előtt 221-ben létrejött kínai császárság kialakulásáról. A látogatók megismerhetik az első kínai császár korának mindennapjait, hadseregét, annak fegyverzetét, valamint a terrakotta katonák történetét is. A kiállítás európai viszonylatban is ritkaságnak számít, mivel ilyen nagy mennyiségű eredeti tárgyat ritkán mutatnak be egy helyszínen. A tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című bemutató szintén vasárnapig látogatható. Az Erkel Ferenc Társaság három rendezvénnyel emlékezik meg névadójáról június 16-án Gyulán, tájékoztatta az Erkel Ferenc Múzeum pénteken az MTI-t. A közlemény szerint a június 15-i kettős évforduló, a zeneszerző halála és az 1844-es himnusz pályázat eredményhirdetése alkalmából a civil szervezet a város több helyszínén szervez programokat. A megemlékezések a Gyulai kastély egykori parkjában, a Gyulai várfürdő területén található Erkel szobor megkoszorúzásával kezdődnek. Ezt követően a helyi művelődési központban elhelyezik Farkas Hannelore, a Szatmár Németi Művészeti Líceum végzős diákjának a Mi Erkelünk című grafikáját. A program az Erkel Ferenc Emlékházban folytatódik, ahol felavatják az eredetileg 1991-ben elkészített Erkel családfa frissített digitális változatát. A rendezvényt Áhím Erzsébet zongoraművész kamarakoncertje zárja.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallják Szűz Máriáról. A Magyarországi Mária Rádió 2026-ban ünnepli fennállásának 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból jelentkezik különleges sorozatunk Szűz Máriáról. A műsor középpontjában az adott havi Mária ünnep által képviselt értékek állnak, de szót ejtünk népszokásokról, és elhangoznak személyes tanúságtételek is. A sorozat készítői dr. Kovács Zoltán mariológus atya, akit Szabó Ildikó fog kérdezni, Tótné Karsai Andrea, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében, és Farkas István Lupusz atya, piarista szerzetes. Júniusi témánk: Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve. Fogadják szeretettel a műsort.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Szabó Ildikót hallják, a stúdióban pedig a vendégem Kovács Zoltán, atya, aki mariológus, és vele fogunk beszélgetni Szűz Mária szeplőtelen szívének emléknapjáról, vagy Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepéről. Sok szeretettel köszöntelek, Zoltán atya, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, ámen. Köszönöm a kedves meghívást, és én is nagy szeretettel köszöntöm a Mári Rádió minden kedves hallgatóját.
0: Mária szeplőtelen szívének az ünnepéről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő pár percben, és ez az ünnep júniusban Jézus szívének a fő ünnepe után van. Jézus szíve és Mária szíve mindig együtt van? Ők mindig összefonódnak, az ő szíveik?
1: Tulajdonképpen igen, tehát Jézus szíve nélkül nem is volna igazán értelme csak önmagában Mária szívéről beszélni. Ahogy megboldogult témavezetőm, akinél még a doktori disszertációt készítettem, De Fiores professzor atya szerette mondani, ugye Mária szívén nem a világot megváltó valamilyen új erőt kell látnunk, hanem a világot ténylegesen megváltó isteni szeretetnek az egyik legszebb megnyilvánulását, egyik legszebb ajándékát a mi irányunkban. Tehát Mária nem önmagától adja az ő szívét. Ugye a szív az nem az érzelgőségnek a jel, a szív az ember lényének a legmélye, a központja, már az Ószövetségben, és az ember szívét mondjuk szívek és vesék vizsgálója, ugye Seregek ura. Látjuk, hogy ott az embernek a lényege, a mélye, a bensője, az intimitása rejlik. A szűzanya is, bár így a szűzanya szívéről maga a szent hagyomány, vagy a szentírás kimondott szisztematikus tanítás nem fog nekünk nagyon adni, de megemlíti, hogy szívébe vés szavakat, elgondolkodik, meditál, és van, ami a szűzanya szívének is fontos, az ő lelkét is, mondhatni szívét is, törjárja át, tehát megtapasztalja a szenvedésnek a mélyét. Az ő szíve is bizony, biztos lehetünk benne, hogy túláradó mértékben éli meg húsvét hajnalának az örömét, amikor ő maga is szembesül a föltámadás örömével, Krisztusnak a föltámadásával. Anyai szíve mennyire nagy örömmel látja, vagy tapasztalja, ugye, amikor világra hozza, amikor szíve alatt hordozza a magzati Jézust, amikor világra hozza a gyermekeként, a karjaiban tartatja, a szívéhez ölelheti, látja fölcseperedni, fölnőni, tapasztalhatja azokat a fájdalmakat, megvetettséget, csalódást, üldözést, amit Jézus maga megtapasztal a nyilvános működése idején. És hogy mi is hagyatkozhatunk az ő szívére, tehát nem egy szoborként közelítünk hozzá, nem csak messziről tiszteljük, nem egy eszmét látunk benne, hanem éppen ahogy 16. Benedek pápa fogalmazott az egyik nagyboldogasszonyi homiliájában, hogy a mennyország nem egy tőlünk távol eső dolog, az ég nyitva áll, a mennyországnak szíve van. Mi ezt tapasztaljuk.
0: Ez egy nagyon szép kép, a mennyországnak szíve van. És mondhatjuk azt is, hogy Máriának is szívügye, a mi üdvösségünk?
1: Hát persze, ahogy ott áll a kereszt alatt Krisztus mellett, érzés tudja, hogy dolga van mellette, dolga van vele együtt. A maga szintjén, a maga módján, a maga istenanyai szeretetével, ugye ez az istenanyaság, ez mint egy meghosszabbodik, mint egy kiterjed a tagok irányába, és az egyház tagja irányába is, egyház anyja. Tehát igen, számíthatunk rá, dolga van velünk, nekünk is dolgunk van vele. És ahogy János számára, a szeretett tanítvány számára egy tűzhely lesz, a házába fogadja őt a tanítvány, de azért mégis egy tűzhely is kell abba az otthonba. Ugyanígy a mi számunkra, a mai szeretett tanítványok számára is tűzhely lesz Mária szíve. Tehát fontos, hogy meg tudjunk melegedni ennek a tűznek a vonzásánál, hogy új erőre tudjunk kapni. Nyilván látjuk, hogy az üdvözítő az Krisztus marad az életünkben, ő a még megváltunk, szereptévesztésben nem szabad esnünk, kis megváltót nem szabad Máriában látnunk, félisten nem szabad látnunk, illetve tisztelnünk Máriában. De mégis egy jó nagyra értékelni azt az ajándékot, amelyet Jézus elhalmozta az ősegyházat, és köztük az ő édesanyjának az ajándékával is. Tehát egy együttérző anyai szívet kaptunk. És sokszor az együttérzés, ez nem azt kell várni egy anyai együttérzéstől, hogy ő maga mindent oldjon meg helyettünk, hanem egyszer a csöndes jelenlétével, a bátorító jelenlétével erőt tud adni, hogy mi magunk vigyünk végbe, amit a mi dolgunk végbe vinni.
0: Igen, említetted, atya, hogy Mária szíve együttérző, és ahogy Mária életét végig elmélkedjük, tapasztalhatjuk, hogy nem csak együttérző az ő szíve, hanem engedelmes, alázatos az angyali üdvözletnél, hálatelt, szelíd, gyengéd, odaadó, szerető, és ilyenkor azt érezhetjük egyszerű halandóként, hogy na de hát ő a szűzanya, hát túl tökéletes, hát egy ilyen tiszta szívű éteri teremtés, ő egy elérhetetlen, túl tökéletes lény, és lehet, hogy tiszteljük őt, hogy megvan ez a Mária kultusz, de egyben távolinak is érezhetjük emiatt. Egy korábbi előadásodban hallottam tőled, és ez nagyon megfogott ez a gondolat, hogy Máriát viszont nem csak tisztelni lehet, hanem szeretni is. Hogyan kerülhetünk közelebb Máriához? Hogy valóban ne csak egy eszménykép legyen számunkra, egy ideál, egy tökéletes történelmi személy, hanem hogy személyes kapcsolatunk legyen vele. Hogyan?
1: Sokszor mi magunk távolítjuk el magunktól őt. Pont azért, mert főruházunk olyan tulajdonságokkal, olyan jellemzőkkel, ami hát torz, vagy túl isteni, túl dimenzionált. Tehát igen, hogy mondtad, hogy túlontúl tökéletes, hát aki tökéletes, egyedül az Isten. Mm-hmm. Nyilván a szűzanyának is megvan egy fejlődő képesség, növekvő képesség, hát neki is ki kellett fejlődni, bár kegyelemmel teljes, igen, tehát ez az oldal rendben, tehát neki is kellett azért növekednie, neki is kellett mélyülnie, fejlődnie, az ő tudása sem terjed ki mindenre, hát a minden tudás az Isten jellemzője. Tehát az ő szívének is, tehát ő se azt látjuk, hogy ő a szívében mindent birtokolt és tökéletesen tudott. Nem, elmélkedő szívvel találkozunk. Titkokat őriz, átelmélkedi, forgatja magába, elmélkedik róluk, ahogy mi is. Hát kell, hogy lépésről lépésre haladjon, kell, hogy egyre mélyebbre hatoljon a misztériumban, kell, hogy úton legyen ő maga is. Tehát ha eltávolítjuk magunktól egy képzelt, túl tökéletes képpel, akkor valóban azt fogjuk érezni, hogy két külön világ, mintha ő lesajnálna bennünket, hogy ja, hát ti úgyse vagyok, vagytok olyan tökéletesek, mint én, mi pedig nézegethetem őt, az ő erényeit is vágyakozva, és azt mondja, hogy hát nekem esélyem nincs a közelébe jutni, esélyem nem lesz hasonlóvá is válni még egy kicsit sem hozzá, hát ez pont nem jó. Kegyelemmel teljes, de egyszerű ember. Egyszerű ember, akiben a kegyelem ott működik. És éppen mutatja, hogy mi is tudunk kegyelemmel egyre teljesebbek lenni, egyre inkább eltelni. Tehát a mi útunk éppen ez. Nem az, hogy hátat fordít csak, mert én túl gyönge vagyok hozzá. Igen, lehet, hogy a kegyelemmel teljes, de a mi számunkra pedig nyitva áll a kegyelem. Tehát ő másképp részesült az Isten közelségéből, a megváltottságnak a kegyelméből, mint mi. Mi ugye a keresztségünk révén lettünk Isten gyermekeivé, onnantól megindul ez a belső fejlődés, megindul ez a belső út. Szűzanyának nyilván más az útja, de nem eltérő tőlünk, hanem ugyanazon üdvösség felé megyünk, nem csak Máriával Jézushoz, hanem Mária által Jézushoz, hanem Máriával is Jézushoz. Tehát ővele vagyunk úton. Nyilván a teljes ártatlanságot, az erényeket megtapasztaljuk az ő életében, megváltott emberként látjuk őt, az ábrázolások sokszor csalókák tudnak lenni, de mert olyan érzelgős, vagy nagyon túldimenzionált Mária szíve képekkel is tudunk találkozni, de a valóság igazából sokkal szebb. A szeplőtelenségében lehet ezt például meglátni, hogy megjelenik újra a bűntelen ember, a megváltott ember, az olyan ember, aki érintetlen a bűntől, mintha nem is fészkelte volna bele magát egy emberi természetbe egyáltalán bűn, hiszen hát ő sem, tehát áteredő bűntől is mentes, és nyilván ő sem örökíti tovább, amit ő maga sem örökölt meg ezáltal. Tehát mintha egy érintetlen természetet látnánk, természeti képet. A szűzanya életében pont ezt csodáljuk meg. Ugyanakkor hát az ő szíve is küzdő, az ő szíve is emberi természetes módon el tud fáradni. Az ő hús szíve is egyszer megszűnik dobogni benne, ugye, mert földi életének a végéhez ér, de hát folytatódik a megdicsült, tökéletes létállapotban, ugye az ő léte testestül, lelkestül, a mennyei dicsősége bétetvén. És az a legszebb az egészben, hogy az ő anyai szíve nem magának sajátít ki. Ugye kiinduló kérdése is reflektálják ugye újra, hanem Jézushoz visz közelebb. Tehát ő nem maszekoskodik, nem nyit egy önálló boltot, hogy na most nálam jobb, mint Jézusnál. Nem, hát neki sem érdeke. Neki sem volna jó, hogyha őt istenítenénk, vagy aki úgy gondolnánk, hogy ő kisajátít magának. Nem. Ő neki az a célja, mint Kánában. És rámutat, hogy tegyetek meg mindent, amit csak mond, amit ő mond. Hogy mi is Jézus szívében találjunk igazán otthonra. Ha oda vezet bennünket, akkor már célt értünk.
0: Máriának a szíve hálatelt is, hálateli az ő szíve, ezt örökíti meg a gyönyörű szép magnifikát, Mária imádsága, magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Ma a 21. század Magyarországában mondhatjuk azt, hogy egyfajta panaszkultúrában élünk. Tehát divatos, szokásos, sőt, sokszor szinte már azt érezzük, hogy kötelező panaszkodni, és listázzuk azt, hogy mi nincsen rendben, és ezáltal kapcsolódunk egymáshoz, ezen keresztül szemléljük az életünket. Hogyan válhatunk mi is Máriához hasonlóan hálatelt szívűvé? Hogyan vegyük észre mi is az élet ajándékait?
1: Meg vagyunk mi kötözve sok minden által. És valójában éppen egy, külön, ahogy mondtad, igen, a panaszkodásnak a szubkultúrája által is, igen, kultúrának se nevezném igazából. A kegyelem éppen azt kell látnunk, hogy szabaddá tesz. A kegyelem nem összekötöz, hanem éppen a szabadság teljességét hozza. Tehát, ha őt kegyelemmel teljesnek látjuk, az nem azt jelenti, hogy Isten őt összekötözte, és döntésképtelen csak bólogatni képes bábá tette volna. Ellenkezőleg meg volt a maga szabad döntése, felelős döntése, felnőtt igenmondás vagy nemetmondási képessége Máriának. Ő ezt hívja az Isten, ezt hívja föl, hogy működjön vele szabadon együtt. És a kegyelem teljessége a szabadság teljességét is hozza. Tehát pont erre tanít minket Mária, hogy a kegyelem nem összekötöz, de a hívő lét az pont nem egy újabb békjót akaszt a nyakunkba, hanem egy belső szabadságot nyit meg, az Istenfének a szabadságát. Minél jobban növekszik a kegyelem által a szabadságom, nem a szabadosságom a kegyelmi állapoton kívül, hanem a kegyelemtől vezetve a szabadságom, annál valószínűbb, hogy jól fogok tudni dönteni bizonyos helyzetekben. Mert bár látom a jó utat, meg a rossz utat, de hát úgymond bolond lennék azt mondani, egy ilyen rossz utat követem, miért követném azt? Tehát a szűzanya is akart volna, dönthetett volna rosszul is, neki nem elvette a szabadságát a kegyelem, hanem teljesítette, megszentelte. A mi életünkben is így van. De nyilván ő mindig tud jól dönteni. Mi azért nem vagyunk kegyelemmel teljesek, nekünk azért az értelmünknek az elhomályosodottsága, az akaratunk meggyengültsége van olyan szinten, hogy mi sokszor sajnos rosszul döntünk. De tudunk javítani, tudunk bűnbánatot tartani, tudunk visszatérni hozzá, és tudjuk ezáltal leszámolni ezt a rossz sajátosságot, és húsvét örömét jobban behozni az életünkbe. És még egy fontos dolog, ha már megemlítem, hogy bűnbánatot tudunk tartani. Fatimai jelenésekben, ha megnézzük, rögtön a pokol víziójával megrettennek a gyermekek, pásztorgyermekek pedig, hát nem ez a célja se a szűzanyának, se az Istennek, hogy valakit kúsba kössön, vagy félelmet generáljon, hanem az, hogy egy figyelmeztető jelet adjon. És rögtön utána ott van a megoldás, úgymond, rögtön ott van menedékként, úgymond a győzelem útjaként a szűzanya szívének a képe, szűzanya szíve, mint a látomásnak a második eleme. Majd Lucia életében később fog ugye elmélyülni. Na most itt megint fontos látni, hogy a végcélunk nem Mária szíve. Tehát Mária szívé által ugye már kapunk egy utat, kitárul egy út, egy megoldás. Viszont a megoldás nem ő, mert nem ő a megváltó, a megoldás Jézus lesz. Tehát Mária szíve akkor működik jól úgymond az életünkbe, ha engedjük, hogy Jézus szívéhez vezessen. Tehát nem önmagában a fatimai jelenésben megfogalmazott üzenet a lényeg, hanem az, hogy én arra üzenetre hallgassak, és Krisztushoz térjek vissza, megtérjek, bűnbánatot tartsak, engedjem a kegyelemnek, hogy dolgozzon bennem. Ahogy a kegyelem

0: így nagyon emberi módon fogalmazva, de valójában én lettem boldogabbá, mert engedtem, hogy a kegyelem az én életemben is dolgozzon.
1: Említetted atya Fatimát, és ezt szerettem is volna kérdezni tőled, hogy vannak-e olyan különleges erőterek, kegyhelyek, zarándokhelyek, ahol a szűzanya közelebb van hozzánk, vagy ő mindenütt jelen van, mindenhol elérhető?
0: Nyilván a megdicsült testvéreknek, a szenteknek az élete az már nem korlátozódik az időre és a térre, bár hogy Benedek pápa is fölhív a figyelmet a Spe Saviens ciklikában, azért ők részt vesznek a mi térben, időben zajló életünkben. Ugyanakkor hát megszólíthatom a szűzanyát itt is, Ausztráliában is, ugyanabban az időben többen is, tehát tér fölött, idő fölött, tehát nyilván nem határolja már le őket a földi létnek a korlátainak a sokassága, maga a sajátosságai.
1: Érdemes-e zarándokolnunk valahova?
0: Abszolút érdemes, mert a zarándokutak mindig leképezik a mi földi zarándokutunkat, ami útrakelésünket, küzdelmeinket, fáradozásainkat, imádságunkat, Istenhez való ragaszkodásunkat, és végül megérkezésünket. Hát hogyne? És ennek ugye a földi életünknek is lehetnek mérföldkövei, egy-egy ilyen megállói, amikor az ember különösen is töltekezik a kegyelemből. Amikor közel érzi magához az a mennyországot, közelebb, mert az Isten jelen van mindenhol. Nem csak az Eukarisztiában van jelen Krisztus, ugye amúgy is jelen van az életünkben. Más módon, szentségi módon van jelen. Meg a Szentírásban, hirdetett igében is más módon való jelenlétét tapasztaljuk. De mondjuk egy kegyhelyen, ahol különösen is kötődik akár valamilyen kezdeti csodához, vagy kezdeti természet fölötti működéshez annak a léte. Vagy egyszerűen csak a folytatást tekintjük, hogy beimádkozták az emberek. Odavitték a szenvedéseiket, odavitték az őszinte dolgaikat, odavitték az imájukat. És azért ez egy beimádkozott hely, a szentségkiszolgáltatásoknak, az igehirdetéseknek egy kiemelt helye, azt szinte érezni lehet ott helyben, hogy ott megrohanja az embert, az a béke eltölti, szépen rátelepszik a szívére, az a nem a legjobb kifejezés, szépen meglepi az a béke, amit nem tudunk csiholni, kitalálni, bebeszélni magunknak, szugerálni magunknak, az az Istennek a látogatása. És egy kegyhely ilyenkor tölti be a funkcióját, tehát ott sem mondhatjuk nyilván, hogy a szűzanyához megyünk, akár egy pócsi szűzanyához, vagy egy szent kutona szűzanyához, de valójában az anyai házba való hazatérésnek akkor van igazán értelme, ha ő bevezethet minket az atyai házba. És ezzel elő képét adhatja számunkra a mennyország atyai háza valóságának.
1: Köszönjük szépen, Zoltán atya, ezt az értékes útravalót, meg fogjuk szívlelni.
0: Köszönöm én is, és legyen a szűzanya szíve szerinti a további útunk.
1: Legyen így. Köszönjük szépen.

Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve. Az első gondolatom egy nagyon nagy bölcsességhez kötődik. A bölcsesség így szól, cor ad cor loquitur. A szív a szívvel beszélget. Ennek van egy jobb lupuszféle költői fordítása, mert a beszéd az egy eléggé laza, nem a teljességet megvalósító kötelék, hanem a szívek egysége az a szeretet. Tehát a kapcsolatokban annyit ér egy kapcsolat, amennyire egyek a szívek. Tehát van eszmei közösség, érdekközösség, tantestület, osztály és így tovább. Rengeteg közösség van, de bármely közösségnek a kohézióját, vagy pedig két ember kohézióját valójában egy paraméterrel lenne a leghitelesebb mérni, ez pedig a szívek egysége. És itt nem érzelgőségről van szó, hanem a teljes ember jelenléte a kapcsolatban. Megismétlem. A teljes ember jelenléte a kapcsolatban. És azért kezdtem ezzel a gondolatomat, mert ahogy az igaz közösség, a szívek közössége, ilyen közösséget alkot Jézus és Mária. És ezt a szeretetet, ahogy ők szeretik egymást, kizárólag a Szent Háromságon belüli szeretet múlja fölül. Tehát, ha tanulni szeretnénk az emberi kapcsolatokról, akkor újfent és újfent végig kéne olvasnunk, át kellene elmélkednünk Jézusnak és Máriának a kapcsolatát. A második gondolatom ennek az ünnepnek a helye a liturgikus évben. A boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívét Jézus szentséges szívének fő ünnepét követő szombaton tartjuk. Ez júniusra esik, bonyolultabb számítását most nem mondom. Úgy következnek a húsvéti időszakot lezáró ünnepek, hogy egy nagyon biztos pont a pünkösd. Eltelik az 50 nap, eljön a Szentlélek, és Jézus az utolsó vacsorán elmondja, hogy ha ő nem megy el, vagyis nem hal értünk kereszthalált, nem tudja elküldeni a Szent Lelket. Hogy? Akkor nem valósul meg az a szeretete Jézusnak, amivel mintegy hozzá öleli az Istenhez, a Szent Háromság közösségéhez, hát persze analóg módon, az emberiséget. Aztán innen ilyen apró kis ünnepecskék vannak, tehát a nagy-nagy záró ünnep a pünkösd, nagy örömömre pünkösd hétfő az Mária Isten anyját köszöntjük, és ha már eljött a Szentlélek, akkor a pünkösdöt követő vasárnap a teljes Szent Háromságot köszöntjük, és egy kis játékot hagy vigyek bele a liturgikus év ünneplésébe, hogy egy öröktől való szeretet adott szempontból távoli, adott szempontból elvont, és nehogy azt higgyük, hogy az Isten távoli. Ide rakta a Szent Háromság után az egyház az úrnapját, hogy itt van, jelen van, táplál minket. Tehát Istennek ez a két pólusa, hogy félelmetesen óriási nagy, de ezt a nagyságát nem hatalomjátszásra, nem büntetésre, hanem irgalomra használja, és hogy itt van, közöttünk van, táplál minket, gyönyörű kép az Isten képnek a kiegészítésére, és ezt követi a Jézus szentséges szívének az ünnepe. Ezt követi. És itt meg kell állnunk, hogy mi a magyarázata annak, hogy az egyház még mindig nem nyugszik bele abba, hogy végigéltük Jézus szenvedését, kereszthalálát, föltámadását, mennybe menetelét,
a pünkösdöt is, és hogy az úrnapja után mit tesz még oda, hiányozna innen a Jézus szentséges szívének az ünnepe. Prohászkát idézem, az utolsó vacsorán Jézust, hogy itt maradjon, a szíve vette rá. Nem engedte meg a szíve, hogy itt hagyjon bennünket. És lassan-lassan azt hinné az ember, hogy egy olyan ponthoz jutottunk, ahonnan már nem lehet tovább lépni. De igen. Itt van az az ünnep, amiről most egy kicsit próbálunk egy néhány dolgot összeszedni. Itt van a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szívének az ünnepe. Mert ez a szív, Jézusnak a szíve, aki itt marasztalta őt közöttünk mindörökre az oltári szentségben, ez Mária méhében a Szentlélek által formált szív. Tehát ha minden egyes évben böcsülettel éljük végig az egyházi évet, advent első vasárnapjától, a most elmondott ünnepeket is gondosan sorban átelmélkedjük, és fut még az egyházi év, tudjuk, Krisztus király vasárnapjáig, akkor mind Jézushoz, mind Máriához, mind az egyházhoz, mind az oltári szentséghez minden egyes évben szükségszerűen közelebb kerülünk, és ezért fontos, hogy itt áttekintettem, hogy a liturgikus helye a boldogságos Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepének az, amit most elmondtam. De mi az, hogy szeplőtelen? Bűntelen. Bűntelen. Egyetlen egy valaki van, aki szeplőtelen. Mária egyetlen egy az, aki szeplőtelen. Ádám és Éva elrontották a dolgot, bűnbe estek. És amikor mondhatom, az idő teljessége elközelgett, akkor Szent Anna méhében megfogant Mária, és a Krisztus megváltói hatalmára való tekintettel Isten megóvta őt minden bűntől, az áteredő bűntől, és erőt adott neki szabadságot is, de erőt is adott, hogy egyetlen legapróbb személyes bűne sem lehessen. És erről majd később bővebben szólok, amikor elközelgett a mocsoknak a világa, az emberi méltóság lábbal tiprása, a szexuális hempergés és borzalom. Ez nagyjából a 19.-20. század, 21. század is benne van még persze. Akkor kaptunk egy csillagot, és az egyház kihirdette a dogmát 1854-ben, hogy dogma értékű, hogy Mária szeplőtelenül fogantatott. És ez egy milliárdszor több ahhoz képest, hogy szűz. A szüzességről fogok még szólni természetesen, mert szeplőtelen valaki, teremtmény, egyetlen egy van, ami Máriánk. És gyönyörű, 1858, 4 év múlva Mária kedvesen Bernadettnek így mutatkozik be. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. Én elnézést, Mária arcán látom a mosolyt. Bocsánat, így szoktam fogalmazni, hogy köszi, hogy 4 évvel dogmatizáltátok. Így üzeni meg a nevét a plébánosnak, amikor kérdezi Bernadett, hogy ki ő. A bűn tehát mocsok. És azt kellene észrevennünk, hogy a bűn csorbítja, és egy idő után az emberből kiöli a szeretetet. Mert akár a szexuális bűnöknél szeretlek, szeretlek, szeretlek, hát ezt felejtsük el. Kedves testvéreim, a világ a szüzességen gúnyolódik. És szülőfalom templomának a főoltárán kisboldogasszony Mária születésnapja, 2 angyal, 2 csodálatos jelét tartja Szűz Máriának. Egyik, hogy vértanú volt, egy pálmát tart, és a másik egy liliomot tart, hogy szűz volt, sőt, ahogy elmélkedtünk róla, szeplőtelen volt.
a legragyogóbb csillag az égen, a boldogságos szűzanya, mert a szíve szeplőtelen, tehát tökéletes benne a szeretet.

0: Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Tódné Karsai Andrea vagyok, a Boldogasszony Köre Egyesület képviseletében. Egyesületünk iránytűje. Boldogasszonyhoz visszatalálni, visszaemlékezni úgy, ahogy őseink tették és megélték, ismerve a titkos, járható, élő utat. A mindennapok részébe visszailleszteni, megmutatva tartalmas feltárt és még feltáratlan, telített kincset, a szokásokban, hagyományban és ünnepkörökben megélve. Június hónapja, Napisten hava, Szent Iván hava, nyárelő hava. Ebben a hónapban van a nyári napforduló, Szent Iván ünnepe, Szent László neve napja, hűség, jellem, fordulat, békeideje. Június ráhangolója, édesebb pillanat, mikor hajnal a szívembe virrad. Szent koronának ékes dísze nem lehet, hiszen élő a szó és a fogadalom, mi beégett. És Mária áldásában teljesedik ki. Boldogasszony bölcsessége, mely meghatározza a magyar fénylő koronát és hitvallást. A nyári napforduló időszaka. A leghosszabb nappal és a legrövidebb éjszaka. A csillagászati nyár kezdete. Őseink nagy hangsúlyt fektettek a természet állandóságának körforgására, mely negyed évente mindig ünnepként volt, és ma is van nyilvántartva. Hagyományunkban ez a fergeteges fordulat jelzi, hogy átlássa az ember, ki mint vetett, de lehetősége nyílik a javításra, változásra, melyet egy körben meg tudunk élni, egymást is erősítve így. A nagy fordulatban képessé válik az ember az év második felében egy tartalmas, egészséges állapotban megérkezni, és így teremteni tovább a jövő képkockáit. Az idő keréke pillanatában a mozgást ugrásban teljesítjük ki, a tűzugrás által, ahol a gyógynövények füstje, gyógyító és egészséget megidéző lendületben termékeny részünket képes átalakítani. A nyár legigazabb időtere, amikor a magasságban elkezdődik a napok hosszának rövidülése és az éjszakai időtengernek a hosszabbodása, amikor az ember érzi, hogy fordulat van, elkezdődött a második fél év. Egy határvonalhoz ért az ember. Eldöntheti, hogy változtat, vagy ugyanúgy megy, menetel tovább. Változtat és változik a természettel, vagy stagnál, amit nem lehet, hiszen minden mozgásban, növekedésben és csökkenésben van. Ezt az időszakot érdemes jól élni, hiszen a Szent László nap is jelzi, hogy királyok időszaka láthatott napvilágot. A király az embert vezető napragyogásban teljes boldogasszony és Jézus igaz gazdagsága erősíti meg. A csodák ebben a hónapban úgy jelentkeznek, hogy lehetőség nyílik a tűz fölött ugrani, ami egyben egy tisztulási folyamat és a párok játéka is. Az ének ünnepe a csillagos égnek egyszerre egy háromnapos ünnepe időtere, mely kitart Sarlós boldogasszony ünnepéig. A hagyományban megélték ezt a folyamatot, hiszen a természet terüly-terüly asztalkáján egyre erősödött, és egyre erőteljesebben tette dolgát. Adott, szaporította a dolgos kezek munkáját azzal, hogy láthatóvá tette az imák és kitartás kútjából felhúzott, kiegyenlítő hűséget. A hőség és a hűség kiegyenlítette a fordulatot, a hűség hónapja. A termékeny időszak erőteljes szárba szökött erejéből táplálkozott a család apraja nagyja, de már tudnivaló volt, hogy érdemes félrerakni, eltenni ezt a naperőt az üvegekbe és bent a lélek töltött terébe, hogy legyen elegendő, jó majdan a téli napforduló harmadik napjában, amikor szenteste, a világ világossága megszületik. Június, a pünköst, a húsvét ünnepkör lezárása. A népi hagyomány igyekezett képi ábrázolással is megemlékezni a Szentlélekről, a galamb, a forrás, a víz, a szél, tűz ábrázolása. Nagyon sok forrás mellett Mária kegyhelyt találunk. A forrás kiapadhatatlanul árad, újra és újra. Erősít bennünket, megújít, életet ad. Akárcsak a Szentlélek, a kimeríthetetlen, isteni forrás. Növényeink a galagonya, amelynek hatására újra élednek érzelmeink. Bizakodóak leszünk, a kimerültségeinken segít. Akárcsak a Szentlélek. Amikor erőink apadnak, meríthetünk-e forrásból. A rúzsa Szűz Máriához kapcsol, a szeretet üzenete, az élet üzenete a halál erői felett. Az illatuk, a színük pompájában élhetjük meg igazán, hogy otthon vagyunk magunkban, a szívünkben, a csend belső terében, védett helyen, ott van az Isten, az örökké valóságra utal. A fehér lilium nem csak önmagába lelki magasságát találom, hanem Isten bennem világító fényével is. Illatos olaja gyógyító, védő, megóv külső hatásoktól. Máriához kapcsolódik e virág üzenete is. Orbáncfű a legtöbb fény, a nyári napforduló idején virágzik, magába gyűjtve a nyári fény teljességet, a maximumot. Ekkor idézi fel bennünk az igazi napot, amikor a téli sötétség idején teáját, olaját használjuk. Aki kevés fény merít, az örömtelen, szomorúságra hajlamos lesz. Főleg akkor segít, amikor kibillenünk az egyensúlyból. Télen, amikor rövidek, sötétek a napok, idegeskedés, nyugtalanság, hangulatzavar, görcsösség esetén. A nap a fényerőit idézi fel bennünk, és bevilágítja sötétségünket, a belső napunk ragyog fel. A nyári időszakban visszatekinthetünk a fél évre. 6 hónapra nagyon sok minden történt benne. A víztől, a tűzkeresztségen át, húsvét, pünköst, és már itt van a fél év. Előre tekintve pedig érkeznek az ünnepek sorra. Egyre erősebben járva a nap. Visszatekinthetünk a csodákra, a megélt csodákra, ami nem percre pontosan érkezik, amit nem lehet kérni, hogy mikorra kopogjon be. Az út alatt megtalálja, megéli az ember a csendjében, ahogy mégis megéltük és megéljük folyamatosan. És amikor kimerültek vagyunk, vagy éppen volt egy időszak, amikor az autónk is kimerült volt, és a benzinmutató már nem jelzett benne üzemanyagot, de az az autó ment, ment egy ünnepre, és még embereket is vittünk benne, és még haza is érkeztünk. Nagyon sokszor van ez így, hogy azt gondoljuk, hogy nincs már bennünk semmi. Elfogyott az üzemanyag, elfogyott az erő, és mégis megérkezünk, mégis vendégek lehetünk, mégis az ajtónk, az otthonunk ajtaja megnyílik, ahogy Isten ajtaja is nyílik. Így fél évhez érve érdemes visszagondolni, mennyi mindenért lehetünk hálásak, mennyi kérésünk volt, és még mi áll előttünk. Nem elég hátradőlni, mert innentől minden nap a karácsony felé vezet. De a napok egyre rövidülnek. Itt ebben a hónapban a legmagasabb a naperő. És érdemes figyelni, mert ilyenkor az eső nagy kincs, tavasztól és nyáron is, hiszen még a termények ezáltal fognak növekedni. Egy találkozásunk volt Vassurányban. Csángó asszonyok voltak vendégségben, amikor nagy szárazság volt nálunk valamelyik éppen. De már ott arra, hogy Imesekben is nagyon nagy szárazság volt. Kutak egyre jobban apadtak ki. Az imájuk után, ami a templomba volt, leülve beszélgetés után, megkértem őket, hogy énekeljenek olyan dalt, amiben az eső benne van. Előbb kicsit furcsán néztek rám, hogy. A magyar nyelvünkkel, az imánkkal, az énekünkkel is imádkozunk. Aztán jöttek elő a dalok, az énekek. Énekelték, ahol eső van benne. Nagyon nagy szárazság volt. És másnap, elmondásuk szerint ők se felejtették el, hatalmas eső volt. Hogy itt a nyárban, itt júniusban figyeljünk arra, hogy együtt, közösen tudunk imádkozni, tudunk énekelni, hisz az énekünk is egy ima, és ha ezt többen tesszük, még nagyobb erővel hat. Hiszen lehet kérni azt az áldott jó esőt, ami a kutakba, a forrásokba vizecskét ad. És a terményeknek, ami bennünket táplál, sok-sok erőt ad. Hogy nőjenek, hogy kiteljesedjenek, ahogy mi magunk is. Hisz nem csak a földnek van rá szüksége, ott a naptüzében, hanem nekünk is, mindannyiunknak. A csángó asszonyok, akik Moldvából, pusztinából érkeznek, az idén is, kedves barátainknál vendégségben lesznek. Június 26-án, pénteken, 6:30 Vasurányban, a Boldogasszony templomban. Aki szeretne velük imádkozni, énekelni, tegye meg bátran. És szeretném itt a júniust mával zárni. Nyári napban ragyog az élet kulcsa, ragyog a szent korona, melynek része, Jézus ragyogása és Boldogasszony útja. A nyári napnak igaz utazása, nappal váltott új ugrás, melyben a léleknyi hála gazdag bölcsessége kiállt. Boldogasszony imája. Hálával kitaposott utad legyen, emelt fejjel járt a tengernyi jót adó életet, ahol a szerelem él mindaddig, míg az élő erő vezeti tettedet, gondolatodat, érzésedet. Drága gyermek, nőj nagyjá, és virágozzon életed. Jó légy azáltal, ahogy élsz, remélsz és szeretsz. Jézus ajándéka, e gondolat. Isten áldjon minden kedves hallgatót, minden kedves Mária Rádió hallgatót.
1: Égi iránytűnk. A 20 éves Mária Rádió ünnepi sorozatát hallották Szűz Máriáról.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Emléktáblát avattak Boros Fortunát ferences szerzetes vértanú tiszteletére Zetelakán. A temesvári egyházmegye minisztránsai zarándokoltak Mária Radnára. Az avilai Nagy Szent Teréz templomban is levetítették a Mária örökútja című dokumentumfilmet. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője, Szopko Anna. A zetelaki születésű Boros Ferenc Fortunátra az erdélyi ferences rend tartomány egykori provinciálisára, történészre, íróra és vértanúra emlékeztek június 7-én vasárnap szülőfalujában. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatott be szentmisét. Cserkészek sorfala között vonultak be az ünnepi szentmisére a zetelaki Szent Kereszt megtalálása plébánia templomba az egyházi elöljárók és az asszisztencia. A szentmise után a megemlékezők közül sokan népviseletben kereszt aljában vonultak Boros Fortunát egykori szülőházához, amelyet életében gyakran felkeresett, és ott emléktáblát avattak a kommunista diktatúra áldozatul esett ferences szerzetes tiszteletére, olvasható a Magyar Kurírban. Az eseményen megemlékeztek többi ferences szerzetesről is. Az emléktábla avaton Urbán Erik ferences tartományfőnök mondott beszédet. A szeress és szolgálj mottót kapták útra valóul a temesvári római katolikus egyházmegye minisztránsai zarándokutuk és találkozójuk alkalmával, amelyet június 6-án szombaton tartottak az Arad megyei Mária Radnán. Az oltár körül szolgáló gyermekek és fiatalok, plébánosaik, hitoktatóik, szüleik és nagyszüleik kíséretében érkeztek a kegyhelyre, így a minisztránsok zarándoklata egyben a családok és közösségek ünnepévé is vált, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az érkezést követően a jelenlévők 10 órától szentmisén vettek részt a Mária Radnai Bazilikában. A zenei szolgálatot az újszentesi plébánia Angelis gyermekkórusa végezte. A délelőtti lelki programokat követően közös ebéd után a szórakoztató programok következtek, a nap végén minden jelenlévő egy karkötőt és egy kis keresztet kapott emlékbe. A minisztránsok zarándoklata közös imával zárult. Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepén június 13-án szombaton este bemutatták a Mária örökútja című dokumentumfilmet az avilai Nagy Szent Teréz templom hittantermében, tudósította szerkesztő. A film több mint 1500 éves Mária kultusz európai kulturális és spirituális jelentőségét mutatta be. Az alkotás személyes és történelmi szemszögből kalauzolja a nézőt, miközben fizikai és lelki zarándoklatra hív. Az út Magyarországról, a Boldogasszony országból indul, majd Olaszország, Horvátország és Portugália ikonikus Mária kegyhelyeit érintve tér vissza hazánkba. A film után találkozásra és beszélgetésre került sor az alkotókkal, Farkas István lupusz atyával, piarista szerzetessel, a dr. Tadi János rendező, operatőrrel és Entóth Ágnes művészettörténésszel. A beszélgetést a templom kápolnája Alpeg Gergely atya moderálta.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Szent misét közvetítünk Óbudáról, a Szent Péter és Pál főplibánia templomból. A Szent misét bemutatja Tercsi Zoltán plébános atya. Közreműködik a templomunk Albert Schweitzer kórusa, vezényel Kenessy László karnagy. Hallgassuk együtt a Szent misét.

és a Szentlélek nevében. Ami Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, az évközi 11. vasárnapot ünnepeljük. Szeretettel köszöntök mindenkit, és mindazokat, akik Mária rádión keresztül bekapcsolódnak egyházunk áldozatába, és együtt imádkozunk. Szent misén koncelebrál harangozó Vilmos atya. Ezt a szent misénket elhunyt Istvánért ajánljuk föl 15. évforduló alkalmából. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, benned bízók erőssége, hallgasd meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Mózes második könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás harmadik hónapjában Izrael fiai elindultak Refidimből. A sínai pusztába érkeztek, és ott letáboroztak. Táborukat a heggyel szemben ütötték fel. Mózes elindult Isten elé, az Úr pedig a hegyről így szólt hozzá. Ezt közöld Jákob házával, és hirdesd Izrael fiainak. Láttátok, mit tettem az egyiptomiakkal, és mi módon hordoztalak titeket sasszárnyon, és hoztalak ide magamhoz. Ha tehát hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket, hiszen az egész föld az enyém. Papi királyságom és szent népem lesztek. Ez az Isten igéje. A Zsoltár válasza, mi vagyunk az Isten népe, jó pásztorunk táplál minket. Újjongjatok az Úrnak, minden földek, szolgáljatok az Úrnak vigassággal. Járuljatok színe elé vidám énekszóval. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, övé vagyunk, ő alkotott minket, az ő népe vagyunk, legelőjének nyája. Valóban jó az Úr, irgalma örökké megmarad, és hűsége nemzedékről nemzedékre.
2: Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus az erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért, pedig az igazért is alig hal meg valaki, legfeljebb a jótevőért adja életét az ember. Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Most, hogy vére árán igazzá váltunk, még sokkal inkább megment bennünket a haragjától. Mert ha fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, most, hogy kibékültünk vele, az ő életébe oltva mennyivel inkább megszabadulunk. Sőt, ezen felül még dicsekszünk is az Istenben, Urunk Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz: az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté, a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánaáni Simon, és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik: ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, és a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek, és hirdessétek, hogy elközelget a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium igéi.
1: Kedves testvérek! Életünkben sok problémával találkozunk, és mindannyiunk szívét sajnálat tölti el. De amiről az evangéliumban hallunk, hogy Jézus megsajnálta a tömeget, sokkal több ennél. Jézus nem csak a külső felszínes problémákat, nyomorúságot látja. Ő mindent tud rólunk. Ezért emeli ki az evangélista: megsajnálta őket, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. És itt jön az az üdvözítő szándék, hogy pásztor kell nekik. Tudjuk, az egész üdvösség történetet végig kíséri ez, Isten pásztort ad az ő népének. De az Ószövetség idején számos embernek volt küldetése, feladata az üdvösség művében. Sokan méltatlanul viselkedtek, és ekkor hangzik el a prófétai ígéret: magam leszek pásztor a népemnek. És ez teljessé vált Jézus Krisztus.

Sas hordozza fiókáit, akik még nem tudnak repülni. Így hordozta Isten az ő népét, és tegyük hozzá, ez a kép továbbra is érvényes, ránk is vonatkozik, de már sokkal mélyebben, mert nem csak egy külső segítség, bajban vagy, én veled vagyok, megsegítelek, hanem magamra veszem a te problémáidat, bűneidet, emberi gyengeségeidet, és itt kezdődik a segítség, a megoldás. Hallottuk Szent Pál apostol szavait a leckében. Krisztus erre alkalmas időben meghalt mindenkiért, az igaz a bűnösökért. Ez az önfeláldozás, amely hatékony és igazi segítséget nyújt. És mi is az Úr végtelen irgalmából, szeretetéből tudunk létezni. Az evangélium képe, amint Jézus tanítja az embereket és látja nyomorúságukat, nem csak a szándékot erősíti meg benne, hanem már megoldás felé is halad, mint egy elővételezve a megváltás kegyelmét, küldi az apostolokat, de most még csak Izrael házának elveszett fiaihoz, ahogyan hallottuk az evangéliumban, hogy hirdessék azok számára is, akik nem találkoztak a názáreti Jézussal, itt van köztünk a Messiás. De nem csak tanítaniuk kell, hanem hatalmat is kaptak, hogy gyógyítsanak. Tudjuk, a gyógyítások jelek az evangéliumban. Isten épp végtelen irgalmát és szeretetét akarja kifejezni, megmutatni számunkra, hogy testi bajainkban is velünk van, de ezzel ráirányítja figyelmünket, hogy ő mindent meg akar gyógyítani, a teljes ember üdvözítője, hiszen felületes kezelésnek nincs értelme. Ezért az apostolok küldetését most Jézus még korlátozza, hiszen Izrael fiaihoz kell menniük, és ki is hangsúlyozza Jézus: pogányok városaiba ne menjetek, szamaritánusokhoz se menjetek. Miért van mindez? Azért hangzik el, mert már előre mutat, hogy az üdvösség teljes kibontakozásának művében, tehát pünkösdöt követően ez lesz az egyház küldetése, és ezt kell teljesíteni az apostoloknak. És ebből is látjuk, Isten mindenkit üdvözíteni akar. Úgy mondhatjuk, az üdvösség mindenkié, a kegyelemnek rendje van. Tehát Isten azt akarja, minden ember üdvözöljön az igazság ismeretében, írja a Szent Pál apostol 1. Timóteus levélben. Ez is mutatja, hogy egyetemes az ő szeretete, mindenki felé kiárad, és nekünk kell lenni az eszközöknek, akiken keresztül az igazság eljut embertársainkhoz.
Ez lehet, hogy

0: Számunkra azt jelenti, az evangélium megélésével példát adok, ott is és akkor is, amikor ez nehéz. Nem vágok rögtön vissza, nem tartok haragot, kiengesztelődök, megbocsátok. Segítek azokon, akik nélkülöznek, és így tovább. Folytathatjuk azt, hogyan válik a keresztény ember jellé Isten jelévé. Nem csak egy általános jóságot kell közvetíteni, erre a világ is törekszik. Nekünk Krisztus végtelen irgalmát kell nyújtanunk. Először is úgy, hogy magunk átéljük, hogy aztán majd rajtunk keresztül is eljusson embertársainkhoz. Mai evangélium felhív bennünket megszentelődésre és az apostoli küldetésre. Jézus eljött a világba, hogy üdvözítsen minket, és mint egy maga előtt küld, segítsük megszólítani az embereket, hogy az ő kegyelme valóban üdvösségre vezessen mindenkit. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szent Lélek erejéből, Szűz Máriát úr és embervéért. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kín halált szenvedett és eltemették. Támadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. És lesz a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy vállalunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a prófétát szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, arról a helyzetben, a bűnök bocsánatára, várva voltakkal támadására, és az eljövendő örök életet annál. Testvéreim, Isten királyi papsággá és szent néppé tett bennünket, kérjük kegyelmét, méltók legyünk a tőle kapott szent hivatáshoz.
1: Vezesd, Urunk, szent atyánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy apostoli életükkel tegyenek tanúságot rólad.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Növeld a papi hivatások számát, és küldj munkásokat aratásodba.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Támasz szerzetesi hivatásokat az imádságos életre és az áldozatos emberszeretet gyakorlására.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, hogy betegeink megtalálják sajátos hivatásukat, és tudjanak együtt szenvedni a megfeszített Krisztussal.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Halálunk óráján hívd magadhoz minket, és részesíts dicsőségedben.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Mindenható Istenünk, árazd ránk áldásodat, hogy meghívásod kegyelméhez méltóan, valóban szent néppé és királyi papsággá legyünk, Krisztus a mi Urunk által.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékaid testünk és lelkünk javára váljanak, Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Úrunk által. Az ő csodálatos műve volt, hogy a húsvét szent titka által a bűnből és a halál igájából arra a dicsőségre hívott meg minket, mely által választott nép, királyi papság, szent nemzet és a te megváltott néped lettünk. Így mindenütt hirdetjük hatalmas művedet, hogy a sötétségből csodálatos világosságodra hívtál meg minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, a te dicsőséged himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad, ami Úrunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be néked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Úrunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Péter püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
0: Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
2: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: És a te lelkeddel.
3: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Legyen békesség szöztünk.

íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a báránya lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

A lelki áldozás imája. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Magamhoz ölelleg, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magam veled. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Amen.

0: Szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihlass meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, én szenvedése, erősíts meg engem, ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmazz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjenek téged, mindörökkön örökké. Amen. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Hirdetjük kedves testvéreknek, holnap hétfőn Árpádházi Boldog Jolán emléknapja, aki IV. Béla magyar király leánya volt, nővére Szent Margitnak. Pénteken Szent Romuald apát, a kamaldóli rend alapítójának lesz emléknapja. Mai vasárnap az esti szentmise után a Kiscelli kegyoltárnál családokért a gyermekáldást óhajtó, beteg gyermeket nevelő szülőkért, betegekért imádkozunk.
2: Imádkozzunk a békéért. Urunk Jézus Krisztus, az örök Atya fia, küldd el most lelkedet az egész földre. A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet édesanyja, boldogságos Szűz Mária, legyen, ami közben járunk. És járjon közbe Szent Fiánál, a Kárpátalján élő magyar testvéreinkért is, akik minden nap halálos veszélyben élnek. Üdvözl légy, Mária!
3: Kegyelem már teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhekből gyümölcse, Jézus. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Boldogságos Szűz Mária, béke királynője,
3: könyörög érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
4: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
4: Amen.
2: Szentmise véget ért, menjetek békével.
3: Istennek legyen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az óbudai Szent Péter és Pál főplébánia templomból. A szentmisét bemutatta Tercsi Zoltán plébános. Közreműködött a templom Albert Schweitzer kórusa, vezényelt Kenessy László karnagy. Köszönjük a technikai segítséget a stúdióban Szádvári Józsefnek, a helyszínen Vámos Péternek, elköszön Önöktől Baracskai János, és áldott szép vasárnapot kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Ranold Erri díjjal ismerték el Somogyi Eszter munkásságát. Hitvallás és hűségeskü a diakónos szentelés előtt. Jubileumát ünnepelte a Szent Mihály gyermekkórus Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő, Fődi Gábor. A pedagógus nap alkalmából rendezett Veszprémi városi ünnepségen Ranold Erri díjjal ismerték el Somogyi Eszter óvoda pedagógus, a Veszprémi Szent Margit Római Katolikus óvoda intézmény vezetőjének több mint 30 éves nevelői munkáját. Somogyi Eszter 1993 óta dolgozik a pályán, 2014-től vezeti az intézményt. Munkájának középpontjában mindig a gyermek állt, akiket egyedi értékként szeretetteljes és biztonságos környezetben segíti a fejlődés útján. Az általa vezetett óvoda mára a veszprémi családok megbecsült közösségévé és a katolikus nevelés meghatározó helyszínévé vált. A Veszprémi Főegyházmegye közössége büszkeséggel osztozik ebben az elismerésben. Hálásak Somogyi Eszter több évtizedes példaadó szolgálatáért, amellyel generációk nevelését segítette, és amelynek gyümölcsei ma is ott élnek a gyermekek, a családok és az óvodai közösség életében. A Veszprémi Nagy Szeminárium kápolnájában tett hitvallást és hűségesküt Tel Nándor papnövendék a diakónus szentelést megelőzően. Az ünnepi szentmisét dr. Udvardi György érsek mutatta be, aki homíliájában hangsúlyozta, a hit nem csupán ismeret, hanem személyes találkozás Krisztussal, amely az egyház közösségében válik teljessé. A hitvallás és a hűségeskü fontos állomása annak az útnak, amely a felszentelt szolgálatára készíti a jelöltet. A homília során külön szólt az engedelmesség ígéretének jelentőségéről is. Tel Nándort június 13-án szentelte diakónussá főpásztor a Zirci Bazilikában. A hitvallás és hűségeskü a diakónus szentelés közvetlen előkészítésének fontos állomása volt. A szertartás különös jelentőséget kapott azért is, mert 1952 óta nem történt ilyen nagy esemény a nagy szeminárium épületében. 3 éves jubileumát ünnepli a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház gyermekkórusa. Udvardi György érsekatya kezdeményezésére 2023-ban létrejött közösség az elmúlt években rendszeres szolgálattevője lett a bazilika liturgiáinak. A kórus nem csak zenei tudásban fejlődött sokat, hanem valódi közösségé is formálódott. A jubileum jó alkalom arra, hogy hálát adjanak mindazokért a gyermekekért, családokért és pedagógusokért, akik az elmúlt 3 évben részesei voltak ennek a közösségnek, és akik énekükkel ma is hozzájárulnak ahhoz, hogy a liturgia szépsége még teljesebben szólhasson meg a Főszékesegyház falai között. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és buzdítom arra Önöket, hogy tartsanak továbbra is rádiónkkal, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallják.
1: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot. A Mária Rádióban minden évben választunk egy fontos témát. És aztán minden hónapban ezt a témát próbáljuk körüljárni. Műsorszerkesztőink azt kapják, ha úgy tetszik, kifelkérésül, hogy foglalkozzanak az adott hónapban azzal a fő témával, amit kialakítottunk. 2026-ban a Mária Rádió az örökségünk szóban foglalta össze, hogy mi az ennek az évnek a fő témája. Örökség alatt természetesen nem egy anyagi örökséget értünk, hanem mindazt, amit kaptunk az elődeinktől, mindazt, amit készen kapunk, amit persze alakíthatunk, de amit tovább is kell adni. Az örökség ebből a szempontból lehetnek társadalmi jelenségek, lehet az, hogy hogyan viszonyul egymáshoz az ember, lehet a természeti örökség, a teremtett világ, és az is, hogy vallási tekintetben mi az örökségünk, és hogy kell továbbadni. Ennek a témának a májusi kibontása az a női szerepek volt, júniusban pedig a misszió a fő témánk. Ha valaki a misszió szót hallja, lehet, hogy manapság arra gondol, amit szinte naponta látunk a médiában, hogy űrmisszió készül a Mars irányába, űrmisszió a Hold irányába, vagy hogy békemisszió olyan területekre, amelyek veszélyesek, vagy lehet, hogy felmerül bennünk az évszázadokkal ezelőtti afrikai és amerikai misszió, hát nem bűntelen gyakorlata és ellentmondásossága. De mi is a szó? Mit jelent a misszió? A misszió mindenek előtt küldetést jelent. A misszió feladatot jelent, a misszió célt jelent. Hogyha magunkra vonatkoztatjuk, akkor tudnunk kell, hogy mindannyiunknak van életfeladata. Hogy minden ember egészen más, soha meg nem ismétlődő, egyedi dolog, úgy az életfeladata is egyedi. És most gondold meg, vajon te tudod, hogy mi a te életfeladatod? Mi a te életküldetésed? Mi a te missziód?

0: ez nem a világ végén van. Különösen nem a világ végén van a mi egyéni küldetésünk, az egyéni missziónk. A te missziód, a te küldetésed, az benned van, és a te közvetlen környezetedben van. Ez a missziós tér. Te vagy a missziós tér, és te vagy a környezetedben, aki küldetést kapott a környezetére. És ezt kifejezi az ige, azt mondja, hogy az Isten országa köztetek van. Lukácsnál olvassuk ezt a 17. fejezet 21. versében. Isten országa köztetek van. Mondom, mindenkinek egyediek az adottságai. Mindenkinek egyediek a körülményei. Mindenkinek más a belső hajtóereje. Mindenkinek mások a szenvedélyei. Mindenkinek mások a félelmei, mások a fő vágyai. Mindenkinek egyedül a sorsa. És az élet útjának a kihívása is teljesen egyediek mindenkinek. És mindezzel együtt mindenki boldog akar lenni. Ha megfogalmazta ezt, ha nem, a boldogságot keressük. Egyik barátom elég szép megfogalmazását annak adta az ő küldetésének, azt mondta, az én küldetésem, hogy boldog legyek. És az én küldetésem az is, hogy az életemmel segítsek másoknak is boldognak lenni. Milyen szép felismerés, pedig ő nem is egy vallásos ember egyébként, ez a barátom, aki ezt megfogalmazta. Nem találkozott ő Jézus küldetésével, ahogy magáról mondta Jézus, kimondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen. Ezt János evangéliumában olvassuk a 10. fejezet 10. versében. Igen, boldogságra vágyunk, de sok a nyugtalanság és a vágyakozás bennünk. Szent Ágoston ezen gondolkodva arra jött rá, hogy Isten iránti vágyunkból jön ez a nyugtalanság. Azt mondta, hogy magadnak alkottál minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. Ezért, a boldogságért adta nekünk Jézus a missziós parancsot. Ugye azt mondta, hogy hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Ezt Márknál olvassuk a 16. fejezet 15. versében. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Miért? Hogy boldogok legyünk. Hogy te boldog legyél, és a másik ember is boldog legyen. És mi a jó hit hirdetés? Az élet példa, a tanúságtevő élet. Már 6. Pál pápa azt mondta, hogy nem teoretikusokra van szükség, nem tudósokra van szükség, hanem tanúságtevőkre van szükség. Igen, azt gondolom az a valóság, hogy ezt az életet akkor tudjuk teljességében megélni, élni, ha megtaláljuk a személyes küldetésünket, amit az Isten nekünk adott, azzal, hogy életet adott nekünk. És személyesebben is megfogalmazhatom ezt. Az életet akkor tudod a maga teljességében élni, ha megtalálod a személyes küldetésedet, amit Isten adott neked, azzal, hogy életet adott neked. Amen.
1: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallott.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! A nyolcadik napkorszak ez, minden napunknál fényesebb. Te szenteled meg, Jézusunk, az elsőként feltámadott. Kapcsolj magadhoz minket itt, s lelkünk kezd új életre már. Így támaszd fel testünket is, ne érje második halál. Akkor majd felhők szárnyai, Krisztus, mint hozzád érkezünk, nálad lesz égi otthonunk, feltámadásunk, életünk. Ha majd meglátjuk arcodat, tündöklő fényed járjon át, annak láthassunk, aki vagy, igaz fény édes mindenünk. S midőn Atyánkhoz elvezett, a szent háromság töltse be, országod, melyet boldogít, a hét ajándék öröme. Amen.
2: Naponta áldalak, Uram, alleluja! Magasztallak, Istenem, királyom, és áldom nevedet, mindörökkön örökké. Naponta áldalak, és nevedet magasztalom, mindörökkön örökké. Nagy az Úr, és minden dicséretre méltó, és nagyságát felfogni nem lehet. Nemzedékről nemzedékre dicsérjék tetteidet, és hangosan hirdessék hatalmadat. Magasztos fölséged nagyságáról beszéljenek, és beszéljék el csodatetteidet. Félelmetes tetteid erejéről szóljanak, és hirdessék a te nagy voltodat. Terjesszék végtelen jóságot hírét, és igazságosságodat újjongva áldják. Irgalmas és kegyelmes az Úr, hosszantűrő és nagy irgalmú. Jóságos az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Naponta áldalak, Uram, alleluja! Örökké való ország a te országod, Uram, alleluja! Magasztaljon téged, Uram, minden műved, és szentjeid áldást mondjanak. Hirdessék, hogy országod milyen dicsőséges, és hatalmadról beszéljenek, hogy megismertessék az emberekkel hatalmadat, és nagyszerű országod dicsőségét. Örökkévaló ország a te országod, uralmad minden nemzedéken át megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Örökké való ország a te országod, Uram. Alleluja. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében. Alleluja. Az Úr fenntartja a botladozót, és a megalázottat fölemeli. mindenek szeme bízón rád tekint, és tenni adsz nekik alkalmas időben. Megnyitott kezedet, és eltöltesz minden élőt jó téteménnyel. Igazságos az Úr minden végzésében, és szent minden cselekedetében. Közel az Úr azokhoz, akik őt szólítják, mindazokhoz, akik őt igaz szívvel hívják. Az istenfélők vágyait teljesíti, kérésüket meghallgatja, és megmenti őket. Megóv az Úr mindenkit, aki őt szereti, de elpusztít minden gonosztevőt. Hirdesse szám az Úr dicsőségét, és szent nevét áldja minden élő, mindörökkön örökké. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hűséges az Úr minden szavában, és szent minden cselekedetében. Alleluja. Figyelj, fiam, szavaimra, nyisd meg füledet beszédemre.
3: Olvasmány a Bírák könyvéből. Azokban a napokban Józsue elbocsátotta a népet, Izrael fiai pedig mind elindultak, kiki a maga örök részébe, hogy birtokba vegyék a földet. Amíg Józsue élt, a vének életben voltak, akik túlélték Józsuét, és még látták azokat a nagy tetteket, amelyeket az Úr Izrael javára végbe vitt, a nép az Úrnak szolgált. Józsue Nun fia, az Úr szolgája, 110 éves korában halt meg. Azon a földön temették el, amely osztályrészű jutott neki. Timnat-Herezben, Efraim hegyén, a Gás hegytől északra. És amikor ez a nemzedék megtért atyáihoz, egy más nemzedék nőtt fel utána, amely nem ismerte az Urat, sem azt, amit Izrael értett. Izrael fiai azt tették, ami gonosznak számít az Úr szemében, és a bálokoknak szolgáltak. Elhagyták az Urat, atyáik Istenét, aki kivezette őket Egyiptom földjéről, és más isteneket követtek, a körülöttük lakó népek isteneit. Ezeket imádták, az Urat pedig haragra ingerelték. Elhagyták az Urat, és Baálnak, és Asztarténak szolgáltak. Az Úr haragra lobbant Izrael ellen. Rablók kezére adta, akik aztán kifosztották őket. Kiszolgáltatta őket körülöttük élő ellenségeiknek. Nem voltak képesek ellenállni nekik. Bárhova mentek is, az Úr keze ellenük fordult, amint megmondotta nekik az Úr, és amint megesküdött nekik az Úr. Így aztán végső nyomorúságra jutottak. Akkor az Úr bírákat támasztott nekik, és kiszabadította őket elnyomóik kezéből. De bíráikra sem hallgattak. Idegen istenekkel adták össze magukat, leborultak előttük. Nagyon hamar retéltek arról az útról, amelyen atyáik jártak, és hallgattak az Úr parancsaira. Nem úgy jártak el, mint azok. Amikor az Úr bírákat támasztott nekik, az Úr a bíróval volt, és kiszabadította őket ellenségeik kezéből, amíg csak élt a bíró. Az Úr ugyanis megkönnyörült rajtuk, amikor siránkoztak elnyomóik igája alatt. Amikor azonban meghalt a bíró, visszaestek, és még nagyobb gonoszságokat követtek el, mint atyáik. Idegen istenekhez szegődtek, nekik szolgáltak, előttük borultak le, és nem hagytak föl atyáik tetteivel és megrögzött viselkedésével. Az Úr haragja fellángolt Izrael ellen. Így szólt. Mivel ez a nép megszegte a szövetséget, amelyet atyáikkal kötöttem, és nem hallgatott szavamra, nem pusztítok el egyet sem ezek közül a népek közül, amelyeket Józsue meghagyott, amikor meghalt, hogy próbára tegye általuk Izraelt, vajon az Úr útjain járnak-e, mint atyáik jártak, vagy sem. Az Úr ezért hagyta meg ezeket a népeket, nem sietette pusztulásukat, és nem adta őket Józsue kezébe. Ezeket a népeket hagyta meg az Úr, hogy általuk próbára tegye Izraelt, azokat, akik már nem ismerték a kánáni háborúkat, mégpedig Izrael fiainak, nemzedékeinek javára, azért, hogy megtanítsa őket a hadviselésre, legalábbis azokat, akik nem ismerték az egykori háborúkat, a filiszteusok öt fejedelmét, az összes kánaánit, szidonit, hetitát, akik a Libanon hegyláncán laktak, Bál Hermon hegyétől egészen Hamat bejáratáig. Ezek arra szolgáltak, hogy próbára tegye általuk Izraelt, s lássa, megtartják-e azokat a parancsokat, amelyeket az Úr atyáiknak adott Mózes keze által. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Haragra lobbant népe ellen az Úr, pogányok kezére adta őket. Ám de látta sanyarúságukat, és rimánkodásukat hallotta. Akkor az Úr bírákat támasztott nekik, és kiszabadította őket elnyomóik kezéből. Ám de látta sanyarúságukat, és rimánkodásukat hallotta.
4: Olvasmány Szent Ciprián püspök és vértanúnak az Úr imádsága című értekezéséből. Amikor imádkozunk, szavunkban és könyörgésünkben egyesüljön a fegyelem a belső nyugalommal és a tisztelettudással. Jusson eszünkbe, hogy Isten színe előtt állunk. A ránk figyelő Isten tetszésére kell lennünk még testtartásunkkal és hanghordozásunkkal is. A tolakodó hangosan kiáltozik, a szerényhez viszont az illik, hogy csendben mondja imáját. Elvégre is, oktató szavával arra intett az Úr, hogy a rejtekben imádkozzunk, magányos helyen, magunkra maradva a szobánkban. Ez felel meg leginkább a hitünknek. Hiszen tudnunk kell, hogy Isten mindenütt jelen van, mindenkit meghal és lát, és magasztos fölségével a legtitkosabb rejtek helyeket is betölti, amint meg van írva. Tán csak a közelből vagyok Isten, mondja az Úr, s nem vagyok a távolból is az. Elrejtőzhet-e valaki úgy a rejtek helyen, hogy ne lássam meg őt? Vajon nem én töltöm-e be az eget és a földet? És ez is írva van. Az Úrnak mindenütt ott van a szeme, a rosszak és jók fölött egyaránt. Amikor pedig a testvéreinkkel egy közösségbe gyűlünk, és Isten papjával együtt a szent áldozatot mutatjuk be, akkor se feledkezzünk meg a tisztelettudásról és a fegyelemről. Ne kiáltsuk világgá kéréseinket. Ne használjunk szertelen szavakat. Azokat a könyörgéseket, amelyeket szerényen illik Isten elé tárni, nem szabad nyugtalan bőbeszédűséggel előadni. Isten ugyanis nem a szavakra, hanem a szívre gondol. Miért is kellene kiáltozással figyelmeztetni őt, aki még a gondolatokat is látja? Maga az Úr tesz bizonyságot arról, hogy ő a gondolatokat is látja, amikor így szól. Miért gondoltok magatokban rosszat? És másutt ezt olvassuk. Hadd tudja meg minden egyház, hogy én vagyok, aki a vességet és a szíveket vizsgálja. Az alázatosságnak ehhez a szabályához igazodott gondosan Anna is, akiről a Királyok első könyvében olvasunk. Ő az egyház előképe. Nem hangos könyörgéssel fordult Istenhez, hanem csendben, szerényen, szíve mélyen imádkozott. Feltűnés nem keltve mondta imáját, de sugárzó hittel, nem kiáltozva, de annál inkább szívből. Tudta, hogy így hallgatja meg őt az Úr. Valóban meg is kapta, amit kért, mert szívből kérte. Így mondja róla a Szentírás is. Anna csöndben imádkozott, csak ajkai mozogtak, hangja nem hallatszott. És az Úr teljesítette kérését. Ezt olvassuk a Zsoltárban is. Szálljatok magatokba szívből, nyugovóra térve csendesüljetek. A Szentlélek Jeremiás által is ugyanezt tanítja és sürgeti. Mondjátok magatokban, egyedül téged illet az imádás, Urunk. Aki imádkozik, szeretett testvéreim, jó azt is tudja, hogyan imádkozott egyszer a farizeus és a vámos a templomban. A vámos nem volt elbizakodott, fel sem emelte a szemét, a kezét pedig nem tárta szét kihívóan, csak a mellét verte, megvalva a szívében rejlő bűnöket, és az Isten irgalmáért és segítségért könyörgött, míg a farizeus csak önmagának tetszelgett. Mivel a vámos így imádkozott, méltó lett arra, hogy megszentelődjék. Üdvössége reményét nem a saját ártatlanságába vetette, hiszen nincs is senki, aki ártatlan lenne. Ő bűneit megvalva alázatosan imádkozott, és Isten, aki megbocsát az alázatosoknak, meg is hallgatta imáját. Szemléljük, hogy miként kell Isten és az angyalok jelenlétében élnünk. Úgy zsoltározzunk, hogy lelkünk egyezzék szavainkkal. Nem bőbeszédűségünk, hanem szívünk tisztasága és könnyeink sokasága szerint hallgat meg minket az Úr. Úgy zsoltározzunk, hogy lelkünk egyezzék szavainkkal.
1: Úrunk,

0: és délben tűző ragyogást. Oltsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét. A testet egészséggel áld, szívünket békéd járja át. Add meg, kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen úr örök király. Amen.
1: Az Úrhoz vászkodtam a szenvedés idején, és meghallgatott engem. Alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek? Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm, és megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején, és meghallgatott engem. Alleluja. Az Úr jobbja emelt föl engem. Alleluja. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtam őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tűzük felém csapott, mint a rőzseláng, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem. Ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat. Az Úr jobbja emelt föl engem. Az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr jobbja emelt föl engem. Alleluja. Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Alleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást, adj nekünk, Uram, jólétet. Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk. Álljatok sort lomboságakkal, egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak, Istenem, téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, alleluja. Tudjuk, hogy a természet együtt sóhajtozik és vajúdik mindváig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőnkben hordozzuk a lélek csíráit, sóhajtozunk, és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Áldjad lelkem az Urat, életedet megváltja a sírtól. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, irányíts tetteinket tetszésed szerint, hogy Szent Fiad nevében minél több jót tegyünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Kiára Lubik, hála. Szeretlek. Nem mert megtanítottak mondani, nem mert szívem sugallja ezt a szót, nem mert a hit szava meggyőz, hogy szeretet vagy, és nem is csak azért, mert meghaltál értem. Szeretlek, mert behatoltál életembe jobban, mint levegő a tüdőmbe, jobban, mint a vér ereimbe. Te behatoltál oda, ahová senki sem tudott behatolni. Amikor senki sem tudott rajtam segíteni, valahányszor senki sem tudott megvigasztalni. Minden nap szóltam hozzád, minden órában néztelek, arcodból olvastam ki a választ, szabadból a magyarázatot, szeretetedből a megoldást. Szeretlek, mert annyi éven át velem éltél, és én belőled. Törvényed volt az italom, s észre sem vettem. Belőle táplálkoztam, megizmosodtam, új erőre kaptam, tudatlan kisdedmódra, aki anyja emlőjét szopja, de még nem tudja őt édes nevén szólítani. Add, hogy a hátralévő időmben legalább egy kicsit hálás legyek neked ezért a szeretetért, amivel elárasztottál, és amitől kitör belőlem a szó, szeretlek.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Örmény tánc flashmobot tartottak a belvárosban Budapesten. Vasárnapig látható az első kínai császár agyakkatonáit bemutató kiállítása szép művészetiben. Erkel Ferencre emlékeznek Gyulán. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Örmény Kulturális Központ szervezésében ismét fantasztikus hangulatú, hagyományos örmény tánc flashmobot tartottak május 30-án. A táncosok autentikus zenére népviseletben táncolták végig a Semmelweis utca 17 elől indulva a belváros utcáit, a belvárosi fesztivál Erzsébet téri színpadáig. Táncukkal megismertetve, s ezzel is közelebb hozva az ősi örmény kultúrát. Az Erzsébet téren ezt követően fellépett belváros Terézvárosából, Jerevánból érkezett alternatív rockzenét játszó zenekar olvasható a belvárosi újságban. Az Örmény Színház alapítója elmondta, tavaly ősszel is szerveztek már hasonló flashmobot, amely nagy sikert aratott, ezért idén ismét megrendezték. Hozzátette, az örmény táncoknak több ezer éves hagyományuk van, és rendkívül sokféle táncműfaj létezik, amelyek többnyire csoportos körtáncok, az élethez kapcsolódó jelenetekkel. Vasárnapig látogatható a Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása, amelyet eddig több mint 200 ezren tekintettek meg, közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel. A bemutatott agyag a kínai történelem több mint 1000 évét öleli fel, és átfogó képet ad Csin királyság felemelkedéséről, valamint Krisztus előtt 221-ben létrejött kínai császárság kialakulásáról. A látogatók megismerhetik az első kínai császár korának mindennapjait, hadseregét, annak fegyverzetét, valamint a terrakotta katonák történetét is. A kiállítás európai viszonylatban is ritkaságnak számít, mivel ilyen nagy mennyiségű eredeti tárgyat ritkán mutatnak be egy helyszínen. A tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című bemutató szintén vasárnapig látogatható. Az Erkel Ferenc Társaság három rendezvénnyel emlékezik meg névadójáról június 16-án Gyulán, tájékoztatta az Erkel Ferenc Múzeum pénteken az MTI-t. A közlemény szerint a június 15-i kettős évforduló, a zeneszerző halála és az 1844-es himnusz pályázat eredményhirdetése alkalmából a civil szervezet a város több helyszínén szervez programokat. A megemlékezések a Gyulai kastély egykori parkjában, a Gyulai várfürdő területén található Erkel szobor megkoszorúzásával kezdődnek. Ezt követően a helyi művelődési központban elhelyezik Farkas Hannelore, a Szatmár Németi Művészeti Líceum végzős diákjának a Mi Erkelünk című grafikáját. A program az Erkel Ferenc Emlékházban folytatódik, ahol felavatják az eredetileg 1991-ben elkészített Erkel családfa frissített digitális változatát. A rendezvényt Áhím Erzsébet zongoraművész kamarakoncertje zárja.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
3: És ő méhébe fogadás, Szentlélektől, Szent Fiát.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedés és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
3: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után programajával jelentkezünk 12:10-kor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12:15-kor. Audiencia a Szent Atya zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Csegezi Mária beszélgetése Fábri Kornél püspökatyával a misszióról 13:25-kor. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13:45-kor. Perikópa, Jelenics István piarista atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14:15-kor. Háttér, Csernai Balázs atya ismertetője a Mári Rádió havi témájának bibliai vonatkozásairól 14:20-kor. A hírpercek is az imalánc után irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15:15-kor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelv adása 16:25-kor. A hitkapuja Széke János püspökatya és Kerényi Kata hitvédelmi műsora 16:50-kor. Lélek járt a hagyományok. Harangozi Imre néprajzi műsora 17:35-kor. Hirdessétek dicsőségét. Séjjel Jenő könnyűzenei evangelizációs műsora 18 órától. Az igézés a hírpercek után a zsolosba esti dicséretét imádkozunk közösen 19 órától. Legyetek apostolok. Gál Jenő webitatja elmékedése 19:25-kor. A hírpercek is a ráhangultán kiáltás imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. A Zsoltárok titka Dér Katalin műsora 20:16-kor. Ismerd meg magadat. Önismeret műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20:40-kor. Az élet forrása táplálunk ki és barátunk az Oltári Szentség 21:05-kor. Felvidéki beszélgetés 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni Gyökösi Endre tanítása 23:20-kor. A Zsolosba befejező imórát imádkozzuk 23-ra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23-ra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Mária Rádió.
5: Imádkozzunk a béke királynőjéhez. Szűz Mária, Isten anyja, édesanyánk, béke királynője. Eljöttél hozzánk, hogy mindnyájunkat az Istenhez vezess. Esdekelt ki számunkra a kegyelmet, hogy ne csak mondjuk, történjék velem szavaid szerint, hanem éljük is, ahogy te tetted. A te kezedbe kapaszkodva kérünk, hogy minden szenvedés és nyomorúság ellenére vezess bennünket az Istenhez, Krisztus, a mi Úrunk által. Amen.
6: Programajánlót hallottak.
7: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
8: Café Francesco. A Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva, Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Június 16-án kedden 18 órától Miért lesz ma valaki szerzetes? A vendég Antal Alexa Krisztina nővér. Június 23-án kedden 18 órától Fiatalok a szegények és a béke szolgálatában. Bemutatkozik a San Egidio közösség. Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozó. 2026. július 16-a és 19-e között Szegeden. 4 nap, több száz fiatal, egy közös élmény. Egyszerűségben, örömben és testvériségben. A Ferences ifjúsági találkozóra 16 és 35 év közötti fiatalokat várnak. Az ifitali napi témáiból szemezgetve. Első nap, július 16-a csütörtök. Grecsó Regula. 18 órától Szent Mise Bőte Csaba testvér mutatja be. 21 órától ismerkedés táncház. Második nap, július 17-e péntek. Stigmatizáció. 10 óra 30 perctől 12 óráig tanúságtétel a templomban Holló András kerekesszékes tánctanárral. 18 órától Szent Mise. 20 óra 30 perckor veszi kezdetét a kerekasztal beszélgetés többek között Kovács Ákos énekessel. Harmadik nap, július 18-a szombat. Naphimnusz. 16 óra 30 perctől városmissziós zarándoklat a Szent Gellért fórumba, ahol 19 órától Szent Mise a Szent Gellért fórum rendezvénycsarnokában. 20 óra 45 perc és 21 óra 45 perc között Szent Ferenc életét bemutató színdarab látható, a rendezője Meskó Zsolt. 22 órakor fáklyás körmenettel visszaindulás a szállásra. Negyedik nap, július 19-e, vasárnap, Transitus. 10 óra 30 perckor záró mise lesz Transitus szertartással, csoportképkészítés. 11 óra 30 és 12 óra között a műhelyfoglalkozásokon készült alkotások kiállítását tekinthetik meg a jelenlévők, majd közös ebéd után táborzárás. Jelentkezés a ferencesek.hu ifitali e-mail címen lehetséges.
6: Programajánló következik.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, hogy imádkozzanak értünk és velünk a dicsőséges rózsafűzérben, különösképpen is Jézus nagyobb dicsőségére, de a Szent Háromság dicsőségére. Hála és köszönet, imádás Jézusnak, hogy meghalt értünk a kereszten, a szűzanya szeprőtelen szívének diadaláért, Magyarországnak a káromkodás helyett az imádkozás bajnokává válásáért, hogy fölépítsük a szűzanyának a rózsafűzér birodalmat, és legyünk Krisztus katonái. Magyarország szentségi boldog megtérésért, minden irányból való védelmünkért, az isteni rend megőrzéséért. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek.

0: testét, minden csepp vérét értünk, meghalt értünk, és győzött. Győzött a bűn, és győzött a halál fölött. Örömmel és hálás szívvel imádjuk Jézus Krisztust, a győztes, az irgalmas, a szép szeretet Istenét.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Asszonyunk

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől.

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen. A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment. Az Úr Jézus feltámadása után többször megjelent apostolai előtt megdicsőült testében. Utolsó szavait, szeretetének utolsó megnyilatkozásait adta, hogy még egyszer felszítsa a szeretetet övéinek szívében. Jézus még egyszer elevenni akarta tenni az összekötő szálat, mielőtt felemelkedett volna az égbe, hogy azután mindig oda vonzza a szívünket. Jézus azt akarta és azt akarja, hogy minden szív belefonódjék az övébe, hogy ezen túl oda vágyódjunk, ahol ő van. Jézusunk, édes Jézusunk, te vagy a szívek királya, adj oldhatatlan szerelmes vágyat, szerelmet irántad örökkön örökké.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges Rózsa füzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Alleluja! Pünkösd vasárnapja van. Az Úr Jézus, ahogy megígérte, el is küldte a szent lelket az apostoloknak és a velük imádkozóknak. Ahogy az apostoloknak nem ment a hit és nem ment a küldetés, hivatás, semmit, csak a félelem, így mi is így vagyunk vele, mert a bűn és minden gonosz lehúz bennünket, ezért most egy szívvel, egy lélekkel kérjük a jó Istentől a Szentlélek kegyelmét, hogy képesek legyünk betölteni küldetésünket és hivatásunkat. Jöjj Szentlélek, jöjj imádság lelke, taníts meg minket szívünk mélyéből imádni az Urat. Jöjj Szentlélek, jöjj szeretet lelke, gyújtsd lángra szívünket az Isten és ember szeretet tűzével. Jöjj Szentlélek, jöjj megbocsátás lelke, töltsd el a szívünket az együttérzés és a kiengesztelődés erejével. Jöjj Szentlélek, jöjj szépség lelke, hogy nyitott szemünk felismeri a dolgokban a mennyei Atya ragyogását. Jöjj Szentlélek, jöjj tisztaság lelke, vonzásoddal tégy Krisztus követőjévé és világító jellé a világban. Jöjj Szentlélek, jöjj bölcsesség lelke, hogy a mulandókban az örökké való legyen a mértékünk. Jöjj Szentlélek, jöjj erő lelke, hogy megújuló akarattal bátran fussuk végig a pályát. Jöjj Szentlélek, jöjj öröm lelke, szabadíts meg félelmeinktől és aggodalmainktól. Jöjj Szentlélek, jöjj igazság lelke, tégy nyitottá és befogadóvá jelenléted ünneplésére. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kérgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges Rózsa füzér negyedik titka, aki téged szent Szűz a mennybe fölvett. Jézus nagyon szerette az édesanyját, és ezért nem tudott nélküle meglenni. Nagyon szerette, és a szeretet törvénye az, hogy együtt akar lenni azzal, akit szeret. Ezért elküldte szent angyalait az édesanyjáért, és testestől, lelkestől magához vette őt. Felvitte haza, oda, ahol ő otthon van, a Szent Háromság világába. A Szűz anya most már a Szent Háromság ölén él, ahol az édes Jézus szent szíve az engesztelés oltára az égben, Szűz Mária édes szíve pedig az ízó parázs, amelyen az engesztelés tömjén áldozata szünet nélkül illatozik. Csatlakozzunk hozzájuk.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent Szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent Szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
3: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges Sorzsa Füzér 5. titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. A világ mindenség csodája Mária, aki szellemi, értelmes, szabad és szent. Ő anyagból alkotott teremtmény, a legszebb, legszentebb és legártatlanabb testben. Ő az anyja a megtestesült igének, az ő szeplőtelen szívére tekintettel, amely soha semmilyen szennyfoltot nem ismert, Isten a legragyogóbb koronát tette, menny és föld királynőjévé koronázta, az angyalok és szentek örömének közepette, de soha se felejtsük, hogy a mi Szent István királyunk híte és bölcsessége szerint nekünk, magyaroknak is királynőnk, az édes szűzanya, ami óriási feladat és óriási szeretetet is kíván. Hát nagyon-nagyon szeressük őt, aki azt mondta Medjugorjében, hogyha tudnátok, hogy mennyire szeretlek benneteket, sírnátok örömöktökben. Hát kedves magyarok, szeressétek nagyon égi édesanyátokat és királynőtöket. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat,
3: akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
1: Amen. Imádkozz el érettünk Istennek, szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Felajánlói ma Jézus és Mária szívének. A dicsőséges Szent Háromság, égi édesanyánk, minden szent és szent angyal színe előtt felajánljuk Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve Jézus szentséges és irgalmas szívének, Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének, a Szentlélekben egyesült két szent szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar népet, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Jézus, te vagy a királyunk, imádunk. Szűzanyánk, te vagy a királynőnk, nagyon szeretünk. Kérjük szépen, hogy vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, hogy ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az élet szentség útján. Rátok bízzuk életünket és nemzetünk minden irányból való védelmét, mindent Isten nagyobb dicsőségére és a drága Szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, most és az örökké valóságban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.

0: Hírpercek.
1: Emléktáblát avattak Boros Fortunát ferences szerzetes vértanú tiszteletére Zetelakán. A temesvári egyházmegye minisztránsai zarándokoltak Mária Radnára. Az avilai Nagyszent Teréz templomban is levetítették a Mária örökútja című dokumentumfilmet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A zetelaki születésű Boros Ferenc Fortunátra, az erdélyi ferences rendtartomány egykori provinciálisára, történészre, íróra és vértanúra emlékeztek június 7-én vasárnap szülőfalujában. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatott be szentmisét. Cserkészek sorfala között vonultak be az ünnepi szentmisére, a zetelaki Szent Kereszt megtalálása plébánia templomba az egyházi elöljárók és az asszisztencia. A szentmise után a megemlékezők közül sokan népviseletben kereszt aljában vonultak Boros Fortunát egykori szülőházához, amelyet életében gyakran felkeresett, és ott emléktáblát avattak a kommunista diktatúra áldozatul esett ferences szerzetes tiszteletére, olvasható a Magyar Kurírban. Az eseményen megemlékeztek többi ferences szerzetesről is. Az emléktábla avaton Urbán Erik ferences tartományfőnök mondott beszédet. A szeress és szolgálj mottót kapták útra valóul a temesvári római katolikus egyházmegye minisztránsai zarándokutuk és találkozójuk alkalmával, amelyet június 6-án szombaton tartottak az Arad megyei Mária Radnán. Az oltár körül szolgáló gyermekek és fiatalok, plébánosaik, hitoktatóik, szüleik és nagyszüleik kíséretében érkeztek a kegyhelyre, így a minisztránsok zarándoklata egyben a családok és közösségek ünnepévé is vált, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az érkezést követően a jelenlévők 10 órától szentmisén vettek részt a Mária Radnai Bazilikában. A zenei szolgálatot az újszentesi plébánia Angelis gyermekkórusa végezte. A délelőtti lelki programokat követően közös ebéd után a szórakoztató programok következtek, a nap végén minden jelenlévő egy karkötőt és egy kis keresztet kapott emlékbe. A minisztránsok zarándoklata közös imával zárult. Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepén június 13-án szombaton este bemutatták a Mária örökútja című dokumentumfilmet az avilai Nagyszent Teréz templom hittantermében, tudósította a szerkesztő. A film több mint 1500 éves Mária kultusz európai kulturális és spirituális jelentőségét mutatta be. Az alkotás személyes és történelmi szemszögből kalauzolja a nézőt, miközben fizikai és lelki zarándoklatra hív. Az út Magyarországról, a Boldogasszony országból indul, majd Olaszország, Horvátország és Portugália ikonikus Mária kegyhelyeit érintve tér vissza hazánkba. A film után találkozásra és beszélgetésre került sor az alkotókkal, Farkas István lupusz atyával, piarista szerzetessel, a dr. Tari János rendező, operatőrrel, és Entót Ágnes művészettörténésszel. A beszélgetést a templom kápolnája Alpeg Gergely atya moderálta.
0: Híreinket hallották.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsi Szent Györgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
5: Görgényi Tünde.
4: És Tibor atyám, a szokott módon a szerdai általános kihallgatás a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándok csoportokkal és hívekkel. Olasz nyelvű beszédében a Szent Atya folytatja a katekézi sorozatát a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól, és elmélkedésének középpontja ugye a liturgika, és a múlt szerdán erről beszélt, és gondolom, hogy most is erről a dokumentumról fog a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról katekézist tartani. Aztán különböző nyelveken összefoglalják a katekézisét, és ezt a pápa személyes üdvözletet intéz a jelenlévő zarándokokhoz, és az általános kihallgatása mi atyán közös elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik az éter hullámain, interneten vagy akár YouTube formon követnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisének alapjául a Szentírásból, Lukács evangéliumából a 24. fejezet 28-31-es versorait választotta. Ez pedig így szól: közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak, úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ezt több nyelven most hallhatjuk a háttérben, hogy felolvassák, és majd utána kezdődik a Szent Atya katekézise.
6: Attraverso i riti e le preghiere, il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
4: Kedves testvérek, folytatom a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról szóló katekézist. A liturgia néhány alapvető eleméről szeretnék elmélkedni: a ritusról, a jelről és a szimbólumról. A liturgikus mozgalom értékes munkájára támaszkodva segített újra felfedeznünk egy olyan igazságot, amely nagyon élő volt az ősegyház tudatában és az egyházatyák tanításában. A keresztény liturgia szertartásai nem pusztán őső díszítő elemei a szentségi misztériumoknak, nem önkényes ceremóniák összessége, hanem az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk. Éppen ezért a zsidat arra hív bennünket, hogy a liturgiában megvalósító hit misztériumát a szertartások és az imádságok által értsük meg, és a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk, amely képessé tesz arra, hogy Jézus Krisztus által felismerjük és megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és ez akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók és néma szemlélők, hanem testünkkel, elménkkel, szívünkkel részt veszünk a liturgiában, engedelmeskedve az Úr parancsának, és a rítus által megtanulunk figyelni Isten igéjére, hálát adni és imádni Isten, testvéri közösségben élni, és egyházi egységre törekedni. Tehát felfedezzük, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. A ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol be bennünket, és ez olykor szemben állhat spontán egyéni hajlamainkkal. Mégsem a szabadság korlátozása a cél, ellenkezőleg ünnepélyes egyszerűséggel megszakítja a rohanást, és visszavezeti a lényeghez. Így felfedezzük a cselekvés egy másik dimenzióját, amely nem hasznosság vagy termelékenység irányít, és a liturgiában megtapasztalhatjuk az ajándék logikáját, a szívet megújító megállást, felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. A liturgikus rítus nyelvtanát a jelek és a szimbólumok alkotják, és a zsina tanítása szerint az ember megszentelődése érzékelhető jelek által jut kifejezésre, és ezek révén valósul meg. Az egyház katekizmusa mélyíti a jelek jelentőségét. Az Ószövetség eseményeiben pontosodik, és Krisztus személyében és művében tárul fel teljesen. Különösen beszédes példa a víz szimbóluma. A teremtéstől kezdve az özönvízen, a Vörös-tengeren való átkelésen és a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig ugyanaz a jel vezet bennünket. Amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem jelentések és értékek egész világát idézi. Amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, felébred bennünk a kereségben kapott ajándék tudata, és Krisztus új életéhez való tartozásunk. Lehetnek egyszerűek, mint a térthajtás vagy a békejele, vagy összetettebbek, mint a szentségek cselekményei. Tehát a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket. Megérintik a szívet és az értelmet, hatnak az anyagi elemekre, emberre, tehát valódi egyházi kapcsolatot hoznak. A Desiderio Desideravi apostoli leveiben Ferenc pápa Romano Guardini gondolatát idézve azt írta, a liturgikus nevelés első feladata az, hogy az ember ismét képessé váljon a szimbólumok megértésére. Szükségünk van arra, hogy a liturgia ritusai neveljenek bennünket. Gondosan, önkényességtől mentesen kell ápolnunk ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Az élő és áhítatos liturgia tapasztalata, amelyet megfelelő misztagógiai tanítás kísér, a legjobb eszköz arra, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. A megtestesülés logikája szerint ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, az egész ember bevonja a szellemet, a lelket és a testet egyaránt. Kedves hallgatók, most a különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét.
6: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese.
4: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat. Különösen a Mauritiusról érkezett fiatalokat, adja Isten, hogy liturgiáitok szépségükkel és ünnepélyességükkel mindig a Szent Misztériumra irányuljanak, és lelketeket a Szent Háromságos Isten szemlélésére vezessék. Legyenek liturgikus ünnepléseitek az egyház egységének építő és látható jelei az őszinte és befogadó szeretetnek a légkörében. Isten áldjon meg benneteket és családjaitokat.
6: Dear brothers and sisters, in our series of catecheses on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium.
4: Kedves testvérek, a Tovább folytatjuk a Sacrosanctum Concilium dokumentumról a katekézisünket, különösen a Szent Liturgiában jelenlévő rítus jel és szimbólum jelentőségéről. És a keresztény liturgia ritusa az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk, és a liturgiában arra kapunk meghívást, hogy egész valónkkal, vagyis testünkkel, lelmünkkel, szívünkkel vegyünk részt és lépjünk be a Szentlélek által átjárt valóságba. Tehát a liturgia jelekből és szimbólumokból épül fel, amelyek nem csak kifejeznek valamit, hanem alakítanak és át is formálnak bennünket. Például a térhajtás Isten imádását fejezi ki, míg a béke jele az egyházi közösségünkre mutat rá. Tehát a béke jele a közösségre mutat rá. És a jelek segítenek felidézni a szentségek alapvető cselekményeit is, amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, emlékezünk Krisztus iránti elköteleződésünkre és a keresztségi fogadalmunkra. És ahogy közeledünk Krisztus testének és vérének ünnepéhez, mindannyian újítsuk meg a nyitottságunkat az Istennel való találkozásra, a szimbólumok mélyebb megértése által. És köszöntöm szeretettel az angol nyelvű zarándokokat, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Ausztráliából, Indonéziából, Myanmarból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat.
6: I greet in particular the scholars and participants in the conference revising the World Medical Association Declaration of Taipei and the organizing partners of the Global Summit Fostering Hope for Children.
4: Külön köszöntöm a Taipei nyilatkozat, ezt pontosan nem értettem, című konferencia résztvevőit, valamint a reményt adni a gyermekeknek elnevezésük globális csúcs találkozó szervezőit és résztvevőit, és miközben készülünk az Úr napjára, erősítse meg bennünket az az isteni ajándék, ez az isteni ajándék, és tegyen bennünket Krisztus szeretetének tanúivá minden ember számára, akivel találkozunk. Isten áldjon benneteket.
6: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca.
4: Szeretettel köszöntöm szívesen a német nyelvű zarándokokat. Kívánom, hogy a Rómában eltöltött idő segítsen benneteket, hitetek elmélyítésében és lelki gyarapodásotokban, és külön szeretném üdvözölni a Rómában élő osztrákok egyesületét, amely alapításának 100. évfordulóját ünnepli. Az Úr áldása kísérje valamennyiüket.
6: Queridos hermanos y hermanas, continuando con las catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito, en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón, es el medio eclesial.
4: Kedves Mária Rádió hallgatók, röviden összefoglalnám a Szent Atya katekézisét. A Sacrosanctum Concilium konstitúció, zsinati konstitúcióról, amely a Szent Liturgia néhány alapvető eleméről szól, a rítusról, a jelről és a szimbólumról. A zsinat arra hív bennünket, II. Vatikáni zsinat kihangsúlyozza a Szent Atya, hogy a liturgiában megvalósuló hit misztériumát tulajdonképpen a szertartások és az imádságok által értsük meg. És azt mondja, hogy a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, tehát a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül az életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk a ritus, és képessé tesz arra, hogy felismerjük és megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét. És ez csak akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók vagy néma szemlélők, hanem egész testünkkel, elménkkel és szívünkkel részt veszünk a liturgiában. Másodszor a ritus által megtanulunk figyelni Isten szavára, hálát adni és imádni őt, testvéri közösségben élni egymással, és az egyházi egységre törekedni. Ezáltal felfedezzük a ritus által, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. tovább harmadjára pedig a rítus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol bennünket össze. Ez ugye sokszor szemben áll a spontán egyéni hajlamainkkal, de nem a szabadság korlátozása a célja ellenkezőleg a rítusnak, hanem egyszerűségével megszakítja a rohanást, és visszavezet a lényeghez. És így felfedezzük a cselekvésnek egy olyan dimenzióját, amelyet nem a hasznosság irányít. A liturgiában megtapasztaljuk az ajándéknak a logikáját, vagyis felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. Tehát a rítus nyelvtanát jelek és szimbólumok alkotják. Különleges beszédes példa a víz szimbóluma, hogy a teremtéstől kezdve az özönvíz, a Vöröstengeren való átkelés, a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig, ugyanaz a jel vezet bennünket. Tehát a víz szentségi jellé válik, amely Krisztus halálába és feltámadásába való belemerülésünket fejezi ki. A jel és a szimbólum szavakat gyakran szinonimaként használjuk, de valójában a jel akkor válik szimbólummá, amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem az értékek egész világát idézi fel tulajdonképpen. Tehát a jel és a szimbólum hasonlata, ugye, tehát a jel szimbólummá válik. És amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, akkor felébred bennünk az a tudat, hogy én Krisztus új életéhez tartozok a keresztség által. Tehát a szimbólumok tulajdonképpen gyakorlati jellegűek, cselekvések. Mint egyszerűen a térdhajtás, vagy a békejel, amelyet a szentmisében gyakorlunk, és ezek a szentségeknek úgymond az alapvető cselekményei. És a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket, ha engedjük, közösséget teremtenek, megérintik a szívet és értelmet, és valódi egyházi kapcsolatokat hoznak létre. Szükségünk van arra, hogy a liturgia rítusai neveljenek bennünket, ápolnunk kell az ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Tehát a legjobb eszköz arra az élő liturgia tapasztalata, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. De ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, ha az egész embert bevonja. Szellemet, lelket és testet egyaránt.
1: Kedves hallgatók, különböző nyelveken még folyik az összefoglaló, a Szentatyának a beszédét tolmácsolják a jelenlévőknek. Én köszönöm, Tibor atya, hogy így érthetőbbé, vagy közelebb hoztad azt, amit a Szentatya mondott. Úgy érzem, hogy amióta ez a katekézis sorozat elkezdődött, ezt egy kicsit többet kell rágni, vagy emészteni, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondtam
4: én. Nem, ezt úgy jól mondod, ezt be kell rágni, úgy, igen, hogy érezzed jól az ízeket.
1: Igen, és rágni. Nem lehet csak úgy átfutni, tehát igen. Nem mondhatod, na jó, hát jókat mondott, és tovább megyünk, ezeket tényleg át kell elmélkedni. Viszont itt most úgy, ahogy beszélgettünk, hogy el volt olvasva egy igerész, ugye a Lukács evangéliumából, ahol az Emmauszi tanítványokkal találkozik Jézus és a kenyértörés, de hogy erről nem esett szó. Ez valami papi szokás, hogy így időnként felolvasnak egy igerész, de

0: és az egyház örökimája, ugye, hogy maradj velünk. És ez a kérés az egyház 2000 éves imája lett tulajdonképpen. Tehát maradj velünk, ez is sok mindent akar. Tehát például, amikor a hitünk meggyengül. A hétköznapi életünkben is így van, hogy amikor elérzékenyülsz, hogy valami bánt, akkor ott van valaki melletted, akkor mondod, maradj még egy picit velem, fogd a kezem, beszélgessünk még, ugye? Na, hát itt ez történik, egy jel, egy szimbólum. Uh-huh. Akkor, amikor szenvedésért, amikor nem értjük Istennek az útját, amikor úgymond életünk estéjéhez érkezünk tulajdonképpen, akkor azt mondjuk, hogy az egyház imájával, hogy Uram, maradj még velem egy picit, ugye? Tehát különösen megható itt az evangéliumban is, amit felolvastak, hogy esteledett már, ugye? És ez nem csak a napnak a végét jelenti, hanem az emberi életnek az alkonyát is. És éppen ezért mondja a Szent Atya is ma a katekézisében, hogy a jel, a szimbólum, a rítus, liturgika, liturgia, az tulajdonképpen az egész emberi valónkat megkívánja. Követeli. Szellemi, lelki és a testi oda tartozást úgymond. Tehát Uram, maradj velünk, mert nélküled sötét lesz.
1: Elveszünk.
2: Portana e le suore di Nostro Signore del Cenacolo, incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
0: Külön köszöntöm a jelenlévő gyerekeket, fiatal házasokat és a betegeket.
2: Secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini.
0: Holnap ünnepeljük Krisztus szentestének és vérének főünnepét, vagyis az Úr napját, és az Eukarisztiában Jézus szemléljük, aki megtöretett és nekünk ajándékozott kenyérként van jelen, és az eukarisztikus népi jámborság szép kifejezései, a szentséggel tartott körmenetek, melyek sok ország utcái végig haladnak, és arra bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg ezt a szép, nyilvános, hitvallást jelentő hagyományt. Mindnyájatokra apostoli áldásomat adom.

0: Kedves Mári Rádió hallgatók, ahogy halljuk a háttérben, egy taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai tanítását, katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, velünk tartottak, és maradjanak továbbra is velünk, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
2: A Mária Rádió júniusi műsoraiban a misszió témaköre kerül a középpontba. Főpapok és lelkivezetők segítségével beszélgetünk arról, mit is jelent a misszió, hogyan és hol van jelen 21. századi életünkben, mindennapjainkban. Csegezi Mária köszönti a kedves hallgatót, dicsértessék a Jézus Krisztus. Megkülönböztetett tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a telefonvonalban Fábrik Kornél címzetes püspököt, Esztergom budapesti segédpüspök urat, aki napjainkban az internet segítségével talán a legszélesebb körű missziós tevékenységet végzi, és őt most nagy tisztelettel arra kérem, hogy segítsen nekem eligazodni a misszió témakörében, és mindenek előtt tisztázzuk azt is, hogy mit is jelent a misszió, ki lehet, vagy kiket nevezünk misszionáriusoknak.
3: Én nagy szeretettel köszönöm Máriát és a Mária Rádió hallgatóit, és örülök ennek a témának, mert hogy Jézus ezért alapította az egyházat, hogy misszió legyen, küldetés, hogy elvigyük az örömhét mindenkinek, és hát, hogy minden közelebb érezzük magunkhoz, a mise szavunk is a latin mise befejezéséből jött, hogy íte missa est, menjetek, küldetés van. És ebből jött a misszió. Tehát azt jelenti, hogy amikor erre azt mondjuk, hogy Istennek legyen hála, azt nem azért mondjuk, hogy hál' Istennek vége a misének, hanem hogy részt vehetünk rajta, és hogy küldetést kaptunk. Tehát mi Krisztust a szívünkbe fogadtuk, az igében, az oltári szentségben, és innentől kezdve megyünk a világba, ahova Jézus küld bennünket. Úgyhogy a misszió eleve az egyháznak a célja, erre hozta létre Jézus, menjetek, tegyetek tanítványommá minden nemzetet, és kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tehát ez minden egyes megkeresztelt embernek a küldetése. És sokszor azt gondoljuk, hogy hát van a specialisták, ilyenek a misszionáriusok, a szerzetesek, a papok, apácák, hitoktatók, de hát nekem semmi közöm az egészhez. De nagyon is van, hiszen maga Ferenc pápa mondja, hogy az evangélium terjedéséért a hívek, a világi hívek sokkal többet tudnak olykor tenni, mint mi papok. Ugye, mert hogy ők ott élnek, ahol a többi ember él. A munkahelyen, a nyugdíjas klubban, a sport központban, a iskolában, egyetemen. Tehát ott találkozik azokkal, akik a templomban nem jönnek el. Ugye a templomban azok hallgatják a igehirdetést, akik ott vannak.
2: Igen.
3: És ugye a világi hívek pedig találkoznak napról napra olyan emberekkel, akik viszont a templomban nem jönnek el, de nézik, hogy hogyan élnek a katolikusok, hogyan élnek a keresztények. És azt mondja, hogy ez vonzó ez az életforma, vagy nem. Tehát először is azt gondolom, hogy a misszió az egy életforma, hogy úgy éljem a mindennapjaimat, hogy akár látnak, akár nem látnak, mindenképpen Jézus tanítás szerint alakítsam az életemet. Hogy a szeretet legyen az elsődleges. Jézus új parancsot ad nekünk, hogy szeressük egymást. És ez nem csak a belső szeretetre vonatkozik, hanem a kívülállókra is, hogy másokat is úgy kell szeretni, hogy mint a saját magunkat. És hát ez már egy misszió. És aztán lehet, hogy ennek kapcsán alakul ki egy beszélgetés. Akkor el tudom mondani, hogy én miért élek kicsit másképp, mint a többiek, hogy esetleg nem veszek részt a pletykákban, vagy éppen nem beszélek csúnyán, és néha szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy valaki evangelizáljon, néha elég nem csinálni semmit. Mert már azzal is kirízhat a többiek közül, ha te nem káromkodsz, ha te nem pletykálkodsz, ha te nem mondasz rosszat a másikról, ha te nem hazudsz, ha te nem... és sorolhatnánk, mi minden nem csinálunk, azzal már lehet, hogy különbözik egy csomó másik embertől. Úgyhogy kezdjük innen az egészet. Hát missziója minden egyes megkeresztelhetnek van, és hát ehhez viszont, ugye azt olvasjuk a Szentírásban, hogy Péter apostol levelében, ha jól emlékszem, hogy legyünk készek, ha bárki is kérdez a mi reménységünk felől. Tehát az, hogy mi mivel remélünk ebben a világban. És hát a Ferenc pápa is, a Leó pápa is buzdított bennünket, hogy legyünk a reménynek a jelei, a béke emberei. És hogy mi a mi reményünk? Hát az, hogy a halállal nem ér véget minden, hanem az igazi onnan kezdődik. És a kezdetben ugye onnan indult az egész, hogy az apostolok találkoztak a feltámadottal, és aztán jött a keresztény üldözés, sokfelé szétszélettek, és ezt arra használták, hogy tanúságot tegyenek arról, amit ők maguk átéltek. Kicsit irigylem is őket olyan szempontból, hogy hát úgy sokkal könnyebb elmondani, hogy te, itt volt egy Jézus, aki hát kereszthalált halt, de találkoztunk vele harmadnapra. Persze Pálapostot is bolondnak nézik emiatt, többen kinevetik, amikor erről beszél. De aztán aki ezt érdekel, hogy hát hogy volt ez a sztori? És akkor azt mondja, hogy hát már pedig ez így volt. És hogyha Jézus pedig feltámadt a halálból, az azt jelenti, hogy a halállal nem ér véget semmi. És ez a mi reményünk, hogy bár itt a földi élet véget ért, minden elmúlik, ami itt földies és ami időbeli, de ott van az örök élet, ami Jézus készít azok számára, akik szeretik őt. Illetve nyilván mindenkinek örök élete van, mert a lelkünk örök, csak az nem mindegy, hogy az örök életet hol fogjuk tölteni. És a mi örömhírünk az, hogyha valaki hisz Jézusban, hogyha megbánja a bűneit, ha szereti a jó Istent, akkor örökké a jó Istennel fog élni, aki maga a szeretet. Tehát ez a mi örömhírünk, hogy nem kell a bűneinkben megmaradni, mert Jézus elvette a bűneinket, meggyógyulásba letehetjük, táplál bennünket a saját testével, de nyilván nem ezzel kezdjük a missziót, hanem azzal, hogy Isten szeret téged. És erre azt mondja valaki, hogy hát nem érzem. És azt mondjuk, hogy teljesen jogos, hogy nem érzem, mert ott a bűn az, ami elválaszt minket Istentől, de Isten nem engedte, hogy az ember ebben a bűnben maradjon, azért küldte el a fiát, hogy aki hisz benne, annak örök élete legyen, és ha hiszel Jézusban, megvállalod a bűneidet, akkor meg is keresztelkedhet, megkapod a szent lelket, keres egy közösséget, aki ugyanezt átélték, és ugyanezt a irányt tartják a legfontosabbnak, és aztán élesz az evangéliumot. Tehát az a kérünk ma igazából az ősegyháznak a ige hirdetése, ami mindenkinek szól. Úgyhogy ez a misszió, és hát nyilvánvalóan vannak olyan emberek, akik az egész életüket erre szánják, és hát régen ugye Európából mentek misszionáriusok Afrikába, Ázsiába, Amerikába, sokfelé, és most, mintha egy fordított tendencia lenne, ők jönnek Európába. Tehát a Zürichi Egyházmegyében ott például a papoknak a fele nem svájci születésű. És hát jó néhány ilyet lehet hallani Németországban máshol, hogy most az afrikaiak térnek vissza, hogy evangelizáljanak minket. És ez egy jó dolog, hogy tudunk egymásra támaszkodni. A befektetett energia vagy fáradozás az most megtérül, mert akik ott keresztényé lettek, lehet, hogy túlhaladták azokat, akik őket keresztényé tették, és most ők jönnek vissza, hogy elmondják az örömhírt számunkra.
2: Milyen csodálatos ez a körforgás. Ugye könnyen kimondjuk azt, hogy hitehagyottá válik a világ. Valóban? Vagy változik a hitünk? Változik a vallás? Hogy kell értelmeznünk ezeket a kérdéseket? Hiszen az istenkeresés az minden emberben felfedezhető, akár vallásos, akár nem.
3: Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy a 19. századig az, hogy ateizmus nem létezett. Tehát ha már onnan indulunk ki, hogy az egyszerű népek ilyen természetvalláshoz folytattak, tehát ők is hittek egy feljebb valóban, akit esetleg félni kell, aki a villámot adja, aki a napot adja, sorolhatjuk, de mindig a vallás azáltal, hogy az ember az nem csak test, hanem lélek is, és van mondjuk egy kapályos dej, egy Istenre való képesség, hogy felfogjuk, hogy van egy világteremtője, hogy találkozhatunk vele, hogy kapcsolatba léphetünk vele. Ezáltal az ember képes arra, hogy felfogja azt, hogy a testnél több ez a világ. Azt is tudjuk, hogy Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma is mindörökké, bár a világ változik, amiben mi élünk. De ezzel semmi baj nincs. Nekünk az evangéliumot ugyanúgy kell továbbadni, ugyanazt az evangéliumot kell továbbadni, de más módokon. Tehát nyilván egészen más volt, amikor hát csak az utolsó néhány évtizedet nézzük, vagy 100 évet, akkor ilyen híres beszédeket tartottak, Prohászka Otokár és a többiek templomokban, és zsúfolásig megteltek a templomok. Hát igen, csak akkoriban nem volt még tévé, nem volt internet, tehát hogy ez volt a leghatékonyabb módja, vagy ilyen missziókra mentek. Csomó helyen látunk templomban missziós keresztet, amire rá vannak írva az évszámok, hogy mikor voltak missziók. Ez azt jelentette, hogy egy csapat szerzetes, vagy papok többen elmentek, és egy héten keresztül gyontatták azt a közösséget, tanították, liturgiákat szerveztek, és ebben a misszióban hívták meg az embereket. Egyfajta evangelizáció volt egy héten keresztül, és ennek az évszámát felírták erre a keresztre. Ha megnézzük ezeket a számokat, akkor gyakran 1960-as évek számait látjuk rajta, de azóta is vannak olyan evangelizációs iskolák, akik elmennek egy plébániára, és egy héten keresztül tartanak programot gyerekeknek, felnőtteknek, időseknek, szülőknek, minden hívőnek, és akkor újra fel lehet írni ezt a számot, hogy mikor volt a legutóbbi misszió. A világ változott, nagyon sok minden kérdőjelez meg a mai ember. Egyre nehezebb körülmények között élünk, hiszen régebben még azt mondtuk, hogy hiszem, ha látom. Ma, amikor a mesterséges intelligencia által kreált videókat lehet nézni, akkor azt mondja, hogy akkor sem hiszem, ha látom. Ez bizony kihat, és egyfajta ilyen kétkedést vált ki az emberből. Éppen ezért a leghatékonyabb evangelizáció az nem lehet más, mint az, amikor a saját életemet élem tőlem tehető legjobb módon Krisztus tanítása szerint, és ez által kell, hogy jellé váljak ebben a világban, nem a saját jellemé, hanem Isten szeretetének a jellévé. És azt tapasztalom, hogy ami ilyen felszínes felületeken, mint a social media, Facebook, egyebeken megy, az sosem ér el olyan hatást, mint amikor én szemtől szembe beszélgetek valakivel. Amikor látszik, hogy ővele tudok foglalkozni, együtt beszélgetünk, együtt fedezzük fel az igazságokat, sokkal hatékonyabb, mint a felszínes, nem is közösségi mérdés, mert nem teremt közösséget, arra használható, hogy offline találkozó legyen belőle. Én azt gondolom, hogy ez a mai kornak egy kihívása, de meg kell ragadnia a kornak a lehetőségeit. Ugye Pál apostol is utazott mindenhova, sorra alapította a közösségeket. Biztos vagyok benne, hogy ő is használna a közösségi médiákat, csinálna podcasteket, utazna mindenfelé, hogy elvigye az örömhírt. Hát maga Benedek pápa mondta, hogy az internet a következő kontinens, amit meg kell építeni, mert az emberek ott élnek. Hát, ahol az ideiket töltik, nekünk ott kell lennünk keresztényekként, nem behúzódni a csigaházunkba, vagy a elefántcsontoronyba, hanem ott lenni, ahol a többi ember van. És hát hány ilyen szentet látunk, aki éppen attól lett sokak által elfogadott és szeretett, hogy odafigyelt az emberekre, a fizikai nehézségeikre, mondok itt betegápolókra, szegényekkel foglalkozókra, tanítókra, és aztán ennek hatására pedig megkapták, hogy a hitükről is tanúságot tudtak tenni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a mai kort reménnyel kell nézni. Jézus nem mondta azt, hogy a misszió véget ér a középkor végén, vagy hogy ha már ilyen technikai dolgok lesz, akkor már nem kell csinálni, hanem nekünk élni kell ezekkel a lehetőségekkel.
2: Ön él ezzel a lehetőséggel, méghozzá nagyon sikeresen. Próbáltam felderíteni az internet segítségével, hogy vajon hányan hallgatják a zarándok.ma felületén elérhető Biblia egy év alatt című podcastjét, de nem találtam pontos adatokat. Viszont tudom, hogy nagyon sokan hallgatják, nagyon sokan érik el, és sokan tartják nagyon jó dolognak. Püspök úr, mit gondol ez a média jelenlét az egyház megújítását is befolyásoló dolog?
3: Egész egyszerűen kényszerpályán vagyunk. Tehát ugye ma, amikor menjünk vissza egy picit az időben, gondolok a 38-as eukarisztikus kongresszusra. Akkor még olyan időt éltünk, ahol rádió már volt, de tévé meg internet nem volt, így aztán aki nem volt ott, az lemaradt róla. Ma az internet segítségével sokkal többekhez tudunk egy eseményt, egy előadást, egy tanítást eljuttatni, mint ahányan ott tudnak lenni jelen. Erre nagyon jó példa a forráspont, ugye az ifjúsági eukarisztikus alkalmak, amin ott van, hogy 4000 fiatal, 15 és 30 év között. És hát volt olyan videó, amit már közel 600 ezren néztek meg egy ilyen forráspont után, hát annyian be se fértünk volna. Tehát azért mondom, hogy ezekkel élni kell tudni, és nem véletlen az, hogy a kongresszus is úgy szerveztük, hogy mindent rögzítettünk, hogy utólag is meg lehessen nézni. Tehát lehet, hogy ott voltak 100 000-en a körmeneten, de azután még nem tudom, hányan meg tudták nézni. Most a Biblia egy év alatt, ahogy mi mértük, olyan 60-62 000 ember követi, mert abból egyik a YouTube, de ott van még a Spotify, ott van még a Apple podcast, és sok minden más is, ahogy valaki nem is egyedül hallgatja, hanem párban, vagy családban hallgatják. Tehát nem is ezt nézzük, hogy hány ember ez jut el, hanem az, hogy van rá lehetőség. És azt gondolom, hogy Isten szava, amit ugye a Biblia olvasásról van szó egy kis magyarázattal, hát Isten szava maga hatékony, és a szívekig elér, és hát ezért jó hallgatni is, meg nekem azért is jó csinálni, mert mégis Isten szavával foglalkozom, ez szerint kell, hogy éljünk. És jó, hogyha így ezáltal olyanok is eljut, akik esetleg amúgy templomban nem térnek be, de feldobja egyszer csak neki az algoritmus, és elkezdi hallgatni. Úgyhogy egyelőre sokakhoz elér, és abban bízom, hogy a következő években még több emberhez el tud érni, és még egy nagy előnye van, hogy különböző csoportok alakultak, közel 300 olyan közösség, akik rendszeresen összegyűlnek, hogy megbeszéljék az előző két hétnek az olvasmányait, kinek mit adott, mi volt esetleg új, mi az, ami meglepő volt, mi az, ami kérdéseket vett fel benne. Tehát ez a fontos, hogy ezáltal közösségek is alakulnak. És az, hogy tényleg valaki írta, hogy ő reggel 6-kor szokta hallgatni, és Hát akkor már 1500-an meghallgatták, és mire a végére ér, addigra 3-400-dal több a hallgatóságnak a száma. Tehát úgy érzem, hogy most tényleg 3-400 emberrel közösen hallgatták a Biblia egy év alatt podcastet, és így tényleg közösségben érzik magukat.
2: Igen, ezt vissza tudom igazolni. Ilyen,
3: de annyi hál' Istennek egyre többen gyártanak olyan podcasteket, amik jó tanításokat adnak, beszélgetések fönn vannak, nagy hallgatottsággal, mondjuk a Lélekszava podcastre, vagy Gálya László atyának a podcastjére, igen, de más atyák is csinálnak, és élnek ezzel a lehetőséggel.
2: Kell ehhez valami különös képesség?
3: Nem tudom. Én azt gondolom, hogy először is elköteleződés kell, és vágy, hogy továbbadjuk az örömhírt. Nyilván nem baj, hogyha valaki normálisan tud felolvasni, nekem is nehézséget okozó, hogy fölge sok hébernév alapján, de hogy hát nem tudom, hogy kell-e bármi más hozzá. Nekem elmagyarázták, hogyan kell használni a felvevőt, megtanultam hamar, azután próbálom jól csinálni. De én is hibázok, de hát ez ettől jó, mert apostolok sem voltak tökéletesek, hát akkor elég, ha Jézus tökéletes.
2: Nekem az a csodálatos benne, hogy közvetlen kapcsolatba tudunk kerülni. Tehát, hogy nem egy egyszerű felolvasásnak tűnik, hanem inkább egy együtt imádkozásnak. És ezért én sokak nevében hálával tartozom. Köszönöm önnek, hogy elfoglalt életében időt szánt ránk, és beszélgethettünk erről a témáról.
3: Én is köszönöm szépen a meghívást, és mindenkit buddítok arra, hogy olvassák, hallgassák a Szentírást is. Lehet, hogy csak a szomszédhoz szól a missziója, de az ő missziója is. Úgyhogy én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy erről beszélgethettünk.
2: Püspök úrnak, Kornél atyának az életére és munkájára Isten áldását kérve köszönöm, hogy a beszélgető társa lehettem. Búcsúzom a kedves hallgatótól is, akinek megtisztelő figyelmét köszöni Csegezi Mária szerkesztő riporter.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Június 14-e. Ne félj, mert megváltottalak. Izajásnál olvassuk a 43. fejezet első versében. Ne félj, mert megváltottalak. Gyönyörű ige. Tudjuk kívülről, de vegyük komolyan. És örüljünk annak, hogy az Úr tulajdonai vagyunk, akiket név szerint ismer. Az Úr tulajdonai vagyunk, aki mindenkit számon tart, és mindenkit megvált. Ez a bizonyosság képes egyedül elvenni a félelmeket. Mit jelent a megváltás? Izrael népe evilági megoldásokat vár. Itteni evilági szabadulást vár. Világi győzelmeket vár. Ügyüket diadalra vezető hatalmat és messiást. Ez egyrészt becsülendő az Ószövetségi üzenetben, ez a leföldeltség, mert húsvér emberként élve ebben a világban bizony kézzel fogható megoldások kellenek. Nem elég valami alig megfogható jövő. Az igazi szabadulás azonban mégis e világon túli. És minden itteni megoldásnál több az igazi szabadulás. Teljes, örök, konkrét. Jézus Krisztusban ennek a többnek az ideje jött el. Őben azonban az örök élet üdvössége áthatja a földi életet. Itteni megoldásokat is kínál az örök megoldás. Tegyük fel a kérdést. Mi az ára a megváltásnak? Isten kárpótlásául ad népért másokat, mert annyira drágák vagyunk neki. Nem vagyunk különbek másoknál, és mégis másokat ad oda érettünk. Egyszerre megható, megtérésre hívó, ugyanakkor döbbenetes és félelmetes ez a kijelentés, amely kérdések özönét támasztja bennünk. Miattunk mások szenvednek, vesznek el, hogy mi élhessünk? Gondoljunk csak bele, egyszerű hétköznapi szinten. Hányan szenvednek, senyvednek, halnak meg azért, hogy mi élhessünk, és jobban élhessünk. Az életnek ára van. Urunk, köszönjük, hogy te egyszülött fiadban ezt a felfoghatatlan, helyettes elégtételt nem csak értelmezted, nem csak bemutattad nekünk, hanem egyszer és mindenkorra lerendezted, megszüntetted. Amikor önmagadat adtad, érettünk, hogy mi élhessünk. Ez kötelez, mert ettől kezdve csak mi szenvedhetünk másokért. Mi adhatjuk oda az életünket másoknak, miközben Isten lelke mindig arra indít bennünket, hogy miattunk ne szenvedjen senki. Az igazi szabadulás e világon túli. Több, mint az e világ. És Jézus Krisztusban ennek a többnek az ideje jött el. Ő benne azonban az örök élet üdvössége áthatja a földi életet is. Itteni megoldásokat kínál az örök megoldás. Ne félj, mert megváltottalak.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
3: Mária Rádió. A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Kedves hallgatói család! Június a Jézus szíve hónapja. Jézus szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepe az Isten és ember szeretet gyakorlására irányítja figyelmünket. A Mária Rádió az elmúlt években sok embert szolgált megnyugvással, békével és a hitbeli mélyebb megélés lehetőségével. Az Isten és emberek iránti szeretet a mi munkánk alapja, és mindig igyekszünk ezt sugározni adásainkon keresztül. Ahogy 16. Benedek pápa mondta, az Isten szeretete mindig növekvő és örömteli ajándék. Csak akkor vagyunk képesek igazán szeretni embertársainkat, ha előbb megtapasztaltuk az Isten irántunk való végtelen szeretetét. Kérjük támogatásukat, hogy továbbra is erősíthessük hitünket, és még több emberhez eljuthasson az örömhír. Ha tehetik, segítség anyagi hozzájárulással a Mária Rádiót ebben az időszakban. A szeretetteljes adományunk segítségével továbbra is tudunk működni, és tudjuk terjeszteni az Isten szeretetét mindenki felé. Hálásak vagyunk minden egyes támogatásért. Áldott Jézus szíve hónapot kívánunk minden kedves hallgatónknak.
0: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől. Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház. A részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Hírek.
1: Ranold Erdélyjal ismerték el Somogyi Eszter munkásságát. Hitvallás és hűségeskü a diakonos szentelés előtt. Jubileumát ünnepelte a Szent Mihály gyermekkórus Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. A pedagógus nap alkalmából rendezett veszprémi városi ünnepségen Ranold Erdélyjal ismerték el Somogyi Eszter óvoda pedagógus, a veszprémi Szent Margit római katolikus óvoda intézmény vezetőjének több mint 30 éves nevelői munkáját. Somogyi Eszter 1993 óta dolgozik a pályán, 2014-től vezeti az intézményt. Munkájának középpontjában mindig a gyermek állt, akiket egyedi értékként szeretetteljes és biztonságos környezetben segíti a fejlődés útján. Az általa vezetett óvoda mára a veszprémi családok megbecsült közösségévé és a katolikus nevelés meghatározó helyszínévé vált. A veszprémi főegyházmegye közössége büszkeséggel osztozik ebben az elismerésben. Hálásak Somogyi Eszter több évtizedes példaadó szolgálatáért, amellyel generációk nevelését segítette, és amelynek gyümölcsei ma is ott élnek a gyermekek, a családok és az óvodai közösség életében. A veszprémi nagy szeminárium kápolnájában tett hitvallást és hűségesküt Tell Nándor papnövendék a diakónus szentelést megelőzően. Az ünnepi szentmisét dr. Udvardi György érsek mutatta be, aki homiliájában hangsúlyozta, a hit nem csupán ismeret, hanem személyes találkozás Krisztussal, amely az egyház közösségében válik teljessé. A hitvallás és a hűségeskü fontos állomása annak az útnak, amely a felszentelt szolgálatára készíti a jelöltet. A homilia során külön szólt az engedelmesség ígéretének jelentőségéről is. Tell Nándort június 13-án szentelte diakónussá főpásztor a Zirci Bazilikában. A hitvallás és hűségeskü a diakónus szentelés közvetlen előkészítésének fontos állomása volt. A szertartás különös jelentőséget kapott azért is, mert 1952 óta nem történt ilyen nagy esemény a nagy szeminárium épületében. 3 éves jubileumát ünnepli a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház gyermekkórusa. Udvardi György érsekatya kezdeményezésére 2023-ban létrejött közösség az elmúlt években rendszeres szolgálattevője lett a bazilika liturgiáinak. A kórus nem csak zenei tudásban fejlődött sokat, hanem valódi közösségé is formálódott. A jubileum jó alkalom arra, hogy hálát adjanak mindazokért a gyermekekért, családokért és pedagógusokért, akik az elmúlt 3 évben részesei voltak ennek a közösségnek, és akik énekükkel ma is hozzájárulnak ahhoz, hogy a liturgia szépsége még teljesebben szólhasson meg a Főszékesegyház falai között. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és buzdítom arra Önöket, hogy tartsanak továbbra is rádiónkkal, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a 11. évközi vasárnap következik a naptárban, és az evangéliumot az ünnepi misében Mátétól vesszük, a kijelölt hely Máté 9. fejezete, 36. verstől a 10. fejezet 8. versig. Szokatlan, mielőtt felolvasnám a szöveget, azt ajánlom, hogy egy mondattal kezdjük el korábban, mert akkor világosan megfogalmazódik előttünk az a helyzet, amelyben Jézus szavai elhangzanak. A hivatalos szövegben így kezdődik az evangélium. Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. A megelőző mondat azonban így hangzik. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított zsinagógáiban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. És amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Nem úgy kell tehát elképzelni ezt a helyzetet, hogy egy tömeget lát, hanem hogy bejárja a városokat és a falvakat Galileában, ahol már a igehirdető munkája elindul, mielőtt még Jeruzsálembe menne. De ez a tömeg, ez nem egy sokaság, amelyik mondjuk valami különös zarándok szándékkal összegyűlt egy ünnepen vagy valami, hanem az élő sokaság, amelyik Galileát lakja. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Jézus bejárja azt a földet, amelyik a gyerekkora telt, ahol az életének a dandára kibontakozott, ahol fölnőtt emberré vált. És egy összképet alakít ki erről, a tapasztalatáról. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget, csodákat is tett. Ennek a hosszas elidőzésnek a tanúságait vonja le a továbbiakban az evangélista. Nem úgy látja a sokaságot, hogy azok ott leheveredtek és gazdátlanok, hanem hogy élnek és imádkoznak, meg keresik az Istent, de szánalmasok mégis, mert elgyötörtek és elesettek. Nem azért, mert kimentek a rétre és valahogy elfáradtak, hanem azért, mert az életük maga az ilyen tartalmatlan volt, fárasztó, nem lelkesítő. Olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ezek az emberek a maguk adottságai szerint így is úgy is élnek egymás mellett, egymás között, és olyan, mint a juhok pásztor nélkül. És ekkor így szólt Jézus a tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Van sok ember, aki megérdemelné, hogy valaki törődjék vele. Aratni való, az előbb még juhok pásztor nélkül, pedig aratni való. Értékes emberek próbálnak az életüknek tartalmat adni, de nem sikerült nekik, mert nincs hozzá vezetőjük, aki alkalmas volna arra, hogy az életüknek lendületet adjon, értelemet hirdessen. Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. Jézus a tanítványait, a közvetlen tanítványait, akikkel együtt jár, kér már, tanítja arra, hogy odafentről kapjuk mi a segítséget ahhoz, hogy ezt a népet, ezt a sokaságot kiemeljük a tehetetlenségéből, a életének a fárasztó tartalmatlanságából, az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, vagyis olyanokat, akik ezt a csetlőbontó ember sokaságot elvezetik az értékekhez. Megtanítják arra, hogy hogyan és miért érdemes élni. Magához hívta a 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik, hogy kiűzzék a tisztátalan szellemeket, meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol, itt halljuk most ennek a 12 tanítványnak az elnevezését. A 12 apostol neve a következő. A névsorukat halljuk, és Jézus ezt a címet adja nekik, hogy ezeket ő apostollá teszi. Apostoli felelősség tudattal ruházza fel. Látjátok ti is, itt élnek ezek az emberek, nem tudnak a saját életüknek értelmet adni. Hát menjünk így közéjük. 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter. Simon, akit Péternek hívnak. Az emberek hívják Péternek már, vagy pedig Jézus hívja Péternek, amikor magához szólítja, és a munkatársává teszi. Ez nem derül ki. Valószínű, hogy nem a ismerősei becézték Péternek, hanem Jézus nevezte Péternek Simont. A Péter nevet adta neki. És ez a Péter, ugye ez kősziklát jelent. Az első Simon, akit Péternek hívnak, és a testvére András. Jakab, az Ebedeus fia, és testvére János. Fülöp és Bertalan. Tamás és Máté a vámszedő. Jakab, az Alfeus fia, és Taddeus. Simon, a Kananeus, és Júdás, az Iskariótész, aki el is árulta őt. Az elnevezéseket figyelni kell. Simon, akit Péternek hívnak. Kik hívnak Péter? Jézus nevezte Péternek? Vagy mi azóta nevezzük Péternek, mióta Jézus ezzel a névvel megajándékozta? És a testvére András. Két testvérpár van elől. Aztán pedig Jakab, egy Zebedeus fia, és testvére János. Két testvérpár. Lehet, hogy ez a 12 közül az először csatlakozott Jézushoz, vagy szólította meg őket, és lassanként áll össze ez a csapat, a 12, aztán véglegesen Jézus kiválasztottai közé tartozik, és az ő közös lelki pásztori munkájának a végrehajtójává, segítőtársává, és akiket aztán apostolnak nevezünk. Az apostol az ugye küldöttet jelent tulajdonképpen, és ezeknek az embereknek a sajátos feladatát jelöli meg, akiket Jézus maga köré gyűjt. Nem tudjuk, hogy hogy áll össze ez a névsor. Ugye mit jelent, hogy egy délután szedte össze őket azok közül, akikkel jóba volt egyébként is, vagy pedig lassan, hónapról hónapra telt az idő, és alakult ki ez a dolog, hogy először a két testvérpárt hívta el, vette maga mellé, aztán pedig a többieket. Nem tudjuk pontosan. 12 a végső beteljesedése ennek a munkatervnek, amit Jézus magában megérlel, hogy ezt a tehetetlen és szánalomra méltó emberi sokaságot, amik értelmetlen él, ezeket tervszerűen meg kell gyógyítani apostolként, olyan emberként, aki küldetésnek tekinti ezt a feladatot, hogy a közhasonlóságot az Istenhez vezető útra elindítsa. És akkor ezen a nyomon haladunk tovább. Ezt a 12-t küldte Jézus, és megparancsolta nekik, ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, szamaritánusok városaiba be ne térjetek, menjetek inkább Izrael házának elvezett juhához. Olyanokat gyűjt maga köré, akik most elhagyják az otthonukat, annak a érdekében, hogy ezt a értelmetlenül élő sokaságot bejárják, összegyűjtsék, és Istenhez emeljék. Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasztatok föl halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Az apostolok feladata ez, hogy elmenni az emberekhez, megkeresni őket, és hirdetni, hogy elközelgett a mennyek országa. Itt az ideje annak, hogy ebből a tartalmatlansággal az életünknek a hétköznapi fölmorzsolódásából kiemelkedjünk, és megtaláljuk azokat az értékeket, amelyek igazán tartalmat adnak annak, hogy élünk. Menjetek, hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. És gyógyítsátok a betegeket, támaszatok föl halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Az apostolok nem azért végzik az a munkájukat, hogy hálát arassanak az emberek között, hogy az emberek valami módon megdicsőítsék őket, hanem éppen azért, hogy a Isten üzenetét eljutassák ezekhez az emberekhez, és azután segítsék őket abban, hogy a mennyek országát felismerjék, felfedezzék maguk hétköznapi világában. Gyógyítsátok a betegeket, támaszatok föl halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, és üzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ingyen kapják az Istentől ezek a meghívottak a megbizatást, ezt tekintsék kitüntetésnek, és ingyen is adják, amit kaptak. Ne akarnak az emberek hálaadásának örvendeni, hanem az Isten munkatársaiként ajándékozó szeretettel forduljanak az elhagyatottakhoz, a hétköznapok világában fölörlődő emberekhez. És akkor ingyen kapjátok, ingyen is adjátok. Hát ez a evangéliumnak a öröm híre, hogy van egy ilyen közösség Jézus körül, és ez, hogy a megváltás örömhíre fölcsendül, és eljut a életüket értelmetlenül morzsolgató emberek közé. Milyen érdekes, hogy ugye felsorolja az apostolok nevét, és azután ezek között szerepel a 12. apostolként a karióti Júdás, aki később elárulta Jézust. Érdekes dolog, hogy ugye Júdás neve mellett szerepel egy iskarióti. Hogy mit is jelent ez az iskariótész szó? Végül a karióti Júdás egyszerűen Júdás származási helyét jelenti, vagy mit jelent ez? Ilyen város nincsen, hogy Kariót. Keriót város lehet, de az a Keriót, ez nem Galileában van. És éppen ezért sokan úgy gondolják, hogy Júdás mellék nevében tettével indokolt nevet kell sejtenünk, amit az utókor a kereszténység adott ennek a Júdásnak. A hamisság embere, ez az Iskariót, ugye az is, az az ember, és a kariót a hamisság. Ugye milyen megrendítő, hogy ebben a körben, amit Jézus maga köré gyűjt, ebben ott van az, aki elhárulja őt, aki nem igaz lélekkel csatlakozik az apostolokhoz, hanem a saját használata keresi köztük, és ebben abból akar maga itt a Földön meggazdagodni, hogy elárulja ezeket az embereket, akik a szeretettől vezérelve, vagy az Isten kegyelmétől küldve ajándékozó figyelemmel fordulnak az emberek közé. Ez pedig ott van a Karióti Júdás, aki később elárulta őt. A 12 tanítvány közül egy ott van, aki majd elmegy, hogy pénzt keressen, elárulja ezeket az embereket, akiket Jézus maga köré gyűjtött. És ugye melyen megrendítő megint ez is, hogy ők maguk is ugye adakozó kedvvel az Isten megbízottjaként evangélium örömhírét hirdetve fordulnak az emberekhez, és ott van köztük valaki, aki majd elárulja Jézust, és azzal teljesedik be az ő életműve, hogy meghal a kereszten, a kereszthalál megjelenik itt záradékként. Hát itt valahogy együtt van Jézus életműve, és bezáródik ezzel, hogy tulajdonképpen egy közülük, azok közül, akiket maga köré gyűjtött, az elárulja őt, és feladja, elárulja az ellenségének 30 ezüstért. Hát, itt vagyunk a evangéliumnak a friss felzendülésében, és figyeljük az apostolokat, akik Jézus köré ülnek, maguk se tudják, maguk se látják világosan, hogy a kegyelem mire indítja őket, és hogyan miféle beteljesedés köré vezeti őket. Nem csak avval lettek Jézusban egyek, hogy vele együtt hirdetik az Isten üzenetét, hanem abban is, hogy Jézussal együtt meghalnak majd, és ennek a Karióti Júdásnak a árulásából nem csak Jézus kereszt halála, hanem az ő haláluk is következik, mert az is hozzátartozik ez az egész történethez, hogy azok, akik a megváltás örömhírével eltelve elindítják ezt az egészet, azok a vérükkel tesznek tanúságot arról, hogy holtig hűek voltak a Krisztushoz, és nem csak a küldetésnek az örömét teljesítették odaadóan, hanem ők is követték Jézust, aki ennek a Karióti Júdásnak az első áldozata lett. Ők is követték, áldozatul adták az életüket azért a igazságért, azért a küldetésért, amire az Isten összegyűjtötte őket. Ezekre gondolunk, és ilyesféle szívvel nézünk szét magunk körül, ahol egyszerre munkálkodnak a hétköznapok ormos kísértései, és ugyanakkor felépült valami, ami megfoghatóvá válik életének a tartalma, és sokan fölismerik benne azt, hogy nem csak a gazdagolás, hogy nem ad igazi értelmet e világon gondoljon, még csak az sem, hogy Jeruzsálembe a templomba összegyűjjünk, hanem az,

0: lassan teszi teljessé a Krisztus vállalkozásának a történetét, hogy először ő, aztán a többiek, akik mellé álltak, körülötte összegyűltek, azok a halált is vállalják azért a küldetésért, amit rájuk bíztak, és ettől lesz hangos ez a történet, diadalmas, tulajdonképpen a kereszt halállal beteljesedő vállalkozás az, ami Jézus az apostolait összegyűjti. És amit a történelemben is hordoz az egyház, összegyűjteni a tömegeket, örömhírt hirdetni, és vállalni a sátán kísértései között a jelenlévő tragédiákat, ezzel tanúsítani tulajdonképpen azt, hogy valami olyasmi ez a vállalkozás, amiért érdemes meghalni is, és ez a tudat vezeti azokat, akik itt az evangélium hirdetői lesznek, és Jézus munkatársai.
1: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
3: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek, Úristen!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság, Egy Isten!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Elrejtett Isten és üdvözítő!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Választottak eledele!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Csodálatos kenyér!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Szüntelen áldozat!
3: Irgalmazz nekünk!
2: Tiszta áldozat,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szeplőtelen bárány,
3: irgalmazz nekünk.
2: Elrejtett manna,
3: irgalmazz nekünk.
2: Isten csodáinak emlékezete,
3: irgalmazz nekünk.
2: Természet feletti kenyér,
3: irgalmazz nekünk.
2: Testé lett ige,
3: irgalmazz nekünk.
2: Hitünk titka,
3: irgalmazz nekünk.
2: Fölséges és tisztelendő szentség,
3: irgalmazz nekünk.
2: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
3: irgalmazz nekünk.
2: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
3: irgalmazz nekünk.
2: Minden bőséget meghaladó ajándék,
3: irgalmazz nekünk.
2: Isten szeretetének legnagyobb jele,
3: irgalmazz nekünk.
2: Az isteni bőkezűség túláradása,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent és felséges titok,
3: irgalmazz nekünk.
2: A halhatatlanság orvossága,
3: irgalmazz nekünk.
2: Éltető nagy szentség,
3: irgalmazz nekünk.
2: Vérontás nélkül való áldozat,
3: irgalmazz nekünk.
2: Kegyesség szentsége,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szeretet köteléke,
3: irgalmazz nekünk.
2: Hívő lelkek tápláléka,
3: irgalmazz nekünk.
2: Az Úrban meghalók úti eledele,
3: irgalmazz nekünk.
2: Az eljövendő dicsőség záloga,
3: irgalmazz nekünk.
2: Légy irgalmas,
3: kegyelmez nekünk, Jézus.
2: Légy irgalmas,
3: hallgass meg minket, Jézus.
2: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
3: ments meg, Uram, minket.
2: A test kívánságaitól,
3: ments meg, Uram, minket.
2: A szemek kívánságaitól,
3: ments meg, Uram, minket.
2: A nyelv bűneitől,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Az élet kevésségétől,
3: ments meg, Uram, minket.
2: A bűnre vezető alkalmaktól,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Szentséget tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
3: ments meg, Uram, minket.
2: Szent tested sebei által,
3: ments meg, Uram, minket.

0: minket.
1: Szent szíved sebe által.
0: Ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az eukarisztia gyakori vételére vezess.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Istennek fia.
0: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezd nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazd nekünk, Jézus.
1: Kenyeret adtál a mennyből.
0: Amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
2: Mária Rádió. Háttér. A Mária Rádió havi témájának bibliai vonatkozásairól Csernai Balázs atya gondolatait hallják.

Kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntöm Önöket a Háttér című műsorban, a mikrofonnál Fődi Gábor. Minden hónapban igyekszünk egy olyan témát körüljárni, amely közelebb vihet bennünket hitünk megértéséhez és megéléséhez. Ezúttal a misszióról szeretnék együtt gondolkodni Önökkel. Amikor azt halljuk, hogy misszió, sokaknak talán távoli országok jutnak eszébe. Afrikai falvak, dél-amerikai dzsungelek, vagy olyan szerzetesek és papok, akik életüket arra szentelik, hogy még nem keresztény népekhez vigyék el az evangéliumot. Valóban ez a misszió. De vajon csak ez? Jézus feltámadása után ezt mondta tanítványainak. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet. Ez a küldetés nem csupán a 12 apostolnak szólt, nem csak a püspököknek, papoknak vagy szerzeteseknek szól, hanem minden megkeresztelt embernek. A misszió tehát nem egy különleges feladat néhány kiválasztott számára. A misszió a keresztény élet természetes része. De mit jelent ez a hétköznapokban? Azt jelenti, hogy ahol élünk, dolgozunk, tanulunk, ott tanúságot teszünk Krisztusról. Sokan azt gondolják, hogy ehhez nagy szónoki képesség kell. Hogy tudni kell vitatkozni, érvelni, bibliai idézeteket fejből mondani. Pedig a legtöbb ember nem prédikációk által találkozik először Krisztussal, hanem embereken keresztül. Egy kedves szóban, egy figyelmes gesztusban, egy megbocsátásban. Egy olyan ember életében, akiről látszik, hogy másként él. A kereszténység első évszázadaiban sem óriási médiakampányok terjesztették az evangéliumot. A hit egyik ember szívéből jutott el a másik ember szívébe. A keresztények életét látva sokan tették fel a kérdést. Miért élnek ezek az emberek így? Miért tudnak szeretni? Miért tudnak remélni a nehézségek között is? Mi az ő titkuk? A misszió valójában mindig innen kezdődik. Nem a szavaknál, hanem az életünknél. Persze a mai világban nem könnyű Krisztusról beszélni. Sokszor úgy érezzük, hogy a hit háttérbe szorul. Kevesebben járnak templomba. Sokan közömbösek a vallás iránt. Mások egyenesen elutasítják. Néha azt is érezhetjük, hogy a kereszténység veszít a jelentőségéből. De ha őszinték vagyunk, a Biblia világában sem volt másként. János evangélista már az evangéliuma elején ezt írja. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Már Jézus korában sem volt magától értetődő a hit. A kereszténység történetének minden korszakában voltak, akik befogadták Krisztust, és voltak, akik nem. A hit soha nem tömegjelenségként kezdődött. Mindig személyes döntésként. Ezért a misszió sem arról szól, hogy mindenki azonnal elfogadja az evangéliumot. A misszió arról szól, hogy hűségesen továbbadjuk azt, amit kaptunk. A többit Isten végzi el. Sok keresztény azért bizonytalanodik el, mert az azonnali eredményeket vár. Ha elmondtam valakinek a hitemet, miért nem változott meg? Ha imádkoztam valakiért, miért nem tért meg? Ha meghívtam a templomba, miért nem jött el? Pedig Jézus
nem eredményeket kért számon tanítványain, hanem hűséget.

0: magvető példabeszédében sem a mag dönti el, hogy milyen földbe hullik. Neki vetnie kell. A misszió is ilyen. Nekünk vetni kell. Néha azonnal látjuk a gyümölcsöket. Máskor pedig évek múlva. Vagy talán soha nem tudjuk meg, milyen hatása volt egy-egy szavunknak, vagy tettünknek. De Isten tudja. És ez elég. A mai ember egyik legnagyobb kérdése talán nem is az, hogy létezik-e Isten, hanem az, hogy szerethető vagyok-e, értékes vagyok-e, van-e értelme az életemnek. A misszió ezért nem elsősorban válaszok kiosztása, hanem annak megmutatása, hogy Isten szereti az embert. A szeretet nyelve ma is mindenki számára érthető. Amikor meghallgatunk valakit. Amikor időt adunk neki. Amikor nem ítélkezünk. Amikor jelen vagyunk. Ezek mind missziós cselekedetek. Talán éppen ezért mondhatjuk, hogy a misszió nem valami plusz feladat a keresztény életében, hanem maga a keresztény élet. Hiszen aki találkozott Krisztussal, az nem tudja teljesen magának megtartani ezt az örömet. Ugyanúgy, ahogy egy jó hírt sem tartunk meg magunknak. Továbbadjuk. Megosztjuk. Elmondjuk másoknak. A keresztény ember küldetése is ez. Nem erőszakkal, nem nyomást gyakorolva, sőt nem kioktatva, hanem szeretettel. Az első keresztények egyik mondása így hangzott. Nézzétek, mennyire szeretik egymást. Talán ma is ez lehet a legerősebb misszió. Egy olyan világban, ahol sok a megosztottság, a harag, a bizalmatlanság, különösen nagy ereje van annak, ha valaki Krisztus szeretetét teszi láthatóvá. A misszió tehát nem valahol messze kezdődik, nem egy másik országban, nem egy különleges alkalommal, hanem ott, ahol most vagyunk. A családunkban, a munkahelyünkön, vagy az iskolában, a szomszédságban, a barátaink között. Ott, ahová Isten helyezett bennünket. Jézus ma is ugyanazt mondja, mint 2000 évvel ezelőtt. Menjetek! És talán nem is kell messzire mennünk. Lehet, hogy csak a mellettünk ülő emberig. Köszönöm, hogy ezen a vasárnapon is velünk tartottak, ebben a mai gondolkodásban együtt voltunk. Találkozzunk a jövő hónapban is. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Háttér. A Mária Rádió havi témájának bibliai vonatkozásairól Csernai Balázs atya gondolatait hallották.

0: Hírek. Örmény tánc flashmobot tartottak a belvárosban Budapesten. Vasárnapig látható az első kínai császár agyakatonáit bemutató kiállítása szép művészetiben. Erkel Ferencre emlékeznek Gyulán. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Örmény Kulturális Központ szervezésében ismét fantasztikus hangulatú, hagyományos örmény tánc flashmobot tartottak május 30-án. A táncosok autentikus zenére népviseletben táncolták végig a Semmelweis utca 17 elől indulva a belváros utcáit, a belvárosi fesztivál Erzsébet téri színpadáig. Táncukkal megismertetve, s ezzel is közelebb hozva az ősi örmény kultúrát. Az Erzsébet téren ezt követően fellépett belváros Terézvárosából, Jerevánból érkezett alternatív rockzenét játszó zenekar olvasható a belvárosi újságban. Az Örmény Színház alapítója elmondta, tavaly ősszel is szerveztek már hasonló flashmobot, amely nagy sikert aratott, ezért idén ismét megrendezték. Hozzátette, az örmény táncoknak több ezer éves hagyományuk van, és rendkívül sokféle táncműfaj létezik, amelyek többnyire csoportos körtáncok, az élethez kapcsolódó jelenetekkel. Vasárnapig látogatható a Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása, amelyet eddig több mint 200 ezren tekintettek meg, közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel. A bemutatott agyag a kínai történelem több mint 1000 évét öleli fel, és átfogó képet ad Csin királyság felemelkedéséről, valamint Krisztus előtt 221-ben létrejött kínai császárság kialakulásáról. A látogatók megismerhetik az első kínai császár korának mindennapjait, hadseregét, annak fegyverzetét, valamint a terrakotta katonák történetét is. A kiállítás európai viszonylatban is ritkaságnak számít, mivel ilyen nagy mennyiségű eredeti tárgyat ritkán mutatnak be egy helyszínen. A tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című bemutató szintén vasárnapig látogatható. Az Erkel Ferenc Társaság három rendezvénnyel emlékezik meg névadójáról június 16-án Gyulán, tájékoztatta az Erkel Ferenc Múzeum pénteken az MTI-t. A közlemény szerint a június 15-i kettős évforduló, a zeneszerző halála és az 1844-es himnusz pályázat eredményhirdetése alkalmából a civil szervezet a város több helyszínén szervez programokat. A megemlékezések a Gyulai kastély egykori parkjában, a Gyulai várfürdő területén található Erkel szobor megkoszorúzásával kezdődnek. Ezt követően a helyi művelődési központban elhelyezik Farkas Hannelore, a Szatmár Németi Művészeti Líceum végzős diákjának a Mi Erkelünk című grafikáját. A program az Erkel Ferenc Emlékházban folytatódik, ahol felavatják az eredetileg 1991-ben elkészített Erkel családfa frissített digitális változatát. A rendezvényt Áhím Erzsébet zongora művész kamarakoncertje zárja.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is. Kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem, a nászorom emlékére, és minden halottunk emlékére. a gyermekeim, unokáim, ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért és mindenféle káros szenvedéstől óvja meg őket a drága Jóisten. Kérek, imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért és minden betegét, a lányomékért, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni. A család, az ország, a világ békéért, a háború ellen, a Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki. Mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért. Imádkozzunk közösen az újonnan felszentelt lelki atyákért, adjon nekik az Úr sok lelki és testi erőt és kegyelmet, hogy tudják teljesíteni hivatásukat. Valamint imádkozzunk közösen volt lelki atyánk Lukács és József atyákért. Áldja meg szolgálatukat a Jóisten. Köszönöm szépen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Terikéért és Laci anyukájáért kérem a közbenjárását. Boldog Sándor István, szalézi szerzetes testvér vértanú közbenjárását és imáját, és az összes magyar szentek, boldogok és a vértanúk közbenjárását is kérem. Amen.
5: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád kérek szépen az utazókért, kirándulókért, az iskolásokért, a pedagógusokért, a papságra készülőkért, szerzetesekért, Kláráért és társáért, Mártákért. Kérem Isten segítségét a társat és munkát keresők részére, valamint a meghalt gyermekek és a meghalt fiatalok lelki ügyvéért, elhunyt Zsuzsa és Veronika lelke ügyvéért, élő hozzátartozóknak vigasztalásért, minden szerencsétlenségben elhunyt ember lelki ügyvéért és a feladatok maradéktalan teljesítéséért. Köszönöm.
6: Imád szeretnék kérni püspökökért, pápáért, papakért, imádni unokának a születés napjára, a 19 év kegyelemért, férjem jobbulásáért. A műtét után imád szeretnék kérni egy jobb eredményen, és 9 hónapja nem vagyok jól, a lányomnak is a balesetből kifolyólag találják meg a baját. Rádió összes dolgozóért, gyógyulásukért, akik betegek, az egészségükért, a szervezőikért, mindenkiért, és sok adakozó legyen a segítőimért, utollevőkért, szerencsésen hazaérjenek, dédunokáim jobbulásáért, diákok és sikeres vizsgájukért, pedagógusokért most. Azért is, hogy sikeres volt az úrnapi körmenet, a Jóisten megadta, hogy nem esett az eső, mindenkiért, és legyen sok adakozó, legyen béke a háború megszűnéséért.
7: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, egy jó szándékra, hazánk és hitünk ellenségeiért, a betegekért, a segítőikért, a háborúk megszűnéséért, és minden háborútól szenvedő emberét. Isten áldja meg a Mária Rádiót, és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Közös imát szeretnék kérni egy nagyon beteg 10 éves kisfiú gyógyulásáért. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
9: dicsőség Jézus Krisztus. Azért szeretnék imád kérni, hogy egyszer Balzsi Balázs atyának a szentmiséjére eljussak. Nagyon szépen köszönöm.
10: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet drága Jézusomnak és a szűzanyának. Szeretnék tovább is közös imád kérni elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim hitben való megmaradásokért, jó egészségükért, jó tanulmányi eredményükért és a maga egészségéért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a dolgozóiért és a támogatóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Halld meg, Uram, hangomat, amellyel hozzád kiáltok. Te légy segítőm, ne hagyj el, és ne vess meg engem, üdvözítő Istenem.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedésért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

Jézus mondja, maradjatok meg az én szeretetemben. Ha megtartjátok parancsaimat, megmaradtok szeretetemben. Ahogy én is megtartottam atyám parancsait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök ezennel teljes legyen.

Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővesző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Aki bennem marad, és én ő benne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlőveszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik, és elégetik. Ha bennem maradtok, és szavaim is bennetek maradnak, akkor bármit akartok, kérjétek, és megkapjátok. Azáltal dicsőül meg atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.

Mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet. Isten szeretete abban nyilvánult meg, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte fiát bűneinkért engesztelésül.

Szent Ágoston imája. Uram, Istenem, én reményem, hallgass meg engem. Ne engedd, hogy belefáradjak keresésedbe. Adj erőt, hogy mindig és mindenütt arcod látására törekedjem. Önts belém reményt, hogy minden lépéssel közelebb kerüljek hozzád. Te ismered erőmet és gyengeségeimet. Őrizd az egyiket, és gyógyítsd a másikat. Te juss eszembe mindenütt, szeretnélek megismerni és megszeretni.

0: Szép szeretett anyja, Mária, imádkozz érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen!
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus a Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmakra.
3: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztény anyu gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgáló lánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Amikor áldozol, belépsz testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az amen, melyel kifejezted, az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szent Lélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes,

0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözz légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csendjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülölő elborítja egész lényét, és a találkozásban kicsördül az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordod a szívedben, élő tabernákuma válsz, mint Mária, szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöpp emberpalántában benne lekik az istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádat az oltári szentségben gyermekén némán csodálkozó, mint a pásztorok, leborulsz előtte, mint a napketi bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozóhat a örvendezve az ő békéjébe indulsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőrjárját, tudja, hogy a bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztánlátásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az új útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz udoton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azon látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, keszedsz előről minden, de Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Azt köszönjük, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már a lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az örömhír, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmékedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között,
5: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
6: hogy méltóbb lehessünk Krisztus életére.
2: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvosójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerik, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
6: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindenről.

az áldás gondolatokat hallják. Adja az Úr, hogy életed minden napja neked nevezetes és drága legyen. Adjon kedvet, bátorságot és erőt, hogy naponként valami hasznosat s jót cselekedhess. Hogy ne vesszen el örökségedből

0: Hírpercek.
1: Emléktáblát avattak Boros Fortunát ferences szerzetes vértanú tiszteletére Zetelakán. A temesvári egyházmegye minisztránsai zarándokoltak Mária Radnára. Az avilai Nagyszent Teréz templomban is levetítették a Mária örökútja című dokumentumfilmet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A zetelaki születésű Boros Ferenc Fortunátra az erdélyi ferences rendtartomány egykori provinciálisára, történészre, íróra és vértanúra emlékeztek június 7-én vasárnap szülőfalujában. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatott be szentmisét. Cserkészek sorfala között vonultak be az ünnepi szentmisére a zetelaki Szent Kereszt megtalálása plébánia templomba az egyházi elöljárók és az asszisztencia. A szentmise után a megemlékezők közül sokan népviseletben kereszt aljában vonultak Boros Fortunát egykori szülőházához, amelyet életében gyakran felkeresett, és ott emléktáblát avattak a kommunista diktatúra áldozatul esett ferences szerzetes tiszteletére, olvasható a Magyar Kurírban. Az eseményen megemlékeztek többi ferences szerzetesről is. Az emléktábla avaton Urbán Erik ferences tartományfőnök mondott beszédet. A szeress és szolgálj mottót kapták útra valóul a temesvári római katolikus egyházmegye minisztránsai zarándokutuk és találkozójuk alkalmával, amelyet június 6-án szombaton tartottak az Arad megyei Mária Radnán. Az oltár körül szolgáló gyermekek és fiatalok, plébánosaik, hitoktatóik, szüleik és nagyszüleik kíséretében érkeztek a kegyhelyre, így a minisztránsok zarándoklata egyben a családok és közösségek ünnepévé is vált, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az érkezést követően a jelenlévők 10 órától szentmisén vettek részt a Mária Radnai Bazilikában. A zenei szolgálatot az újszentesi plébánia Angelis gyermekkórusa végezte. A délelőtti lelki programokat követően közös ebéd után a szórakoztató programok következtek, a nap végén minden jelenlévő egy karkötőt és egy kis keresztet kapott emlékbe. A minisztránsok zarándoklata közös imával zárult. Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepén június 13-án szombaton este bemutatták a Mária örökútja című dokumentumfilmet az avilai Nagyszent Teréz templom hittantermében, tudósította a szerkesztő. A film több mint 1500 éves Mária kultusz európai kulturális és spirituális jelentőségét mutatta be. Az alkotás személyes és történelmi szemszögből kalauzolja a nézőt, miközben fizikai és lelki zarándoklatra hív. Az út Magyarországról, a Boldogasszony országból indul, majd Olaszország, Horvátország és Portugália ikonikus Mária kegyhelyeit érintve tér vissza hazánkba. A film után találkozásra és beszélgetésre került sor az alkotókkal, Farkas István lupusz atyával, piarista szerzetessel, a dr. Tari János rendező, operatőrrel és Entóth Ágnes művészettörténésszel. A beszélgetést a templom kápolnája Alpeg Gergely atya moderálta.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tóth Enikővel, a Mária Rádió műsorszerkesztőjével Tóbiás Boldizsár beszélget. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Tóbiás Boldizsár vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem gyakornoka, kedves vendégem pedig Tóth Enikő, a Mária Rádió műsorszerkesztője. Enikő, köszöntelek a műsorban. Kérlek, először mesélj nekünk arról, hogy hol nőttél fel, milyen családból származol, milyen volt a gyerekkorod.
4: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nekem ez különleges helyzet, hiszen én rengeteg hitvallót, illetve talentumot, életútinterjút készítettem már a rádióban, és hozzám tartozik ezen műsoroknak a szerkesztése. Szóval ez most egy nagyon izgalmas alkalom, hogy én mesélek az életutamról. Egy katolikus családban nőttem fel, klasszikusan szüleim is gyakorló katolikusok voltak. Minden vasárnap jártunk templomba, illetve vendég volt nálunk sokszor a plébánosunk, akit nagyon szerettünk, voltak egyéb papbarátaink is. Nekem nagyon természetes volt az ő jelenlétük a házunkban, családunkban, vacsoraasztalnál. Kicsit úgy tekintettem rájuk, mint a nagyszüleimre, ilyen plusz nagyszülőkként, nagypapákként. Már a nagyszülőkről beszélünk, akkor mindenképpen meg szeretném említeni az apai nagyszüleimet, akik szintén nagyon vallásos emberek voltak, és rengeteg időt töltöttem ott gyerekkoromban. Én azt szoktam mondani, hogy nem is Pest megyei gyerek vagyok, hanem sokkal inkább Nógrád megyei, hiszen ott nőttem fel egy kis faluban, amit Nagyoroszinak hívnak. Ott is jártunk templomba, de még inkább meghatározó volt a nagyszüleimnek a közösségi léte, a jelenléte akár a nyugdíjas klubban, akár a templomi közösségekben, és a barátaik, akik körül ölelték őket, és ezáltal minket is. Nagymamám tanítónő volt, és ezért nagyon felnéztem rá, egy nyár alatt megtanított egy iskolaváltás miatt, vagy következtében németül, mert be kellett hoznom 4 év lemaradását, valamint hittanra is tanítgatott, amikor első áldozásra készültem, vagy éppen bérmálkozásra, akkor mindig a szárnyai alá vett, és rendkívül jó pedagógusként együtt tanultunk, és együtt vettük át az anyagot.
3: Nekem úgy tűnik ez alapján, hogy egy nagyon stabil és nagyon egészséges családi légkörből jössz, amit átitatott a hittel való együttélés, a hittel való találkozás is. Kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy ezek után hogy alakult az életpályád, mit dolgoztál a rádiózás előtt, és milyen egyetemet végeztél?
4: Igen, valóban nagyon stabil családi hátterem volt, ugye van 2 testvérem is, és nagyon vicces kis történet, hogy gyerekkoromban rengeteget játszottam miséset. Hogy én voltam a pap, és akkor miséztem a plüssállatoknak, illetve plüssállatoknak esküvőt tartottam.
3: Mi sem természetesen.
4: Így van. És szegény húgom mindig ott várt, és hát ő játszani akart velem, én pedig végigmondtam a mise szöveget, hogy ennek így van rendje, és csak úgy esküvői mise keretében, nászmise keretében lehet összeadni az ifjú plüssállatokat. Ez az érdeklődés, ez tényleg addig terjedt, hogy volt egy kis oltárom, azon csipketerítő, azon a hozsanna, azon a rózsafüzér, a biblia. Tehát nagyon-nagyon kedves volt ez számomra. Aztán ugye jött a kamaszkor. Nekem eléggé hányattatott kamaszkorom volt, mivel nem éppen egy jó osztályközösségbe kerültem. Nagyon kívülállónak éreztem magam, és hát sokszor csúfoltak, sokszor kirekesztettek. Ugye ezt sok kamasz megtapasztalja abban az időben. 13 éves voltam, amikor szüleim úgy voltak vele, hogy ez nem mehet így tovább, hogy így el vagyok árvulva, úgy igazán jó barátom nincsen, és egyszer csak mondták, hogy el kell mennem hittanra, ifi hittanra. Az péntek este volt a templomban, a kápolnában, és emlékszem, hogy egy esős, borzasztóan barátságtalan péntek délután volt, én pedig egészen, amíg elvittek a templomhoz, veszekedtem velük, hogy már pedig én nem akarok erre az ifi alkalomra bemenni. Idegenek vannak, ezek ismerik egymást, ezek úgyse fognak velem szóba állni. De hát kitettek a kocsiból, az eső esett, nem volt más választásom, mint bemenni. És abban a pillanatban egy ilyen csoda történt, fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg. Volt egy lány, akit ugyanúgy hívtak, mint engem, egyből nagyon jó barátok lettünk, és igazából az összes ottani fiatallal a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok. Együtt nőttünk fel, együtt gyerekeskedtünk, együtt tapasztaltuk meg a kamaszkor, illetve a felnövésnek a fájdalmait, örömeit, és a mai napig szerves része, jó részük az én életemnek. 16 éves voltam, amikor bérmálkoztam, szintén ebben a közösségben. Itt kiemelném egyébként a hittantanáromat, Kolman Andreát, aki számomra egy példakép volt szintén. Nagyon érdekes témákat hozott, érdekesen dolgoztuk fel ezeket a témákat, és nem volt rossz kérdés, nem volt tabu. És nagyon tetszett nekem, az én lázadó szellemiségemnek, hogy nincsen tabu, nincsen rossz kérdés, nincsen ciki dolog. És 16 évesen, amikor megbérmálkoztam, nagyon komolyan készültem fel, még meg is dicsért az akkori plébánosunk, hogy hát ilyen felkészült gyereket régen látott. Ittam a szavakat, ittam a tanulnivalót. És akkor kijöttem a templomból, és abban a pillanatban az a gondolat futott át az agyamon és a szívemen, hogy én ugyanezt akarom csinálni, amit Andrea néni csinál. Én hittantanár akarok lenni, én közösséget akarok építeni. És innentől kezdve nem volt kérdés, hogy hova jelentkezem, hogy pázmányos leszek, hittudományi főiskolára fogok járni, és mindent akarok tudni, amit tudni lehet. Aztán erre is készültem, iskolát váltottam, és a rossz osztályközösségemből átkerültem Gödöllőre a Premontrei Szent Norbert gimnáziumba, egy olyan osztályba, ahol mindenki egy évvel idősebb volt nálam, mert ők nulladik évfolyamot kezdtek és végeztek, és itt is volt egy különbözeti vizsga, amire segítettek felkészülni a templomi idősek, hogy úgy mondjam, rengeteget olvastam a Szentírást, és egy öröm volt erre készülni. Öröm volt, hogy hivatalosan is hittanórám lesz a héten, és ezt tanulhatom hivatalos keretek közül, még többet tudhatok meg. És akkor készültem, szüleimmel megbeszéltük, hogy Bécsbe megyek majd a Pázmáneumra, le volt beszélve, hogy hol fogok lakni, hogy fogok kiköltözni, stb. Amikor jött egy nagy szerelem az életembe, és egy kicsit átírta ezt a tervet. Meg nem másította, de átírta. Hát a későbbi férjemmel ismerkedtem meg, és szerettünk nagyon egymásba. És ez a megismerkedés odáig vezetett, hogy mi összeházasodtunk, és született egy gyermekünk. Egészen fiatal voltam, 18 éves, amikor megszületett a gyermekünk, Zsófia. És hát ugye nem a Pázmáneumra mentem Bécsbe, hanem egyből jelentkeztem, akkor ide a Verespálné utcába, a Pázmány hittudományi karára. Egy évet halasztottam, aztán elvégeztem teljes lelkesedéssel a hittudományi kart, katekéta lelkipásztori munkatárs lettem. Fantasztikus ikonok tanítottak, tehát hogy a Rózsa Huba, Kránic Mihály, Tarjányi Béla, Tarjányi Zoltán, tehát tényleg ilyen hihetetlen nagy nevek. Akit, hogyha felütöd a Bibliát, a Szent István társulatosat, hát ők írták a magyarázatot hozzá. Tehát kívülről, belülről megismertem ezt a világot, és imádtam. Aztán szapienciás lettem, ott végeztem a hittanár etika szakot, de hát időközben történt egy nagy törés az életemben, sajnos nem egyenes vonalon mozgott ez a dolog, ez a történet, ez a pálya, és a férjemmel sajnos úgy alakult, hogy elváltunk, különváltunk. Ez egy nagy tragédia volt, mindent megtettünk azért, hogy ne így legyen, de sajnos ez így elkerülhetetlen volt. Rengeteg pappal, lelkésszel, pszichológussal beszéltünk, segítséget kértünk, de nem tudtuk megoldani ezt a nehézséget. Később kiderült, hogy ahogy az ember érik, egyre inkább rájön, hogy fiatalon mi mennyi mindent nem tud, mennyi mindent nem tapasztalt, és mi még valóban be kellett ismernem utólag, hogy nagyon fiatalok voltunk ahhoz, hogy egy ilyen döntést meghozzunk. De egyébként azóta csodálatos kapcsolatunk van, egyetértésben neveljük külön utakon a gyermekünket, a vallási hitbéli nevelése inkább az énre szortom, ő már kevésbé gyakorló keresztény, de mindenben számíthatok rá, és ő is rám, és így a legfontosabb projektünk a gyermekünk. És ennek nagyon örülök. Ő azóta újra házasodott, és egy fantasztikus felesége van. Na most ez a törés, ez odáig kígyózott, oda vezetett, hogy ugye nem lehettem hittantanár. Akkor egy elvált asszony, vagy egy különélő asszony, főleg ugye hát nyilván fiatal voltam, szerettem volna új párkapcsolatot, nem tarthatott hittant, hogyha nem gyakorolta a szentségeket. És mivel ez így volt, nagyon-nagyon nehéz időszak következett az életemben, nagyon elszakítva éreztem magam Istentől, és haragudtam rá, hogy én, aki mindent jól akartam csinálni, én, aki nagyon szerettem, aki őt akartam hirdetni, őt akartam az életem középpontjába tenni, hát nem adta meg azt a kegyet, hogy én együtt maradhassak a férjemmel, és egy tökéletes, háromgyerekes családot tudhassak a magaménak. Tehát ez egy nagy tragédia volt, és még ráadásul a hivatásomtól is eltávolított és elszakított.
3: És mi az, ami ebből segített neked kivergődni? Mi az, ami tovább tudott lendíteni téged az életbe? Hogyan tudott az Úr alá nyúlni és kihozni ebből a tényleg nehéz helyzetből? Hogyan tudott átlendíteni a törésen?
4: Sokáig, ahogy mondod, vergődtem. Tehát elmentem misére, és mindig sírtam, amikor az áldozásra került a sor. Azt éreztem, hogy ez nekem már nem jár. Aztán szintén egy szüleim mondták azt, hogy ez szeretnének megerősíteni engem a hitben, akár az önszeretetet is mondhatnám, és szintén egy esős, kellemetlen időben, egy pénteken elvitt apukám egy Mécs lelki gyakorlatra. Valahol Budán volt, már nem emlékszem pontosan, ugyanaz a jelenet lejátszódott, mint 13 éves koromban. Nem akarok bemenni, nem, ez ciki, kik ezek az emberek, stb. Apukám egészen addig ment, hogy bekísért a recepcióig, és konkrétan átadott a lelki gyakorlatnak a vezetőjének, hogy itt hoztam a lányomat, és ő az elváltaknak szóló Mécs lelki gyakorlatra jött. És innen már nem volt menekvés, és ott volt egy ilyen szertartás, aminek a során így a bűneinket, a nehézségeinket leírtuk egy papírra, elégettük, és ez nagyon felszabadító volt. Nagyon felszabadító volt továbbá az, hogy ott olyan emberek voltak jelen, akik szintén ezzel küzdenek, akik ettől szenvednek, hogy a házasságuk sikertelen lett. Mivel én jöttem el a férjemtől, ezért külön lelkiismeret fordulásom volt, hogy én nekem kellett meghoznom ezt a döntést, és hát küzdöttem ezzel. És amikor velem szemben leült egy olyan ember, akit elhagytak, és azt mondta, hogy lehet, hogy nem az árulja el a kapcsolatot, aki kilép, hanem a másik már sokkal hamarabb elárulta. Nekem ez a gondolat annyira erős volt, és annyira felszabadító, hogy lehet, hogy nem én nekem kell ennek a terhét egyedül elhordozni. És akkor egyre inkább elkezdtem az Úristenre tekinteni, és akkor volt egy gondolat, amiben zárult ez a lelki gyakorlat, hogy azt mondta az atya, hogy menjünk haza, és az ágyunkon valaki ülni fog. És ez a Jézus lesz, és azt fogja nekünk mondani, hogy már vártalak. És azóta ez visszhangzik bennem rengetegszer, hogy ha azt érzem, hogy eltávolodtam Istentől, ha kicsit gyengül a hitem, akkor mindig tudom, hogy ott ül az ágyamon, és ott csendben vár rám a jó Isten, és annyit mond, hogy már vártalak, és nem haragszik, nem dacoskodik, nem büntet, hanem ő mindig nyitva áll az én elfogadásomra, befogadásomra. És minden rajtam múlik, hogy én ezt elfogadom, vagy nem fogadom el.
3: Ez igazán mély élmény lehetett, és én őszintén szólva hálás vagyok azért, hogy ezt hallhattam, mert engem is bátorít, és engem is tovább lendít a nehézségeimben, ha ilyen bizonyságokat hallok mástól. Kérlek ezután arról beszélj nekem, hogy végül maradtál-e a hittantanári pályádon, illetve miután pályát módosítottál, hogyan kerültél a Mária Rádióhoz?
4: Hát ugye, mivel az eredeti tervhez nem tudtam tartani magam, más dolgot kellett kitalálnom, kipróbálnom. Meggyőződésem volt, hogy én tanár szeretnék lenni, ezért elmentem egy Waldorf iskolába tanítani, és hát nagyon érdekes élmény volt. Azért mondom, hogy érdekes, mert volt benne sok csodálatos dolog, és volt benne sok nehézség. a végén a nehézség győzött sajnos, tehát, hogy nagyon hamar, hát nagy hőfokon ég az ember, és lángol, és beleteszi magát egy adott feladatba, akkor annak megvan a veszélye, hogy kiég. És velem sajnos ez történt, hogy elég hamar ilyen szalmalánkként kiégtem, és nagyon kétségbe estem, hogy tehát én tanár akartam lenni, és most az egész életemet erre feltettem, közben szereztem még egy diplomát, és most akkor mi van? És akkor egy teljes újratervezésre volt szükség. Ekkor már elindítottuk a házasságom érvénytelenítését, ami sikeres is lett. Ezt emlékszem, hogy amikor megkaptam erről a végzést, tényleg ilyen könnyek között olvastam, és iszonyatosan nagy felszabadulás volt. És én hálás vagyok a volt férjemnek, hogy ehhez hozzájárult, és ezt olyan szépen tudtuk megtenni, ahogyan megtettük. És aztán varga betűk következtek. Kezdetben, hogy eltávolodjak, nagyon szerettem az osztályomat, akit tanítottam, nehéz volt őket otthagyni. Egészen Ausztriáig szaladtam, és ott takarítottam, illetve délután gyerekekre vigyáztam egy panzióban, ami egyrészt jó volt, tehát egy teljes eltávolodás volt az egész életemtől, az egész addigi dologtól. Tudtam, hogy 3 hónapig fog tartani, tehát egy téli szezon lesz ez az egész, viszont nagyon nagy mélységeket is éltem meg ott lelkileg. Mert fel kellett dolgoznom ezt az egészet, hogy itt küszködök, futok, rohanok, igyekszem jól cselekedni, és mégsem sikerül. Aztán hazatérve már nagyon lelkes voltam, hogy na végre találkozhatok a barátaimmal, akiket 3 hónapja nem láttam, a családom azért meglátogatott ott kint, de mégsem volt az az igazi, és végre a saját közegembe lehetek. Tehát hazajöttem, és 2020. március 13-a volt, ahogy hazajöttünk, átléptük a határt, minden bezárt, jött a Covid. És akkor megint csend. És nagyon hálás voltam, hogy ekkor megtalált egy munkalehetőség, így a semmiből, édesapám által, hogy valahol elhelyezkedhettem titkárnőként, és akkor ott azt a körülbelül egy évet dolgozhattam, 9 hónapot. Nem igazán vágott a profilomba, előtte titkárnősködtem, de úgy valami többet szerettem volna. És akkor ezután jött egy másik lehetőség, elhívtak projektmenedzsernek egy helyre, ami nagyon furcsa volt, hiszen igazából nem volt vezetői tapasztalatom, de elég jó vagyok abban, hogy átlátok dolgokat, és elég jól szervezek. Aztán ott is voltam, és egyszer csak jött egy új dolog, amit egyik barátnőm küldte át a lehetőséget, hogy kábítószeres témával kapcsolatban foglalkozzak. Ez a téma sokszor érdekelt, hiszen mondtam, hogy nagyon rossz osztályközösségem volt a gimnázium első felében, ott nem volt ismeretlen a kábítószer sem, és mindig meg akartam érteni, hogy miért csinálja az ember, miért keresi, stb. És sokat beszélgettem ilyen témákról emberekre, sokat olvastam is, sok filmet néztem meg, és gondoltam, hogy jó, hát akkor ez testhez álló lesz. Akkor ezt elkezdtem, de hát itt különböző értékrendek, ideológiák ütköztek, tehát megint ott tartottam, ahol a parcakat, nem vagyok a helyemem. És akkor ezt most nem is ereztem bőlére, történtek dolgok, próbáltam vállalkozást, stb. És a tavalyi évre jutottam el oda, hogy már augusztustól nagyon-nagyon kerestem. Nagyon kerestem valami munkát, egyre több egyházi állást néztem meg, és azt éreztem, hogy ha nem is egyházi állást találok, akkor legalább tanulnom kell újra valamit, ami Istennel kapcsolatos, ami teológiával kapcsolatos, esetleg kutatást csinálni, vagy doktori akármit, hogy felpezsdítsem, újra elindítsam ezt a dolgot. És akkor ebben a végső kétségbeesésben hónapokig nem találtam, már anyagilag is ugye veszélybe került a megélhetésünk, és ekkor mondhatjuk, hogy összeomlottam, leültem a padlóra, és az Úrhoz kiáltottam, hogy Istenem, mindegy, hogy mit, csak adj valami munkát. Bármit elfogadok, bármit megcsinálok, és a te dicsőségedre teszem. A többit pedig hozzáadom majd a saját személyiségemből, bárhol is van dolgom, hagyj menjek. És akkor úgy, hogy 3 hónapja sehova nem hívtak vissza, hát volt, ahol vissza se írtak, hogy megkapták a pályázatomat, vagy bármi. Egy héten belül, nem egészen egy hét múlva, 3 helyről kaptam megkeresést. Volt egy elég jó vezetői beosztás, volt a Mária Rádió, és volt még egy 3., ami egy ilyen színes tevékenység lett volna, az is tulajdonképpen passzolt volna. És 3 nap lefolyása alatt volt 3 interjúm. És akkor, amikor ide betettem a lábamat, akkor még hátra volt a két másik interjú és az első, második körös interjúk, de feltettem három kérdést, ami így igazán érdekelt a rádióval kapcsolatban, hogy valóban egyezik-e a nézetünk, valóban egyezik-e az út, amin szeretnénk haladni, és mind a három kérdésemre igennel válaszoltak. A zöld lámpát kaptam, éreztem magamban egy hívást, hogy akkor nekem itt van dolgom, és meg se vártam a másik két visszajelzést. Az interjúkra elmentem, mert még akkor innen se tudtam, hogy most akkor jöhetek, nem jöhetek, de mind a három interjún részt vettem, és aztán jött a választás. Hát mondom, Istenem, most segíts. Az egyik helyen tényleg vezetői beosztás, rengeteg pénz, a második helyen rengeteg utazás, a harmadik a Mária Rádió. És azt éreztem, hogy hát nekem itt van dolgom, ezt kaptam ajándékba. És azóta itt vagyok, és nagyon-nagyon szeretem a munkát, és nagyon hálás vagyok minden nap, hogy ezzel foglalkozhatok. Egyébként a munkámban a legjobban azt szeretem, hogy itt jó történetek vannak. Ugye azon kívül, hogy remek kollégák, remek önkéntesek, remek emberek vesznek körül, de mindig, vagy az a munkám, hogy tök jó sztorikat hallgathatok, és tök jó sztorikat rakhatok adásba. Ennél jobb szerintem.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa üzenete a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában, a Szent Atya levele az időskorról, az élet értékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg, Sas Szárny, Sajgó Balázs atya emlékedése az évközi 11. vasárnapra. Pápai üzenet a papi megszentelődés napjára, az életszentség részvétel Krisztus misztériumában. Június 12-én pénteken, Jézus Szent Szívének főünnepén, a papi megszentelődés napja alkalmából Leó pápa üzenetet intézett a katolikus papokhoz, amelyben arra kéri őket, hogy elkötelezetten részesüljenek Krisztus misztériumában, járják az egység útját, és merítsenek erőt Krisztus szívéből saját életszentségük elmélyítésére. Jézus Szent Szíve ünnepén, amikor az egyház urának átszúrt szívét szemléli, amelyből béke és egység fakad az egész emberiség számára, a Szent Atya a paptestvéreihez Isten felhívásával fordul: legyetek

0: vagytok szentek, mert én az Úr, a ti istenetek, szent vagyok. Ez az isteni hívás, bár mindenkihez szól, mégis különös erővel hangzik a papság felé. A szentség nem egy lehetőség a sok közül, és nem is egy elvont ideál. Kérdőre vonja minden ember identitását, aki osztozni akar a feltámadott életében. Isten arra hív minket, hogy részesedjünk az ő szentségében, mert ő szent, és megmutatja nekünk a követendő utat. Hagyjuk, hogy szíve szerint formálódjunk. Ez egy különösen radikális hívás, ami hűséges az ígéretéhez. Szívem szerint való pásztorokat adok nekik, akik tudással és értelemmel vezetnek titeket, ahogy Jeremiás prófétán keresztül biztatta az ő népét. A tőlünk kívánt szentség a bizalommal teli önátadás, vagyis engedjük, hogy szent lelke átalakítson minket. Ám éppen itt jelenik meg papi életünk nagy paradoxona. Noha a hivatásunk, hogy részesüljünk Isten szentségében, de ezt a kincset cserépedényben hordozzuk, hiszen korlátozottak és tökéletlenek vagyunk, gyakran gyengeség és fáradtság, néha sebek jeleivel. Hogyan is válaszolhat egy ennyire sebezhető emberi szív egy ilyen magasztos hivatásra? Kérdezte a pápa. A pap is megtapasztalhatja ezt a feszültséget, mégis tudja, hol talál békét. Az Úr Jézus nyitott oldalsebében. Szívünk egyesülése Krisztus szívével nem csak néhány kiválasztotté, hanem az egy szentségi, eukarisztikus, mindennapos úton járás. Pappá szentelésünkkel Krisztushoz váltunk hasonlóvá, de mindig újra kell éreztenünk magunkban a kegyelem ajándékát az eukarisztia napi ünneplésével, az imádsággal, Isten igéjének elmélkedésével és a testvéreink iránti alázatos szolgálattal. Maradjunk egységben Krisztussal mindabban, amit teszünk, és ami naponta történik velünk. Az életszentséget ne keressük elszigetelt erőfeszítésekkel, mert az sokkal inkább a minket megelőző fenntartó és átalakító kegyelemnek való megfelelésben áll. Valójában nincsenek különálló részek emberségünkben. Az ima, a szolgálat, a kapcsolatok, a fáradtság, az örömök és a kudarcok mind-mind kiváltságos helyé válnak Isten és a végtelen szeretetének kinyilatkoztatására. A tiszta szívű pap szemlélődi a cselekvésben, irgalmas, hűséges a megpróbáltatásokban, örömteli az önátadásban. A világnak nagy szüksége van olyan pásztorokra, akik nem csupán szavakat vagy programokat kínálnak, hanem a megbékélt szív élő tanúságtételét, Krisztus szentségének édes illatát árasztják. A Jézus szívéhez hasonló szilárd papi élet az egység, a béke és az irgalmasság hiteles jele. Így a mai megosztott világban is a béke építői lehetünk, a jó pásztor gyengétségének tanúi, aki összegyűjti a szétszórodottakat és meggyógyítja a sebesülteket, szólt Leó pápa üzenete. Az életszentség nem annyira az aszkézis és a tökéletesség iránti erőfeszítésben rejlik, hanem inkább abban, hogy bizalommal ragaszkodjunk a Jézus átszúrt szívében kinyilatkoztatott szeretethez. Erre utal János evangélista, amikor a megfeszített, megnyitott oldalát láttatja, amelyben Isten szentsége nem egy különálló tökéletesség elérhetetlen távolságában rejlik, hanem egy sebészhetővé váló szeretetben, amely az irgalom és az élet forrásává válik. Jézus szent szíve Isten szeretetének tökéletes ikonja, a mindenható szereteté, mert a fájdalmat kegyelemmé, a szenvedést reményé tudja alakítani. Jézus áldott szíve az a hely, ahol a szentség közelségként és gyengétségként nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy olyan kapcsolatban legyünk Istennel, amely nem távolít el minket másoktól, hanem közel visz mindenkihez. Ha a mi tökéletes szívünk Jézus átszúrt szívével egyesül, akkor megszületik a szentség útja bennünk. Már nem önmagunknak élünk, hanem Krisztus él bennünk. Az ilyen szentséget nem egyedül éljük meg, éppen ezért mi paptestvérek keressük egymást, hallgassuk meg egymást, támogassuk egymást. Az a pap, aki elszigeteli magát, lassan elhalványul. Az a pap, aki testvéreivel jár, növekszik. Szent Ágoston így emlékeztet minket, hogyan kerülhetjük el a sötétséget? azzal, hogy szeretjük testvéreinket. Mi a bizonyítéka annak, hogy szeretjük testvéreinket? Az, hogy nem bontjuk meg az egységet, és szeretetben élünk. Ehhez a papok újítsák meg minden nap az itt vagyok érzést Krisztus átszúrt szíve előtt, és örömmel emlékezzenek az Árci Szent Plébános szavaira. A papság Jézus szívének szeretete. Üzenete végén Leó pápa minden papot az üzanya, a papok édesanyja közben járására bíz, aki szívében megőrizte fia misztériumát, és minket is megtanít arra, hogy megőrizzük a világ megváltójának szívdobbanásait.
1: Leó pápa az időskorról. Az életértékét nem a hatékonyság, hanem a szeretet adja meg. Június 10-én tartották Rómában a Világiak, Család és Életdikasztérium szervezésében a nemzetközi találkozót, amelyen több mint 200 szakértő tanácskozott a következő témáról. Híd az ég felé. A törékenység tanítása az erő idején. Államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával Leó pápa levelet küldött a konferenciára, melyben arra buzdít, hogy a gyöngeség teológiáját követve ismerjük el, tiszteljük és értékeljük az idősek tapasztalatát, ők pedig szilárd értékeket adjanak tovább a fiataloknak. A dikasztérium prefektusának Kevin Ferrell bíborosnak címzett levelében a Szent Atya megállapítja: a mai társadalomban az öregség egy összetett és táblatokban gazdag időszak, az egyház számára pedig, mely mindig is fontosnak tekintette az idősek jelenlétét, kiemelten számít ez a kezdeményezés. Ma a világ sok részén az élteskorúak gyakran még sokat tehetnek a közösség szolgálatára. Ezt számos önkéntességi forma bizonyítja, mely az egyházi élet sok területén alapvető fontosságú. Ezen túlmenően az időskor a keresztény élet egy mélyebb és jelentős szempontjára irányítja rá a figyelmet, a gyengeség értékére. Az átlag életkor növekedése magával hozza az öregséggel járó törékeny életkor kitolódását is, ez pedig el kell, hogy gondolkodtasson minket a létezésnek erről a korszakáról. Milyen értéket tulajdonítsunk annak a sok évnek, amit egy férfi vagy nő testi vagy szellemi gyengeségben élhet? Milyen keresztény távlattal lehet ezt az időszakot megtölteni? Hogyan hirdessük azt, hogy az emberi élet mindig, minden szakaszában megőrzi végtelen méltóságát? Az idős pasztorációval foglalkozó konferencián ezekre a kérdésekre keresték a választ, melyért felelősek vagyunk. 14. Leó pápa megállapította, hogy a törékenység részét alkotja létezésünk csodájának. Vagyis lelki és közösségi értéke van, hiszen kölcsönös függésben vagyunk egymástól, és szükségünk van Istenre. Ferenc pápa úgy beszélt erről, mint magisztériumról, mely sokat taníthat a mai kor emberének. Az idősek azzal, hogy békésen elfogadják az évek múlásával járó korlátokat, anélkül, hogy elrejtenék, vagy ezért szégyenkeznének, az élet tanító mesterei lehetnek. Mindenkinek, és főként a fiataloknak megmutathatják, hogy a létezés értékét nem a hatékonyság vagy az önellátás mércéjével mérjük, hanem az alapján, hogyan tudunk szeretni és szeretve lenni, adni és kapni. Az öregség így kegyelmi időszakká válik, amit imádságban, szolgálatban, gyöngétségben élünk meg, megőrizve és továbbadva az emlékezetet, áldásként a jövő nemzedékek számára. Szent Pál szavaival így lesz a törékenység teológia. Azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Hogy amint megvan írva, aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék. A társadalom, amiben élünk, a teljesítmény és a versengés logikája szerint működik, ezért az erőt a hatalom mutogatásának fogja föl, és hajlamos az önkényeskedésre. Ezt látjuk a nemzetközi szintéren, ahol tragikus módon a háború újra elterjedt stratégiai eszközzé vált. De a mindennapos életben is észrevesszük ezt azon, ahogy egymáshoz viszonyulunk. A hétköznapokban ugyanis egyre gyakrabban találkozunk egy olyan mentalitás jeleivel, amelyik összekeveri az erőt a hatalmaskodással, és a szelídséget a gyengeséggel. Az egyház az ilyen viselkedés formákkal szemben továbbra is az evangélium üzenetét kínálja föl, mely azt mondja, hogy boldogok a szelídek és az alázatos szívűek. Közösségeink idős tagjai, tapasztalatuk és életbölcsességük okán az első és leghitelesebb tanúi ennek az emberről alkotott keresztény felfogásnak, állapította meg levelében a pápa, majd annak a kívánságának adott hangot, hogy a konferencia segítsen előmozdítani az idősek iránti tiszteletet, hálát és elismerést, valamint felébreszteni bennük a felelősséget, hogy a jövő nemzedékeknek egészséges és szilárd értékeket adjanak át.
0: Sasszárny címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya emlékerését az évközi 11. vasárnapra.
2: Sasszárny. Egy fiatalasszony a játszótéren figyeli kisfiát, aki teljesen belefeledkezik játékába. A fiatalasszonytól nem messze ül egy férfi, aki szintén játszó kisfiát követi tekintetével. A két felnőtt néhány szót vált egymással, majd a férfi órájára tekintve jelzi kisfiának, hogy indulhatnak ki már hazafelé. A gyermek azonban kérleli édesapját, hogy még csak 5 percet maradjanak. Az édesapa enged a kérésnek, és amikor 5 perc múlva újra megismétlődik a jelenet, a gyermek újabb 5 percet kér apjától. A férfi elmosolyodik, bólint, és a kislegény lelkesen hintázik tovább. Hallja, uram, maga aztán igazán türelmes apuka, szólal meg újra padon ülő asszony elismerően. A férfi hosszasan maga elé tekint, aztán így válaszol. Tudja, a nagyobbik fiamat tavaly elgázolta egy részek sofőr itt a közelben. Bár rettenetesen bánt, mégis igaz, hogy nagyon kevés időt töltöttünk együtt. Most persze bármit megadnék, hogy kaphassak csak még 5 percet vele. Megfogadtam, hogy soha többi nem követem el ugyanazt a hibát. A fiam most azt hiszi, hogy kapott még 5 percet a hintázásra, pedig valójában én kaptam még 5 percet, hogy láthassam őt, amint önfeledten is boldogan játszik. Hát ezért lát engem türelmesnek. Ha egy szerető édesapa így közelíti meg gyerekével való kapcsolatát, mennyivel inkább az Isten, akinek az ember iránti szeretetére nagyon szépen mutatnak rá az évközi 11. vasárnap szentírási szakaszai. A szentírási szakaszt 3 szóval foglalom össze. Sasszárny, kiengesztelődés és meghívás. Sasszárny. A sas a határtalan erő és a hatalom szabadság jelképe. Olyan erőt szimbolizál, amely meghaladja tényleges méretét, hiszen sok esetben a saját súlya jóval kevesebb, mint az áldozatái. Aki felismeri életében az isteni erő fontosságát, az igyekszik felülmúlni önmagát úgy, hogy ráhagyatkozik az isteni áramlatra. Engedi, hogy ez az áramlat a rá is kiáradó Szentlélek magával ragadja, hordozza, és így növekedjék benne az isteni élet. Ahogy a zsoltárokban olvassuk, mint a sasé megújul ifjúságot, vagy Izaiás prófétánál, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárra kelnek, mint a sasuk. Egyik idős papbácsi mesélte, amit ő is hallott, amikor a nagypüspök Mártonáron a nehéz időkben egyedül üldögélt kertjében, és úgymond meglátogatták az állam emberei, megkérdezték, nem fél egyedül? Mire azt válaszolta, a verebek csoportosan, a sasok magányosan. A sas úgy magányos, hogy tudatában van erejének. A sasszárny tehát kihívás és meghívás, hogy megértsem, ki az Isten valójában, és legyen bátorságom ráhagyatkozni. Ebben segít a következő kép, a kiengesztelődés képe. Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében a Krisztus halála általi kiengesztelődésről ír, amelyet csak akkor érthetek jól, ha Isten haragját a gonoszsággal és bűnnel szembeni haragjaként értelmezem. Isten szereti az ember bűnét viszont nem. S mivel az ember hamisságát csak az ember igazsága képes helyreállítani, ezért az ember fia megteszi ezt minden emberért és minden ember helyett. Így békülhet ki az ember az Istennel, és így minden embernek meg kell tennie a maga részét, hogy növekedjék a kiengesztelődés folyamata az egyes emberben is, és az emberiségben is. A kiengesztelődés nem azt jelenti, hogy Isten megharagszik, mert elfordulok tőle, hanem pontosan ellenkezőleg. Én vagyok az, aki hátat fordítok neki, és ő utánam jön. Érintget és szólítgat, hogy feléje forduljak. Ráhagyatkozzam szent lelkére, hogy újra hordozhasson, és vele szárnyaljak, mint a sasok. Ő az, aki türelmes, aki vár, aki időt ad mindig nekem. A kiengesztelődés nem más, mint Isten szeretetének megnyilvánulása, megmutatkozása. A kiengesztelődés tőle indul, és nem tőlem. Ennek legnagyobb jele a kereszt, amely azt mutatja, hogy Isten elküldte fiát, hogy mondja el nekünk általa, mennyire szeret. Ha Isten haragját mutatná Jézus, akkor nem vállalja szenvedéssel teljes, kínos és megalázó kereszthalált. Jézus nem a szenvedést választotta, hanem Isten akaratát. Nem akart ő sem szenvedni, de ez lett az a mód, amellyel megmutatta, hogy Isten akkor is szeret, ha mi nem. Meghívás. A tanítványokat az evangélista néven nevezi. Nem tudósításként, hogy megtudjuk, kik voltak, hanem meghívásként és felhívásként, hogy kiké váltak. Az erőtlen emberek ráhagyatkoztak Istenre, és vele erőssé váltak. Mindannyiunknak ez a feladata. Meghívott és sasszárnyon hordoz. Erejével erősít és felvértesz, ha hagyom. Sasszárny. Kiengesztelődés és meghívás. Ezek a kulcsszavak, amelyeket ha ismételgetek, jobban beépül életembe az a tény, hogy Isten előbb szeret engem, mint én őt. Engedjem, hogy megérintsen, hordozzon.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.

0: Hírpercek.
1: Ranold R. díjjal ismerték el Somogyi Eszter munkásságát. Hitvallás és hűségeskü a diakónos szentelés előtt. Jubileumát ünnepelte a Szent Mihály gyermekkórus Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. A pedagógus nap alkalmából rendezett veszprémi városi ünnepségen Ranold R. díjjal ismerték el Somogyi Eszter óvoda pedagógus, a veszprémi Szent Margit római katolikus óvoda intézmény vezetőjének több mint 30 éves nevelői munkáját. Somogyi Eszter 1993 óta dolgozik a pályán, 2014-től vezeti az intézményt. Munkájának középpontjában mindig a gyermek állt, akiket egyedi értékként szeretetteljes és biztonságos környezetben segíti a fejlődés útján. Az általa vezetett óvoda mára a veszprémi családok megbecsült közösségévé és a katolikus nevelés meghatározó helyszínévé vált. A veszprémi főegyházmegye közössége büszkeséggel osztozik ebben az elismerésben. Hálásak Somogyi Eszter több évtizedes példaadó szolgálatáért, amellyel generációk nevelését segítette, és amelynek gyümölcsei ma is ott élnek a gyermekek, a családok és az óvodai közösség életében. A veszprémi nagy szeminárium kápolnájában tett hitvallást és hűségesküt Tel Nándor papnövendék a diakónus szentelést megelőzően. Az ünnepi szentmisét dr. Udvardi György érsek mutatta be, aki homiliájában hangsúlyozta, a hit nem csupán ismeret, hanem személyes találkozás Krisztussal, amely az egyház közösségében válik teljessé. A hitvallás és a hűségeskü fontos állomása annak az útnak, amely a felszentelt szolgálatára készíti a jelöltet. A homilia során külön szólt az engedelmesség ígéretének jelentőségéről is. Tel Nándort június 13-án szentelte diakónussá a főpásztor a Zirci Bazilikában. A hitvallás és hűségeskü a diakónus szentelés közvetlen előkészítésének fontos állomása volt. A szertartás különös jelentőséget kapott azért is, mert 1952 óta nem történt ilyen nagy esemény a nagy szeminárium épületében. 3 éves jubileumát ünnepli a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház gyermekkórusa. Udvardi György érsekatya kezdeményezésére 2023-ban létrejött közösség az elmúlt években rendszeres szolgálattevője lett a bazilika liturgiáinak. A kórus nem csak zenei tudásban fejlődött sokat, hanem valódi közösségé is formálódott. A jubileum jó alkalom arra, hogy hálát adjanak mindazokért a gyermekekért, családokért és pedagógusokért, akik az elmúlt 3 évben részesei voltak ennek a közösségnek, és akik énekükkel ma is hozzájárulnak ahhoz, hogy a liturgia szépsége még teljesebben szólhasson meg a Főszékesegyház falai között. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és buzdítom arra Önöket, hogy tartsanak továbbra is rádiónkkal, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: A hit kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspök atyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, a következő: hitkapuja@gmail.com. A mai adásban is folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Az előzőekben már megtudtuk, hogy a könyv 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. A két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Lukács szír származású, orvos volt, pogányból lett keresztény. A két művet Krisztus után 70 és 90 között írhatta, a legelső keresztény írások már idézik műveit. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem, és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. A korabeli történetírók közül Josephus Flavius is alátámasztja az apostolok cselekedeteinek történeti hitelességét. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiókiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínén található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedetei műbe. Lukács alapvetően prozelitáknak, azaz pogányokból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásban az első fejezetet ismertük meg együtt, ma a második fejezetről beszélünk részletesen, tartsanak velünk. A második fejezet a keresztény egyház indulásának felemelő és szó szerint csodákkal teli pillanatait mutatja meg számunkra. A Szentlélek eljövetelének mikéntjét és annak különleges hatását mutatja be, majd Péter apostol szónoklatával folytatódik, amelynek hatására aznap mintegy 3000 fő tér meg, és az első közösségek működésének fontos és lényeges momentumait mutatja meg számunkra. A Szentlélek eljövetelekor mindenki hallja az erőteljes zúgást, látja a lángnyelveket, és hallják, hogy az egyszerű Galileából származó apostolok hirtelen más nyelveken szólalnak meg. Hol találunk még a Bibliában ehhez fogható jelenséget?
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Az apostolok cselekedetei második fejezetében a pünkösd eseményét halljuk. Az egyház születésének a pillanatát, a Szentlélek kiárasztásának a gyönyörű eseményét, amely elindítja a kereszténység történetét. Ennek a leírását találjuk ebben a fejezetben. Keresztelő Szent János megjövendöli azt, hogy ő csak vízzel keresztelt, de utána jön valaki, aki hatalmasabb, akinek a sarusziját sem méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. Ez teljesedik be pünkösd napján. Jézus maga is beszél erről az apostoloknak, azt mondja nekik: maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el benneteket a magasból. Vagy másutt azt mondja: jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha majd elmentem, elküldöm a vigasztalót, aki megtanít titeket mindenre, elvezet a teljes igazságra. Isten megjelenésének jelei a hatalmas hang, a szél és a tűz. Erről a nagy hangról, amely olyan, mint a vizek zúgása, mint a harsona, mint a mennydörgés, nagyon sok helyen hallunk a Bibliában, például a Sínai hegynél. Isten mennydörgésben, tűzben száll alá, az egész hegy remeg. A jelenések könyvében azt halljuk, hogy Isten hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Aztán hallunk a szélviharról is, mint Isten jeléről, például a teremtés elbeszélésének a legelején. Azt halljuk, hogy Isten lelke, de a szó szerint fordítjuk, Isten hatalmas vihara lebegett a vizek fölött, az isteni szél. A régi ember mindig elcsodálkozott az emberi lehelleten, amit nem lehet megfogni. Kibeárad az ember szájából, és amikor valaki meghal, egy utolsót lehel, kileheli a lelkét, eltávozik belőle az élet. Ezért lett a lehelet az ember szellemi részének, a lelkének a szimbóluma. Nagyon sok nyelven a két szó hasonlít, mint magyarul is, lélegzet és lélek. A héber nyelven a két szó teljesen azonos. S hasonló módon a régi ember úgy érezte, hogy a szél, a vihar, a Teremtő Isten hatalmas lehelete, szimbóluma Isten erejének. Maga Jézus is beszél erről, azt mondja, a szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Ugyanerről beszél Ezekiel próféta is. Egy hatalmas látomásban egy óriási csontmezőt lát, amely szimbolizálja az élettelen, a halál szélén levő választott népet a babiloni fogságban. És utána azt látja, hogy a négy égtáj felől hatalmas szél támad. Isten lelke négy oldalról előjön, és ezekre a csontokra fúj, amelyek életre kelnek. A népet életre kelti. És végül a tűz. Ott van a Sínai hegyen is. Isten lángokban száll alá. De gondolhatunk Illés prófétára, akit Isten tüzes szekéren ragad az égbe. Vagy a Jelenések könyvében az Isten trónjától hatalmas tűzfolyó indul el. A szél, a zúgás és a tűz tehát Isten megjelenésének, az ő cselekvésének a jelei. Hogy közelebbről értsük a pünkösd eseményét, fontos tudni ennek az ószövetségi eredetét. A pünkösd nem egy keresztény eredetű ünnep, hanem egy sokkal régebbi. Tulajdonképpen még nem is egyszerűen az Ószövetségben, hanem annál is régebben keletkezett. A húsvét ünnepe, a kovásztalan kenyerek ünnepe az aratás kezdetének az ünnepe volt a kánaánita népeknél. És 50 nappal később, pünköstkor, az aratás végét ünnepelték. Tehát ez egy aratási hálaünnep volt eredetileg. Az Ószövetség ennek ad történelmi jelentést. Húsvét az egyiptomi kivonulás pillanata. És 50 nappal később érnek a Sínai hegy alá, ahol Isten lángokban leszáll. Megjelenik a népnek és adja számukra a 10 parancsolatot. Itt történik a szövetségkötés. A pünkös tehát a törvényadás. A Sínai szövetségkötés ünnepe az Ószövetségben. Erre az ünnepre jön Jeruzsálembe a keresztény pünkösd napján Jézus feltámadása után is a nagyon sok zsidó zarándok. Mit vallott a zsidó hagyomány a pünkösd ünnepéről? Josephus Flavius, aki Krisztus korabeli zsidó történetíró, azt írja, hogy hatalmas hang támadt az égből, és ez behatolt, eljutott mindenkihez, aki a tömegben ott állt. Filon pedig, az egyiptomi zsidó tanító, azt írja, hogy Isten hangja olyan volt, mint a hatalmas harsona. Harsona zúgás. A legtávolabb állók is meghallották világosan. De a legérdekesebb, amit a rabbik tanítanak a pünkösd ünnepéről. Azt állítják, hogy ahogyan a tűz leszáll a Sínai hegyre, a láng nyelvek. Ez egy érdekes dolog, magyarul is így van, hogy a láng nyelv és az emberi nyelv, illetőleg a beszélt nyelv ugyanazzal a szóval kerül kifejezésre. Nyelvnek nevezzük a lángoknak az érdekesen mozgó, különleges alakját és az emberi nyelvet is. Héber nyelven is így van. Tehát leszállnak a lángok, és a rabbik azt tanítják, hogy ezek a lángok, mint nyelvek, elkezdenek beszélni, mégpedig 70 nyelven. A zsidó hagyomány így tartja, hogy a világon 70 nép van, és 70 nyelv. Ennek a leírását találjuk meg egyébként a Teremtés könyve 10. fejezetében, ahol a népek tábláját, a 70 népnek a létrejöttét mondja el a Biblia a vízözön története után. 70 nép van tehát a világon, és 70 nyelv. Éppen ezért a Sínai hegyen a lángnyelvek 70 felé oszlanak. És 70 nyelven, a világ minden nyelvén kihirdetik a 10 parancsolatot. Azonban a többi népek, akik szintén hallják ezt, nem fogadják el. És ezek a lángnyelvek visszatérnek az égbe. Egyes egyedül Isten népe, az Ószövetség népe fogadja be a 10 parancsolat üzenetét. Így születik meg az első szövetség a zsidó néppel, az Ószövetség népével. Ami ott a sínai szövetségkötéskor félbe maradt, nem teljesedett be, az itt az új pünkösd ünnepén, a keresztény pünköstkor beteljesedik. Újra lángnyelvek ereszkednek le az égből, és megint csak sok nyelven beszélnek, illetőleg pontosabban sok nyelvből vannak ott emberek, és mindannyian értik, érzik azt, amit az apostolok prédikálnak. Szent Lukács leírja, hogy vannak ott pártusok, médek, elamiták, Mezopotámiának, Júdeának, Kappadókiának, Pontusnak, Ázsiának, Frigiának, Pamfiliának és Egyiptomnak lakói, Líbia Cirene körüli részének lakói, Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Mindannyian a saját nyelvükön hallják Isten nagy tetteinek az elbeszélését. Valaha a lángok a kőtáblákba vésték bele az isteni parancsokat. Isten írja bele a tűzből, a lángokból a 10 parancs törvényét a kőtáblákra. Most ezek a lángok nem a kőtáblákra szállnak, hanem emberekre. Ember szívekbe írják bele a szeretet új törvényét. Isten igazi, beteljesedett végső törvényét. Így születik meg Isten új népe. Most már a világ minden népéből. Erről jövendőlt Joel próféta, amikor azt mondta, hogy a végső időkben kiárasztom lelkemet a magasból, minden testre. És erről beszél Ezekiel próféta is. Azt mondja, új szívet adok nektek, új lelket oltok belétek, kiveszem a kőszívet kebletekből, érző és eleven szívet adok nektek, a szívetekbe írom törvényemet, hogy megtartsátok, s aszerint cselekedjetek. És beteljesedik az is, ami a Bábel tornya történetben, az ellenkező irányban indult el az emberi történelemben. A Bábel tornya történetben arról hallunk, hogy az ember égig érő tornyot akar építeni. Olyan akar lenni, mint Isten, a világ korlátlan ura. Hatalmas felhőkarcolók, torony templomok. Az ember akarja magának megszabni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Korlátlan szabadságot akar. Világhatalmat. Ennek volt az egyik legfőbb megtestesítője az ókorban a hatalmas babiloni birodalom, Bábel, és annak a toronytemploma, az Etemenanki. A babiloni birodalom leigázta a népeket, összekeverte a nyelveket. És azt akarja a Biblia itt a különleges ősi történetben elmondani, hogy ha az egyik nép a többi fölé akarja magát emelni, szinte Istennek gondolja magát, és a többi népeket megszüntetni, eltörölni akarja, akkor az emberiség nem érti többé egymás nyelvét. Az egyik nép nem érti többet a másik nyelvét, és következnek a háborúk. Pünkösd ünnepén az ellenkező dolog történik meg. A Szentlélek kiárad minden emberre, és ők értik egymás nyelvét. Létrejön Istennek az új népe, most már nem egyetlen népből, hanem a világ minden népéből. Isten családja, az egyház. Jézusnak ez a különleges nem vér szerinti családja, amely egyetlen közös nyelvet beszél, a szeretet nyelvét.
0: A következő részben olvashatjuk részletesen Péter nagyhatású beszédét. Nézzük meg, milyen részekre osztható, és mennyi ószövetségi utalást tartalmaz.
1: Az apostolok cselekedeteiben sok ókeresztény, őskeresztény beszédet hallunk. Az apostolok ige hirdetését Péter ajkáról, aztán István diakónusnak a gyönyörű védőbeszédét és végül Pál apostolnak nagyon sok prédikációját. Ezek tartalmazzák az ősegyház ige hirdetését, kérigma hirdetését, az örömhírt, azt, ahogyan az első időkben az evangélium lényegét az apostolok átadták. Vannak beszédek, amelyek zsidó hallgatósághoz szólnak, és vannak, amelyek elsősorban pogányokhoz. A zsidóknak szóló beszédek általában öt részből állnak. Az első rész egy bevezető rész, ahol a konkrét helyzetre, illetőleg a hallgatókra utal az apostol. A második rész Jézus életét, keresztelő János keresztségétől kezdve a tetteit, csodáit, szenvedését és föltámadását mondja el röviden. A harmadik az apostolok tanúságtételéről szól, akik tanúi az ő föltámadásának, találkoztak vele. A negyedik rész bibliai igazolás, bibliai idézetek, amelyek mindezt alátámasztják, előrejelzik. És végül az ötödik rész meghívás a megtérésre. A legelső beszéd azonban, a pünkösdi beszéd egy kicsikét eltér ezektől. Péternek a beszéde négy fő részből áll, az első magának a pünkösdi csodának az üzenetét mondja el. Megmagyarázza azt, ami történik. A második meghirdeti Jézus föltámadását. A harmadik világossá teszi, hogy a Szentlélek kiáradása, a megdicsőült Krisztusnak az ajándéka, a föltámadás gyümölcse. És végül a negyedik rész meghívás a megtérésre. Mindegyik részhez Péter apostol bibliai idézetet kapcsol. Az első részhez, ami a pünkösdi csodát magyarázza, Joel prófétának a jövendőlését, amely így hangzik: a végső napokban, mondja az Úristen, kiárasztok lelkemből minden testre. Fiaitok és lányaitok prófétálni fognak. Az ifjak látomásokat látnak. Az öregek álmokat álmodnak. Még szolgálimra és szolgálóimra is kiárasztom lelkemet ezekben a napokban. Prófétálni fognak. Csodákat teszek fenn az égben, és jeleket adok lenn a földön. Joel próféta tehát megjövendőli, hogy a végső időkben Isten lelke kiárad a magasból, és leszáll minden testre. Újra lesznek próféták, Szentlélektől ihletett emberek, ahogyan ezt látjuk az apostolok esetében. A második rész Jézus feltámadása. Itt Péter apostol a 16. Zsoltárt idézi, amely így hangzik: szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Örül hát szívem és nyelvem énekel, sőt testem is reményben nyugszik el, mert nem hagyod a lelkem az alvilágban, nem engeded, hogy rothadás érje szentedet. Az élet útját mutatod nekem, jobbodon a gyönyörűség mindörökké. A zsoltárok Dávid királynak az énekei. Arról szól ez a zsoltár, hogy nem engedsz át engem a halálnak. Nem engeded, hogy rothadást lásson a te szented. Nem hagyod lelkem az alvilágban. És Péter apostol azt mondja, hogy ez nyilvánvalóan nem Dávid esetében teljesedett be, hiszen az ő sírja ott van Jeruzsálemben. Mindenki ismeri, mindenki tudja. Az ő sírjában ott van Dávid holteste. Van azonban egy másik sír, egy üres sír, Krisztusé. Dávid őróla jövendőlt, Dávid fiáról, az ő késői utódáról, a messiás királyról, akit az Úristen föltámaszt és maga mellé emel a mennyei dicsőségbe. Az élet útját mutatod nekem, jobbodon a gyönyörűség mindörökké. A beszéd harmadik része Jézus megdicsőüléséről szól. Följutott az atyához, és onnan árasztja ki Isten lelkét, a szent lelket. Itt Péter apostol a 110. Zsoltárt idézi, amely így hangzik: így szól az Úr az én Uramhoz. Ülj a jobbomra, s ellenségeidet lábad elé teszem zsámolyul. Az Úristen szól a messiás királyhoz, Jézushoz. Ülj az én jobbomra. A mennyei atya föltámasztja fiát Jézust, jobbjára ülteti, és onnan a mennyből kiárasztja a szent lelket, Isten lelkét, Jézus tanítványaira, a születő egyházra. És végül a beszéd negyedik része arról szól, hogy engedjétek, hogy kimentsünk benneteket ebből a romlott nemzedékből. Ez egy rövid utalás a második törvénykönyv, 32. fejezet 5. versére és a 77. Zsoltár 8. versére a görög fordítás szerint. Kiárad a lélek. Egy lélektől átitatott beszédet hallunk, amelynek a hatására 3000 ember megtér. Megszületik az első keresztény közösség, a jeruzsálemi ősegyház.
0: Az első keresztényekről ezt olvassuk ebben a fejezetben, hogy álhatatosak az apostoli tanításban és a közösségben, az imában és a kenyértörésben. Mindenüket szétosztották a szükséget szenvedők között, és minden nap szívvel, lélekkel összegyűltek a templomban. Azt írják róluk, hogy az egész nép szerette őket. Ezt az erős és hiteles közösséget napjainkban leginkább a szerzetes rendekben élő keresztények hordozzák tovább. Hogyan lehetne laikusok számára is ehhez hasonló, szorosan együttjáró plébániai közösségeket létrehozni? Célja ez a mai egyháznak, és megvalósítható?
1: Szent Lukács leírja az első keresztény közösség életét egy ilyen rövid összefoglalásban. Elmondja számunkra, hogy mi volt ennek a közösségnek a titka. Mik voltak a közös életüknek az alappillérei, a legfontosabb vonásai. És ezzel példát akar adni a későbbi évszázadok keresztény közösségeinek is, a mi számunkra is. Arról hallunk, hogy az első keresztények kitartottak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Vagyis mindenek előtt őrzik az apostoli tanítást, a hagyományt, az igaz hitet. Aztán hűségesek a közösséghez, a kenyértöréshez, az imádsághoz. Hűséges tagjai az Eukarisztia közösségének, amit kezdetben házaknál titokban végzett az első keresztény közösség, és általában agapéval is társult a közös együttlétnek, ünneplésnek, szeretett közösségnek az átélése is volt. Aztán Szent Lukács említi, hogy az apostolok által sok csoda és sok jel adatott. És azután beszél arról, hogy mindenük közös volt. Nagyon sokan eladták, amiük volt, és oda tették az árát az apostolok lábaihoz, és ebből a szegényeket gondozták, a szegények rendelkezésére bocsátották mindazt, amiük volt. És végül arról hallunk, hogy együtt imádkoztak a templomban, vagyis a jeruzsálemi zsidó templomban jártak föl a szokásos imádságokra, de a kenyeret, vagyis az eukarisztiát házaknál törték meg. Örömmel és tiszta szívvel vették magukhoz az ételt, az egész nép szerette őket, és az Úr nap mint nap vezetett hozzájuk olyanokat, akik az üdvösség örömhírét befogadták. Az első 300 évben a kereszténységnek egészen különleges, világot átformáló ereje volt. 300 év alatt annak ellenére, hogy üldözték, annak ellenére, hogy nem voltak nyilvános templomok, nyíltan prédikálni nem is lehetett. Mégis a kereszténység, mint kovász, átjárta az egész római birodalmat, meghódította azt. Mi volt ennek a titka? Mi rejtőzik emögött, a döbbenetes történelmi fordulat mögött? A keresztények mások voltak, mint a többiek. Abban az időben kereszténynek lenni nem olyasmit jelentett pusztán, hogy mostantól eljárok a templomba. Mostantól hiszek Istenben. Mert az ókorban nagyjából mindenki hitt Istenben, és mindenki járt valamilyen templomba. Nem ez volt a különlegesség, hanem az volt a különleges, hogy aki keresztény lett, csatlakozott egy olyan közösséghez, amelynek a körében egy új világ, egy másfajta világ volt születőben. Ahogy mondja Lukács, mindenük közös volt. Adtak a szegénynek. Több olyan esetet is tudunk, ahol egy közösségben az egyik család nagyon nagy anyagi nehézségekkel küzdött. A közösség kihirdette, hogy egész héten mindannyian böjtölünk. És amit a saját gyomrunkon megspóroltunk, az következő héten, vasárnap, amikor összejövünk, ennek a családnak adjuk oda. Egy kicsikét túlléptek azon, hogy enyém és tied. Egy új világ volt születőben. Amilyennek Isten valaha a világot megálmodta, a világ javait ő mindenkinek szánta, nem csak a milliárdosoknak, nem csak a dúsgazdagoknak. Tudunk arról, hogy Rómában a 3. század közepén nap mint nap a keresztények körülbelül 1500 szegénynek, özvegynek, árvának adtak enni. Nem voltak dúsgazdagok, nem voltak sokan, de számukra ez létkérdés volt. Aztán embernek tekintették a rabszolgát is, éppen olyannak, mint bárki mást. Érvényesnek fogadta el például az első keresztény közösség a rabszolgák és szabadok házasságát, amit a római jog tiltott és érvénytelennek tartott. Több olyan esetről is tudunk, amikor egy korábbi rabszolga pápa lett. Ilyen volt például Szent Kallixtusz. Épp olyan embernek tekintették a rabszolgát, mint akárki mást. Zsidókból és pogányokból egyetlen közösség született, ami akkor már Krisztus korában, vagy 500 éve elképzelhetetlen volt. Zsidót és pogányt hatalmas falak választották el. A pogány ételét a zsidók úgy tekintették, hogy tisztátalan. A pogány házába be sem volt szabad menni, és leginkább pogánnyal összeházasodni. Egy szörnyű vétek volt. Ezek a hatalmas falak, évszázados falak keresztények között leomlottak, és a kettőből egy új nép, Isten népe született meg, most már a világ minden népéből és nemzetéből. A keresztények úgy tartották, hogy aki katonának áll, az nem méltó arra, hogy keresztény legyen. Nem azt jelentette ez, hogy aki katona volt már, az ne lehetett volna keresztényé. Az ókorban, és különlegesen a Római Birodalomban, a katonaságot elhagyni szinte lehetetlen volt. A katona szökevényt azonnal kivégezték. De úgy gondolták, hogy aki szabadon, saját döntésével belép a római hadseregbe, az méltatlan arra, hogy keresztény lehessen. A Római Birodalom rettenetes, véres háborúi, nem a kereszténységnek a lelkülete szerint valók. Tudunk egy esetről Alexandriában. Egy hatalmas pestis járvány tör ki a 3. század vége felé. Mindenki menekül a városból. Az orvosok, a város parancsnoka, a gazdagabbak. A keresztények úgy döntenek, hogy ott maradnak. És elkezdik ápolni a betegeket, akiket igen gyakran kitettek az út szélére. Ott haltak éhen szomjan, illetőleg haltak meg a betegség következtében mindenfajta emberi segítség nélkül. A keresztények elkezdték fölszedni a haldoklókat, ápolni őket. A járvány végére meghalt szinte az összes pap és diakónus, és rengetegen a keresztények közül. Másfajta világ volt itt születőben, a szeretett társadalma. Így is nevezik ezt a Biblia tudósok kontraszt társadalom. Megmutatta a világnak, hogy másképpen is lehetne élni. És aztán a 4. század elején, ahogy a keresztény üldözéseknek vége szakad a milánói ediktummal 313-ban, nagyon sok keresztény egy kicsikét visszasírja a vértanúk korának a hősiességét, és keresik ugyanezt a radikalitást. És ilyesfajta módon születnek meg a remete mozgalmak. Először is az egyiptomi remeteség. Remete Szent Pál, Remete Szent Antal, Pakhomiosz és aztán a többiek. Nem sokkal később születik a nyugati szerzetesség is. Szent Márton, Szent Jeromos, Szent Ágoston. aztán hamarosan a nagy szerzetes rendek, Szent Benedek, aki elhagyja kicsit kiábrándulva a feslett római keresztény ifjak életéből, kicsit kiábrándulva elhagyja Rómát, és Szubiákó barlangjában annak a hatalmas csendnek a megtapasztalása által születik meg benne a bencés regula, a bencés rendnek a gyönyörű alaptörvénye, és aztán ennek nyomán születnek a bencés kolostorok. Szent Norbert, a premontrei rendnek a nagy alapítója, Bernát, a ciszter reformnak a nagy hőse, Szent Ferenc, Szent Domonkos, a ferences kolostorok, ahol minden bent élő Istennek szentelt ember testvér, méghozzá kisebb testvér, aki szolgálni akar. Nincs vagyonuk, újra megjelenik az egyszerű, a szegény Krisztus a történelemben. Ma is lehetne ezt a fajta radikalitást élni, és a kereszténységnek ma is ugyanez a küldetése. Amikor fiatalon becsöppentem abba az ifjúsági hittamba, ahol az egész

0: és lettek közülünk szerzetes nők is. De hasonlót élnek meg a lelkiségi mozgalmak. Egy nagyon eleven élő közösségi életet, és karitatív, a szegények felé megnyilvánuló valóságos szeretetet, önátadást. Ilyen például az Új Jeruzsálem közösség, a Kurzió, a Schönstatt, a Schemmenhof, az Antiókia is lehetne hosszan sorolni, a Focolare közösség. De tulajdonképpen minden plébánia erre kap meghívást, hogy közösségek közössége legyen. Nagyon jó lenne, ha minden plébánia ajtaja nyitva állna, és az emberek ott otthon éreznék magukat. A plébáni épület nem egyszerűen a plébános lakása, hanem a közösségnek a közös otthona. Hála Istennek van sok ilyen plébániánk, ahol a fiatal bármikor bemehet, akkor is, ha épp az atya nincs otthon. Ők otthon vannak, és ott tartják igen gyakran az ünnepeiket, töltik a közös időt, és igen gyakran segítenek. Vannak olyan plébániáink, ahol van ifjúsági karitász, és fiatalok mennek idős otthonokba, kórházakba vagy szegényekhez. Egy élő plébánia tele van közösségekkel. Közösségek közösségeként működik, ahol van házas csoport, bibliakör, karitász, énekkar, imacsoportok, képviselőtestület, babamama klub, ovismise, cserkészet, lelkiségi mozgalmak. 16. Benedek pápa mondta azt, hogy a 21. századnak a tömegtársadalma, ahol igen gyakran a hatalmas városokban az emberek egyre magányosabbak. Ez a tömegtársadalom talán újra fel fogja fedezni a hiteles keresztény közösségeknek az óriási értékét, erejét, és ezek újra vonzani fogják az istenkereső meg a hiteles értékeket kereső embereket. Tegyünk meg mi is mindent azért, hogy a közösségeink egyre inkább hasonlítsanak ez ideálhoz, amit Szent Lukács leír az apostolok cselekedeteiben, hasonlítsanak a mi közösségeink is ahhoz, ahogyan az első keresztény közösségek éltek.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök atya mindenre kiterjedő válaszait, valamint az önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallott.

Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. S a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk ujjongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók, és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj. S add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz. Tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

راديو. Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallják.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Margit napját június 10-én ünnepeljük. Margit napja a nyári időjárás megfigyeléséhez és a mezőgazdasági munkákhoz kapcsolódik. Január 8-án és 10-én Medárd és Margit napján a gazdák különös figyelmet szenteltek az időjárásnak, mivel úgy tartották, hogy az ezen a napon tapasztalt eső vagy vihar előre vetíti a következő hetek időjárását. A néphit szerint, ha Margit napján esik az eső, akkor 40 napig eshet még, ami jelentős hatással lehet a termésre. Margit napja különböző időjárási és termésjósló hiedelmeket is magába foglal. A Hortobágy vidékén például általában esős napnak tartják ezt a napot, és a régi mondás szerint a Margit napi esőcseppek 14 napig peregnek. A néphit szerint, ha ezen a napon esik az eső, a dió és mogyoró lehullik vagy férges lesz, ami komoly károkat okozhat a termésben. Margit napi mondások. Margit felhőtől fél, égi háborút vél. Margit napi esőcseppek 14 napig peregnek. Margit asszonya legyek királynéja, és ezen a napon minden konyhába beereszt egy kötővel. Pádujai Szent Antal napját minden évben június 13-án ünnepli a katolikus egyház. Ez a nap a szent halálának dátuma, amelyet hagyományosan a lilium nyílás napjaként is emlegetnek a tisztaság szimbólumaként. Ki volt Pádujai Szent Antal? Eredeti nevén Fernando de Bullois, 1195. augusztus 15-én született Lisszabonban, egy gazdag portugál nemesi családban. Fiatalkorában belépett az ágostorrendi kanonokok közé, ahol idejét főként tanulással és imával töltötte. 1220-ban a ferences vértanúk halála után belépett a ferences rendbe, és felvette az Antal nevet. Misszionáriusként Marokkóba indult, de súlyos betegsége miatt vissza kellett térnie. Szicíliában kötött ki, majd Assisiben részt vett a ferencesek generális káptalanyán. Teológiai tanárként és prédikátorként nagy tiszteletnek örvendett. 1231. június 13-án halt meg Padova környékén, 12. Pius pápa pedig 1946-ban egyháztanítóvá nyilvánította. Pádujai Szent Antal napja a középkor óta ünnepelt szent nap, amely különösen a ferences rendnek köszönhetően terjedt el. Élete és munkássága révén vált híressé, és az ő tiszteletére tartott ünnep különböző hagyományokat és szokásokat vonzott maga után az évszázadok során. Igen sok állattartással kapcsolatos hiedelem és szokás kapcsolódott ehhez a naphoz. Például a baranyai falvakban nem fogták be a jószágot. Gyergyó Csoma falva székelyei láncon hajtották át a jószágot, miközben a gazda mondta, legyetek erősek, mint a vas, tartsatok össze, mint a lánc, s Pádujai Szent Antal őrizzen meg a vadállatoktól. Ehhez a naphoz kapcsolódott a Szent Antal tüze, az Orbánc gyógyítása ráolvasással. Példák vannak Baranya megyéből az enapi kultikus tűzgerjesztésre is. Ugyanakkor más adatok éppen a tűzgyújtás tilalmára vonatkoznak. Mura vidéken a bőrgyulladás Orbánc elkerülésére tilos volt tüzet gyújtani. Szent Antal napja Zentán, férj jósló nap. Az egész nap kenyéren és vizen bőtölő lány éjfélkor átlépi az ágyat, gyertyát gyújt, tükröt tesz maga mellé, és mondja. Szent Antal, kérlek, mutasd meg nékem a jövendőbelimet. Szent Antal napját különösen az asszonyok számára tartották dologtiltó napnak. Nem volt szabad lisztbe nyúlni, mert kelések nőnek a kézen. Így tartották ezt Szeged környékén, Zentán, Topolyán, Csantavéren is. Tápió mentén úgy vélik, hogy nagy esők jönnek, Szent Antal elviszi a szénát.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Az előttünk álló hét jeles napja június 13-a, páduai Szent Antal liturgikus ünnepe. Egy a 19. század közepén papírra vetett Békés Csabai följegyzés arról panaszkodik, hogy Szent Antal napján az újkígyósi kertészek hathatós imádságainak hatására, hogy elkerülje földjeiket a jégeső, az a csabai határt verte el. Őseink különösen tisztelt szentje volt páduai Szent Antal az egész katolikus világban. Szinte sehol nem volt olyan ház, ahol képét vagy szobrát ne őrizték, ne tisztelték volna. Virágját, az éppen róla elnevezett Szent Antal liliomot önmagában is szinte szentelményként tartja számon a hagyomány, és az nem hiányozhat egyetlen falusi virágos kertből sem. Szülőfalumban valamikor, még a 19. század első felében fogadták ezt a napot bőjtel és munkaszünettel megtartott fogadalmi ünnepnek. A jeles szent pártfogását kérve a dohányültetvényre különösen is veszélyes jégesővel szemben. Nagymamám talán leggyakrabban mondott imádsága is ez volt: Szent Antalnak imájára tenger enged, bilincs törik, az elveszett tagot vagyont ifjú és ag visszanyerik. Veszély tűnik, szükség múlik, Páduában ezt hirdetik, ezt beszélik, kik érezték Szent Antalnak jó tetteit. Antal napját követően egészen Szent Iván napjáig jó két hetes jeles és ünnepnap szünet következik. Időszakunk a klasszikus nyári munkák, tennivalók ideje. Különösen a szénával kapcsolatos tennivalóké, de a vetemények kapálásának, a répa egyelésének az ideje is. Egyik forrásunk szerint a régi Szegvár környéki bolgárkertészek csodálatos terményükkel, melyet kalinkói paprika néven emlegetnek, éppen ezen a héten indultak el gyékényponyvával, hasurával fedett szekereikkel a mindszenti, de a távolabbi piacokra is, így Gyulára, Békés Csabára, Orosházára, meg persze Szegedre és Csongrádra. Az említett időszerű nyári mezőgazdasági idénymunkák, s majd a kicsit később kezdetét vevő aratás komoly kézi munkaerő igénnyel bírt. Ilyenkor érkeztek vidékünkre a mezőgazdasági munkások, a summások csapatai. A javarészt asszonyokból, lányokból verbuválódott hozzánk leginkább a Palóc és Matyó településekről érkező, ahogy a régi kígyósi öregek emlegették őket, bűszoknyás summások, akiket a Wenckheim uradalom alkalmazott idénymunkára. Az újkígyósi harangozó Antal bácsitól jegyeztem le, hogy Szent Antal úgy beszélt csodálatos módon, hogy azt mindenki megértötte. Csodálkoztak is nagyon, mert ugye egymással nem tudtak beszélni, de amit Szent Antal prédikált, azt mindnyájan megértötték. Azért van a kígyósi templomba is szobra. Na az mutatja, hogy egyszer, amikor imádkozott, hát látja, hogy az ima könyvén ott ül egy gyönyörű szép kisgyerek. Hát ugye az a kis Jézus volt. Mert ugye Szent Antal sose imádkozott saját magáé, hanem mindig a szegényöké, a betegöké, meg a nyomorúttaké kérte az Istent. Hát megjelent neki a kis Jézus, azt ő is vele imádkozott. Magasztalunk, ó Szent Antal, hálás szívvel tégedet, megszántad a nyomorunkat, enyhíted szükségünket. Hadd hallja az egész világ, hogy kiáltjuk szent neved, amely bajban, betegségben az Úr Jézushoz elvezet.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Örmény tánc flashmobot tartottak a belvárosban Budapesten. Vasárnapig látható az első kínai császár agyakatonáit bemutató kiállítása szép művészetiben. Erkel Ferencre emlékeznek Gyulán. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Örmény Kulturális Központ szervezésében ismét fantasztikus hangulatú, hagyományos örmény tánc flashmobot tartottak május 30-án. A táncosok autentikus zenére népviseletben táncolták végig a Semmelweis utca 17 elől indulva a belváros utcáit, a belvárosi fesztivál Erzsébet téri színpadáig. Táncukkal megismertetve, s ezzel is közelebb hozva az ősi örmény kultúrát. Az Erzsébet téren ezt követően fellépett belváros Terézvárosából, Jerevánból érkezett alternatív rockzenét játszó zenekar olvasható a belvárosi újságban. Az Örmény Színház alapítója elmondta, tavaly ősszel is szerveztek már hasonló flashmobot, amely nagy sikert aratott, ezért idén ismét megrendezték. Hozzátette, az örmény táncoknak több ezer éves hagyományuk van, és rendkívül sokféle táncműfaj létezik, amelyek többnyire csoportos körtáncok, az élethez kapcsolódó jelenetekkel. Vasárnapig látogatható a Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása, amelyet eddig több mint 200 ezren tekintettek meg, közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel. A bemutatott agyag a kínai történelem több mint 1000 évét öleli fel, és átfogó képet ad Csin királyság felemelkedéséről, valamint Krisztus előtt 221-ben létrejött kínai császárság kialakulásáról. A látogatók megismerhetik az első kínai császár korának mindennapjait, hadseregét, annak fegyverzetét, valamint a terrakotta katonák történetét is. A kiállítás európai viszonylatban is ritkaságnak számít, mivel ilyen nagy mennyiségű eredeti tárgyat ritkán mutatnak be egy helyszínen. A tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című bemutató szintén vasárnapig látogatható. Az Erkel Ferenc Társaság három rendezvénnyel emlékezik meg névadójáról június 16-án Gyulán, tájékoztatta az Erkel Ferenc Múzeum pénteken az MTI-t. A közlemény szerint a június 15-i kettős évforduló, a zeneszerző halála és az 1844-es himnusz pályázat eredményhirdetése alkalmából a civil szervezet a város több helyszínén szervez programokat. A megemlékezések a Gyulai kastély egykori parkjában, a Gyulai várfürdő területén található Erkel szobor megkoszorúzásával kezdődnek. Ezt követően a helyi művelődési központban elhelyezik Farkas Hannelore, a Szatmár Németi Művészeti Líceum végzős diákjának a Mi Erkelünk című grafikáját. A program az Erkel Ferenc Emlékházban folytatódik, ahol felavatják az eredetileg 1991-ben elkészített Erkel családfa frissített digitális változatát. A rendezvényt Áhím Erzsébet zongoraművész kamarakoncertje zárja.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
1: Hirdessétek dicsőségét! Síjejenő könnyűzenei evangelizációs műsora.

Dicsőség és hála, Uram, neked! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát júniusi programban természetes, hogy a legfontosabb üzenet, amit szeretnék a szívemből átadni a kedves hallgatóknak, hát az Úr napja csodája volt. Mert az mindig egy olyan fantasztikus kincs. És hát én úgy érzem, hogy amikor elkezdtem dalokat írni, és érdekes volt, hogy kezdetektől sok nagyszerű pap hallotta ezeket az énekeket az akkori időben. Hát hol van ez már a 70-es években? Rég volt. Nagyon fiatalok voltunk feleségemmel, és ahova hívogattak mindenfelé, Kismaros, Nagymaros, és a legtöbb atya, aki ott megfordult, azok mind meghívtak a saját templomba is. És akkor mindig mondták, hogy hát a misét is szeretném, hogyha énekelnétek a misét. Hát először még nehéz volt megfelelő énekeket válogatni, de aztán egyre inkább belejöttünk, és magam is rájöttem, hogy nagyon fontos, hogy az Eucharisztiában elhangzó ének az valóban Jézusról szóljon, az oltári szentségről, és hát ez az évek során azért letisztult, kitisztult, és én azt hiszem, hogy ma büszkén és örömmel vállalhatom az énekeket, és ajánlom azoknak a fiataloknak, akik gitáros műfajban próbálják szolgálni az Urat, egyházunkat, és ajánlom is ezeket az énekeket, dalokat. Úgy is állítottam össze, hogy bármikor javaslom, és hiszem, hogy lehet is szép is, hiszen olyan szentmiséken énekeltünk egyébként, a püspökök voltak, nem is egy, hanem a püspöki kar szinte a teljes létszámmal ott volt, amikor volt a budapesti misszió, városmisszió, és hát ott is mi énekeltünk fenn a Gellért hegyen, és annyi szép szolgálatot végeztünk, és aztán sok-sok ifjúsági találkozón, és a püspök atyák részt vettek, és mindegyikük számára öröm volt és megtisztelő volt. Most legutoljára például, hát emlékszem, amikor itt volt a bérmálás, és Kornél püspök atya volt itt. Hát olyan megható volt nekem, amikor Kornél püspök atya intonálta még a szentmisével, az Uram Jörgöm azután a dicsőséget is, és hát egészen meghatottam, hogy hát fantasztikus volt, hogy Kornél atya milyen gyönyörűen énekelte az énekeinket, meg az összes többi gitáros éneket persze. És hát hiszük, hogy mi azért szolgálunk az Úrnak, hogy őt dicsőítsük, és őt áldjuk, és őt kérjük az életünkért, a nemzetünkért, a hazánkért, a családjainkért, ifjúságunkért, mindenért, mert mindenünk az övé. Mi az Úré vagyunk, és hiszük, hogy ő pedig a mi szívünkben itt él, és ő bátorít, biztat minket erre a gyönyörű szolgálatra. Kezdőéneknek tudom ajánlani, nagyon szeretem ezt az éneket. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. Igen, Jézusnak a mondását fordítottam meg. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És hát én megfordítottam, mint egy szerelmes vallomást. Te vagy az út, az igazság, te vagy az élet. És a legtöbbször, így a hétköznapi szentmiséken is, ebben az énekkel kezdem, és így az egész közösség énekeljük, és jó is, mi hozzád megyünk, mert most a szentmisére is így jöttünk, mi hozzád jöttünk, Urunk. Nem csupán a templomba, persze, hát a templomba veled találkozunk, de most különösen is a szentmise áldozatban belőled akarunk megújulni, életet kapni.

menj meg a lelkem. Ez is egy reményteli ének. Minden szentmiségben is kis bűnbánattal kezdjük, és valahol ez az ének nekem is egy kis, mindig egy ilyen bűnbánati jellegű ének is. Azért azt hiszem, hogy bátran lehet a szentmisébe is elhelyezni megfelelő helyre. Menj meg a lelkem. Tisztítsd meg szemem, hogy téged lásson. Tisztítsd meg fülem, hogy téged halljon. Nyisd meg a szívem, hogy befogadjon. Nyisd meg a szívem. Hát, azt hiszem, hogy jó ének ez, és tudom ajánlani azoknak a fiataloknak, akik gitáros műfajjal próbálnak szolgálni, de bármikor lehet, egy imaórán is, egy akármilyen rendezvényen, javaslom, és én magam is nagy szeretettel és nagy örömmel éneklem mindig ezeket, és ezt az éneket is.

következő ének Tied vagyunk. Hát ezt egy felajánlásra írtam, felajánlás éneknek írtam, mert ez egy csodálatos találkozás az Úrral. A föld és az ég asztalunknál összeér. Így kezdődik az ének, és így fejeződik be, tied vagyunk, tied vagyunk. Újra és újra megismételve a vágyat és a reményt, hogy Urunk, mi a tied vagyunk, belőled akarunk élni, benned remélünk, és hisszük, hogy itt vagy velünk, és a szentmise kegyelmeivel, szent áldozással megerősítesz, megújítasz minket.

0: Tied vagyunk, tied vagyunk, tied vagyunk.
1: A következő ének egy nagyon kedves ének, a Gável fiúk írták, András és Gellért, annak idén elbüszkélkedhettem velük, hogy a tanítványai voltak még középiskolás diákok, és én örömmel vittem őket magammal, amikor édesanyjuk meg a szüleik elengedték őket velem, és bejártuk az országot, és ők nagyon büszkén és boldogan emlegetik ma is, és én nekem mindig egy kicsit úgy legyezgeti a hiúságomat, és nagy örömmel hallgatom őket, amikor ezt elmondják, hogy ők meg nagyon nagy örömmel emlékeznek erre vissza, amikor velem járt

békesség legyen velünk. Hát, egy nagyon kedves ének számomra, és megható volt, hogy a budapesti Eucharisztikus Kongresszuson én akkor még olyan egészségügyi állapotban voltam, hogy nem ismertem jelentkezni, és nem is nagyon próbáltam programokon részt venni, de amit lehetett, azért persze ott voltam, és szívem boldog volt, hogy van egy ilyen lehetőség. És olyan öröm volt hallani, amikor a Hősök terére vonult, talán a Kossuth téről, ugye, az ünneplő közösség, akkor az énekek között, az eucharisztikus énekek között elhangzott ez az ének, és énekelték végig. Békesség legyen velünk, itt van Jézus köztünk, békesség, békesség legyen velünk. És örömmel hallgattam, és néztem a tévében akkor még az egész rendezvényt. Sajnos akkor nem vehettem részt, de a szívemben ott maradt, és nagyon örülök ennek, hogy ez egy dalom mégiscsak elhangzott. Egy kicsi dal, de nagyon fontos volt, hogy ott megszólaljon ez az ének is, és sokak számára kedves. Egyébként gyakran éneklem a szentmiséken is, a hétköznap és az ünnepi szentmiséken is, és hát remélem, hogy sokan mások is használni fogják ezt a dalt, és valóban egy megerősítő, bátori biztatás lesz számunkra, hogy a békesség, Jézus békessége itt van velünk. Nem olyan, mint a világ békessége, ő igaz békességet hoz nekünk, és ajándékoz meg minket.

Ne félj, mert megváltottalak. Ez pedig Győző barátom gyönyörű éneke, Kindelman Győző Bela. De nagyon szeretem énekelni, és hozzászoktattam a testvéreket a mi plébániai közösségünkbe. És sokszor, amikor egy ilyen megemlékező mise van elhunyt testvérekért, rokonokért, barátokért, vagy más alkalommal, akkor mindig kérik ezt az éneket, hogy ezt énekelhetjük, persze, mondom, a legnagyobb örömmel, a legnagyobb szeretettel. Ne félj, mert megváltottalak, nekem is kedves énekem. És bátor, biztató, amikor voltak félelmeim, hiszen amikor az ember súlyos betegségeken eszik át, akkor ne szégyeljük. Bizony, hát az emberben vannak félelmek is. Mindig reménykedve várja a következő vizsgálatot, hogy vajon rendben lesz, minden oké. És hát ez így van, hogy utána meg az emberben egy hatalmas háladás van. Uram, köszönöm, hogy megmentesz és megadod a gyógyulás ajándékát, és továbbra is szolgálhatlak téged. Mert ez a legfontosabb, Uram, hogy én így tudom kifejezni a köszönetemet, hogy ott vagyok minden szentmisén, az esti szentmiséken, hétköznap is, és szolgálok neked, egyházunknak. És ezzel sok örömet szerzek a papunknak, a híveinknek, és mindenhol el is mondják ezt, és én, nekem ez megható köszönet, és mondom, én köszönöm az Úristennek, hogy itt lehetek, megadta az egészséget.

0: következő dal címe, Reményt és jövőt adj. És ez egy reményteli imádság. Hát mostanában különösen is úgy érzem, hogy olyan fontos, reményt és jövőt adj, Uram. Nem csupán magamért kérlek, Uram, hanem a családomért, a gyerekeimért, unokáimért. Egy pokollá lett a világ körülöttünk. Nem hittük el, hogy megöregszünk, és annyi nyavaja után még egy ilyen is, hogy itt tombol a háború a szomszédunkban. És itt van, és vannak, akik uszítják is. Európa dicsőséges nagy nemzetenek politikusai azt hiszik, hogy valami nagy dolgot csinálnak. Azt közben pokollá teszik a saját népük életét is, és minnyájunkét, de mi hisszük, hogy erősebb az Úr, mert ő az élet ura, és ő a béke fejedelme. És van még egy nagy segítőnk, a szűzanya, aki itt van velünk, és segíti ezt az országot, ezt a népet, és én hiszek benne, és remélek benne. Hát így van. Mindig van a hívő ember számára erőforrás. Használjuk ki.
1: Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem, és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem, és meghallgatlak.

következő, és ezáltal már befejezőjének is, volt a szolgálatom az egyik szentmisén, akkor az Eucharisztikus Kongresszusnak a 39-es énekét énekeltem én is, mert azóta születtek persze feldolgozások, és már korábban is, és különösen nagyon tetszik nekem, a két Gável fiúnak van egy gyönyörű feldolgozása. Győzelemről énekeljen napkelet és napnyugat. Persze, hát a szöveg változatlan marad, és ez csodálatos ez a szöveg is. Tényleg ennél jobbat nem is lehetett volna írni a mi korosztályunknak, a mostani korosztályunknak se, ezért büszkén és örömmel énekeljük, és sokan éneklik a fiatal generációba ezt a új feldolgozást. Hát most befejező énekként ezt tettem a műsorom végére. Köszönjük Andrásnak és Gellértnek, talán Gellért volt a zenei feldolgozó, hogy ezt a gyönyörű éneket teremtették, és sokfele éneklik. Nálunk is volt egy ilyen gyönyörű ünnepség, Szentháromság vasárnap, amikor a közösségünk Gábor fiammal az élen meghívták őket is, hogy nálunk is dicsérjétek az Urat, szolgáljatok, és ők gyönyörű énekekkel, énekeikkel itt voltak, és valóban sokak számára ajándék volt, és többek közt ez az ének is elhangzott. Hát most fogadják ezt, aki még nem ismerné, de azt hiszem a fiatalok szerte az országban már ismerik. Hát hallgassák, és a szívükben éljék át ezt a csodát, hogy ez a szöveg 39-ben még szüleink, nagyszüleink, dédszüleink énekelték, és ez a szöveg ma él továbbra is, és hisszük, hogy a mi szívünkben is a szöveg ugyanaz lesz. Énekelhetjük a régi dallammal, énekelheti az ifjúság, az újabb dallam a világa. A lényeg ez, mi erről a győzelemről éneklünk, számunkra Krisztus király a föld felett. És reméljünk, hogy te vagy az Urunk, aki megteremted a békét ezeknek a szerencsétlen háborgó népeknek, és megállítod azokat a gonosz politikusokat, akik a háborúért és más egyéb gonoszságokért akarják tönkretenni a földet, Európa népeit is. Hát köszönöm, hogy meghallgattak. Fogadják szeretettel a műsoromat, dicsértessék a Jézus Krisztusra.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A nagypénteki események után az apostolok Péterrel az élükön szétszélettek. Zárt ajtók mögött titokban találkoztak. Féltek a szenvedéstől, a haláltól. Tartottak attól, nehogy őket is keresztre feszítsék, mint Jézust. Bár az asszonyok megzavarták őket azzal, hogy üres a sír, sőt, ők maguk is már találkoztak a feltámadottal, mégis még nagy zavar volt a szívükben. Ez azonban megváltozott az 50. napon. Amikor pünkösd napján megkapják a Szent Lelket, minden más lesz. Már nem félnek a főtanácstól. Hiába verik, kínozzák, zárják őket börtönbe, csodálatos módon kiszabadulnak, és újra ott állnak Jeruzsálem utcáin, és hirdetik, hogy Jézus él, feltámadt. Nem tudják őket megfélemlíteni, megtörni. Péter mondja a főtanács előtt, mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk, vagy inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Milyen bátor szavak ezek! Mi ez a hirtelen változás? Honnan van ez a lelki erő? Megkapták a Szent Lelket, és átadták az életüket a lélek vezetésének. Ettől fogva új élet kezdődik számukra. Útra kelnek, és terjesztik az evangéliumot a távoli vidékeken, és az Úr megáldja igyekezetüket. Mi ugyanazt a Szent Lelket kaptuk a keresztségben, és még külön a bérmálásban. Tehát bennünk is azonos lélek működik, mint az apostolokban. Csak figyelnünk kell a sugallataira, hadnunk kell, hogy kibontakozhasson bennünk, engednünk kell, hogy vezessen minket. Akkor nagy dolgok fognak történni az életünkben, és rajtunk keresztül a Mária Rádióban is. Köszönöm, hogy imáikkal, önkéntes szolgálatukkal és anyagilag is támogatják a Mária Rádiót.
2: Örömmel tudhatjuk, hogy a Mária Rádió lehetőséget teremt 24 órás ima szándékfogadásra, amely üzenetrögzítőn keresztül valósul meg. Az üzenetrögzítő egész nap fogadja a testvérek hívását, elmondhatják imakéréseiket és hálájukat. Az érkező ima szándékok a nap folyamán bejátszásra kerülhetnek a rádió Imolánc című műsorában. Üzenetrögzítőnk száma 061-354-17-05. Várjuk tehát imakéréseiket, hálaadásukat a 061-354-17-05-ös telefonszámon.

0: Amikor megtalálták, azt mondták neki, mindenki téged keres. Ő azt felelte, menjünk máshová, a szomszédos helységekben. Ez a rész a Márk 1-ből van, és a kontextus az, amikor Jézus meggyógyítja Péter anyósát, és nagyon sok csodát tesz, nagyon nagy tömeg sereglik köré, de reggel kimegy imádkozni. És egyik nap, amikor ezzel elmélkedtem, ez az ige része, Isten szólt hozzám, hogy sokszor én is olyan vagyok, mint Péter, akit elvakíthat a siker, a keresztény siker. Persze Jézussal tesszük, Jézussal szolgálunk, Jézus által térnek meg emberek, viszont sokszor Jézus elé kerül az a misszió. És ebben a részben azt mondja Jézus, hogy gyere velem, menjünk együtt. Azt éreztem egy ponton, hogy semmi másnak nincs értelme, csak annak, hogy Istent kövessem és szolgáljam. Az én hívásom az, hogy Jézust kövessem minden helyzetben, nem az, hogy sikeres misszionárius legyek, sikeres szolgáló legyek. Tehát az én részem az engedelmesség, és ennek az engedelmességnek van egy öröme, egy békessége, egy édessége, mert ez azt jelenti, hogy Jézussal járunk. Válaszolunk az ő hívására, hogy menjünk. Szolgálatunkban nagyon sok csodát látunk, utcán evangelizálunk, gyógyulásokért imádkozunk, konferenciákat szervezünk, és ebben erőteljesen tapasztaljuk Jézus munkáját, a Szentlélek munkáját.
1: Ferenc István, Kórát Lumen Christi közösség tagjának gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Emléktáblát avattak Boros Fortunát ferences szerzetes vértanú tiszteletére Zetelakán. A temesvári egyházmegye minisztránsai zarándokoltak Mária Radnára. Az avilai Nagyszent Teréz templomban is levetítették a Mária örökútja című dokumentumfilmet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A zetelaki születésű Boros Ferenc Fortunátra az erdélyi ferences rend tartomány egykori provinciálisára, történészre, íróra és vértanúra emlékeztek június 7-én vasárnap szülőfalujában. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatott be szentmisét. Cserkészek sorfala között vonultak be az ünnepi szentmisére a zetelaki Szent Kereszt megtalálása plébánia templomba az egyházi elöljárók és az asszisztencia. A szentmise után a megemlékezők közül sokan népviseletben, kereszt aljában vonultak Boros Fortunát egykori szülőházához, amelyet életében gyakran felkeresett, és ott emléktáblát avattak a kommunista diktatúra áldozatul esett ferences szerzetes tiszteletére, olvasható a Magyar Kurírban. Az eseményen megemlékeztek többi ferences szerzetesről is. Az emléktábla avaton Urbán Erik ferences tartományfőnök mondott beszédet. A szeress és szolgálj mottót kapták útra valóul a temesvári római katolikus egyházmegye minisztránsai zarándokutuk és találkozójuk alkalmával, amelyet június 6-án szombaton tartottak az Arad megyei Mária Radnán. Az oltár körül szolgáló gyermekek és fiatalok, plébánosaik, hitoktatóik, szüleik és nagyszüleik kíséretében érkeztek a kegyhelyre, így a minisztránsok zarándoklata egyben a családok és közösségek ünnepévé is vált, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az érkezést követően a jelenlévők 10 órától szentmisén vettek részt a Mária Radnai Bazilikában. A zenei szolgálatot az újszentesi plébánia Angelis gyermekkórusa végezte. A délelőtti lelki programokat követően közös ebéd után a szórakoztató programok következtek, a nap végén minden jelenlévő egy karkötőt és egy kis keresztet kapott emlékbe. A minisztránsok zarándoklata közös imával zárult. Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepén június 13-án szombaton este bemutatták a Mária örökútja című dokumentumfilmet az Avilai Nagy Szent Teréz templom hittantermében, tudósította a szerkesztő. A film több mint 1500 éves Mária kultusz európai kulturális és spirituális jelentőségét mutatta be. Az alkotás személyes és történelmi szemszögből kalauzolja a nézőt, miközben fizikai és lelki zarándoklatra hív. Az út Magyarországról, a Boldogasszony országból indul, majd Olaszország, Horvátország és Portugália ikonikus Mária kegyhelyeit érintve tér vissza hazánkba. A film után találkozásra és beszélgetésre került sor az alkotókkal, Farkas István lupusz atyával, piarista szerzetessel, a dr. Tadi János rendező, operatőrrel és Entót Ágnes művészettörténésszel. A beszélgetést a templom kápolnája Alpeg Gergely atya moderálta.
2: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Évközi 11. vasárnapon az esti dicséret zsoltárait a harmadik zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában új életre hívott, Jézusnak a halálból az élő reményre való feltámadása által, hogy a mennyben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Az Isten hatalma megőrzött titeket a hitben az örök üdvösségre, amely készen áll, hogy az utolsó időben majd megnyilvánuljon.

0: Isten a világot egykor megteremtette, a megváltással újjáalkotta, és szeretetével állandóan megújítja. Hívjuk őt örvendező lélekkel.
1: Új és megszeretete csodáit, Urunk!
0: Hála neked, Istenünk, mert az egész teremtésben megmutatott hatalmadat, és látjuk gondviselésedet a világ sorsának irányításában.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
0: Fiad által, aki békét hirdetett és győzött a kereszten, szabadíts meg minket az alaptalan félelemtől és aggodalmaskodástól.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
0: Segíts mindazokat, akik szeretik és gyakorolják az igazságosságot. Engedd, hogy békében és álnokság nélkül együtt munkálkodjanak a világ építésén.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
0: Állj az elnyomottak mellé, szabadítsd ki a foglyokat, vigasztald a szerencsétleneket, adj kenyeret az éhezőknek, nyújts erőt az ingadozóknak, mindannyiunkban mutasd meg a kereszt győzelmét.
1: Újítsd meg szeretetet csodáit, Urunk!
0: Értünk meghalt és eltemetett fiadat feltámasztottad a dicsőségre. Engedd, hogy az elhunytak vele együtt eljussanak az örök életre.

0: Könyörögjünk, Istenünk, benned bízók erőssége, nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön öröké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbita atya elmélkedése.
2: Máriát dicsérni hívek, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Legáltás bárányaimat, mondja Jézus. A jó pásztor elmegy az elveszett után, és ott hagyja a 99-et. Mi mindnyájan pásztorok és vezetők vagyunk. De az idők megváltoztak, a helyzet megfordult, és 99 bárány megszökött, egy maradt az akolba. Mennyivel más a helyzet manapság, mikor a nyáj megpróbálja legáltatni pásztorát. Ismerek plébániától megtörtént, hogy a birkák megkergetik pásztorukat. De az esetek legrosszabbja, Ezekiel szerint, mikor a pásztor saját magát legáltatni. Ilyen eset lehet, mikor a lelkipásztor megmondja látogatójának, hogy most nem fogadhatja, mert elhűl a levese. Ilyen esetek Szent Pálnál biztosan nem fordultak elő. Az aklon kívül lévő juhok a plébániát felelősséggel terhelik. Más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Legyen a plébánia állandó aggodalomban a távol lévő juhok miatt. Azok miatt, akiknek sohasem volt hitük, vagy azt elvesztették. Keresni kell ezeket a juhokat is. Legyen mindig kitárva a plébánia minden tagjának a szíve számukra. Menjenek el juhok után, és legyen az ima és az áldozat a leghatékonyabb módszer. Ne elégedje meg a plébánia a buzgó katolikusok többé-kevésbé széle csoportjával. Legyen állandó gondja az egyszerű emberek, a készséges emberek, a közömbös emberek tömegei iránt, sőt, az ellenségek iránt is. A rendelkezésre álló eszközök közül a világiak együttműködése lesz a leghatásosabb. Az egyházban a legfontosabb feladatokat a plébánia látja el, és a modern társadalomban továbbra is alapvető szerepet tölt be a plébánia. Szilárd meggyőződés, hogy a plébánia örök életerővel és kifogyhatatlan lelkipásztori és misszionáriusi képességekkel rendelkezik. Sok a panasz, hogy a plébánia igazi munkatársai mindig ugyanazok, ha vannak egyáltalán ilyenek. Ezzel a keserű tapasztalattal találkozunk éveken át. Látjuk, hogy milyen erőfeszítést igényel, hogy csupán egyáltalán egy személyt sikerüljön bevonni a körbe, kik szívvel, lélekkel a plébánia mellett állnak, hogy segítse őket apostoli munkájukban. Minden plébánia jól ismeri ezt a fájdalmas valóságot. Ez érvényes ugyanakkor az egyházmegyei és nemzeti vonatkozásban is. Ha a plébánia kellőképpen használja a kurzió mozgalmat, akkor az eddigieknél sokkal hatékonyabb eszközzel fog rendelkezni. Küzdő keresztény csoportok jönnek létre. Ezeket be lehet vonni a plébánia életébe, hogy

0: beépüljenek szervezetten az együttműködésre. 52 éves papi életemben, noha sok más szervezettel is foglalkoztam, mindez idáig nem ismerek a kurziónál hatékonyabb és nagyobb erővel rendelkező eszközt, hogy egy virágzó és életképes plébániát hozzunk létre. A plébániának 5 pontot kell megvalósítani, hogy a kurzió gondviselésszerű eszközét helyesen elindítsák. Először is megkeresni az alkalmas embereket, utána kiválasztani őket, harmadszor befogadni, illetőleg pártfogolni őket, majd képezni őket, és végül munkát kell adni nekik. Ez az egész és semmi más. Most ne várjuk, hogy majd magától történik valami, vagy hogy mindent készen kapunk. A legtöbb jövendő munkatárs hívásra és meghívásra vár. Ezek a lelkek bőséggel megtalálhatók napjainkban is a templomtornyok árnyékában, a plébániák körzeteiben. Sőt, az is lehetséges, hogy egyik vagy másik már Zakeushoz hasonlóan felmászott a fügefára, hogy ott várja a hívást, szállj le hamar, ma te házadba kell megszállnom. Ez a Krisztus te vagy. Fontos, hogy felkutassuk őket, hogy megismerjük őket, és beszélgessünk velük. Ezeket a lelkeket nem csupán a templomba járók között kell keresni. Sokan élnek távol a templomtól és a szentségektől is, de azért éppen az akolba hívó pásztor hangjára várnak, hogy beléphessenek. A plébániának sokkal jobban figyelembe kell venni az apostolkodásnak ezen alapelveit, amikor valakit a kurzióba akarnak küldeni. Miután már megkerestük az alkalmas embereket, ki kell választani őket, kiket küldhetünk el. Mielőtt a plébánián beindul a kurzió, a plébánosnak kell az elsőnek lenni, aki részt vesz a kurzión, hogy megismerje annak alapelveit, és így tökéletesen meg legyen győződve hasznosságáról. Hisz a későbbiekben segítségével kell a jelölteket kiválasztani. A tapasztalat azt mutatja, hogy nem célszerű, ha mások ismertetik meg a plébánost a mozgalom célkitűzéseivel és az elvárásokkal, amelyek a mozgalom működéséhez szükségesek a plébánián. Legcélszerűbb, ha a plébános magával viszi a hívek közül kiválasztott csoportot. Ha az én házamban valami rendezvényt akarnak bemutatni, az első, amit tenni fogok, hogy megismerjem, hogy miről van szó. Viszont több plébánián még csak az sem érdekli a vezetőket, hogy egyáltalán van valami. Keresük a hatékonyságot, csak így lesz a csoportnak befolyása. Abból indulunk ki, hogy nagy jelentősége van a jó kiválasztásnak, mert az elsőként választott világiak szokták meghatározni és alakot adni a mozgalomnak helyi szinten. Az első résztvevők a következő feltételeket egyesítsék magukban. Célszerű férfiakkal kezdeni a mozgalmat. Az, hogy férfiakkal kezdik, lendületet és meglepő eredményt szokott adni a plébániának, hisz a férfiak megbízhatóságuk, meggyőződésbeli erejük, a környezetükben megmutatkozó befolyásuk és józanságuk erőt tudnak adni a kezdődő mozgalomnak már az első pillanattól fogva. Ezen kívül legyen gond arra, hogy ezek a férfiak jó képességűek legyenek, és élvezők ismerőseik megbecsülését. A másik nagy jelentőségű elvárás az, hogy a kiválasztottak tudjanak befolyást gyakorolni arra a környezetről élnek. Például hivatalnokok, orvosok, ügyvédek, pedagógusok, egyházi és civil egységek vezetői, stb. Az iparosok és a munkások közül legjobbak azok, akik rendelkeznek tulajdonsággal, amelyet általában vezetői képességnek szoktak hívni. Ők azok, kiknek társaik tekintélyt kölcsönöznek, és szavaikat, döntéseiket elismeréssel hallgatják. A tapasztalat azt mutatja, hogy a résztvevők sokfélesége jótékony hatással jár. A sokféleség a jelzett határokon belül, a korban, foglalkozásban, kultban, kulturális és társadalmi szint tekintetében is hasznos. Össze lehet keverni minden egyes csoportban értelmiségieket és munkásokat, katonákat és civileket, kiemelt és szerint körülményekkel rendelkező személyeket. Fontos, hogy már az első kiválasztott csoportban és a későbbiekben szintén menjenek a kurzióra a különböző plébániai csoportosulások tagjai. Lehet meghívni más egyesületek tagjait és olyanokat is, akik semmilyen egyesülethez nem kötődnek. Meghívjuk az egyháztól távol lévő, közömbös vagy hitét nem gyakorló személyeket is. Náluk feltétel, hogy a meghívott előzetesen jó szándékot mutasson, és más emberi tulajdonságok tekintetében is jó oldala emelkedjen ki. Legyen meg a bátorság ebben. Még 1992-ben mondta egyik plébános, hogy összeállított egy listát, kiket viszel a kurzióra. Utána meglátogatta őket, és attól félt, hogy majd kidobják. És csodák csodájára legtöbb helyen megtiszteltetésnek érezték, hogy a plébános éppen rájuk gondolt. Viszont ne hívjanak meg személyeket, akik nem tudnak szakítani bizonyos kötelékekkel, hogy új utat kezdjenek. Ha nem tud megszabadulni attól a környezettől, ahová neki a későbbiekben vissza kell térnie, kitartása rendkívüli nehézé válik. Sokszor tapasztalunk különleges visszhangot kiváltó és zajos, feltűnő megtéréseket. Emiatt néhányan azt gondolják, hogy a kurzióra a legnehezebb, és az egyháztól legtávolabb álló személyeket kell elküldeni. Az eszményű az, amikor az első csoport a plébániára visszatér, ezen személyek minőségének láttán az emberek észrevegyék, hogy a keresztény tanítás mindenki számára érvényes, kedvezmények és kizárólagosságok nélkül. A mozgalomból senkit sem akarunk kizárni, mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság ismeretére. De mégis szükséges bizonyos kiválasztás, hogy az erőfeszítés arányba legyen az eredménnyel. Nem azokat hívjuk meg, akiknél legkönnyebben érünk el eredményt, nem is akik a legnehezebbek, nem is már jó barátunk, hanem akiknél a legtöbbet reméljük, hogy tenni fognak megtérésük után az Isten országáért. Igen, furcsa dolog, de sokszor előfordul, hogy a plébánia nem tudja, mit kezdjen azokkal az emberekkel, akiket nagyon sok munkával sikerült összegyűjteni. A hívek, akik készek a szolgálatra, elvesztik türelmüket, mikor nem mutatnak neki konkrét célokat. 1990 tavaszán találkoztam először a pesti kurziistákkal. Kissé szomorúan panaszkodtak, hogy egy plébánián sem tudtak mit kezdeni velük. Azt a választ kapták mindenhol, nincs szükség rájuk, mert a plébánián minden jól meg van szervezve. Rendkívül fontos, hogy minden egyházközségnek legyen apostoli terve. A plébánia elsősorban nem hivatal, hanem egy testvéri közösség. A hét alatt vannak temetések, gyászmisék, esetleg első péntek is, de mindez kevés arra, hogy Magyarország újra keresztény legyen. Ajánlom a pápai enciklikák tanulmányozását, és kikeresni bennük, hogy mit lehet konkrétan megvalósítani. Itt nem építkezésekre vagy hitoktatásra gondolok, hanem egy teljesen új lelkipásztori beállítottságra. Egy jobb világért akarunk harcolni. A kurzistákat arra oktatjuk, hogy legyenek a plébánia legjobb munkatársai, legyenek igazán plébánia. Az egyháznak vannak különböző hivatalai, mint például plébánia hivatal, de nem a hivatal a plébánia. A plébániát a hívő közössége adja. Hogy az egyház jó vagy rossz, az attól függ, hogy a plébánia tagjai jók-e vagy rosszak. A tagok az egyház közösségével a plébánia közösségében találkoznak, bele vannak építve. Itt teljesítik keresztény kötelességüket, a hit, a szeretet, az apostolkodás közösségét, a modern, és ez a modern lelkipásztorkodás munkahelye. A plébánia, mint épület, csak a plébános lakása. A plébános tagja a plébániának éppen úgy, mint az egész nagy plébánia család. Az egész plébánia és annak minden tagja felelős az egész feladatáért. Minden tagnak el kell végezni a maga munkáját a plébánia küldetésében. A küldetés megegyezik az egyház küldetésével, de a maga módján, a maga környezetében, a családban, hivatalban, munkahelyen. Sokan úgy tudják, hogy csak misére kell menni, és ezáltal már keresztények. Vagy az egyházi adó fizetésével már túlteljesítették kereszténységüket. Ideje, hogy megváltoztassuk felfogásunkat és elképzelésünket a plébániával kapcsolatba. A plébánia házi, testvéri, nyílt, élő, apostoli közösség. A plébános a hívekkel és a hívekért dolgozik, de a tagok is dolgoznak egymással és minden tagért. Európán kívül a plébánia fogalma sokkal fejlettebb. Ha új közösség alakul, először a termet építik meg az összejövetelre, és mikor megvan a közösség, utána kezdenek a templomépítéshez. Észak-Amerikában elképzelhetetlen a plébánia nagy közösségi termek nélkül. Brazíliában, ha új település létesül, először megalapítják az egyházközséget és annak tanácsát. Felépítik a közösségi termeket, majd a templomot, plébánia házat. Megállapítják, hogy ki mennyivel járul hozzá. Mikor mindez kész, elmennek a püspökhöz, hogy papot kérjenek. Nem a papok szervezik ezt, hanem a világi hívők. Nem is a gazdag emberek pénzével építkeznek, hanem a hívő keresztények áldozatkészségével.
1: Legyetek apostolok címmel, Gál Jenő verbita atya elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Ranold Ery díjjal ismerték el Somogyi Eszter munkásságát. Hitvallás és hűségeskü a diakonos szentelés előtt. Jubileumát ünnepelte a Szent Mihály gyermekkórus Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. A pedagógus nap alkalmából rendezett Veszprémi városi ünnepségen Ranold Ery díjjal ismerték el Somogyi Eszter óvoda pedagógus, a Veszprémi Szent Margit Római Katolikus óvoda intézmény vezetőjének több mint 30 éves nevelői munkáját. Somogyi Eszter 1993 óta dolgozik a pályán, 2014-től vezeti az intézményt. Munkájának középpontjában mindig a gyermek állt, akiket egyedi értékként szeretetteljes és biztonságos környezetben segíti a fejlődés útján. Az általa vezetett óvoda mára a veszprémi családok megbecsült közösségévé és a katolikus nevelés meghatározó helyszínévé vált. A Veszprémi Főegyházmegye közössége büszkeséggel osztozik ebben az elismerésben. Hálásak Somogyi Eszter több évtizedes példaadó szolgálatáért, amellyel generációk nevelését segítette, és amelynek gyümölcsei ma is ott élnek a gyermekek, a családok és az óvodai közösség életében. A Veszprémi Nagy Szeminárium kápolnájában tett hitvallást és hűségesküt Tel Nándor papnövendék a diakónus szentelést megelőzően. Az ünnepi szentmisét dr. Udvardi György érsek mutatta be, aki homiliájában hangsúlyozta, a hit nem csupán ismeret, hanem személyes találkozás Krisztussal, amely az egyház közösségében válik teljessé. A hitvallás és a hűségeskü fontos állomása annak az útnak, amely a felszentelt szolgálatára készíti a jelöltet. A homilia során külön szólt az engedelmesség ígéretének jelentőségéről is. Tel Nándort június 13-án szentelte diakónussá főpásztor a Zirci Bazilikában. A hitvallás és hűségeskü a diakónus szentelés közvetlen előkészítésének fontos állomása volt. A szertartás különös jelentőséget kapott azért is, mert 1952 óta nem történt ilyen nagy esemény a nagy szeminárium épületében. 3 éves jubileumát ünnepli a Veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház gyermekkórusa. Udvardi György érsekatya kezdeményezésére 2023-ban létrejött közösség az elmúlt években rendszeres szolgálattevője lett a bazilika liturgiáinak. A kórus nem csak zenei tudásban fejlődött sokat, hanem valódi közösségé is formálódott. A jubileum jó alkalom arra, hogy hálát adjanak mindazokért a gyermekekért, családokért és pedagógusokért, akik az elmúlt 3 évben részesei voltak ennek a közösségnek, és akik énekükkel ma is hozzájárulnak ahhoz, hogy a liturgia szépsége még teljesebben szólhasson meg a Főszékesegyház falai között. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és buzdítom arra Önöket, hogy tartsanak továbbra is rádiónkkal, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Az én magyarságom. Istenünkhöz kiáltunk nemzetünkért és magunkért. De ne várjuk ölbetett kézzel az isteni csodát. Csoda tapasztalataink szerint akkor lehet, ha hiszünk és cselekszünk. Csoda az nem más, mint hit, ami a cselekvésben csodára jut. Nincs helye a kesergésnek, nincs helye a melankóliának. A télben sem tűnik el a meleg, csak elfedi valami átmenet. A mi magyarságunknak jellemzője a végletes érzelmek megjelenése. Lobogás és elkeseredés, láng és fekete sötétség, fényes világra szóló napok és rideg, fagyott elnyomás váltják egymást. Ady Endre nagyon szépen ír elől az Én magyarságom című versében. Az én magyarságom mindennél keserűbb, mindennél igazabb. Az én magyarságom véres és fekete, véres és szomorú. Az én magyarságom büszke felleg orom, büszke nagy sirató.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Abban az időben Jézus meglátta a tömeget, és megesett rajta a szíve, mert olyan kimerültek és levertek voltak, mint a juhok, amelyeknek nincsen pásztoruk. Így szólt tanítványaihoz. Az aratni való sok, de a munkás kevés, kérjétek az aratás urát, küldjen munkásokat aratásába. Majd odahívta magához 12 tanítványát, és megadta nekik a hatalmat, hogy kihűzzék a tisztátalan szellemeket, és meggyógyítsanak minden bajt és minden betegséget. A 12 apostol neve a következő. Az első Simon, más néven Péter, azután a testvére András, Zebedeus fia Jakab és testvére János, továbbá Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámos, Alfeus fia Jakab, Tádé, a kánoáni Simon és végül Karióti Júdás, aki később elárulta őt. Ezt a 12-t küldte Jézus és megparancsolta nekik. Ne lépjetek a pogányokhoz vezető útra, s a szamaritánusok városába be ne térjetek. Menjetek inkább Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek és hirdessétek, hogy elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsátok a betegeket, támasszátok fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a gonosz szellemeket. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvérek! Az évközi 11. vasárnap evangéliumában is egy névsort találunk. Máté 12 nevet sorol fel, akiket Jézus személyesen meghívott. Az evangélista nem sok kiválóságot tudna említeni róluk. Azért inkább csak a neveket említi. Számunkra maga az apostolok névsora mégis gazdag elmélkedési anyagot kínál, papnak és hívőnek egyaránt. Rámutat az apostoli küldetés merészségére, motiváimaira és hatókörére. Testvéreim, miféle érdemeket sorolhatott volna fel az evangélista a 12-ről? Írja le, hogy Simon Péter háromszor megtagadta mesterét. Írja le, hogy Jakab és János karrieristák voltak, mert a mennyországban a legjobb helyeket akarták maguknak. Írja le, hogy Tamás apostol hitetlen volt. Írja le, hogy valamennyien gyáván elfutottak Jézus elfogatásakor, hogy féltékenykedtek egymásra, és hogy a kereszt alatt Jánoson kívül egy sem volt ott. A nevek hallatára ezek mind eszünkbe jutnak, de meg kell állapítanunk, hogy ezek valamennyien egyszerű emberek voltak. Felmerül bennünk a kérdés, akkor miért ezeket választotta Krisztus? Miért nem keresztelő Jánost, akire akkor már egész Palesztina hallgatott? Vagy a nagy hitű kafarnaumi századost? Ott voltak a főtanács jószándékú tagjai, Arimetei József vagy Nikodémus, a tudós rabbi. Miért nem őket választotta? Misztérium, titok testvéreim, hogy Jézus miért a halászokat, az egyszerű embereket választotta, és miért tartott ki mellettük. Talán Szent Pál mutat rá legjobban Isten merészségének bravúrjára, az első korintusi levelében ugyanis ezt írja. Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében oktalanok, hogy megszégyenítse a bölcseket. Azokat választotta ki, akik a világ szemében gyengék, hogy megszégyenítse az erőseket. És akik a világ előtt közönségesek és megvetettek, azokat választotta ki. A semminek látszókat, hogy megszégyenítse azokat, akik látszani akarnak valaminek, így senki sem dicsekedhet Isten előtt. Hát testvéreim, az apostolok nem is dicsekedhettek. Az apostolok névsora, átlagos képességeik a pap számára gazdag elmélkedési anyagot kínál, hiszen az apostolokban elődeit ismeri föl, ez ad erőt számára és nyugalommal töltheti el. Minden lelki életet élő papnak ugyanis egyik legalapvetőbb élménye az elégtelenség érzése, saját kicsinyhiségének és alkalmatlanságának a tudata. Ez az érzés teszi őt igazán alázatossá. Viennei Szent Jánossal ő is elmondhatja, mint a papok védőszentjével, ha az Istennek még alkalmatlanabb eszköz került volna a kezébe, mint én, azzal még több jót tett volna, mint velem. De testvéreim, a hívő is megszívlelendő következtetéseket vonhat le az apostoli névsor hallatán. Ha Jézus merte vállalni az átlag emberekre épített egyház kockázatát, akkor a világi hívő se lépjen fel emberfeletti követelményekkel a papokkal szemben. Egyetlen jogos igényünk, hogy Jézusra hagyatkozva hitelesen hirdesse, hogy elközelget az Isten országa. Drága jó testvérek, a mai evangélium alapján az ima szándékunk mi más lehetne, legalábbis számomra ez egyértelmű, hogy Jézus meghívott minket az ő szolgálatára, kiválasztott minket papként, egyszerű keresztény emberként, és ehhez a szolgálathoz hűségesek maradjunk, ezért imádkozzunk egymásért, hűséges szolgái legyünk az Úrhoz.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból, áldott szép estét kívánva mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért. Mária Rádió.

0: a Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. Mai témánk a Zsoltár sorozatban egy titokzatos valami, az életerő. Szép latin kifejezéssel vis vitalis. Az az erő, amely fenntartja az embert, amíg él, és amellyel egyaránt foglalkozik a kínai orvoslás, a buddhizmus és általában a keleti filozófiák és vallások, de a Biblia is. Kiindulásunk a 92. Zsoltár, ezt olvasom. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondani a te nevednek, ó felséges! Hirdetni jó reggel a te kegyelmedet, és éjjelente hűséges voltodat. 10 húrú hegedűvel és lanttal, hárfán való zengedezéssel. Mert megvidámítottál engem, Uram, a te cselekedeteiddel, a te kezednek műveiben örvendezem. Mely nagyok, Uram, a te műveid, igen mélységesek a te gondolataid. A balgatag ember nem tudja, a bolond nem érti meg ezt, hogy noha felsarjaznak a gonoszok, mint a fű, elvirágoznak mind a hamisságot cselekvők, mindörökre elvesznek ők. Te pedig, Uram, magasságos vagy mindörökké. Mert íme a te ellenségeid elvesznek és elszélednek mind a hamisságot cselekedők. De magasra növeszted az én szarvamat, mint az egyszarvújét, elárasztatom csillogó olajjal. És legeltetem szememet ellenségemen, és az ellenem támadó gonosztevőkön mulat majd a fülem. Az igaz virágzik, mint a pálmafa, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. Plánták ők az Úrnak házában, a mi Istenünknek tornácaiban virágoznak. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek. Hogy hirdessék, igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. Ennyi a Zsoltár. A címfelirat szerint a hetet lezáró szombati ének, ez olyan ember dala, aki derült, kiegyensúlyozott test és lelki állapotban van, békében a világgal, összhangban Istennel és önmagával. Ahogy Istent dicséri és magasztalja, egyre bőségesebben árad belőle az öröm, élet ereje örömmel tölti el, öröme pedig életerővel. Az életerő és életöröm inspirálja benne a dalt, s a dal fokozza az életerőt, amely Istenből ered, és nem a zsoltáros külső körülményeiből. Olyannyira, hogy az így megáldott emberek majdhogy nem lehet mondani örök ifjúságnak örvendhetnek. Olvasom a 15-ös versben. Még vénkorban is gyümölcsöznek, kövérek és zöldelők lesznek, de nem öncélúan adja meg nekik ezt Isten, hanem a folytatás szerint azért, hogy hirdessék, igazságos az Úr az én kősziklám, és nincsen hamisság benne. Ez a kései virágzás és gyümölcstermés, hát ez nem megszokott dolog, mégis abszolút valóságos, mutatja a tapasztalat. Mindenki ismer olyan embereket, férfiakat, nőket, papokat, civileket, akik igen magas életkorban is teljes aktivitással ügyködnek Isten dolgaiban. Az életerő. Titokzatos valóság. Hát ez lesz a vezérgondolatunk ma, ahogy a 92. Zsoltárban és általában a Bibliában megjelenik. Orvosok, pszichológusok a megmondhatói annak, hogy az életerő hiánya, a fáradtság, mint alapállapot ma népbetegség. rengetegen szenvednek tőle. Elég reggel felszállni egy metróra, buszra, villamosra, és körülnézni, és az ember csupa már is fáradt, csüggett, reménytelenségbe beleszürkült, depressziós arcot lát. És a fiatalok sem okvetlen kivételek. Ahogy Izajás mondja a könyve 40. fejezet 30-as versében, még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, ifjak is összeeshetnek erőtlenül. Az ifjak is, meg a hívő emberek is, mert nem igaz, amit olykor hallunk, hogy a hívő ember nem lehet csüggett, fáradt, szomorú, akár depressziós is egy időre. Dehogy nem. Ez még az olyan nagyszerű hithősöket is elérheti, mint amilyen Illés próféta volt. A Királyok első könyve 19. fejezetében olvassuk, hogy Illést, miután keserves élet-halál harcot vívott Jahve ügyéért a hamis istenek, a bálványok ellen, hogy a választott népet visszatérítse az igaz hithez, akik tömegesen elhagyták Istent. Nos, ekkor Jezabel királynő, Áháb, izraeli király felesége, a pogány bálványisten Bál híve halálosan megfenyegette. Ekkor a fenyegetéstől, a magányosan vívott küzdelemtől és saját gyöngesége tapasztalatától végleg elcsüggedve Illés leült egy borókabokor alá, és a halált hívta. Azt mondta, most már elég, uram, vedd magadhoz lelkemet, én sem vagyok különb atyáimnál. És ahogy ezt így megvallotta, jött a segítség. Illésbe új életerő költözött, és visszatért ugyanahoz a munkához, amibe egyszer már oly halálosan belefáradt. A 92. Zsoltár hőse is, aki megvallja az 5. versben, hogy megvidámítottál engem, uram. Nyilván azért mondja ezt, mert előzőleg Isten közbelépése előtt még nem volt vidám, hanem csüggett, szomorú, fáradt. És épp ennek az állapotnak a megváltozásáról szól a Zsoltár. A fáradtság, az életfáradtság, ma népbetegség, a modern ember tipikus állapota. És voltaképp nem is nagyon csodálkozunk ezen. Nem csak a túlfeszített munkába lehet belefáradni, hanem egyszerűen magába az életbe is, ami csupa hajsza. Tele van csalódásokkal, értelmetlen küszködésekkel, mindennapos bajokkal, kísértésekkel,

Hát valami ilyen nehéz az emberi élet is. Ilyen is. Az ember önmagában oly kicsiny és esendő, ahogy mondja a költő, a porból éppen, hogy kilátszik. Ilyen kicsi és mégis olyan nagy bajokkal, nagy kínok késeivel kell megküzdenie nap mint nap. Élet, életfáradtság, életerő hiánya. Hát mi van ma? Ha az ember beírja a számítógép keresőjébe az életerő szót, akkor mit talál? Hát valódi segítséget egyáltalán nem. Ehelyett úgynevezett életerő mozgásközpontok, meg fitness stúdiók, garmada, kelleti magát, csodavitaminok és ételkiegészítők hirdetései sorjáznak csillagászati pénzekért. De ez nem hoz, pláne nem hoz gyökeres orvoslást. A Szentírás egészen mást kínál ingyen. Ez nem a féle vallásos szózat, hanem egy nagy, mély igazság. Van egy tény, és ez a lényeg, az életerő forrása. A hívő ember rendelkezik egy hatalmas előnnyel, egy ajándékkal, mondhatnám egy privilégiummal a nem hívőkkel szemben, hogy van egy olyan erőforrása, Isten ereje, amelyet a nem hívők nem ismerhetnek. De, teszem hozzá zárójelben, rengeteg hívő sem ismeri, és nem használja. Szóval erre vonatkozik a 92. Zsoltár 7-es verse, hogy a balgatag ember nem tudja, a bolond pedig nem érti meg, hogy honnan ez az életerő. Hát tekintsünk el most attól, hogy a zsoltáros, mint sokszor másutt is a Biblia, balgatagnak meg bolondnak nevezi a nem hívő embert. Hát ezt persze nem szó szerint értjük. A nem hívőnek azért nincs meg ez a segítsége az életben, mert magát annak forrását, Istent nem ismeri. Így az isteni erőforrás hiányában a 8. vers szerint a következő tragikus dolog történik vele. Először felsarjaznak, mint a fű, és virágoznak. Sarjadni, növekedni kezdenek, aztán virágoznak, életük teljébe jutnak, majd valamikor életük delelőjén túl csökken, elfogyatkozik erejük, lendületük, a maguk természetes emberi ereje. És kezdődik az, hogy meggyengülnek, megöregszenek, és nincs utánpótlásuk, mert nincs más isteni természet feletti erőforrásuk. Hát nem lehet. Így aztán zárja az életpálya ívét a zsoltáros, életük végén mindörökre elvesznek. Mert íme a te ellenségeid, mondja a 10. vers, elvesznek és elszélednek, semmibe tűnnek, mint a füst. Hát szomorú perspektíva. Na most mi a helyzet viszont az Istenben valóban hívő, mélyen hívő emberrel? Persze az ő természetes ereje is megfogyatkozik, de a felhasznált életerőt Isten a maga természet feletti erejéből pótolja annak, aki ezt akarja és kéri. Így aztán a Zsoltár 13. verse szerint azt mondja, az igaz virágzik, mint a pálma, növekedik, mint a cédrus a Libánonon. És ez megint nem a féle vallásos, kegyes hazugság, nem üres ígéret, hanem tény. Hívők tömegének megingathatatlan tapasztalata, a Biblia egyik nagy ígérete, melyet az írás ezerszer megismétel és megerősít. Például Izajásnál olvassuk a 40. fejezet 28-as versétől. Miért mondod ezt, Jákob, miért beszélsz így, Izrael? Sorsom el van rejtve az Úr előtt, igazságom elkerüli Istenem figyelmét. Hát nem tudod, és nem hallottad még, hogy örökké való Isten az Úr. Ő teremtette.

0: teremtette a föld határait, nem lankad és nem fárad el, és bölcsessége kifürkészhetetlen. Ő erőt ad a fáradtaknak. Na, itt az ígéret. Erőt ad a fáradtaknak, gyámolítja a kimerültet. Hiszen még fiatalok is elfáradnak, ellankadhatnak, az ifjak is összeeshetnek erőtlenül, de akik az Úrban bíznak, azok új erőre kapnak. Szányra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak el. Járnak kelnek, de nem lankadnak el. Ez az isteni ígéret. Új erőre kapnak, akik az Úrban bíznak, mert ő soha nem fárad el. Ereje végtelen, és ebből az embernek is szívesen ad, de csak ha akarja. Mindenkinek szeretne ő adni, de csak annak tud, aki a legnagyobb fáradtsága és csüggedése idején is kapcsolatba marad vele. Az erő átadás, ez ott van Istennél. És egyetlen előzetes feltétele a kapcsolat, ahogy Jézusról is olvassuk. Jézus, amikor a földön járt, akkor a világ leghatalmasabb erőközpontja volt. Ezért írta róla Lukács a 6. fejezetet 19. versében, hogy miközben tanított, az egész tömeg arra törekedett, hogy megérinthesse, mert erő áradt belőle. És mindenkit meggyógyított. Megérintették. Na, ez a lényeg, az érintés. Meg kell Jézust érinteni. És ezt mi is meg tudjuk tenni az imában. Mert az ima, ha jó, nem is más, mint kapcsolat, érintkezés. És az érintkezésből jön az erőátadás. A 92. Zsoltár nem csak arról számol be, hogy a zsoltáros Istennek az ő életében végbe vitt cselekedetei, azok megvidámítják a szívét, hanem arról is, hogy megnövelik az erejét, magasra növeszted az én szarvamat, vagyis az erőmet, mint az egyszarvújét, elárasztatom csillogó olajjal. Más zsoltárokban is, meg máshol is gyakran találkozunk ezzel a gondolattal. A 84. Zsoltár 6-tól 8-ig terjedő szakasza egy szép logikus gondolatmenet nagyon egyszerűen vázolja, hogy miről van szó. Először a 6. versben kiderül, hogy az az erő, az életerő, amiről itt szó van, az nem természetes eredetű, hanem valami természet feletti, Istentől jön. Boldog az az ember, kinek te vagy az ereje, akinek ösvényeid, a te ösvényeid vannak a szívében. Majd aztán hozzáteszi, hogy az ilyen ember képes erőt sugározni a környezetére is. 7. vers. Ha a siralom völgyén mennek is át az ilyen emberek, a siralom völgyét források völgyévé teszik. A következő, a gondolatmenetet lezáró 8. versben végül arról van szó, hogy ez a természet fölötti isteni erő nem fogyatkozik meg az élet küzdelmeiben, hanem akik kérik, újra és újra kapják az örök isteni forrásból. Ahogy a zsoltáros írja, erőről erőre jutnak, ezt fejezi ki, hogy újra és újra kapják ezt az erőt, ha megfogyatkozik. Mint egy életük végéig, amikor is megjelennek Istennél a Sionon, az örök életben. Azután a 138-as Zsoltár 3. verse másként mutatja be ugyanezt, hogy milyen folyamat vezet el idáig. Az ember Istenhez kiált, ő meghallgatja, bátorságot önt a szívébe, majd hozzá erőt ad neki. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem, felbátorítottál engem, és lelkemben erő támadott. Lelkemben erő támadott. Az új szövetség embereinek ez az isteni erő olyan napi tapasztalatuk, hogy még általánosabban bírják megfogalmazni. Úgy, mint ami Jézus biztos és szilárd ígérete, például az apostolok cselekedetei első fejezet 8-as verse szerint a feltámadt Jézusnak a mennybe menetele előtti legutolsó szava az életerőről szólt. Azt mondja, vesztek erőt. Hát ezt sokan abszolút figyelmen kívül hagyják. Pedig ez a lényeg, vesztek erőt, miután a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nekem tanúim Jeruzsálemben, az egész Judeában, Szamáriában, és a földnek mind a végső határáig. Kiderül itt két dolog. Az egyik, hogy ma a jelenlétrendben, miután Krisztus eltávozott a földről, Isten erejét, Krisztus erejét a Szentlélek közvetíti mi nekünk. Ő adja. A másik, ami Jézus szavaiból kitűnik, hogy Isten ezt a csodálatos természet fölötti erőt elsősorban, nem csak, de elsősorban a tanúságra, az evangéliumnak, Isten országának hirdetésére, szolgálatára adja. Bármilyen egyszerű földi munkálkodásban nyilvánul is meg ez a szolgálat, a gyermekneveléstől, a munkahelyi helytállásig, mindent. Pál apostol a 2. Timóteus levél első fejezet 6-os és 7-es versében így buzdítja lelki gyermekét, a Timóteust. Gerjeszt fel Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rád tétele által megvan benned. Mi ez az ajándék? Így folytatja Pál. Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Hát ezt bizony meg kellene jegyeznünk kívülről. Erő, szeretet és józanság. És ez mindenre elég a keresztény életben. A Filippi levél 4. fejezete az 17. versben pont erről szól. Azt mondja, mindenre, de mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Állandóan és folyamatosan. Mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít. Aztán az Efezusi levél 6. fejezet 10. vers. Erősödjetek meg az Úrban az ő mindenható erejéből. De a lényeg, amit megjegyzünk ma, hogy Isten nem a félelem lelkét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Úgy legyen. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották.
1: A Zsoltárok titka. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
2: Köszöntöm a hallgatói családot tisztelettel, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad sorozatnak a szerkesztője és műsorvezetője. Az Eneagram módszerét használjuk az önismeret fejlesztésére. Ez 9 típust tartalmaz, már feldolgoztunk 5 típust, most a 6-ossal foglalkozunk, a 6-os, aminek a nevei a lojális, vagy az oltalmazó, vagy a kétkedő, hagyományőrző, van, aki az oszlopos tagnak nevezi a 6-ost, szóval a 6-os az, aki egy elkötelezett, biztonságkereső típus, felelős, séget vállaló, megnyerő, és sokszor szorongó, gyanakvó, ambivalens, és belső ellentmondások embere. Az a fő félelme, hogy nem kap elég támogatást és útmutatást, és hogy önmagában nem képes fennmaradni. És az a fő vágya, hogy biztonságban legyen, és támaszt találjon. A felettesének pedig az az üzenete, hogy akkor vagy jó, ha azt teszed, amit várnak tőled. Most ebben a részben a hatosnak a fejlődési kihívásaival foglalkozunk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy megnézünk olyan viselkedésformákat, amelyek előfordulnak a hatosoknál nagyon-nagyon rendszeresen. Ha észrevesszük ezeket a viselkedésformákat, tetten érjük magunkat. És amikor meglátjuk, hogy milyen általános reakcióink vannak, milyen általános hozzáállásunk van az életre és az élethelyzeteire, az, és ezt tényleg tudatosan felismerjük, az sokat segít abban, hogy megszabaduljunk típusunknak a negatív vonásaitól. Tehát, hogy fejlődni tudjunk. Tehát most, amikor a fejlődési kihívásokról beszélünk, már a fejlődés kérdése van előttünk, hiszen azt látjuk, hogy mik azok a megrögzöttségek, mik azok az automatizmusok, amik a hatosnál működnek, és ha ezt látjuk, akkor nyilván valamit tudunk tenni eleve. Mik is ezek, amiről beszélgetünk? Beszélünk a hatosnak a szorongásáról, a kétkedéséről, a félelméről. Beszélünk a függetlenség kereséséhez, hogy támogatást találjon a függetlenséghez. Beszélünk arról, hogy örökké válaszokat keres. Arról is, hogy útmutatást és szervezettséget vár el. Arról, hogy túlvállalja magát. Hogy arról, hogy van egy belső, nem is egy belső hangja, hanem egy belső kórus, egy belső bizottsága, amelyik állandóan beleszól az életébe. A hatosra jellemző a gyanakvás és a katasztrófa elméletek gyártása, mások hibáztatása, az áldozattá válás. Szóval nagyon röviden ezeket villantjuk fel. Kezdjük az elsővel, a félelemmel, a szorongással és a kételyekkel. Azt is mondja a hatos magáról, hogy szorongani kezdek, aztán elkezdem keresni az okát. A félelem nem tartozik a klasszikus hét fő bűn közé, mégis a hatos szenvedélyeként fogalmazzuk meg, mert a hatos sok viselkedés formája alapul a bizonytalanságon és a félelmen és az ezekre adott reakciókon. A potenciális jövő problémáival foglalkoznak, aggodalmaikban, és kritikus önbizalom hiányuk van, és a másokkal kapcsolatos szorongásaikban figyelhető meg ez az önbizalom hiány. A felszínen kedvesek, barátságosak, stabilnak tűnnek, de gyakran gyötri őket nagy félelem attól, hogy a többi ember elhagyja, elutasítja, vagy bántani fogja őket. És a hatosok általában tisztában vannak ezekkel az érzésekről. Kívülről nem tűnnek nagyon idegesnek, de mert szorongásuk legnagyobb része az belül van. Nézzük a következő kérdést, ezt a támogatás a függetlenséghez kérdését. A hatos a mások támogatása vágyik. Ugyanakkor nagyon nem akarja, hogy valaki bekebelezze őket. És akkor is kényelmetlő érzi magát, ha valaki túlzott figyelmével vagy a közelségével kezdi elborítani. Távolságot akar tartani a többi embertől, de továbbra is tudni akarja, hogy ők rendelkezésükre állnak, amikor szükségük van rájuk. Egy paradox magatartásuk van a függetlenséggel és a támogatással kapcsolatban, mert úgy akar a hatos függetlenné válni, hogy azt kockáztatja, hogy függővé válik valakitől. És az az iróniája ennek, hogy minél bizonytalanabbak és önbizalom hiányosabbak a hatosok, annál nagyobb mértékben támaszkodnak külső forrásokra, és annál inkább elveszítik éppől következően a függetlenségüket. Nézzük a válaszkeresés kérdését. Mivel a hatos nem elég erős, hogy a saját belső útmutatásokban bízzon, olyan gondolatokban és felismerésekben keresnek válaszokat, amelyeket mások mondtak ki. A hatos nem csatlakozik bármihez komoly gondolkodás, megfontolás nélkül, mindent alaposan megvizsgál és próbára tesz, és az is lehet, hogy végül más gondolatokkal fogják őket helyettesíteni. Az első természetes reakciójuk mindig az, hogy önmagukon kívülre néznek. Olyasmit keres, amiben hihetnek. És ha az nem válik be, akkor meg szembefordulnak vele határozottan. És elkezdenek valami mást keresni. A hatosok, bár szükségük van a támogatásra, a tekintélyben általában nem bíznak meg. Egészen addig nem, amíg meg nem győződnek arról, hogy azok jó szándékúak. És arról is meg kell győződniük, hogy ez a tekintély, személy tudja, mit beszél. És ha úgy érzi egy hatos, hogy sikerült jó tekintélyt találnia, a hatosok nagyon erősen azonosulnak vele, és az értékeit és a tanítását magukévá teszik. A hatosra jellemző harmadszor a szervezettség és az útmutatás keresése. A hatos olyan, hogy nem szereti a túl sok dolog közül, neki kell választania. Magabiztosabbnak érzik magukat, biztonságosabbnak érzik az olyan helyzetet, ahol jól körül írtak az eljárások, amikor útmutatásokat kapnak, amikor azt szereti, ha szabályok szerint kell cselekedni. De megint itt van egy nagy ellentmondás a hatos viselkedésében, mert amikor egyértelmű követelményeket támasztanak velük szemben, hatékonyan tudnak részt venni a szervezettség megteremtésében, de ugyanakkor a függetlenségüket is féltik. Nagyon jó csapatjátékosok tudnak lenni, de a bizonytalanság mindig ott van, hogy nem nyeli el őket a csoport. Természetesnek veszi a hatos, hogy a dolgoknak megvan a maga természetes rendje, és örömmel tud dolgozni a rendnek megfelelően, mindaddig, amíg van lehetőség annak figyelmen kívül hagyására. Mert a függetlenségét mindenképpen meg akarja őrizni. Rendkívül érdekes belső világa van a hatosnak. A hatosok biztonságban érzik magukat, amikor van valami sejtelmük arról, hogy mire számítsanak, mert a hirtelen változásokat nem szeretik. A hatosnak a következő tulajdonsága, amit tetten ért saját maga is, a túlzott túlvállalás, inkább így fogalmazok, a túlzott kötelezettségvállalás. És az is, hogy minden eshetőségre felkészül, vagy fel akar készülni. Nagyon igyekeznek, hogy teljesítsék a különböző személyekkel és a helyzetekkel szemben vállalt kötelezettségeiket, de egy idő után rájönnek, hogy nem tudnak mindenkinek megfelelni. Túl sokat vállalnak, és párhuzamosan meg úgy érik, hogy úgy élik meg, hogy kihasználják őket. Hatos magában azt mondja, hogy az is baj, ha megteszem, és az is baj, ha nem. Bizony félelem fogja gyötörni amiatt, hogy a többiek dühösek lesznek rá, hogyha nem felel meg azoknak, amik ők elválnak tőle. Hatos sokszor úgy érzi, hogy túl nagy nyomás nehezedik rá. Ingerülté válik emiatt, és egyszerűen nem lesz képes még a legtöbb dolgot sem teljesíteni egy idő után. A következő ilyen érdekes tulajdonság az a hatosnak az, hogy benne nem csak egy hang szól arról, hogy jól vagy rosszul cselekszik, hanem mint egy belső bizottsága, egy tanács bíráskodna fölötte. Például az egyesek fejében egy belső kritikus üldögél. hatosoképpen egy egész belső bizottság ülésezik. És hatosok gyakran fordulnak-e bizottság tagjaihoz, és elképzelik, hogy hogyan reagálnának egy adott helyzetben. Amikor dönteni kell, hatosok úgy érzik, hogy megrekedtek a különféle álláspontok és a kötelezettségek mellett érvelő belső hangok vitája közepén. Ennek következtében hatosok gyakran érzik magukat határozatlannak. Lehet, hogy van határozott véleményük a dolgokról, de nem biztosak abban, hogy a legjobb megoldást ismerik el. Az élet apró dolgaiban döntésképtelenség jellemző rájuk, mert mindutalan meggondolják magukat, de a nagyobb dolgokban is. A következő ilyen fontos kérdés a gyanakvás, az őrködés, a katasztrófa elméletek gyártása. Mert miről van szó? Arról van szó, hogy támasz nélkülinek érzi magát a hatos. És ezért egy érzékenység fejlődik ki, rendkívüli érzékenység, a veszélyek iránt, a veszélyek jelét már messziről érzik. Ez kétszeresen igaz akkor, ha a környezetük eleve nem biztonságos, illetve nem abban nőttek fel, illetve pláne, ha valamilyen komolyabb trauma érte őket. A fejében mindig arra gondol, hogy vajon mi lesz, és mások mire készülnek. Hatosok állandóan balesetre számítanak. Hatosok általában veszélyre számítanak. Nem csak gyanakvás van, hanem úgy érzik, hogy a legkisebb baj is teljesen tönkre tehetik őket. Sokszor a bolhából is elefántot csinálnak. És abban meg biztosak lehetünk, hogy minden lehetséges okot megtalálnak majd arra, hogy egy valami, ami előkerül, hogy miért nem fog működni. Erre a hatos a legjobb teoretikus. A hatosok a legcsekélyebb félreértés vagy véleménykülönbség esetén is egy párkapcsolatban a közeli szakítás jelét látják. Aztán a következő ilyen állandó magatartás mintája az, hogy másokat hibáztat, és áldozatnak érzi magát. És minél tehetetlenebbnek érzi magát, hogy valami konstruktív dolgot tegyen, annál inkább átmegy panaszkodásba, és mások hibáztatásába, és még inkább így van, ha attól fél, hogy egy tekintély személy elfordul tőle, vagy megbünteti, vagy megszidja. A hatosnak egy sajátos tulajdonsága még az áldozattá válás, amikor úgy gondolja, hogy a szorongását úgy vezeti le, hogy panaszkodik. Az áldozattá válás egy ilyen önbeteljesítő jóslat lesz. Fél valaminek a bekövetkezésétől, mindenkinek elmondja, elkezd úgy viselkedni, és valóban egyszer csak be is jön valami, és akkor azt mondja, hogy na ugye megbontam. Egyszerűen fogalmazva hatos úgy érzi, hogy kihasználják, és áldozattá teszik őket, és gyakran alakítanak ki egy olyan szokást, hogy panaszkodnak, de nem tesznek egy konkrét lépést sem a helyzetük javítása érdekében. Nos, a hatosnak a fejlődési kihívásaival foglalkoztunk, azokkal a magatartásformákkal, amik rendszeresen előfordulnak, és amit tudatosan, ha tetten ér, akkor tudatosan tud is változtatni, hogyha mondjuk átlagos egészségi, átlagos fejlettségi szinten van. Köszönöm a hallgatói család figyelmét, a hatosnak a fejlődési kihívásaival foglalkoztunk. A következő vasárnap ugyanebben az időben találkozhatunk. Köszönöm mindenkit szeretettel, a műsor vezetője Szabó Tamás. Isten áldjon mindenkit!
1: Ismerd meg magad! Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hírpercek.
1: Örmény tánc flashmobot tartottak a belvárosban Budapesten. Vasárnapig látható az első kínai császár agyakkatonáit bemutató kiállítása szép művészetiben. Erkel Ferencre emlékeznek Gyulán. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Örmény Kulturális Központ szervezésében ismét fantasztikus hangulatú, hagyományos örmény tánc flashmobot tartottak május 30-án. A táncosok autentikus zenére népviseletben táncolták végig a Semmelweis utca 17 elől indulva a belváros utcáit a belvárosi fesztivál Erzsébet téri színpadáig. Táncukkal megismertetve, s ezzel is közelebb hozva az ősi örmény kultúrát. Az Erzsébet téren ezt követően fellépett belváros Terézvárosából, Jerevánból érkezett alternatív rockzenét játszó zenekar olvasható a belvárosi újságban. Az Örmény Színház alapítója elmondta, tavaly ősszel is szerveztek már hasonló flashmobot, amely nagy sikert aratott, ezért idén ismét megrendezték. Hozzátette, az örmény táncoknak több ezer éves hagyományuk van, és rendkívül sokféle táncműfaj létezik, amelyek többnyire csoportos körtáncok, az élethez kapcsolódó jelenetekkel. Vasárnapig látogatható a Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása, amelyet eddig több mint 200 ezren tekintettek meg, közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel. A bemutatott agyag a kínai történelem több mint 1000 évét öleli fel, és átfogó képet ad Csin királyság felemelkedéséről, valamint Krisztus előtt 221-ben létrejött kínai császárság kialakulásáról. A látogatók megismerhetik az első kínai császár korának mindennapjait, hadseregét, annak fegyverzetét, valamint a terrakotta katonák történetét is. A kiállítás európai viszonylatban is ritkaságnak számít, mivel ilyen nagy mennyiségű eredeti tárgyat ritkán mutatnak be egy helyszínen. A tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című bemutató szintén vasárnapig látogatható. Az Erkel Ferenc Társaság három rendezvénnyel emlékezik meg névadójáról június 16-án Gyulán, tájékoztatta az Erkel Ferenc Múzeum pénteken az MTI-t. A közlemény szerint a június 15-i kettős évforduló, a zeneszerző halála és az 1844-es himnusz pályázat eredményhirdetése alkalmából a civil szervezet a város több helyszínén szervez programokat. A megemlékezések a Gyulai kastély egykori parkjában, a Gyulai várfürdő területén található Erkel szobor megkoszorúzásával kezdődnek. Ezt követően a helyi művelődési központban elhelyezik Farkas Hannelore, a Szatmár Németi Művészeti Líceum végzős diákjának a Mi Erkelünk című grafikáját. A program az Erkel Ferenc Emlékházban folytatódik, ahol felavatják az eredetileg 1991-ben elkészített Erkel családfa frissített digitális változatát. A rendezvényt Áhím Erzsébet zongora művész kamarakoncertje zárja.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.

0: Az élet forrása. Táplálékunk és barátunk az oltári szentség.
1: Tisztelettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Belváros Nagyboldogasszony főplébánia műsorában. Én Marti Zoltán vagyok, és mondanám, hogy akasztják a hóhérdát, egyrészt ilyet nem illik mondani, de megszokhatták a hallgatóink, hogy ebben a műsorban két dolog biztos, Osztia Zoltán atya és az életvédelem. Ez a kettő továbbra is garantált ebben a műsorban, de most Zoltán atyát fogjuk kérdezni az életvédelemről, és ha megengedi Zoltán atya, dicsertesek Jézus Krisztus, akkor azzal kezdeném, hogy egy picit nagyobb képben nézve a papi hivatás, mint olyan, és az életvédelem, az hogyan kapcsolódik össze? Még nem feltétlenül Zoltán atya személyében, hanem általánosságban.
2: Ugye az életvédelemmel kapcsolatban a kulcskérdés, sorskérdés és létkérdés, hogy ki az ember. Mert annak megfelelően, a válasznak megfelelően kell, hogy tiszteletet kapjon, és meg kell tudnunk fogalmazni, hogy milyen tiszteletet érdemel. Tehát kell, hogy kapjon, és érdemel tiszteletet. A teológiai választ mi pontosan tudjuk, hiszen az ember az Isten képmása, saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. Ez az, ami az ember személyi méltóságának az alapja. És ez akkor is igaz, hogyha nem vagyunk teológusok, hanem az emberre magára vonatkozik, és egyetemes érvényű. Ezért is van az, hogy az életvédelem ügye, az nem keresztény ügy, hanem az emberre vonatkozik, tehát egyetemes érvényű. Mindaz tehát, amit mi választ keresünk, az mindenkire vonatkozik, ezért is szoktuk azt hangsúlyozni, hogy és nem is elsősorban én szeretnék megjelenni papként, hanem szakemberek vannak az Életvédők Szövetségében, akik képviselik az ember voltunknak az egyetemes érvényű természetét és annak az adottságait, amiből le kell tudnunk vezetni a jó válaszokat a kérdéseinkre. De visszatérve mégiscsak a hitbéli teológiai válaszra, tehát az ember az Isten képmása. De ki az Isten? Az utóbbi időben ezt nagyon is komolyan vesszük mi is, és Zoltán is, hogy hívó szavakkal, nagyon rövid mondatokkal tudjuk kimondani azt, és rögzíteni, és belevésni az emberek lelkébe és tudatába a mondani valónkat. Tehát ki az Isten? Egy szó a válasz, Szent Háromság. Most ha a Szent Háromság szeretett közösségének a képmása az ember, akkor ez először is azt jelenti, hogy viszony, kapcsolat, függés. Ez azért olyan nagyon fontos, mert eleve egyfajta emberképet, egy antropológiát ez megalapoz. És ez szemben áll azzal, amit a liberális szabadság eszmény, és ehhez kötődően az emberkép állít. Mert ugye függetlenség, önállóság, akkor vagyok szabad, ha azt csinálok, amit akarok, gondolja a mai társadalom ezekről a fogalmakról. De hát ez alapjaiban nem igaz. Mert nem lehet függetlenül élni, nem lehet úgy élni, hogy másokat ne vegyünk figyelembe, mert hiszen egymásból élünk, ahogy a Szent Háromság személye is, hiszen hogyan beszélhetünk fiúról, ha nincs atya, mit jelent az atyaság, ha nincs a fiú, és mit jelent az a tökéletes egység, amit a Szentlélek garantál. Most ennek az eredetnek, ennek a képnek ugye más az ember, de ez azt jelenti, hogy ez leképeződik a teremtett világban is. Tehát a Szent Háromság közössége, képe, az megjelenik a teremtett világ. Hogyan? Hát a család formájában. Mert hiszen tökéletes a megfelelés, hiszen az atya, az Isten, az a családban az édesapa, a fiú, a gyermek, az a gyermek, nyilván ugye Jézus ez a fiú, és a családban a gyermekség jele kell, hogy megjelenjék, hiszen ha nem maradtok olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. És a szeretet kapucs, az élő szeretet közösségnek a garanciája és munkálója, az pedig a Szentlélek, ez az édesanyja a családban. Azért is olyan nagyon fontos látnunk az összefüggéseket. Tehát minél inkább torzul az Isten kép, minél inkább elvész az evidencia, hogy ki az Isten, azzal arányosan, és ez nagyon fontos ez az összefüggés, azzal arányosan torzul az emberkép. És azt ma látjuk, hogy ezért van kitéve olyan mérhetetlen sok támadásnak maga az ember, mert a kép torzul, akkor a kép más is torzul, hát ez teljesen nyilvánvaló.
1: Isten nélkül nem is nagyon lehet megérteni az életvédelmet, mint olyat?
2: így van, nem lehet megérteni valójában, de azért az alapokat mégiscsak, mert létezik az egyetemes érvényű emberi természet, amelynek a vonásai azok közösek. És ezt nagyon könnyű belátni olyan világi szemmel is, hiszen a pszichológiának nincs létjogosultsága akkor, hogyha nincs egyetemes érvényű emberi természet. Tehát vannak a lélek, a szellem, a test működésének, vannak olyan alaptörvényei, melyek mindenkire érvényesek és egyetemesek, egyetemes érvényűek. Tehát erre épít rá a pszichológia, mint tudomány, mint tapasztalati tudomány, és ez az, amit mi a mindennapokban is átélünk, mint közös tapasztalatot. Na, ez lehet a természetes alapja mégiscsak az életvédelemnek, de gyökerében és legalapvetőbb a szempontot figyelembe véve, az mégiscsak az Isten kép.
1: Ennek a lelkisége, filozófiája Zoltán atyában mikor alakult ki az életvédelem kapcsán? Már a szemináriumi élet előtt a szemináriumban, vagy már papként érezte azt, hogy az életnek a védelme így a hitével összefüggésben fontos az életében?
2: Hát a teológiai tanulmányok ebben nagyon fontos szerepet töltöttek be, de amikor elkötelezetté váltam ennek az ügynek a szolgálatában, az inkább akkor, amikor ugye én részt vettem mindig a társadalmi és a közéletben. Tehát figyeltem a társadalmi élet folyamatait. És amikor erre nyílt rá a szemem, hogy maga az ember milyen hihetetlen támadásoknak van kitéve ma, a kiemelkedő vagy kiteljesedő formában van, vannak jelen az élet minden szakaszát érintő támadások, akkor váltam igazán ilyen elkötelezetté, hogy még egy szövetséget is létrehozunk ennek a célnak az elérése érdekében.
1: Amiről majd természetesen a későbbi folyamán még bőven lesz szó, a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetségéről. Nagyon érdekel az a megtapasztalás, amit ekkor kapott. Azáltal, hogy kilép, tulajdonképpen nem egy burokból, de mégis sokan szeretnék burkokba tenni a papokat. Kilép ebből, és azt mondja, hogy a társadalmi kérdésekkel is kell foglalkozni, túl a templomon kívül. Milyen vélemény, kritikákat kapott? Mennyiben volt ez pozitív, és mennyiben volt negatív a társadalom részéről?
2: Igen. A gondviselés vezetett egyébként engem erre az útra. Tehát ezt nem én választottam, vagy én nem is az én bölcsességem, vagy belátásom az, amelyik ebben irányított engem, hanem a gondviselés. Ugyanis a professzorom volt Csanád Béla professzor úr, aki a Keresztény Értelmiségiek Szövetségét alapította. És végeredményben haldokolva, amit Rákos volt, rám hagyta a szövetséget, hogy vigyem tovább az ő halála után. És hát nyilván a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a legnagyobb keresztény civil szervezet az országban, tehát civil szféra. Abban a pillanatban megnyílt számomra a civil társadalomnak a világa, és az, hogy mit kell tennünk a társadalom javítása vagy jobbítása érdekében. Ezt pedig nem lehet csak az imádsággal megtenni, hiszen nyilván ez az elsődleges, tehát e felül persze kétségünk nincsen, de a tanúságtétel az, hogy számot adjunk verbálisan is, fogalmakkal is, tanúságot tegyünk a keresztény reménységünkről, ez az evangéliumokból származó követelmény. Tehát föl kellett készülnöm arra, hogy vállaljam a közszereplést, vállaljam a közéletben való megnyilatkozást, és hát jött a sajtó is persze, és ugye készelnökként már kerestek különböző kényes kérdésekben is, meg kellett tanulnom a sajtóval való együttműködést is. Tehát akkortól kezdve végül is a kész elnökségem volt az, amelyik ezen az úton elindított és kiteljesített. 20 évig voltam a késznek a vezetője, országos elnöke, és hát nagyon sok helyzetben kellett vállalnom a közszereplést, vagy a közéletben való részvételt, vagy a beleszólást, a véleményalkotást a közélet ügyeiről.
1: Itt az ember, hogyha ezt papként teszi, akkor mindig vissza-vissza tud nyúlni a lelkiismeretéhez, sőt, legfontosabb módon Istenhez és az Istenhez való kapcsolatához. Mennyiben tudta ebben az elnökségi ideje alatt kihasználni ezt a Jolly Jokert, hogy visszanyúlni Istenhez, megkérdezni, hogy atyám, te ezt szeretnéd, de jó úton járok, egy jó ez, hogy én most így kiléptem ebből, hiszen gondolom én, hogy sokkal nagyobb támadási potenciálnak tette ki magát azáltal, hogy nem a sekrestjében maradt, hanem kiment a civil szférába.
2: Természetesen, hát ha valaki közszereplést vállal, akkor vállalja azt is, hogy támadásoknak van kitéve. De két olyan erőforrás volt, amelyik segített abban, hogy ezt simán tudjam kezelni. tényleg minden gond nélkül, tehát tudatosan magamra vállalva mindannak a következményét, ami a közszerepléssel együtt jár. Az egyik nyilván az imádságos élet, és abban való szilárd meggyőződés, hogy Krisztusban van az igazság. Tehát ha őt követjük, őt képviseljük, az igazságot képviseljük és tanítjuk, akkor nekünk van igazunk. Hát akkor kész. És akkor ebből nem tehetünk semmifajta engedményt. A másik pedig az emberek, a barátok, a késztagok, a készvezetők, a helyi csoportok vezetői, akikkel olyan szeretetteljes baráti kapcsolat alakult ki ország, sőt Kárpát-medence szerte, hogy tudtuk egymást húzni, megerősíteni, inspirálni, és olyan közösség alakult ki, amelyikben mindannyian erőforrást találtunk.
1: Ebben lát egyébként változást, nem feltétlenül illeszkedik a témához, de ha már erről beszélgetünk, szerintem fontos, mert egy kérdés erre kitérni, hogy az értelmiség, a magyar értelmiség, az urbánus értelmiségre gondolok elsősorban, hogyan viszonyul most az életvédelmi kérdésekhez, és hogyan viszonyult akkor, amikor ön készelnök volt, lát bármilyen negatív tendenciát?
2: Nem, sőt, ahogy bennem tudatosodott az életvédelem ügyének a fontossága, azt gondolom, hogy ez bontakozik párhuzamosan az egyébként is az értelmiségen belül, és azon az a keresztény értelmiségen belül. Ez nagyon szép egyébként ennek a tapasztalata, hogy nagyon sok témában párhuzamosan születnek meg fölismerések bennünk értelmiségiekben, keresztény értelmiségiekben, és ezek a fölismerések aztán sokszor közös cselekvésre is indítanak bennünket. Így történt végül is az életvédelem ügyében is.
1: Az életvédelem kapcsán nagyon gyakran elmondja, és tulajdonképpen azt kell mondanom, most értettem meg igazából, ahogy ez így levezette, hogy ez miért nem csak az élet fogantatásától kezdődik, és miért egy teljes átívelő esemény. Ennek a felismerése kötődik a teológiához, hogy azt mondja, hogy az élet a fogantatástól kezdődik, és egészen életünk végig védeni kell az életet?
2: Persze, természetesen. Hát az embert voltunkról van szó, az ember pedig először is test, lélek, szellem egysége, tehát vonatkozik az életünk minden területére, minden vonatkozására, minden döntésére, minden szakaszára. Hát ez az egyik nyilvánvaló dolog. A másik pedig, hogy, tehát, hogy a test, lélek, szellem egysége, a másik pedig, hogy hát végigéljük az utunkat, mert úton vagyunk, és ezen az úton nem lehet egyetlen szakaszt sem túllépni, vagy kiiktatni, vagy negligálni, hanem végig kell járnunk az utunkat. És ez az út, ez ami az üdvösség felé vezető út, ez egészen a fogantatásunktól kezdve, egészen a célba jutásunkig tart.
1: Ez azért rendkívül izgalmas téma, mert ha én valakinek azt mondom, hogy életvédelem, akár egyébként hívő, akár nem hívő ismerősöm, 10-ből 9-en azt fogják mondani, hogy aha, ti vagytok azok, akik az abortusz ellen vagytok.
2: Ez nagyon szép volt, az elmúlt napokban találkoztunk Bíró László püspök atyával. Csodálatos mélységeket beszélgetésben érintett és tapasztaltunk. Ő az, aki elmondta az életvédelemnek a történetét. Én ezt nem tudtam magam sem, hogy hogyan bontakozott ki az életvédelem ügye és annak a szolgálat. És elmondta, hogy az évtizedekkel ezelőtt kezdődött, amikor ő püspöki karnak a család és életvédő referense volt. Én nem is tudtam, én csak családreferensként ismertük őt, de hogy akkor már szerepelt az életvédelemnek az ügye is a feladatok között, ezt utóbb most mondta el. És azt is, hogy kezdetben csak az életkezdeti ügyekről, javarészt az abortuszról volt szó. Ez az egyik, tehát a horizont az nagyon szűk volt kezdetben, illetve, hogy azért nem jutottak egyről kettőre, mert összevesztek az életvédelem ezen témájában dolgozó szervezetek és személyek, ezért nem jutottak előbbre, megrekedt a dolog. És később alakult ki, hogy tágult a horizont, de akkor is csak egy lépéssel, akkor jött az eutanázia. Akkor meg az életvégi ügy került előtérbe, és a köztes időszakról szó sem volt. Eszébe se jutott senkinek az, hogy itt valóban az egész életszakaszról van szó, vagy az egész életutunkról van szó. És akkor jött az eutanázia, ugye. Tehát a horizont is lépésről lépésre bontakozott ki, és nem sikerült megteremteni azt az egységet, amit nekünk most itt sikerült megteremteni az Életvédők Szövetségén keresztül.
1: Akkor egy kis szünet után innen fogjuk folytatni, hogy a Jó Hogy Vagy Életvédők Szövetsége vajon hogyan illeszkedik mindahhoz, amiről eddig beszélgetünk, Osztályi Zoltán atyával, a Belváros Nagyboldogasszony főplébánosával beszélgetünk. Egy kis zene, és utána jövünk vissza.

0: Önök továbbra is a belvárosi Nagyboldogasszony főplébáni adását hallják itt a Mária Rádióban. Én Marti Zoltán vagyok, de ami ennél fontosabb, a plébános személye, Osztia Zoltán atya, akiről beszélgetünk. Az adás első részében az életvédelemről általánosságban, annak teológiai hátteréről, most pedig konkretizáljuk, hogy Zoltán atya életében ez hogyan jelenik meg. Ennek talán egyik legfontosabb mérföldköve a Jó, hogy vagy Életvédő Szövetsége. Erről meséljen Zoltán atya.
1: 2003. novemberében alakult meg a szövetség. Mögötte az a fölismerés van, hogy valóban az élet minden szakaszában támadásnak van kitéve az ember. Ezt néven nevezzük, mert talán nem nyilvánvaló mindenkinek a tudatában, hogy mennyi minden az, ami emberellenes a környezetünkben vagy a társadalmi életünkben. Ugye elkapartatják a gyermeket, a magzatukat, aztán átműtetik ugye magukat ifjúként. Aztán jön a meddőségnek a szörnyű problémája, amivel kapcsolatban petri csészében csinálnak gyereket. Még rosszabb a bioetika egyéb más kérdése és megoldásait, amikor kimennek, egy asszony kimegy Csehországba, és ott spermát vásárol, és azzal termékenyíteti meg magát, hazajön, és akkor a gyerekei meg ugye jogfosztottak, mert joga van egy édesapához is, de az nincs, ki tudja, hogy kicsoda, és hát milyen módon lehet nevelni, megint a pszichológusokra kell azért itt hivatkoznunk. Ugye mindenki igazolja azt, hogy egy egészséges személyiségfejlődéshez egy édesanyára és egy édesapára van szükség, úgy, ahogy azt már említettük a Szent Háromság és a képmásunk kapcsán. Tehát olyan módon viszonyulnak az élet kezdetéhez, ami hát egészen torz valóságot eredményez. Azután ki az, aki beavatja a gyermekeket vagy a fiatalokat a nemi identitásnak az ügyébe, vagy megtapasztalásába? Általában még a mi köreinkben, tehát a keresztény családokban is, ez valami tabu téma, inkább is feszengenek szülők, vagy nem figyelnek oda kellőképpen, és akkor vagy a kortárs csoport, vagy a social media az, amelyik bevezeti őket, most milyen eredménnyel teszi ezt. Nincs megfelelő lelki segítség ott a fiatalok mellett. Na de a szülőknek is szükségük van a segítségre, mert hiszen nem tudják, hogy mit kezdjenek a gyerekekkel ebben a vonatkozásban, és azt mondják a szakemberek, hogy sokszor a szülők, még szülő édesanyák is a képzéseken keresztül döbbennek rá arra, hogy mit jelent a testük, mit jelent a test teológiája, ugye, amit annyira fontosnak érzett Szent II. János Pál pápa és Ratzinger, ugye teológusként és aztán bíborosként, illetve pápaként, mit jelent a test teológiája, és hogy milyen méltóság az férfinak és nőnek lenni. Egészen más ugye a képzés a Bécsén, tehát a Boldog Családi Életre Nevelés programja például ilyen, vagy a Teen Star program ilyen, amelyik segít abban, hogy ezt a méltóságot, ezt újra felfedezzük, egészen más szavakat, kifejezéseket használnak, képi anyagot, szemléltető anyagot használnak, amivel segítik ezt a folyamatot. Azután hogyan adjuk meg az idős embereknek a segítséget? Tehát ma egészen átalakult az idős nemzedékkel, vagy az idősebb nemzedékkel való viszonyunk. Nincs már meg az a családi háló, vagy kötelék, amelyik hordozza őket, ahogy hordozza a gyermeket, vagy nem hordozza, ugyanúgy hordozza-e az idős családtagot.
0: Vagy hogy hogyan tabusítjuk a halált például egyébként.
1: Hogyan tabusítjuk, így van. Illetve hát hogyan adjuk meg az emberi testnek a végtisztességet? Mert az egyháznak ezzel kapcsolatban a hitből fakadó gyakorlata van. Na ma hogyan adják meg? Most már úgy, hogy normális temetést végzünk, és adjuk meg valóban a imádsággal a végtisztességet, ilyen már nem nagyon van. Nagyon érdekes tapasztalni azt, hogy belvárosi főplébánián például 90-100 temetés volt még az én ifjú koromban, most van 9.
0: Egy évben?
1: Igen.
0: 9 temetés összesen?
1: Igen, már nem is temettetik el a családtagot, vagy itt szétszórják itt a Dunában, vagy viszik a Gangesbe, vagy itt a repülőre rakják, és ott szórják szét, vagy éppen elássák. Tehát olyan fajta extravagáns és számunkra egészen különleges dolgok kerülnek elő, ami hát éppenséggel nem az emberi személy méltóságához illik. Tehát minek tartjuk az embert, és ennek megfelelően milyen méltóságot tulajdonítunk neki. Na tehát, hogy az élet, és mert sorolhatnánk tovább, most itt csak kiragadtam végül is példákat, de látjuk azt, hogy az élet minden szakaszában védelemre szorul az ember. Mert olyan támadásoknak van kitéve, amelyik veszélyezteti őt.
0: Ezt a védelmet hogyan segíti maga a szövetség? Azáltal, hogy létrejött a jó, hogy vagy, azáltal mennyivel segíti az életvédelmet?
1: Ugye látjuk ezeket a jelenségeket, és akkor felfedeztük azt, hogy segítő szolgálatok,

0: hogy a Harkányi Kórháznak a munkatársai boldogan fedezték föl a közös célt és eszközrendszert az irgalmas kórház, a budapesti irgalmas kórháznak az orvosaival és munkatársaival. Tehát, hogy ha csak egy katalizátor szerepet tölt be a szövetség, akkor már a nagyon jó, nagy jó tétemény az, amit letett a társadalom asztalára. Tehát, hogy egyrészt kialakult egy olyan kemény mag, amelyik elkötelezett szakmailag, professzionális és a különböző helyzetekben, szorultságban segítséget nyújtó személyek, szervezetek. Ehhez lehet csatlakozni. Tehát hívjuk a szeretettel az életvédelme területén dolgozókat, személyeket és szervezeteket, hogy csatlakozzanak hozzánk.
1: Azokat is, akik egyébként érdeklődnek az életvédelem iránt, de nem az életvédelem területén dolgoznak? Vagy ez leszűkül?
0: Nem. Tehát természetesen mindaz, aki kíván egyáltalán ebben a munkában részt venni, az természetesen csatlakozzon, és hívjuk, csatlakozzon a szövetséghez. És ez, újra mondom, nem vallási kérdés, és nem vallásos közösség. Persze nyilván felfedezzük azt, hogy ezekre a kérdésekre adott válasz az éppen a keresztény válaszsal azonos. Hát persze, hogy így van.
1: Ennyi reklám belefért, hogy a jóhogyvagy.hu oldalán tudják megnézni az érdeklődők a jelentkezés lehetőségét. Azon kívül, hogy ez egy segítő szervezet, összeköti a különböző szervezeteket, önmagában véve proaktív is, vagy csak reaktív?
0: Marti Zoltán ül velem szemben, aki egy nagyszerű média szakember, és hát a te feladatod például az, ami mutatja, hogy mi a szövetségnek az egyik nagyon fontos területe, ahol a tevékenységét ki kell fejteni, hiszen nem titkolt, kezdettől fogva meglévő célunk az, hogy az életvédelem ügyét egyáltalán, mint sorskérdést, mint létkérdést bevigyük a társadalom köztudatába. Nincs ott. Tehát fogalmuk nincs róla, hogy mit jelent az emberi személy méltósága és az ahhoz tartozó védelme. De itt hangsúlyozottan nem arról van szó, hogy a kutyát hogyan sétáltatják a babakocsiban. Nem arról van szó, hogy hogyan válik a segítő állat, ugye, amelyik segítséget nyújt a pszichológiai válságban az egyes személyeknek. Nem arról van szó, hogy klímapolitika vagy környezetvédelem, hanem itt az emberről, magáról van szó. Most ugye, mivel ma a kommunikációnak az egyik legfőbb területe az nem az, amit mi, főleg az idősebb nemzedék ma tud használni, ezért szükségünk van arra, hogy a fiatal nemzedék, amelyik ezzel az eszköztárral magától értetődően természetesen bánik, segítségünkre legyen, hogy az üzenetünk az eljusson minél szélesebb körben és körhöz. Tehát nagyon szépen köszönjük Marti Zoltánnak azt a segítséget, amit céljaik elérése érdekében.
1: Azért jó, a rádió műsorban nem látszik, hogy ironkodok, mert nem magamra akartam természetesen a figyelmet irányítani, hanem sokkal inkább talán arra, hogy ez túlmutat önmagán azt, hogy egy szervezet segít-e olyan szervezeteknek, amelyek az életvédelemmel foglalkoznak, és inkább az egy izgalmas megközelítés számomra, hogy van-e arra lehetősége, ereje és ideje arra, hogy ő maga alakítsa a közvéleményt. Egyáltalán feladata-e?
0: Persze. Mindenképpen feladata. Hát ez a céljaink között az egyik első. Tehát, hogy megismertessük ezeket a szervezeteket, akik dolgoznak, de sokszor partikuláris és nagyon szűk társadalmi réteget vagy csoportot érnek el. Tehát ahhoz, hogy mi segítsük azt, hogy ismerté váljanak, ez a szövetségnek az egyik fő célkitűzése. De fontos célunk az is, hogy a döntéshozókig eljusson az igény az életvédelemmel foglalkozó szervezetek, szakmai közösségeknek az érdeke és a munkájának a súlya, az eljusson a döntéshozókig, és támogatást élvezzenek. Vagy képzéseket tartunk, szervezünk. Az edukáció az egyik nagyon fontos eszköze a mi munkánknak, hogy rányíljon az embereknek a szeme arra, hogy mit jelent az életünk maga, vagy az élet titka.
1: Hogyan fogadták a különböző szervezetek ezt a kezdeményezést, és amit említett a műsor első részében, hogy Bíró László püspök, hogyha pont ebben a műsorban, még egy korábbi adásban mondott önnek, hogy az volt az első tapasztalat, hogy alaposan összevesztek az életvédők egymással. Sikerült-e azóta az elmúlt évtizedekben, hiszen arról van szó, évtizedekről, ha nem is teljesen kisimítani, de azért legalább csillapítani a hullámokat az életvédők között?
0: Nem tagadjuk,

0: azt, hogy kezdetben sokféle gyanú vette körül a kezdeményezést. És hát mint ahogy annyiszor is tapasztaljuk az értelmiségi körökben is, hogy védik a maguk köreit. Tehát a maga projektjét félti és védi. Folyamatosan alakult ki annak a meggyőződése, hogy egységben az erő. Tehát ha magányos harcosként küzdünk, akkor messze nem tudunk olyan hatékonyak lenni, mint akkor, amikor egységet mutatunk, vagy egységet alkotunk. Ez ennyire egyszerű. Valóban egységben az erő. És így lépésről lépésre alakult ki mindenkiben ennek a meggyőződése, hogy fogjunk össze. Mert akkor sokkal hatékonyabb a munkánk és a gyümölcse.
1: Most, amikor beszélgetünk 2026 áprilisában, hogyan látja, milyen eredményeket értek el ebben a, hát tulajdonképpen 2,5 évben, amióta van a szövetség?
0: A szövetség tagjait tekintve több mint 100 komoly szervezet és személy az, akik kapcsolódtak és tartoznak közénk. Hogy csak egyet-kettőt említsek, a Védőnök szakmai szervezetének a vezetője és tagjai. A Védőnökről azt szerintem kevesen tudnak róla, hogy milyen csodálatos munkát végeznek, és hogy milyen hatást gyakorolnak, nem csak az édesanyák, szülő édesanyák, vagy a gyermekek gondozásával, hanem a családok gondozásával és kísérésével. És hogy milyen nemzeti büszkeségre ad okot a védőnői hálózat, vagy szolgálat, hiszen ez Hungarikum, vajon tudják-e az emberek, a hallgatók, tudják-e azt, hogy ez Hungarikum? Tehát 1900-as évek elején alakult meg a Magyar Védőnői Hálózat, szolgálat, amelyik ingyenes szolgálat, minden településen jelen van, és segíti a családoknak az életét. De jelen van az iskolákban, jelen van az intézményekben is, tehát utolérhetőek azok a szakemberek, akik elkötelezetten segítik az élet kibontakozását, és kísérik is annak az alakulását. Ezzel kapcsolatban van egy csodálatos példaképünk, akinek a boldogálvatását is elindítottuk most. Wagner Viktóriának hívják, egy szociális testvér volt, aki az Alföldön roma pasztorációval és szolgálattal is, tehát cigányoknak a szolgálatával is foglalkozott, az életének ez egy jelentős súlya és súlypontja. És hát rajongva követték őt, és mindenben kérték a segítségét. Tehát jobban bíztak benne, mint a saját édesanyjukban, édesapjukban. És mindenféle ügyben fordultak hozzá, és ő neki mindig nyitva volt az ablaka, amin keresztül a segítséget anyagilag is, materiálisan is nyújtotta, és mindig nyitva volt az ajtaja, ablaka, szíve, ahhoz, hogy együtt szenvedjen a szenvedőkkel. Ugye ez a milyen szép a magyar nyelv is annak a kifejezése, hogy együtt szenvedni, az a szimpátia, az a szimpatikus ember, aki tud együtt szenvedni. Na hát ő egy ilyen példakép, aki az életvédelemnek a területén egészen kiemelkedő személyiség.
1: Azt javaslom, hogy most hallgassunk egy kis zenét, és utána pedig innen folytatjuk a beszélgetést Osztia Zoltán atyával.

0: Önök itt a Mária Rádióban továbbra is a belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia a rendszeresen megjelenő hallható műsorát hallják. Én Marti Zoltán vagyok, és ez azért van, mert vendégünk az állandó kérdező Osztia Zoltán plébános, hogy dicsertessék a édes
1: részét.
0: Örülök, hogy továbbra is tudunk beszélgetni a zene után. A műsor első részében az életvédelem teológiájáról beszélgettünk, utána a Jó hogy vagy életvédők szövetségéről. Most egy pici Zoltán atyára tenném a fókusz, úgyhogy ismerve Zoltán atyát, ez inkább az életvédelemről szól majd továbbiakban is. Hogy van mindenre ideje Zoltán atyának? Tehát a Jó hogy vagy életvédők szövetségével kapcsolatos feladatokra, és minden, ami életvédelem, arra hogyan talál időt?
1: Ez az embernek arra van ideje, amire akarja, hogy ideje legyen, és amit fontosnak tart. Lényeges volt az életem folyamatában és a papi szolgálatomban, hogy felfedezzem azt, hogy kell a közéletben részt venni. Ez újra és újra téma, és újra vita terepe, hogy politizáljon-e a pap, vagy hogyan vegyen részt a közéletben, hogyan nyilvánuljon meg erkölcsi kérdésekben, templomfalai között, vagy szószékről, vagy megtalálja azokat a fórumokat, amelyeken keresztül az egyház hivatott tanítójaként köteles kinyilvánítani az egyház állásfoglalását. Szoktam föltenni a kérdést, hogy szíveskedjenek mondani egyetlen olyan témát, ügyet, a személyes vagy a közösségi életünket illetően, amelyikre nézve ne lenne Jézusnak mondani valója. Egyelőre még én ilyen választ 45 éves papságom és 20 éves készelnökségem alatt nem kaptam ilyenfajta témát megjelölő választ. Most ha pedig az egyház tanítója vagyok és Jézus evangéliumát kell képviselnem, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy kutya kötelességem megnyilvánulni, és nem csak a szószékről, mert onnan viszonylag azért arányában nagyon keveseket érek utol, míg Marti Zoltán segítségével pedig ezre, ez nagyon megrendítő egyébként, hogy a plébánia Facebook oldalán ezreket érünk el, 6000 ember követője a plébánia Facebook oldalának, a templomban 60, a maximum pár száz embert érek utol.
0: Ez valahol szomorú is, nem egyébként? Már az utóbbi szám, nem az előbbi.
1: Igen. Jó, csak hát figyelem kell, ez a valóság, tehát következőképpen figyelembe kell vennünk ezt. Tehát ennek a fölismerése, ez nyilván arra vezetett engem, hogy ne politiz, ugye itt nyilván a liberális ideológia megint összemosott mindent. Más a politizálás, más a közéletben való és a közéletet érintő ügyekben való véleményalkotás vagy tanítás, és más az erkölcsi ügyeket eligazítani. Nagyon érdekes volt, most a napokban beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy az elmélet nélkül tévelyeg a gyakorlat. Még egyszer. Az elmélet nélkül tévelyeg a gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy nekünk van elmélet, nekünk van tanítás, nekünk van biztos igazodási pont Krisztussal és az ő evangéliuma, és ebből le kell tudnunk vezetni a gyakorlatot. Milyen furcsa, hogy a papot egyrészt az a vád éri, hogy hát csak ilyen teológiai, nem tudom, fikciókat, meg unalmas, mert csak nem tudom, valami elméleteket mond, és kit érdekel a teológia, vagy ki ért ahhoz hozzá, pláne a mai nyelvezet használatát illetően. Ha megnyilatkozunk, vagy kimegyünk a templomból, és ott megnyilatkozunk, vagy a szószékről tanítunk, akár erkölcsi ügyeket érintve, akkor pedig a hívek fölhördülnek, és meg vannak botránkozva, és kimennek a templomból. Na most akkor mit csináljon a szerencsétlen pap? Na hát én úgy döntöttem, hogy természetesen ezekben az ügyekben megnyilvánulok, tanítok, mert ez a dolgom, és igenis Krisztus evangéliumát az gyakorlattá kell, hogy fájék, tehát igenis a gyakorlatot is kell hirdetnünk. Ezt nagyon szeretném még egyszer ugye elmondani. Hongyulára emlékezzünk. Ugye ő volt az, aki beküldött fiatalokat diktafonnal a templomba, hogy adatokat gyűjtsenek a papok ellen. Mit prédikálnak, vagy miről beszélnek a papok. És ettől kezdve mélyen sikerült belevésni nem csak a társadalom, hanem a hívek tudatába azt, hogy a pap ne politizáljon.
0: Mindez a rendszerváltás után néhány évvel, csak hogy el tudjuk helyezni ráadásul.
1: Így van. Tehát ez egy rettenetes olyan manipuláció volt, ami valóban a templom falai közé szorítja az egyházat, ezzel pedig a küldetését nem hajtja végre, vagy nem végzi el.
0: Magát a beszélgetésünket túlfeszíteni, de érdekes, hogy addig zavarja általában liberális oldalt, amíg egy pap vagy egy lelkész politizál, ameddig mást mond, mint amit ők. Onnantól kezdve, hogy azt mondják, amit neki szimpatikus, onnantól kezdve már nem baj, hogy politizál, de ez most túlfeszíteni azt hiszem a beszélgetésünk.
1: Jó, de tegyük meg még egyszer a különbséget. Tehát nem pártpolitikáról igen, van szó. Nem a magyar vagy a napi politikai csatározásokba való beavat. Én nem vagyok politikus, valóban nem vagyok az. De a közügyeket és az erkölcsi kérdéseket érintő közös nehézségeinkre az evangéliumi választ köteles vagyok hirdetni.
0: Igen, köszönöm a pontosítását, és igaza is van. Ebben a 45 éves papi pályafutásban azt hiszem, hogy ez maga az életvédelem, alapvetően a papság, tehát maga az életvédelem. De önnek lehetnek olyan napjai, amikor egy nap alatt látja gyakorlatilag az élet szinte összes fontos állomását, a keresztelőtől, a házasságon át, a temetésig. Hogyan alakította Zoltán atya személyes életét az a nem akármilyen hivatásbeli megtapasztalás, amit ön minden nap lát?
1: Jó Isten, ma is művel csodákat. Ez nem igaz, hogy csak az evangéliumi híradások az, amikből kiderül, hogy Jézus valóban a szabadító, valóban a megváltó és csodákat művelt. Ma is műveli a csodáit az emberi lelkekben. És ez valóban a különböző élethelyzetekben, mindenféle élethelyzetben tapasztalható. Ezek a csodák azok, amik visszahatnak ránk papokra. Tehát amikor látom, hogy a Jóisten kegyelme mire képes az emberben, akkor az engem is formális, engem is megerősít, illetve hát nyilván arra is erőt ad, hogy a még elkötelezettebben, még hitelesebben, még inkább azonos legyen az elmélet és a gyakorlat az én életemben, ezt már számon fogja kérni rajtam a Jóisten, hogy végezzem a magam papi szolgálatát. Tehát ez hozzátartozik a papi lét és identitásnak a lényegéhez. Ez az egyik fontos mondani való. A másik, hogy kapcsolatban vagyok az emberekkel, sokakkal, nagyon sokakkal. Ez a papságunknak az egyik legnagyobb ajándéka, és ezen belül a közéleti szereplést is ezt még megerősíti, vagy kitágítja a kört. Rengeteg emberrel, és mindenféle korosztályú és élethelyzetben élő emberrel vagyok kapcsolatban. Tehát látom az ő nehézségeiket, küzdelmeiket, sikereiket, kudarcaikat, a kegyelemnek a működését, és ezek a szeretett kapcsolatok, és az, hogy én olyan eszközöket kaptam a kezembe, amivel segítségükre tudok lenni, ez az, ami az embert megerősíti, és nyilván a hivatásának a gyakorlása, vagy küldetésének a gyakorlásában még inkább elkötelezetté vagy buzgóvá teszi.
0: Vannak olyan történetek, fel tud idézni olyan történeteket, ahol találkozott személyes életutakon keresztül az életvédelem nehéz kérdéseivel?
1: Igen. Hát, hogy ne menjünk túlságosan messze, a háború. És a háború sújtotta családok, emberek, közösségek, magyar nemzetnek a tagjai, magyar nemzettestnek egy jelentős része, az, akik a háború áldozatai ma. Ha az életvédelemnek ma aktuális terepét nézzük, hát akkor a háborúban az ember életének a védelme és a méltóságának, az emberi személy méltóságának a védelme ilyen. Amikor most nemrégiben beszélgettünk és beszélgetünk kárpátaljai magyar barátainkkal, és ők beszámolnak arról, hogy napról napra mit élnek át, hogyan élnek ott a háború. És miközben itt politikusok azt mondják, hogy itt nincs háború és nem jár veszéllyel, akkor vajon mit élünk át? És ha van bennünk valódi szolidaritás, nem az, ami degradálta a fogalmat és az életvalóságot, életmegnyilvánulást, az ideológia. Van bennünk valóban szolidaritás, a szívünk szorul, és mindent megteszünk ettől kezdve annak érdekében, hogy segítségére legyünk a rászorulóknak, vagy az életük veszélyeztetett helyzetben van, tehát azoknak, akik nemzettestnek a részei, vagyis véreink, és most ilyen helyzetben vannak. Ez az egyik. A másik, amikor a jegyeseket oktatom például. És akkor tapasztalom azt, hogy buzgón érkező jegyesek egyszer csak elmaradnak. És akkor kiderül, hogy miért maradt el. Hát azért maradt el, mert az egyik családnak vállalkozása van, vagy zöldséges vállalkozása van, és a jegyestől, majd mint leendő házastárs, elvárják, hogy álljon be a pult mögé. De ő azt mondja, hogy hát ne haragudjon, de neki más az alkata, ő ezt nem tudja vállalni. Ja, hát akkor nem lesz házasság. Igen, nem, de jön a gyerek. Na most akkor mi lesz ebből? Elmarad a házasság, jön a gyerek. Akkor az asszonynak az édesapja, aki a kizárólagos családfönntartó, aggodalmában szívinfarktust kap, meghal, és akkor jön az abortusz, mert a gyereket meg akkor hogy fogja fölnevelni. Tehát ilyen drámai helyzetekkel találkozunk, és hát ilyenkor van az igazán, amikor a segítséget, a szentségi szolgálatot kell igénybe vennünk. Vagy éppenséggel azokat az extravagáns megoldásokat szemléljük, amelyiket emlegettem már akár a temetés kapcsán. Hogy mit jelent az emberi személy méltóságának a tisztelete, amikor a saját családtagjának az életével szembesül. Nagyon érdekes látni azt, hogy sokszor kérjük azt, hogy mindahányszor kérjük azt, hogy a búcsúztatás azért személyes legyen, tehát valamit foglaljanak össze, írjanak, hogy a szeretett családtag, az édesanyjuk, az édesapjuk, vagy a más családtag, ott mi jellemezte leginkább? Tehát mi az, ami az ő életét leginkább jellemezte, mozgatta, és meghatározta. És akkor nagyon érdekes látni, hogy a családtagok valami szakmai életutat írnak le, vagy pedig ismerve őt az ő bensőjében, beszélnek a hitéről, beszélnek a családi kapcsolatról, beszélnek arról, hogy mi volt a hobbija, vagy milyen lelkületű ember volt a személyi értékeit tekintve. És akkor az ember rá tudja irányítani a figyelmet, hogy de tényleg ez volt az, ami a legfontosabb, és ami összekötötte őket, hogy milyen kitüntetései voltak szakmai útját illetően. Sokféle élethelyzetben találkozunk. Vagy a gyerekeknek a kiszolgáltatottságával rettenetesen megrendítő, amikor beszélgetek gyerekekkel is. Hát ugye ma ez a széttöredezett családoknak a helyzete, és az ebben élő gyerekeknek a helyzete szívszorító. Amikor meg tudom kérdezni azt tőlük, hogy hát akkor most két pizsamád, meg két fogkeféd van itt is, meg ott is, anyánál, ahol van egy másik pasas, az apánál, ahol van egy másik asszony, akinek igazából se itt, se ott nem vagy igazán otthon, meg itt is egy kicsit útban vagy, meg ott is, és akkor az egyik hétvégén itt vagy, de nem igazán otthon, a másik hétvégén ott vagy, de nem igazán itthon, hajléktalan, hontalan. Tehát biztos, hogy a hajléktalanság az nem az Erzsébet híd alatt kezdődik, hanem ezek a szegény gyerekek esetében. Milyen segítséget kell adnunk ahhoz, hogy ezek a gyerekek valahogy a sebekből gyógyultan tudjanak fölnövekedni, és érett személyiséggé tudjanak válni.
0: Mennyire nehéz Zoltán atyának ezeket a sorsokat, történeteket cipelnie magával? Mennyire cipeli egyáltalán magával, hogy le tudja tenni Isten elé ezeket a sorsokat, életeket? Hát,
1: nyilván ezt kívülről is lehet látni, hogy mi az egyetlen megoldás, de a pszichológusok is mondják ezt, hogy bemosakodni és kimosakodni. Ez számunkra is nyilván igaz, mert ha valóban van szívünk, és valóban van bennünk szolidaritás, hát akkor az pillanatokat nagyon gyorsan záros határidőn belül agyon nyomna. Tehát elkeserítene és kétségbe ejtene. És nyilván érezzük azt, hogy mennyire emberileg tehetetlenek vagyunk. Tehát ha nem a Jóisten követeként, a szentségek gyógyító erejével közeledünk ezekhez az élethelyzetekhez és nehézségekhez, akkor a tehetetlenségnek ez a szörnyű nyomasztó súlya, ez agyon nyom minket. Tehát csak is az a lehetőség, hogy a Jóistenre bízzuk imádságban őket. Én megteszem azt, amit rám bízott az Úr Jézus, és itt elsősorban a szentségi szolgálat és az imádság szolgálata az, ami a miénk, és aztán rábízzuk a Jóistenre. A Szentlélek ott fúj, ahol akar, és ő az, aki tud igazán gyógyítani. Ezt magam is a személyes életemben is átéltem.
0: És ilyenkor, amikor az ember letesz egy ilyen nagy terhet, egy ilyen sorsot, mint amit említett például a hölgy, akinek az édesapja infarktust kap például, az ad Isten egy lelki megnyugvást, ad egy békét olyankor az embernek? Vagy mit érez olyankor az ember, amikor Isten elé tud vinni egy ilyen nehéz sorsot?
1: Hát teljesen nem tudjuk azért levetni ennek a terhét. Az az igazság, hogy az ember benne van ezekben az élethelyzetekben maga is, és teljes mértékben nem tudja ezt kiiktatni az emlékképeiből, vagy az érzelmei közül, de minden esetre a föloldás az mégiscsak az, hogy ez a Jóisten ügye, ez Jézus ügye, mert ő a megváltó.
0: Azt hiszem, ennél szebb befejezés nem is illik egy ilyen beszélgetéshez. Nagyon szépen köszönöm Osztály Zoltán atyának a beszélgetést.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Önök a Belvárosi Nagyboldogasszony főtéblánya a rendszeresen jelentkező műsorát hallották. További kellemes rádiózást kívánunk. Marti Zoltán voltam. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az élet forrása, táplálékunk és barátunk az Oltári Szentség című műsorunkat hallották.
1: Hírpercek.
2: Emléktáblát avattak Boros Fortunát ferences szerzetes vértanú tiszteletére Zetelakán. A temesvári egyházmegye minisztránsai zarándokoltak Mária Radnára. Az avilai Nagyszent Terész templomban is levetítették a Mária Örökútja című dokumentumfilmet. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A zetelaki születésű Boros Ferenc Fortunátra az erdélyi ferences rend tartomány egykori provinciálisára, történészre, íróra és vértanúra emlékeztek június 7-én vasárnap szülőfalujában. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatott be szentmisét. Cserkészek sorfala között vonultak be az ünnepi szentmisére a zetelaki Szent Kereszt megtalálása plébánia templomba az egyházi elöljárók és az asszisztencia. A szentmise után a megemlékezők közül sokan népviseletben kereszt aljában vonultak Boros Fortunát egykori szülőházához, amelyet életében gyakran felkeresett, és ott emléktáblát avattak a kommunista diktatúra áldozatul esett ferences szerzetes tiszteletére, olvasható a Magyar Kurírban. Az eseményen megemlékeztek többi ferences szerzetesről is. Az emléktábla avaton Urbán Erik ferences tartományfőnök mondott beszédet. A szeress és szolgálj mottót kapták útra valóul a temesvári római katolikus egyházmegye minisztránsai zarándokutuk és találkozójuk alkalmával, amelyet június 6-án szombaton tartottak az Arad megyei Mária Radnán. Az oltár körül szolgáló gyermekek és fiatalok, plébánosaik, hitoktatóik, szüleik és nagyszüleik kíséretében érkeztek a kegyhelyre, így a minisztránsok zarándoklata egyben a családok és közösségek ünnepévé is vált, tájékoztatott a Magyar Kurír. Az érkezést követően a jelenlévők 10 órától szentmisén vettek részt a Mária Radnai Bazilikában. A zenei szolgálatot az újszentesi plébánia Angelis gyermekkórusa végezte. A délelőtti lelki programokat követően közös ebéd után a szórakoztató programok következtek, a nap végén minden jelenlévő egy karkötőt és egy kis keresztet kapott emlékbe. A minisztránsok zarándoklata közös imával zárult. Szűz Mária szeplőtelen szíve ünnepén június 13-án szombaton este bemutatták a Mária Örökútja című dokumentumfilmet az avilai Nagyszent Terész templom hittantermében, tudósította szerkesztő. A film több mint 1500 éves Mária kultusz európai kulturális és spirituális jelentőségét mutatta be. Az alkotás személyes és történelmi szemszögből kalauzolja a nézőt, miközben fizikai és lelki zarándoklatra hív. Az út Magyarországról, a Boldogasszony országból indul, majd Olaszország, Horvátország és Portugália ikonikus Mária kegyhelyeit érintve tér vissza hazánkba. A film után találkozásra és beszélgetésre került sor az alkotókkal, Farkas István lúpusz atyával, piarista szerzetessel, a dr. Tari János rendező, operatőrrel és Entót Ágnes művészettörténésszel. A beszélgetést a templom kápolnája Alpeg Gergely atya moderálta.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mikrofonnál Gál Mészáros Rékát hallják. Felvidéki beszélgetés című műsorunk következik. Komáromi stúdiónkban két fiatal hölgyet köszönthetek, Saláta Nikit és Dékány Zsuzsit. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és mindjárt arra is meg foglak kérni, hogy mutassátok be ti a mai témánkat.
4: A női körről fogunk ma mesélni. Most januártól indult a Komárom báza neve, hogy Felvidéki Korona Klub, és ez Budapestről indult. Ott indította tavaly egy évvel ezelőtt Csókacakó Anikó, aki egy életvezetési tanácsadó, és én hozzájártam életvezetési tanácsadásra, és neki az Isten a szívére helyezte, hogy indítson egy ilyen női kört. Ugye trénerként is dolgozik, meg életvezetési tanácsadóként is, és akkor akár ilyen non-profit dolgot, ahol így olyan közeget teremtünk a nőknek, egy ilyen biztonságos közeget, ahol önmaguk lehetnek, ahol megoszthatjuk egymással az örömeinket, bánatainkat, ugyanakkor nincs kibeszélés, nincs egymás kioktatása, hanem csak tényleg egy ilyen biztonságos tér van, ahol egymást erősíthetjük, és egymásnak ilyen támogató hálói lehetünk. És mivel nekem ezt szintén annó egyik barátnőmmel, aki mentálhigiénés dolgozatot írt, indítottunk a Covid alatt egy ilyen online női kört, ahol bibliai női alakok életét vizsgáltuk, és a mi életünkre próbáltuk meg levetíteni, hogy kivel hogyan tudunk azonosulni. És mikor ez így befejeződött, ez a projekt, akkor így egy ilyen űr maradt bennem, és így azóta egy Isten így munkálta is ezt bennem, hogy a szívemre helyezte, hogy azért itt kellene Komáromba valamit. Meg így akikkel beszéltem, hölgyekkel, vagy kapcsolatban vagyok, akkor ők is mondták, hogy hú, milyen jó lenne, hogyha megint lenne valami. És akkor én megkérdeztem az Anikótól, hogy megengedi el, hogy ezt így egy az egybe áthozzuk ide Komáromba, mert nekem nem tetszett az egésznek a felépítése, a koncepciója, a lelkülete, és akkor így azt mondta, hogy persze, hogy a részéről ez rendben van, úgyhogy akkor bele is kezdtem november-december tájékán a szervezésbe, felkértem a Csifár Ildikót, ő az egyik jobb kezem, aki segít ezeknek az alkalmaknak a megszervezésében, és így indult ez a női kör.
3: Milyen gyakran találkoztok, és hogyan zajlanak ezek az alkalmak, illetve hányan vagytok eddig?
4: Hát az alkalmak azok havonta egyszer vannak, mindig előre meghatározott időpontban. Igyekszünk tartani a hónap második vagy harmadik szombatját, mikor hogy sikerül, de ezeket így előre le vannak fixálva azért is, mert ugye a termet is, ahol vagyunk, most jelenleg az Icsi pont ad helyet ennek a női körnek, de előre le kell így foglalni. Mindig szombaton 10-től 1-ig tart az alkalom, és így 9:30 van az érkezés, hogy már 10-re el tudjuk kezdeni. Átlagban ilyen 12-13-an szoktunk lenni, volt, hogy már 17-en is voltunk, úgyhogy Istennek hála tényleg, mert ez az ő munkája, és így meg az alkalomnak olyan a koncepciója, hogyha még ezt így elmondom, hogy 10-től elkezdjük, akkor van ilyen egymásra hangolódás, hogyha vannak új tagok, akkor vannak ilyen ismerkedős játékok, vagy ilyen visszacsatolás az előző alkalomra, aztán vannak ilyen elmélyülős kérdések, vagy kreatív feladatok, például hatékony és léleküdítő gyakorlat volt, amikor körbeültünk, és mindig felállt egy hölgy, és mindenki, aki ült, mondott róla egy dolgot, ami tetszik neki rajta, vagy benne, tehát egy valami külső, vagy belső pozitív tulajdonságot, és például sok mindenki olyan dolgokra kapott visszajelzést, amit ők nem láttak magukban szépnek, vagy nem láttak magukban értéknek, és ezáltal ez ilyen meg is hatódtak aztán így a hölgyek. Szóval van egy ilyen önismereti része is, meg egymásnak ilyen visszajelzős része. Utána van szünet, nasi szünetnek hívjuk, amikor is kávé, teá, süti. Itt a nasiról mi a szervező gondoskodunk, mert az a lényeg, hogy aki ide jön, királynőként érezze magát, hogy már neki nem kell itt semmit tennie, csak lennie. Igen, szóval, hogy így egymás meg Isten jelenlétében.
5: Tehát most már ne a kötelességeiben éljen, hanem ezt egy kicsit le tudja magáról.
4: Igen, hogy itt a csöpet meg tudjon pihenni, fel tudjon töltődeni. Ez kb. Ilyen fél óra szokott lenni, attól függ, hogy hogy állunk időben, és a második részbeállási után pedig van mindig egy interjú, és az interjú azt ugye az elején első alkalommal januárban Anikó volt, akit meginterjúoltunk, meg az alapítótag, aki elmondta a víziót, elmondta a célt, hogy honnan is indult ez. A második alkalommal engem interjúoltak, a harmadik Csifári Adikó, és most a negyedik alkalommal úgy oldottuk meg az interjút, mivel senki nem akart a jelenlévők közül nem jelentkezett interjú alannak, hogy a helyszínen levők neveit felírtuk egy cetlire, és akkor onnan húztunk, és akkor Csifári Adikónak mindig vannak ilyen jó kérdések előre elkészítve, és akkor ő általa kérdeztük az egyik hölgyet. És egyébként nagyon jó lett, mert volt lehetőség arra is, hogy aztán mindenki kérdezzen, szóval nem csak ezek a kérdések voltak feltéve, amiket Ildikó kérdezett, hanem mi is kérdezhettünk, és nagyon-nagyon szerintem élvezetes volt, meg jó volt. Én hiszem azt, hogy minden nő tud inspiráló lenni egymás számára, szóval nem kell ahhoz, nem tudom, sikeres vállalkozónak, vagy művésznek lenned, hogy te tudjál példa lenni más számára, és éppen ezért is csináljuk ezeket az interjúkat, hogy mindenkinek megmutassunk az életéből egy olyan szeretet, amivel inspiráció lehet a jelenlévőknek, tehát, hogy vagy ami az erőssége, és ugyanúgy aztán megkérdezzük, hogy mi az, amivel esetleg küzd, vagy ami nehézséget okoz még neki, hogy így jobban tudjunk kapcsolódani, mert ugye tökéletes, ez annyira nem tudom kapcsolódni, de hogyha látjuk, hogy valaki hasonló dologgal küzd, mint mi, akkor az olyan emberibb. Minden alkalommal készülünk egy kis ajándékkal, vagy ez egy könyv, vagy ez egy ilyen levél, ilyen apróság, és ezt aztán szétosztjuk a jelenlevők között, és a végén pedig imádkozunk is egyet közösen, és ezzel van lezárva az alkalom.
5: Köszönöm szépen, Niki, hogy ezt kifejtetted nekünk. Zsuzsi, én azt kérdezném tőled, hogy te hol hallottál ennek a körnek a létezéséről, illetve mi motivált, hogy te magad is elnézz oda, hogy mégis számodra mit adhat, és mit adott végül?
6: Hát én egészen pontosan Nikitől hallottam ennek a körnek a megalakulásáról, és már amikor tervben volt, már akkor is, hogy készül egy ilyen összejövetel, nagyon-nagyon megfogott az, hogy talán ez így, ahogy Niki elmesélte, formailag is egészen más, mint egy hagyományos baráti vagy ilyen barátnői találkozás. Megfogotta az az egész koncepció, hogy milyen értékekre épül. Nagyon jó érzés volt azt megtapasztalni, hogy ez az összejövetel egy ilyen felszabadító, felüdítő érzést adott, ugyanis amikor ugye képzeljük el, hogy készülünk egy baráti összejövetelre, akár nálunk, az otthonunkban szervezzük ezt, akkor ugye aggódunk, feszültek vagyunk, amiatt, hogy ez jól sikerüljön, minden rendben menjen, minden ott legyen az asztalon, és mindenki jól érezze magát, vagy hogyha mi megyünk máshova, akkor aggódunk azon, hogy mit vigyünk, hogy nézzünk ki, milyen lesz majd, hogy viselkedjünk, és hát egy ilyen feszültséghelyzet azért mindegyik találkozónál úgy fent áll. Itt pedig nagyon tetszett az, hogy ugye a legapróbb szikrája sincs aggodalomnak, hogy feszültségérzetnek, hanem teljesen elengedve, felszabadultan tudunk itt lenni, igen, egymás társaságában, és akkor zajlanak ezek a beszélgetések, az interjúk, ugye teljesen más hangulata van ezáltal ennek az összejövetelnek, mint egy hagyományos baráti összejövetelnek.
5: A fő különbség talán akkor éppen ebben rejlik, hogy nincs benne ez a plusz teher, megfelelési kényszer.
6: Igen, ezt elengedhetjük.
5: Igen.
6: Ezt elengedhetjük szerintem.
5: Ugye, mégiscsak egy női körről van szó. Azért lehet, hogy ez egy sztereotípia, de azért időnként a rivalizálás is elő szokott jönni egy női társaságban. Hogyan lehet ezt mégiscsak megelőzni, hogy valamilyen szikrája is előjöjjön, mert azért a lelkünk legmélyén időnként akaratlanul is megszólal az a bizonyos hang, amit lehet, hogy nem szeretnénk. De nálatok ezt hogy tudjátok megelőzni?
4: Hát úgy, hogy Istent hívtuk be elsőként, és nagyon sokat is imádkozunk, meg előtte imában hordozzuk az alkalmakat. Kérjük az imába Istent arra, hogy tudatosítsa bennünk azt, hogy mi csak eszközei vagyunk, szóval, hogy az alkalom sikeressége sem rajtam múlik, vagy Ildikón, vagy a lányokon, akik eljönnek, hanem hogy engedjük, hogy Isten munkálkodjon. Amikor nem egóból csinálsz valamit, hanem így teljesen szolgálatból és másokért. És talán így lehet kiküszöbölni azt, hogy ne legyen rivalizálás, amikor ez a szolgáló lelkület van bennünk, úgyhogy természetesen behívjuk Istent, és imádkozunk ezért az alkalmakért.
5: Az eddigi beszélgetésünkből is azért jól látszik az egésznek a lelkülete, tehát nálatok azért alapvető fontossággal bír maga a hét, illetve az Isten kapcsolat, de mégis kik alkotják a közösséget? Feltétel, hogy vallásos legyen, vagy milyen elveknek kell megfelelni, mi az, amit mindenképpen be kell tartania? Vagy kit vártok egyáltalán?
4: Nagyon jó kérdés, köszi. Az egész Korona Klubnak a célja és a mottoja az, hogy megigazítsuk egymás koronáját, mi nők, ami azt jelenti, hogy erősítsük ezt az identitást, ahogyan Isten lát minket, és ezt visszatükrözzük egymásnak. Tehát az identitásunknak, a nőiességnek az erősítése, úgy, ahogyan Isten lát minket ebben, és ugyanakkor, amit mondtam, ez a biztonságos háló, közösség létrehozása, hogy itt úgy lehetsz jelen, ahogy a Zsuzsi is mondta, feszengés nélkül, ahogy vagy, rosszkedvűen, jókedvűen, frusztráltan, és a másik, hogy ugyanakkor támogassuk is egymást, hogyha valakiben megszületik valami álom, akkor egymásnak ilyen hátszelei legyünk. Még ebben nagy segítség, hogy van egy erkölcsi nyilatkozat, amit mindenki aláír, mikor belép, mikor eljön az alkalomra, ami ugye azt foglalja magába, hogy tényleg tisztelettel viselkedünk egymással, nem oktatunk ki senkit, nem javasolunk senkinek, hogyha megosztja a problémát, és hogy jó, most én tudok egy jó pszichológus vagy terapeutát, akkor ide menjél el. És hogy ezt így mindenki eddig tiszteletben tartotta, és mivel, hogy ez nem keresztény női kör, szóval jöhetnek ide olyanok is, akik Istent keresők, vagy még nem hívők, viszont maga az értékrend és a lelkület, amire épül, az keresztény és biblikus, ezért is a végén mindig imádkozunk az eseményeknek. Várunk bárkit, neki vágyik erre, nyugodtan jöhet, nyitott az ajtó, nem kell hívőnek lennie, viszont azzal számoljon, hogy ez az értékrend lesz itt képviselve. És még az a jó benne, hogy ugye minden egyes alkalom, annak van témája, de ezek a témák nem épülnek egymásra, ami azt jelenti, hogy bárki bármikor tud kapcsolódani, meg csatlakozni is, és hogyha valaki mondjuk egyik alkalomra nem jön, akkor az nem azt jelenti, hogy hogy nem úgy maradt ki, hogy ő nem tudna bekapcsolódani a következő alkalommal, mert azok a témák úgy vannak kialakítva, hogy önállóak, és úgy is megállják a helyüket.
5: Tudnátok példát mondani, hogy milyen témák voltak eddig? Zsuzsi, mi az, ami eddig leginkább megfogott téged?
6: Amit Niki említett előbb, hogy kiemeljük egymásban a pozitív, akár belső tulajdonságokat, akár külsőleg, ahogy így ránézünk egymásra, és amit sugárzunk egymás felé, azt elmondjuk egymásnak. Ezzel kapcsolatban az fogalmazódott meg bennem, hogy annyira kevés egyébként az ilyen elismerő közeg így az életünkben, ahol ezt meg tudjuk élni, mert hogy így saját magunknak is nagyon ritkán ismerjük el. Ugye munkahelyünkön akár, ha csak megveregetjük a saját vállunkat, akkor kaphatunk elismerést, mert nem igazán szeretik kimondani az emberek rivalizálás miatt sem, vagy egyáltalán az amiatt, hogy nem figyelnek oda egymásra. Ez a téma, ez nagyon tetszett, hogy emeljük ki egymás pozitív és jó tulajdonságait, ezáltal építhetjük egymásnak az önbecsülését, az önértékelését, mert azzal szerintem nagyon sokan küzdenek.
5: Mi az, ami leggyakrabban érinti a mai nőket, ahogy tapasztaljátok akár a körön belül? Mi az a nehéz súly, ami ledönti a koronákat?
4: Én azt mondanám, hogy az elutasítottság érzéséből fakadó megfelelési kényszer. És a másik dolog a megfelelési kényszeren kívül, amikor minden, de ez is ebből táplálkozik valahol tudatalát, hogy amikor a családér, a környezetér, szóval, hogy mindenkiért mindent megteszek, és magamat hagyom a legutolsó helyre. Én ezt a két dolgot látom, és ez nagyon sok-sok minden, de megjelenik akár abban, hogy nem engedek meg magamnak egy pihinapot. Ha van egy kis időm, akkor nem Bibliát olvasok, vagy alszok, vagy nem tudom, elmegyek sétálni, ami feltöltene, hanem inkább kimosok, meg megfőzök, úgymond magamat az utolsó helyre helyezem, és akkor ezáltal beindul egy ilyen frusztráció, elégedetlenség, hogy de persze, de hogy senki nem figyel rám, de viszont ez emögött szerintem valahol ez a elutasítottság érzés van, és az ebből származó megfelelési kényszer, hogy nekem ezt kell csinálni, mert akkor leszek szerethető, akkor, hogyha körülöttem rend lesz, hogyha mindenki elégedett lesz, nem vagy, hogyha én belehalok nőként, de egyébként körülöttem mindenki rendben lesz.
5: Tehát, ha jól értelmezem, nem az ellen beszélsz, hogy valóban legyünk odaadóak a családunkért, és hogy szeretettel viselkedjünk a gyermekeinkkel, embertársainkkal, nem erről van szó, mert ez természetes része egy női mi voltnak, hogy szeretünk gondoskodni, sőt, belső késztetésünk van rá, ugye? Arról van szó, amikor azt hisszük, hogy csak azért vagyunk szerethetőek, mert ezt megtesszük. Az, hogy önmagunkért szerethetőek vagyunk, mert Isten megalkotott minket, és mert az ő lányai vagyunk, az atya lányai vagyunk, azért vagyunk méltóak a szeretetre, a tiszteletre. Tehát nem a cselekedeteinkért, hanem önmagunk miatt. Jól értelmezem?
4: Igen.
7: Igen, szerintem is így lépten nyomon bizonyítani akarjuk azt másoknak is, saját magunknak is, hogy ügyesek vagyunk, szépek vagyunk, értékesek vagyunk, és itt elcsúszunk sokan. Talán az segítene, ha arra néznénk rá egy kicsit, hogy hát Isten hogy lát minket, hogy Isten felé forduljunk, és megnézzük azt, hogy ő mit mond rólunk, ugye a Bibliában is megtaláljuk, hogy drágának és becsesnek tart minket. Ilyenkor ez tudja szerintem a nőket egy picit kimozdítani, de én is azt látom, és saját magamból is kiindulva mondom, hogy ez a bizonyítási vágy mások felé is, ez ott van bennünk.
5: Néha talán azzal is találkozunk, hogy a külsővel próbálják kompenzálni a saját bizonytalanságaikat, de ha kicsit más szemszögből nézzük, a külső az, hogy adunk magunkra esetleg egy jó smink, frizura, az öltözködésünk, ez valójában a belsőnket elrejti, vagy éppen, hogy kiemeli azt, ami bennünk van?
4: Szerintem a kettő nagyon is összefügg, mert hogy én nagyon sokszor látom, hogy a nők próbálják elrejteni magukat, igen.
5: De foglalkozásban is megemlíthetjük, hogy te ezzel foglalkozol. Ugye
4: szépségápolási és minktárcsadásokon nagyon sokszor látom, hogy a nők így próbálják így véke alá rejteni magukat, meg így, de én szerintem Isten azért teremtette belénk a szépséget, meg a szépség iránti vágyát, mert hogy ő nem akarja, hogy ezt mi elrejtsük, hanem hogy megtanuljuk viselni. És itt szerintem a hangsúlyán megtanuljuk viselni van, ami azt jelenti, hogy azzal, hogyha én olyan ruhát választok, amiben jól érzem magam, hogyha felteszek egy kis sminket, hogyha én ebben jól érzem magam, mert azzal kifejezem az identitásomat, vagy a szépség utáni vágyamat. Nem azért, hogy most én hiúságból, hanem csak, hogy jobb legyen a közérzetem, mert egyébként nem tudom ki, hogy van vele, de sokkal jobban érzem magam, például így, ahogy most vagyok.
5: Hallgatóink otthon nem látják, de csinos.
4: Egy hosszú ruhába, egy picit kisminkelve, mint otthon egy mackóna drágba, zsíros és felkontyolt hajjal, holott járok én is, úgy igen. De hogy a közérzetem az ilyen különböző. Valahol ez szerintem nekünk nőknek felelősség is, hogy úgy jelenjünk meg, és úgy képviseljük ezt a szépséget, amit Isten belénk teremtett, hogy átjöjjön a nőiességünk, az identitásunk, a látságunk, a finomságunk. Szóval, hogy amikor így látsz egy pillangót, akkor abból lejön, hogy ő tudja, hogy pillangó, hogy szépek a szárnyai, kecsesek a lágyak a mozdulatai, és úgy él, igen, ennek tudatában. De amikor így tényleg, hogy elhanyagoljuk magunkat, az valahol szerintem a önszeretetünknek is, és az öngondoskodásunkról is tanúskodik, hogyha valaki például ilyen, most az a szó jut eszembe, hogy igénytelen, csak itt nem akarok senkit megbántani, de hogy amikor így ez az elhanyagolt, mert...
5: Tehát nem is a stílusról van szó, hanem...
4: Igen, inkább ilyen, hogy nincs időm magamra, nincs időm, nem tudom...
5: Kócos, gyűrött ruha, ilyesmire
4: gondolsz? Igen, ilyen dologra. Szóval nem kell ott tip-top lenni sem sminkbe, sem ruhába mindig, de hogy...
5: De ilyennel gyakran találkozol? Gyakori, hogy valaki így jelenik meg mindennapokban?
4: Hát, hogy akár például, ha valaki felvesz egy mackó nadrágot, meg a nadrág, szóval, hogy én szoknyapárti vagyok, nem ítélem el a nadrágosokat sem, mert nagyon praktikus dolog, de hogy egy szoknyában szerintem sokkal jobban megélhető a nőiesség, mint egy nadrágban. Hát meg úgy, nem tudom, a szoknya az eleve ilyen szimbóluma a nőiességnek szerintem.
5: Zsuzsi, te nagyon bólogattál, ezt a hallgatóink nem láthatták. Mi a témában a véleményed? Külső, rejt vagy kiemel?
7: Nagyon összefügg a kettő, a külső megjelenés a belső harmóniánkkal. Szerintem nagyon fontos, hogy ahogy Niki is említette, hogyan nézünk ki otthon a hétköznapjainkban, hogy mit látunk a tükörben, amikor csak egyedül vagyok otthon, veszem a dolgomat, és már is emel a hangulatomon az, hogyha nem zsíros, összekötött konyba látom a hajamat maszkónadrágban, hanem tényleg, hogyha van is valami dolgom, akkor is egy igényes, szép otthoni ruhában vagyok, akár egy laza sminkbe, egy jó hajjal, és ezt sugárzom kifelé.
5: Akkor a családtagok is mindjárt jobban érzik magukat.
7: Igen, kérdettünk. Jobban érzem én saját magam is, és ezt érzik a családtagim is. Sokkal jobban tudunk kapcsolódni a szeretteinkhez azáltal, hogy így növeljük az önbecsülésünket, vagy az önértékelésünket. És itt egy picit megint ránézhetünk Istenre és a Bibliára, hogy picit Isten szemüvegén keresztül tudjuk látni saját magunkat is, és egyébként másokat is, hogy így másokban is tudjuk meglátni az értékeset és a szépet, és pont itt visszakapcsolódva a női körre, így nem csak saját magunkat tudjuk ezáltal emelni, hanem másokat is, egymást is.
4: Még itt csak annyit mondanák, hogy senki ne érts félre, amit mondtam, hogy nem tudom, ilyen tip-top öltözetbe kell járni, hanem inkább az, hogy ami számunk, amiben mi önazonosak vagyunk, és amiben mi jól érezzük magunkat, és hogy ez aztán úgy, ahogy a Zsuzsi is mondta, hogyha mi elégedettek vagyunk a tükörben levő képpel, akkor az belülről kisugárzik és átüt. Valaki lehet egy mackó nadrágba is érezheti jól magát, igen, szóval, hogy mindig inkább ehhez igazodjunk, hogy ami így jó a lelkünknek, amiben jól érezzük magunkat, amiben felszabadultak vagyunk, akkor hagyjuk, engedjük meg magunknak. Nem azért, mert másoknak akarunk megfelelni, vagy most valaki ezt mondta, vagy most valamelyik influencer ezt promózta, hogy most ez a divat, hanem az, hogy találjuk meg azt, ami nekünk, a lelkünknek jó, és ami minket rágyogtat, és támogatja a külsőnk a belsőnket.
5: A ti személyes életetekben volt-e olyan, amikor nagyon válságban volt ez a nőiesség megélése, amikor talán krízisben voltatok, amit akár a női körben sikerült meggyógyítanatok magatokban, vagy akár korábban más szituációkban, megosztható-e? Egy-egy példa.
7: Hogyne. Nagyon gyakori érzés ez, hogy így feljön ez, hogy nálam például, hogy nem vagyok teljesen így megelégedve magammal, vagy volt ilyen régebben is, fiatalon is, tini korban, fiatal felnőttként is, és most is. Aztán a különbség az, hogy melyik korban hogyan tudjuk ezt kezelni és rendbe rakni, de legutóbbi megélésem az anyaság, az anyukaság által, amikor ugye a fókuszunk az nem teljesen sőt, egyáltalán nem azon van, hogy mi van velünk,
5: ez saját, darabig rendjén is van,
7: saját magunkra annyira nem figyelünk ilyenkor oda. Telnek a hónapok, hetek, hónapok, akár évek. Nekem most már a kisebbi kisfiam 4 éves, és tényleg évek tudnak eltelni egy anyuka életében úgy, hogy nem igazán figyel oda magára.
5: Tehát beleragadunk egy kicsit.
7: Igen. És amikor eljön az a pont, hogy akkor ráeszmélünk arra, hogy hoppá, én most így valószínűleg nagyon elhanyagoltam ezt a területét az életemnek, hogy egy picit saját magammal is foglalkozzak, és akkor nem biztos, hogy tetszik az, amit a tükörben látunk éppen, és sokaknak vagy az ideje nem engedi, hogy ezt helyrehozza, rendbe tegye, van akinek már

0: Tehát, hogy azért ezt nagyon fontos lenne így egyensúlyba hozni. Mert így kihat az egész
1: belsőnka. Igen. Sokszor talán a konfliktusaink nem is a másikról szólnak, hanem a saját önérzetünkből fakadó frusztrációkat öntjük ki olykor a családunkban is. Míg én magam nem érzem jól, sok esetben a család se, és hiába várom én a családtól, hogy segítsen engem, hogyha rólam az sugárzik, hogy nem jó.
2: Igen, én ehhez tudnak kapcsolódani, amit te mondtál, köszönöm, hogy nekem nagyon nagy problémám volt már tini korom óta, tehát középiskolás korom óta az önelfogadással, önszeretettel. Ez hát ott kezdődött elsősorban, hogy nagyon csúnya aknés volt az arcom, ezáltal én csúnyának tartottam magam, akkor nem voltam egy éltanuló a gimiben sem, és ezáltal ebből is ilyen önértékelési problémáim voltak, hogy így a matek, fizikál, meg ezek a reáltantárgyak nem mentek, és ugyanígy a családommal ilyen elutasító voltam, mindig fel voltam fuvalkodva, meg így puffaszkodtam, és hogy így bármit kérdeztek, vagy így ők próbáltak valami pozitívat mondani, én ezt nem tudtam elfogadni, és ez pont abból kifolyólag volt, hogy ugye nem tudtam magamat szeretni, és nem tudtam megélni a nőiességemet sem, és hogy így rájuk vetítettem ki, és a családban ezt ilyen konfliktusként is éltem meg, holott szegények nem tehettek róla. Úgyhogy nekem ebbe így Isten, hát így 27 éves koromban kezdte el bennem ezt a munkát. Eddig is formáltam, azt mondom, hogy nem, de hogy azóta így tudatosan, és ez a mai napig tart, ez a nőiesség helyreállítása, meg építése. Szóval, hogy amikor az ember így azt gondolná, hogy jó, akkor ezt már így ki lehetne pipálni, akkor mindig jön valami még mélyebb rétegekről, amire így Isten rámutat, és amin így elkezd dolgozni. Ami, hát amikor benne vagyunk, akkor nem épp a legkellemesebb, de én úgy gondolom, hogy ez egy folyamat, és hogy nem részemről, és az én életemben én ezt nem tudom lezártnak tekinteni, hogy jó, akkor innentől már nőiesség pipa, hanem hogy erősödött, például nekem nagyon sokat segített, hogy megtanultam határt húzni, vagy nemet mondani bizonyos dolgokra, és hogy meg most már, hogyha belenézek a tükörbe, akkor nem egy rúdvarangyos békát látok, hanem egy egy szép nőt, aki elégedett a külsejével, és aki tisztában van az erősségeivel is, és a hiányosságaival is. Viszont ez így évek munkája.
1: Még egy kérdést engedjetek meg nekem. Szerintetek ma mit tudnak tenni egymásért a nők, esetleg a férfiak mit tudnak hozzáadni ahhoz, hogy a nők csillogjanak az ő érdekükben is akár?
2: Én most igyekszek ilyen nagyon gyakorlati dolgot mondani. Az egyik dolog az az, hogy ami mind a két férfiaknak is és a nőknek is javukra válhat. Az egyik dolog az az, hogy fogalmazzák meg a nők is és a férfiak is maguknak, hogy hogyan lehet őket a legjobban szeretni. És ezt írják le ilyen akár vázlatpontokba. Ez összefügg a szeretetnyelvvel is mindenkinek más, szóval például magamra vetítve, nekem nagyon fontos a együtt töltött minőségi idő, és az, hogyha valakivel mélyen tudok beszélgetni, és ebben a beszélgetésben azt érzem, hogy ő nem akar kioktatni, hanem csak ott van jelen. Ezáltal én érzem, hogy elfogadva vagyok, és szeretve vagyok. És hogy fontos vagyok a másiknak. De lehet ez valakinek az, hogy minden reggel, vagy minden főzés után megdicséri a főztjét valakinek. Igen, a férfiaknál ugyanígy, hogy nem tudom, valaki arra vágyik, hogy azt mondja neki a felesége, hogy milyen büszke vagyok rád, vagy milyen ügyesen megoldottad ezt a problémát.
0: Hát én egy ilyen saját példát, megélést szeretnék elmondani erre a kérdésedre, hogy hogyan segíthetjük egymást, nők is, vagy családtagjaink, férfiak esetleg otthon a nőket. Nagyon jó az, hogyha merünk beleállni abba, hogy ha nem tetszik, amit látunk a tükörben, akkor saját magunkon változtassuk, tegyünk rendbe magunkat, a kinézetünket is úgy, ahogy nekünk tetszik, nem azért, hogy másoknak megfeleljünk, hanem tényleg ahogyan jól érezzük magunkat, és merjük felvállalni azt, akik vagyunk, azt a szépséget, amit ahogyan Isten megteremtett minket,

0: hogyan mi valójában tudunk adni és kiteljesedni, akkor is, hogyha anyukák vagyunk, és más teendőink is vannak, sőt, sokkal fontosabbnak tartjuk azokat a teendőinket, ahova akár az elhívásunk szólít, vagy akár az anyaság miatt, akár a háztartás miatt, akkor is tartsuk fontosnak ezt a részét is az életünknek, mert hogyha ott vannak a gyerekek, ha én a sajátjaimra gondolok, gyakran van az, hogy ők bókolnak nekem. Ugye a kisgyermekek nagyon őszintén és tisztán, és tudják is észrevenni és kimondani a szépet maguk körül, és meg szoktak engem dicsérni, hogy anya, van ilyen ruhád is, nagyon szép, anya, nagyon csinos vagy most, és így rácsodálkoznak, hogy szép vagy, és hogy szép a ruhád, és ők észreveszik, és annyira jó így ezt hallani és látni őket, amikor csillog a szemük, és úgy néznek rám, hogy tényleg tetszik, amit látnak, tetszik az anyukájuk nekik. Már ezért is megéri, de egyébként a párkapcsolatunk miatt is nagyon fontos, hogy tényleg rendben legyünk magunkkal, és a férjeknek, férfiaknak pedig ilyen szempontból, hogy segítsék a nőkben egy picikét leküzdeni ezt a kihívást, és könnyebbé tegyék, ezért nagyon fontos lenne, hogy ők is egy picit megálljanak, és észrevegyék, amikor mi teszünk azért, és így igyekszünk azon, hogy jól érezzük magunkat együtt is, párként, hogy tetszünk egymásnak, és akkor a férfiaknak nagyon fontos ez a része a dolognak, hogy ők kifejezzék a tetszésüket és az elismerésüket, nem csak az iránt, hogy mi hogy nézünk ki, hanem tényleg, hogy mit teszünk azért, hogy így összeálljon ez a rend és ez a harmónia, és egyáltalán ez a szépség, ez a női szépség, ahogy Isten ezt megalkotta. Én ezt így meg tudom élni így az anyaságban, és ezt a női szépséget, hogy ahogyan ugye gyönyörű egy női test, gyönyörű, ahogy Isten azt létrehozta, hogy az anyaméhben egy magzat kifejlődik, és felcseperedik, és aztán pedig a testünkkel tudjuk táplálni ezt a kis magzatot, és ez annyira csodálatos, szerintem már, ha csak erre nézünk, akkor is nem kell hozzá semmilyen ruha, semmilyen smink ahhoz, hogy látni tudjuk azt, hogy mennyire szépek tudunk lenni, és egy kicsit ránézni arra, hogy mi is Isten csodálatos alkotása vagyunk.
1: Nekem még eszembe jutott nagyon-nagyon az, hogy szintén mindkét nemnek kevesebbet ítélkezzünk, és minél többet dicsérjünk, és ismerjük el az embereket magunk körül. Ehhez még így eszembe jutott egy bibliai idézet is, hogy vigyázzunk arra, hogy mit mondunk, mert hogy ami bent van a szívünkben, az szója a szájunk, hogyha szép dolgokat mondunk, akkor ezzel építünk, hogyha pedig kritizálunk, akkor ezzel rombolunk, és hogy így mindig mérlegeljünk, hogy melyiket szeretnénk erősíteni a kapcsolatainkban.
2: Lányok, köszönöm szépen ezt a beszélgetést!
1: Mi is köszönjük a meghívást!
0: Köszönjük, hogy itt lehettünk!
3: A Felvidéki Korona Klub női kör tagjaival, Saláta Nikolettával és Dékány Zsuzsával beszélgettünk. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.
4: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
3: Június 17-én a Börtönpostában egy rendhagyó műsorral készülünk. A Mécses vezetőségéből gyűltünk össze páran, hogy a nehézségeinket mutassuk be önöknek.
4: Sok kérdést szoktunk kapni arról, hogy mik a nehézségek a levelező szolgálatunkban, és sok kritikát arról, hogy mindig csak a szépről mesélünk. És hát ebben van igazság. Nyilván azért mesélünk a szépről, mert ez az, ami lelkesít minket, és ez az, ami itt tart minket ebbe a szolgálatba, ez az, ami adja a küldetésünket, annak dacára, hogy bizony nehézségeink, kudarcaink, csalódásaink is vannak. Olyanok is vannak, amit meg tudunk oldani, olyanok is vannak, amiket nem. Úgyhogy egy kicsit ezekről szeretnénk mesélni.
5: Nekem kifejezetten nehézség volt ebben a dologban, hogy a legelemibb dolgokat magyarázni kellett. Tehát például szabadulás után, hogy miért kell TB-kártya. Tehát itt vannak emberek, akiknek életében nem volt TB-kártyája. És megértette, hogy igenis kell az a TB-kártya. Tehát, hogy mi kint már nem is gondolnak erre, hogy edukálni ilyen alap dolgokban is.
6: Vannak a Bibliának tanításai, parancsolatai azzal kapcsolatban, hogy mit kell nekünk megtenni a másik emberért, hogy ha valaki elnézi, hogy a másik szükségben van, és hogy neki megvan mindene, akkor abban nincs az Isten szeretete, meg hogy agyatok, színig teltet, megnyomódtat, meg egy csomó olyan dolog van, hogy neked késznek kell állni, nyitva kell lenni arra, hogy adok a másiknak. Viszont ez egy nagyon nehéz kérdés adott esetben eldönteni. Például, amikor valaki szabadul, az addig még természetes dolog, hogy egy heti bérletet, vagy egy 3500 forintos telefonfeltöltést az ember utalónak elindít, de hol kezdődik az, hogy még arra is szüksége, mert szüksége van igazolványra, mert szüksége van enni, mert szüksége van aludni, de hol tudok én kiszállni, hol tudom én azt mondani, hogy most akkor ebből elég, hol nem vagyok én az az ember már, akinek megkeményszik a szimán az, hogy nekem erre 20 forintom volt, és nem adok többet, tehát hogy ez engem nagyon keményen megdolgozott, hogy én nekem meddig kell elmenni, hogy ki mondja meg azt, hogy meddig kell segítenem.
7: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

kedves testvérek, korunknak egyik nagyon fájdalmas, szörnyű sebe az a tragikus háború, amely dúl sajnos Gázában, a Szentföldön is, egy rettenetes népirtás, etnikai tisztogatás. De dúl a háború Ukrajnában is, ahol a lövészárkokban nap mint nap fiatalok százai, ezrei halnak meg értelmetlenül, a nagyhatalmak játékaként, akik a hatalmi övezetüket szeretnék kiterjeszteni, a másik nagyhatalmat akarják gyöngíteni. Közben még termőföldeket, értékes ásványkincseket megszerezni. S hogy ez mennyi vérbe, mennyi könyvbe kerül, azzal nem törődnek. És a világ hány más helyén, kevésbé észrevetten, kevésbé ismerten, szintén szörnyű háborúk dúlnak. Hívjuk a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a családokat, arra, hogy imádkozzunk a békéért. A várandó szűzanya kis szobrát küldjük családról családra, hogy esténként jöjjenek össze, és gondoljanak a gyermek Jézusra, aki a béke fejedelmeként született a világra. Az angyolok így köszöntötték őt karácsonykor. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú embereknek. Jézus nem palotába született, nem királyként jött, istállóba született. Elutasította a kardot. Azt tanította, ne szállj szembe a gonosszal. Ha valaki megüti az egyik arcodat, tartsd a másikat is. Szeressétek ellenségeiteket. Jeruzsálembe Szamárháton vonult be, mint a béke királya. Péternek, aki kirántotta kardját, ezt mondja, tedd vissza hüvelyébe kardodat. Aki kardot ragad, kard által vész el. Imádkozzunk a békéért. A várandós Madonna szobra azonban egy másik tragédiára is emlékeztet minket. Évente a földünkön kb. 42 millió kicsi gyermek élete végződik tragikus módon az édesanyja méhében, orvosok kései által. Egy kisgyermek számára manapság a legveszélyesebb hely az anyaméh, ahol elveszik az életét. Imádkozzunk azért, hogy az ember újra tiszteletben tartsa az élet szentségét, amely a fogantatással kezdődik. Imádkozzunk azért, hogy annak a rettenetes demográfiai télnek, amely megszűnéssel fenyegeti Európa népeit, vége szakadjon. A magyar népünknek a lakossága, lélekszáma 1981 óta folyamatosan csökken. És ebben az időszakban, az elmúlt több mint 40 évben 360 ezer magyar jött a kis Magyarország területére Erdélyből, Délvidékről, Kárpátaljáról, Fölvidékről. Ha ezt összeszámoljuk, a teljes fogyásunk ez alatt az alig több mint 40 év alatt kb. 1,4 millió. Egy kicsi nemzet számára ez hatalmas tragédia. Nem is nagyon lehet látni, hogy hogyan tudjuk ezt megállítani. Szeretettel hívok minden családot arra, hogy esténként nyissuk ki a lakások, a házak tetejét az ég felé. Imádkozzunk együtt a békéért, és imádkozzunk azért, hogy a családok újra nyitottak legyenek a gyermekáldásra, tiszteljék az életet, fogadják be szívükbe és családjaikba a béke fejedelmét, a szeretet királyát.

0: Hírpercek.
1: Ranold R. díjjal ismerték el Somogyi Eszter munkásságát. Hitvallás és hűségeskü a diakónos szentelés előtt. Jubileumát ünnepelte a Szent Mihály gyermekkórus Veszprémben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. A pedagógus nap alkalmából rendezett veszprémi városi ünnepségen Ranold R. díjjal ismerték el Somogyi Eszter óvoda pedagógus, a veszprémi Szent Margit Római Katolikus óvoda intézmény vezetőjének több mint 30 éves nevelői munkáját. Somogyi Eszter 1993 óta dolgozik a pályán, 2014-től vezeti az intézményt. Munkájának középpontjában mindig a gyermek állt, akiket egyedi értékként szeretetteljes és biztonságos környezetben segíti a fejlődés útján. Az általa vezetett óvoda mára a veszprémi családok megbecsült közösségévé és a katolikus nevelés meghatározó helyszínévé vált. A veszprémi főegyházmegye közössége büszkeséggel osztozik ebben az elismerésben. Hálásak Somogyi Eszter több évtizedes példaadó szolgálatáért, amellyel generációk nevelését segítette, és amelynek gyümölcsei ma is ott élnek a gyermekek, a családok és az óvodai közösség életében. A veszprémi nagy szeminárium kápolnájában tett hitvallást és hűségesküt Tel Nándor papnövendék a diakónus szentelést megelőzően. Az ünnepi szentmisét dr. Udvardi György érsek mutatta be, aki homiliájában hangsúlyozta, a hit nem csupán ismeret, hanem személyes találkozás Krisztussal, amely az egyház közösségében válik teljessé. A hitvallás és a hűségeskü fontos állomása annak az útnak, amely a felszentelt szolgálatára készíti a jelöltet. A homília során külön szólt az engedelmesség ígéretének jelentőségéről is. Tel Nándort június 13-án szentelte diakónussá a főpásztor a Zirci Bazilikában. A hitvallás és hűségeskü a diakónus szentelés közvetlen előkészítésének fontos állomása volt. A szertartás különös jelentőséget kapott azért is, mert 1952 óta nem történt ilyen nagy esemény a nagy szeminárium épületében. 3 éves jubileumát ünnepli a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház gyermekkórusa. Udvardi György érsekatya kezdeményezésére 2023-ban létrejött közösség az elmúlt években rendszeres szolgálattevője lett a bazilika liturgiáinak. A kórus nem csak zenei tudásban fejlődött sokat, hanem valódi közösségé is formálódott. A jubileum jó alkalom arra, hogy hálát adjanak mindazokért a gyermekekért, családokért és pedagógusokért, akik az elmúlt 3 évben részesei voltak ennek a közösségnek, és akik énekükkel ma is hozzájárulnak ahhoz, hogy a liturgia szépsége még teljesebben szólhasson meg a Főszékesegyház falai között. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, és buzdítom arra Önöket, hogy tartsanak továbbra is rádiónkkal, hallgassanak minket. Áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája...

0: Szent Ferenc a megszólított ember, aki belép Isten szent egyházába. Barsi Balázs ferences atya elmélkedése. Szent Ferenc, akinek halála 800. évfordulójára emlékezünk, nem sokkal megtérése után a város peremén álló, elhagyatott San Damiano temploma mellett halad, de nem megy el mellette, hanem megáll és betér. Ezzel a romos és gyülekező templomba belépéssel Szent Ferenc egy találkozásba kerül, melyben az Anyaszent Egyház szerzője, az Isten maga szólítja meg, és kezdődik egy olyan párbeszéd kettejük között, amelynek teljességébe a mennyei Jeruzsálembe Ferenc éppen a tranzitusával lépett be. Balázs atya emlékezése azt az utat tárja velünk, ahogy a ma embere megáll, és belép korunk épp úgy gyülerező templomaiba, és a nagy történet most is folytatódik, ha nem megyünk el mellette, hanem belépünk Isten házába, a szentélybe. Most hallgassák meg Balázs atya elmélkedését.
1: Nel cielo il crocifisso di San Damiano, in quella mano di Francesco Santo, un campanile che dietro il sole non riesco a guardare.
2: Krisztusban, kedves testvéreim! A megtérésben az új szövetség szerint a csúcspontot az jelenti, amikor valaki úgy tudja, hogy megszólítottak. Isten megszólított engem. Visszatérve a múlt hónapi elmélkedésre, azt olvassuk, hogy miután szívében már teljesen megváltozott Ferenc, a legjobb úton volt, hogy külső életmódjába is megváltozik, egy napon San Damiano temploma mellett haladt el, amely akkoriban félig meddig romokba evett, és egészen elhagyatottan állt, és a lélek ösztönzésére betért. És hogyha én mindig csak elmegyek a templom mellett, egy egész életemben, ott azért nagy baj van. Ezt onnét tudom, hogy ilyenekkel találkoztam, mint Mircea Eliade, ez a zseniális román antropológus, mindig idézem ezt a megjegyzését, hogy egy teljesen emberileg szinte lepusztult külvárosban, ahol a szakralitásnak, tehát hogy szent nap, meg szent hely a jele nincs, ilyen nincs, hogy vasárnap megünnep, legfeljebb egy-egy buli, semmi. Tehát nincs a térnek és az időnek egy kiugró, valahogy a világból kinyúló dimenziója. Ott is megvan az emberben, ha még ember maradt. És hát mondja, hogy például, miért van az, lehet, hogy ezt a példát már én találtam ki, hogy mondjuk egy fiatal pár 3 éve együtt jár, most már elkötelezik egymásnak magukat, sőt, megtartották mondjuk az esküvőt, és azt mondják, hogy menjünk vissza abba a városba, és abba a parkba, ahol mi először találkoztunk, mert egy hosszú pad végén te ott ültél, nem is vettelek nagyon észre, én pedig odaültem a másik végére. Bocsánat, miért kell visszamenni idő, és miért oda? És Szőnyinek emlékszem egy képére, a magiszterünk mindig elvitt minket Szőnyinek a nőtermébe megnézni is. Ott volt egy kis film, és láttuk azt a képet, ahogy a megfest, illetve már az a kép ott is volt, egy kert, és ott van egy pad, és a padból jön a világosság. Ott ültek. Tehát ez az állatok a soha nem történik meg. Soha. Vagy ott van Michel Onfray. Nagyon sokszor meghallgatom ezt. Azt mondja, ő ateista katolikus, francia gondolkodó. Azt mondja, beszélgette egy domonkos barátjával, hogy hát egyszer azt mondta, én is szeretnék hinni, de nem tudok. Azt egy másik kontextusban mondja, hogy néha Párizsba betérek egy templomban azt szeretném, hogy senki ne legyen ott. És abban a csendben érzek valami szakralitást. Mi ez? Hát azt mondja, ha sokan vannak, misában, akkor a latinra szeretek bemenni. És ez nem propaganda a latin mise mellett, mert ő mit keres? Ne szólj hozzám, ember! Meg egy kicsit agresszívnek tartaná, hogy azt mondja, hogy na most valljátok meg a hiteteket. Hanem mind Isten felé van fordulva, mint a csönd lenne a templomba. És ez a nyomokos barátja valahogy nem merte ezt tovább kérdezni, hogy de mi ez a sugárzás? Aquinói Szent Tamás azt mondja, hogy a templom előcsarnokába engedd be a zsidót is és a mohamedánt is. Sümegen volt egy mohamedán fiatalember, udvarolhatott valakinek, meghalt, úgy tudom. Mindig bejött hátul a kórus előtt, előre nem is mert menni. És beszélgettem, és azt mondta, hogy Balázs atya, ez nekem ez a szent hely. Nem tudok hova menni. Tehát nem elment mellette, hanem bement. Akkoriban félig meddig romokba hevert ez az egyház. Az egyház. Hát melyik? Hát ez a kőegyház, meg az is, amelyet a hitvallásban megvallunk. Milyen megdöbbentő. Az egyház az, amelyik arra a hitvallásra épülő te vagy Krisztus az élő Isten fia. Az az egyház a világ végéig fennmarad, mert az az emberélet fiú Istenben kapaszkodik bele. Nem. Bele van kapaszkodva, az a lényege. És attól még érheti romlás itt-ott meg csoportokat. És ez az, ami megdöbbentett, hogy nem csak egyoldalúan örökké való, a változó időben Krisztus egyháza a világ végéig fennmarad, ugyanúgy, mint Krisztus, ő ugyanaz tegnap ma is mindörökké, hanem aki belekapaszkodik, abba is kapaszkodik bele az egyház. Tehát azzal a hittel, amelyel Péter kimondja, hogy te vagy az élő Isten fia, most a Szentlélek szól belőled, mondja Jézus. Tehát a megkeresztelt és hívő ember, aki Krisztus testébe hisz, az ugyanazzal az erővel tartja fenn az egyházat, mint Krisztus. Erre soha nem gondoltam. Ez az év félelmetes. És igazolva van, azt mondja az Úr Jézus, hogy az ember fia eljön, az nem kérdés. Tehát a világ végén eljövök. Csak az a kérdés, hogy talál-e hitet a földön. Ha az egyház megszűnne, nem jön el. Mi lenne akkor? Egy nyitott történelem, aminek végképp nincs semmi, és nem is lehet semmi célja. Tehát ez a megdöbbentő, hogy Krisztus titokzatos testét, az egyházat, a benne hívő, és így a Isten gyermekévé lett hívő, az ugyanúgy Isten gyermeke, mint akiben ő Isten gyermeke. Ez egyébként a szűzanyát is érinti, hogy szeplőtelen fogantatás. Tehát az Atya Isten azért azt a fényűzést nem vonta meg Jézustól, hogyha emberré leszel, az édes anyád szívén keresztül ugyanaz a Szentlélek árad feléd. Az én szeretete. Jézus bemutatása a templomban. Az első szülött fiút is kell adni az Istennek. De hát használni kell a törzsnek, azért adunk valami áldozatot, milyen lesz. És ez a pici kis szertartás azt mondja, hogy és el is mondtam, menj el, atyám, a te szent fiad a megtestesülés óta nem csak a tiéd, ugyanúgy a miénk, mert a Szentlélekből fogadtatott. És az emberségét sose veti le. Aki Jézus igaz identitását nem ismeri, szent háromságos életét és a megtestesülést, annak az egyház fogalma annyira sérült, hogy az egyházban élő, de Krisztussal szakítottak és bűnösen élők bűnei kisodorják onnét. Érdekes, hogy a szenteknek a példája szentsége sem tart meg bennünket, az csak tanúságtevés. Az nagyon fontos, hogy felismerjék az egyházat, de nem az ő mifelénk nyújtott tanúságtétele tartja fenn az egyház, hanem az ő Krisztus szeretete. Krisztus szeretet ők tartja fenn. Ez egy nagyon nagy misztérium. Az egyház mély valóságát nem érinti sokaknak a botrányos bűne, de azoknak a botrányos bűne az tényleg botrányos, az nem olyan, mintha egy hitetlen vétkezik. Legfeljebb rettenetesen elfedi, hitelteleníti, eltorzítja a bűnös hívek és papok botrányos élete. Érdekes módon azokat, akik a mély valóságát meglátták az egyháznak, azokat nem löki ki az egyházból. Ferencnek az egyháza, az a század tele volt romlással. Tehát ahogyan kinézett az a kis templom, nagyjából úgy nézett ki az egyház is. És ragyogó szentek is voltak benne. De annak ellenére a szentek és a vértanú, bár rendkívüli vonzát gyakorolnak a hívekre, nem azok tanúságtétele tartja meg az egyházat, hanem a bennük levő szent lelkes szeretet Isten iránt. Kedves testvérek, de azért van valami hasonló az emberiség életében is. Az emberiség Istenhez tartozott, és megadta az embereknek az Isten fiúságot a teremtéskor. Na most az ember elszakadt Istentől, az Isten nem szakadt el az embertől. Tehát az elszakadt emberiségnek is van egyfajta szentsége. Az, hogy az Isten ugyanúgy szereti, de el fog veszni, ha ő nem keresi, és nem válaszol erre a szeretetre. Tehát akkor egy taknyában, vizeletében, ott fekvő, véresen összevert, gonosztevő az árokpartján, aki gyilkolt, meg mindenkit letarolt, vigyázzunk, az jobban az Isten képmása, mint a legszebb állat a maga ártatlanságában. Mert személy. Ezért nem mondhatom azt, hogy annyi ember bántott, hát engem nem mondjuk, de van, aki annyit sérült, a gulág, a Auschwitz, stb. Utálom az egész emberiséget, és kilépek. Hová lép ki? A holdra? Az emberiségnek is van egy szentsége, de az menthetetlen. Az egyház menti meg, ezért katolikus, ezért egyetemes. Ezt nem értik meg, hogy az emberiségnek a megmentése. Miért mondom ezeket? Azért, mert ha valaki kilép az egyházból, mert egy helyi egyház roskadozik, romokba ever, akkor ugyanezzel a logikával miért nem lép ki az emberiségből? Hova léphet ki ismétlen? Nagyon érdekes volt, mindig emlékeztem, hogy az első vatikáni zsinat után hatalmas megújulás volt azért. Szenteket is termelt ki. De azért mindig vita volt az, hogy hát ez se jó az egyházba, az se jó. Mindent meg kell reformálni. És egy ilyen beszélgető csoportba Daniel Robsont meghívták, egy nagy tudós jezsuita, aki az egyház történelmel foglalkozott, végül észrevették, hogy nem is kérdezték meg. Hát megkérdezték, hogy hát akkor, atya, hát hogy van ez? Mióta van ilyen állapotban az egyház? Ez a pünkös másnapja óta. Csak néző szempont, hogy most épül-e, vagy romlik. És nem tudjátok, hogy ti vagytok Isten temploma? Régen úgy nevezték a templomot, hogy Szent Egyház. Bizony. Még a gyerekkoromban is, emlékszem, egy asszony nevettem is, szólt a buszsofőrnek, mert a síhagárdi volt, hogy Gyuri, Szekszárdon az új Szent Egyháznál is állj meg. Az az újvárosi templom volt. A Szent Egyház. Tehát Ferenc nem csak elment, hanem isteni sugallata bement ebbe a romos egyházba, mert ez volt ott. És azért nem alapított új egyházat, mert nem lenne egyház. És nem megreformálni kell, hanem megtérni. Nem azt kell kérdezni, milyen állapotban van az egyház, hanem milyen állapotban van bennem az egyház. Ez Ferencnek egy olyan zsenialitása, amely mindenkorra szól. Egy félelmetes zsenialitás. Az, hogy építeni kezdte ezt a templomot, mert azért ez is nagyon Szent Ferenci, nagyon Ferencesnek kéne lenni. Amit már megértettem, azt csináljam meg. Ha azt mondja az Úr, hogy építsd ezt a templomot, majd erről elmékedünk a jövő hónapba, hát akkor köveket kordul és épít. És ő valamiféle kis köműves szakmát tanult akkor, amikor lerombolták a Rocca Maggiore-t, a feudális úrnak a várát, és abból körülkerítették Assisit, hogy most egy testvériség alakul. konfraternitás, itt már nincs aláfelé rendelés, itt maga a testvériség valósul, meg erről ábrándozott egy világ, és nem kellett várni pár évet, már csak azok birtokolták a hatalmat, akiné volt a pénz, sőt, még a hercegek ruháit és szokásait is megirigyelték, meg magukra vették. Tehát azok a szökött szegények, akik beáradtak ebbe a testvéri közösségbe, azok csalódtak. Itt van a zsenialitás. Ferenc nem hagyta kihűlni egy kornak a vágyát egy testvéri világ iránt, és magába találkoztatta az evangéliummal. Erre mondta, hogy én megtettem magad, mi ti most a 21. században tegyétek meg a magatokét. Nem ugyanazt, de ugyanígy. Az egyház, aki bennem van, az emberi lélek, mint kis egyház. És hát ebben az egyházban, ahova isteni sugallatra belépett, nem ment el mellette. Azért annyi praktikus dolog is következne ebből, és erre kevesek a predikációk. A megbeszélés is csak azután következhetne, hogyha nagyon utána csendben maradnánk, hogy például nyitva kell, hogy legyen minden templom, legyen egy előcsarnok, ami legyen lezárva. És gyerekkorunkban hányszor mondta az esperes úr, hogy menjetek be egy pillanatra, imádkozzatok, nem pedig elmegyek a templom mellett. És persze isteni sugallatra belépett. Na most, hogyha Ferenc nem lép be, akkor nincs Szent Ferenc. És nincs Szent Ferenc rendje. És nem újul meg a 13. század. Hát nem azon múlik a világ sorsa, hogy milliárdokat fegyverkeznek minden, az csak tragédia. Meg nagy megváltó tervek vannak, meg hatalmasok tudnak nagyot tenni. Isten az abszolút picit választja ki, ha az a kicsi, az átengedi magát neki. Valami csodálatos. Igen, Ferenc csupán csak bement az egyházba? Nem. Majd a következő hónapban arról emlékezünk, nem csak bement, hanem bement imádkozni. De olyan is előfordul, hogy bemegy valaki, és megváltozik az élete. Frosszár, André Frosszár, létezik Isten, találkoztam vele. Majd ezzel kezdjük a következő hónapban. Amen.

Szent Ferenc a megszólított ember, aki belépett Isten szent egyházába. Barsi Balázs Ferenc és atya emlékedését hallották.

Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudé!

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Kedves testvérek, egy kis bevezetővel kezdem, menet közben olvasom az igét, illetve az igéket. Az elmúlt héten, vagy azelőtt egy pár nappal meglátogattam egy kedves öreg barátomat, egy szerzetes lelkészt. Régen láttuk egymást, nagyon örültünk egymásnak. Hát nyilván sok egyéb személyes probléma mellett egyházaink dolga is előjött, a római katolikus egyház élete is, meg a miénk is, a protestáns gyülekezetek élete. És abba tökéletes ökumenéval egyet értettünk, hogy nem azért üres sok templom, nem minden templom üres, de sok templom egyre üresebb, mert olyan idők vannak, hogy nem szabadna templomba járni, vagy üldözik azokat. Különös módon, mivel majdnem egykorúak vagyunk, minden ketten megállapítottuk, hogy azokban nagyon nehéz Rákosi időkben, vagy sztálini időkben, hogy szokták mostanában írni, mondani, többen voltunk például egy péntek este, és többen jártak mindenütt a templomba. Akkor épült ez a kis templom, nem kis nehézségek árán, szinte titokba, angyali segítséggel. Így mondom, hogy angyali segítséggel, mert igazán nem ide tartozó és nem nekünk szorító ember súgta meg, hogy amikor egy picit bővítettünk, akkor néhány penészes táblát építsünk bele az utolsó falba, és mikor a penész teljesni kezd, majd ő kijön, és elrendeli a ledbontást, és akkor csúszhatunk tovább megint 5 méterrel, és ő nem fogja azt észrevenni. Hát így volt akkor, abban az úgynevezett kemény világban, és mindig tovább csúsztuk, és mindig jobban megtelt a templom, és így mondta az én kedves szerzetes barátom is, hogy akkor tele voltak a rendek, tele voltak a templomok, és akkor úgy kérdezett,

járunk-e, vagy nem járunk a templomokba. És így egy kicsit fölmérve a dolgokat, kiki elbúcsúzott a másiktól, én hazajöttem, néhány nap múlva a Róma 12 következett a napi igébe, és itt fölkaptam a fejem, mert három sajátos üzenetet kaptam, amit nem tudok nem idehozni. Egy kisebb közösségben már meg is imádkoztuk, megbeszéltük ezt az igét. Én most csak három világos, áttekinthető igét és gondolatot szeretnék itt hagyni, sőt, útravalónak adni a testvéreknek. Az elsőt olvasom, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele 12. részének első verséből. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amelyik tetszik az Istennek. Rögtön társult ehhez az igéhez egy másik, hogy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma. Itt meg azt mondja Pál, hogy szánjátok oda a testeteket. Okos, a görög szöveg szerint logikus Isten tiszteletként, és szenteljétek meg a testeteket, és az értelmetek változzék meg. És akkor valahogy ez a gondolat ugrott be, tovább adom testvérek, ez jutott az eszembe, vagy hagy merjem állítani, hogy jutott az én gazdám az eszembe, hogy most már értem, amiről itt birkóztunk, beszéltünk, vergöttünk két különböző felekezet lelkésze, hogy itt van egy alapvető baj, hogy elmegyünk mi, vagy eljövünk mi a templomba, és aztán kimegyünk a templomból, így is mondjuk, megszoktuk. Észre se vesszük már, hogy hova megy, vasárnap a templomba megyek, mikor jössz haza, hát a templomból ekkor jövök haza, melyik templomba megy, ebbe, és így tovább. Megyünk a templomba, kivéljünk a templomból, és a templom ott marad, pár, mintha valami másról beszélne. Vajon nem arról van-e szó Pál igéje szerint és a római levél szerint, hogy nekünk a templomba kellene vinni a templomot? Ezt azt mondja, nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, és szánjátok oda a testeteket okos Isten tiszteletként az Istennek? Hát testvérek, mi hozzuk a testünket, aztán visszük a testünket, talán még a lelkünket is, de például oda szánjuk-e egy Isten tiszteleten, nagyon félve mondom, a figyelmünket. Nem tudom, hogy akadna egy olyan valláspszichológus vagy vallásszociológus, aki megmerné csinálni, de megérne, és én buzdítom a fiatalokat, hogy egyszer csinálják meg, hogy egy templomos gyülekezetet valahol megvárván a 30-as buszt, ott a Kelettinél, akik ott leszállnának, és összeszedni, akik ott szállnának le, és megkérdeznék, hogy tessék már megmondani, elmondani a summáját, a rövid lényegét a mai Isten tisztelet. És akkor kiderült, hogy oda szántuk bizonyos fokig talán a testünket, Szabolcsba így mondják, templomoztunk, katolikus testvéreink így mondják, hogy eleget tettünk az előírásnak, mert csak akkor érvényes az úrnapja, ha részt vettünk a misén, mert katolikus testvéreinknél az kötelező, az bűn, ha nem vesznek részt. De eleget tettek, sőt még az is, aki ismeri a katolikus likúriát, tudja, hogy ha egy bizonyos résztől részt veszek, onnan érvényes, hogy akkor érvényes, hogy részt vettem. De mit szánunk oda? Én csak ennyit kérek, én most nem is az, hogy mennyi pénzt, mennyi tizedet. Egy kis figyelmet. Ülünk, és minthogyha valami retesz volna, itt pedig azt mondja az értelmeteket is. Hát hogy újítsa meg az értelmet, a núszról van szó, a megújulásról, hogyha nem is hat el az értelmemig, nem is szánok odafigyelni.
Valaki nekem azt mondta egy nagyon

0: fáradt ember egyszer, hogy olyan fáradt vagyok, de mindig megyek a templomba, és mostanában már csak úgy tudok figyelni, és örülök annak az igehirdetőnek, aki lassabban beszél, mert utána mondom, amit mond, és akkor koncentrálni tudok. Volt, aki azt mondta, hogy jegyzetelek, hogy ki ne essek a gondolatmenetből, hogy legalább egy üzenetet hazavigyek. Testvérek, az első üzenet a mai igének az, hogy mi bemegyünk a templomba, meg kimegyünk a templomból, de bevisszük-e a templomba a templomot, ott ezt a templomot föltöltjük-e, oda szánunk-e ennek a templomnak a föltöltésére figyelmet, időt, koncentrációt, és ezzel a megtisztított, föltöltött testi templommal hazamegyünk-e, és éppen van-e valami üzenet, amit még az ebédnél vagy ebéd után is le tudunk tenni az asztalra, vagy minthogyha moziból jöttünk volna, meg hát szó se esik róla, vagy elfelejtettük, miről van szó. Szóval itt van egy, bocsánat, hogy ezt a orvosi szót használom, egy tragikus szkizofrénia, lelki hasadás, hogy van templom, elhozzuk a testünket, van egy hétfőtől szombatig való életünk, és van egy vasárnapoló istentiszteltünk, amelyen részt veszünk valahogy, valamiképpen. És akkor mi van? A másik gondolat, nem fejezem be az előbbi gondolatot, kérdés, tudatosan kérdéssel fejeztem be. Föltűnt valami, ami eddig még elkerült a figyelmemet. A másik gondolat ez. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. Tessék, milyen különös, úgy fölfigyeltem arra, hogy rendszerint ezt szoktuk hangsúlyozni egymásnak, kegyes, igaz, hívő testvérek mondogatják, egyre inkább hangsúlyozzák, hogy nehogy valaki többre gondolja magát, mint amennyi. Ne gondolja magát többnek. Nagyon jó. De folytatódik, mint amennyinek gondolnia kell. Érdekes, erre nem figyel. Van két alapvető, így mondjam, nem tragédiának talán nagy szó volna, de alapvető keresztényhibá. Hogy olykor egy-egy igének az egyik felére tesszük a hangsúlyt. Komoly hívő testvéreink nagyon erősen hangsúlyozzák azt, hogy nehogy többre gondold magad, és így lesz egy csomó ember, komoly hívő kis közösségbe, zsugorított lelkű ember, állandóan lenyomják, tudod mi vagy, senki vagy, semmi vagy, nulla vagy, ez vagy, az vagy. És olyanok is leszünk. Ennek a szuggesztió alatt. Mit mond Pál? Valóban igaz, ne gondoljuk magunkat többre, mint amennyire illik. Mint amennyire gondolnia kell. Tehát két véglet között kell megtalálni a Homo Christianusnak a maga tartását az Úrban, hogy többre értékelje magát, mint amennyire kell. Tehát a három talentumos ember ne hangoztassa, bibliai kifejezést használok, nehogy azt állítsa valaki, hogy lélektan mondok, Jézus igéjét mondom. Tehát a három talentumos ember ne hangsúlyozza, hogy ne, ő ilyen-olyan öt talentuma van, de a két talentumos ember öntudatosan higgye, tudja, hogy neki igenis van két talentum. És erre gondolnia kell. Ezt nem az öreg bojtár mondja, hanem Pál apostol mondja. Együtt igaz ez. A nékem adatot kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Így mondja Pál. Ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. Többnek ne, de amennyinek kell, annyinak igen. Igenis van hívő keresztjén. Én tudat, ön tudat. Olyan boldog voltam most egy házasság lelkigondozás alatt, egy igen komoly, hívő és művelt fiatal hölgytől kérdeztem, ismertem azt is, bizony akihez úgy volt, hogy hozzámegy, és mikor azt mondta egyszer nekem, hogy hát mégsem megyek Bandi bácsi hozzá, mert lefelénivel vállódnék. Fölmértem, és igaza volt. Többet ért, mint akihez hozzákötötte volna az életét. És a házasság lélektan szerint a dolgok lefelé, a víz minden lefelé folyik. A fejlődés is ilyenkor lefelé megy.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
3: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
4: Istenem, jöjj segítségemre!
5: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
6: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
5: Krisztus, kegyelmezz!
6: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
5: Uram, irgalmazz!
6: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
5: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram,

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Vagy a nyugalmas éjszakát, és amint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Örmény tánc flashmobot tartottak a belvárosban Budapesten. Vasárnapig látható az első kínai császár agyakatonáit bemutató kiállítása szép művészetiben. Erkel Ferencre emlékeznek Gyulán. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Az Örmény Kulturális Központ szervezésében ismét fantasztikus hangulatú, hagyományos örmény tánc flashmobot tartottak május 30-án. A táncosok autentikus zenére népviseletben táncolták végig a Semmelweis utca 17 elől indulva a belváros utcáit, a belvárosi fesztivál Erzsébet téri színpadáig. Táncukkal megismertetve, s ezzel is közelebb hozva az ősi örmény kultúrát. Az Erzsébet téren ezt követően fellépett belváros Terézvárosából, Jerevánból érkezett alternatív rockzenét játszó zenekar olvasható a belvárosi újságban. Az Örmény Színház alapítója elmondta, tavaly ősszel is szerveztek már hasonló flashmobot, amely nagy sikert aratott, ezért idén ismét megrendezték. Hozzátette, az örmény táncoknak több ezer éves hagyományuk van, és rendkívül sokféle táncműfaj létezik, amelyek többnyire csoportos körtáncok, az élethez kapcsolódó jelenetekkel. Vasárnapig látogatható a Szépművészeti Múzeum az Öröklét őrei. Az első kínai császár agyakkatonái című kiállítása, amelyet eddig több mint 200 ezren tekintettek meg, közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel. A bemutatott agyag a kínai történelem több mint 1000 évét öleli fel, és átfogó képet ad Csin királyság felemelkedéséről, valamint Krisztus előtt 221-ben létrejött kínai császárság kialakulásáról. A látogatók megismerhetik az első kínai császár korának mindennapjait, hadseregét, annak fegyverzetét, valamint a terrakotta katonák történetét is. A kiállítás európai viszonylatban is ritkaságnak számít, mivel ilyen nagy mennyiségű eredeti tárgyat ritkán mutatnak be egy helyszínen. A tárlat kísérő kiállítása a nagy falon innen és túl. Ázsiai hunok, kelet-ázsiai nomádok és kínaiak ókori bronztárgyai című bemutató szintén vasárnapig látogatható. Az Erkel Ferenc Társaság három rendezvénnyel emlékezik meg névadójáról június 16-án Gyulán, tájékoztatta az Erkel Ferenc Múzeum pénteken az MTI-t. A közlemény szerint a június 15-i kettős évforduló, a zeneszerző halála és az 1844-es himnusz pályázat eredményhirdetése alkalmából a civil szervezet a város több helyszínén szervez programokat. A megemlékezések a Gyulai kastély egykori parkjában, a Gyulai várfürdő területén található Erkel szobor megkoszorúzásával kezdődnek. Ezt követően a helyi művelődési központban elhelyezik Farkas Hannelore, a Szatmár Németi Művészeti Líceum végzős diákjának a Mi Erkelünk című grafikáját. A program az Erkel Ferenc Emlékházban folytatódik, ahol felavatják az eredetileg 1991-ben elkészített Erkel családfa frissített digitális változatát. A rendezvényt Áhím Erzsébet zongoraművész kamarakoncertje zárja.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafüzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsében imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk. Egyben volt kolléganőmkkel, tegnap találkoztam Marikával, és ő érte, mondjuk ezt a rózsafüzért, sok szeretettel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér első titka. Aki érettünk, vérrel verítékezett. Most rákerül a sor arra, amiért ő testben idejött. Hiszen ezért jöttem, mondja az ajka és a lelke, amikor a Getszemániában a passzió küszöbére lép, és a test már előre vérrel válaszol. Most még cseppenként, de majd ömölve is, mert majd kiontatik. Az Isten fiú megretten jöttének súlyától, hogy teljes legyen az ember áldozat, az ember eszméletnek a szenvedéstől való irtózásig, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörték. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testénk éklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelygő juhok, bolyongunk. Járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, és bíbor színű köpenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, a fejére tették, és nátszálat adtak jobb kezébe. Azután térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözd légy, zsidó királya! Mindvégig szerette övéit. Ez az, ami áldozatának a megváltás és jóvátétel, az engesztelés és elégtétel értékét adja. Élete feláldozásakor mindnyájunkat ismert és szeretett. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a bohol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség, botladozásokkal és elesésekkel, és szirenyeiek harjaira is rászorulva, de végre

0: legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki élettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának.

0: Anyának, a fiúnak és a szent léleknek.
1: Mégéppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak jégalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Mikor arra a helyre értek, amelynek Kopogya hely a neve, keresztre feszítették. Ugyanígy a gonosztevőket is, az egyiket jobbról, a másikat balról. Jézus akkor felkiáltott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. A hatodik óra táján sötétség támadt az egész földön. A kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, és a templom függönye középen ketté hasadt. Jézus akkor hangosan felkiáltott. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Ezekkel a szavakkal kilehelte a lelkét. Krisztus meghalt a bűneinkért az írás szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérünk, hogy egy titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Tóth Enikővel, a Mária Rádió műsorszerkesztőjével Tóbiás Boldizsár beszélget. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Tóbiás Boldizsár vagyok, a Károli Gáspár Református Egyetem gyakornoka, kedves vendégem pedig Tóth Enikő, a Mária Rádió műsorszerkesztője. Enikő, köszöntelek a műsorban. Kérlek, először mesélj nekünk arról, hogy hol nőttél fel, milyen családból származol, milyen volt a gyerekkorod.
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Nekem ez különleges helyzet, hiszen én rengeteg hitvallót, illetve talentumot, életútinterjút készítettem már a rádióban, és hozzám tartozik ezen műsoroknak a szerkesztése. Szóval ez most egy nagyon izgalmas alkalom, hogy én mesélek az életutamról. Egy katolikus családban nőttem fel, klasszikusan szüleim is gyakorló katolikusok voltak. Minden vasárnap jártunk templomba, illetve vendég volt nálunk sokszor a plébánosunk, akit nagyon szerettünk, voltak egyéb papbarátaink is. Nekem nagyon természetes volt az ő jelenlétük a házunkban, családunkban, vacsoraasztalnál. Kicsit úgy tekintettem rájuk, mint a nagyszüleimre, ilyen plusz nagyszülőkként, nagypapákként. Már a nagyszülőkről beszélünk, akkor mindenképpen meg szeretném említeni az apai nagyszüleimet, akik szintén nagyon vallásos emberek voltak, és rengeteg időt töltöttem ott gyerekkoromban. Én azt szoktam mondani, hogy nem is Pest megyei gyerek vagyok, hanem sokkal inkább Nógrád megyei, hiszen ott nőttem fel egy kis faluban, amit Nagy Orosinak hívnak. Ott is jártunk templomba, de még inkább meghatározó volt a nagyszüleimnek a közösségi léte, a jelenléte akár a nyugdíjas klubban, akár a templomi közösségekben, és a barátaik, akik körül ölelték őket, és ezáltal minket is. Nagymamám tanítónő volt, és ezért nagyon felnéztem rá, egy nyár alatt megtanított egy iskolaváltás miatt, vagy következtében, németül, mert be kellett hoznom 4 év lemaradását, valamint hittanra is tanítgatott, amikor első áldozásra készültem, vagy éppen bérmálkozásra, akkor mindig a szárnyai alá vett, és rendkívül jó pedagógusként együtt tanultunk, és együtt vettük át az anyagot.
0: Nekem úgy tűnik ez alapján, hogy egy nagyon stabil és nagyon egészséges családi légkörből jössz, amit átitatott a hittel való együttélés, a hittel való találkozás is. Kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy ezek után hogy alakult az életpályád, mit dolgoztál a rádiózás előtt, és milyen egyetemet végeztél?
1: Igen, valóban nagyon stabil családi hátterem volt, ugye van 2 testvérem is, és nagyon vicces kis történet, hogy gyerekkoromban rengeteget játszottam miséset. Hogy én voltam a pap, és akkor miséztem a plüssállatoknak, illetve plüssállatoknak esküvőt tartottam.
0: Mi sem természetesen.
1: Így van. És szegény húgom mindig ott várt, és hát ő játszani akart velem, én pedig végigmondtam a mise szöveget, hogy ennek így van rendje, és csak úgy esküvői mise keretében, nász mise keretében lehet összeadni az ifjú plüssállatokat. Ez az érdeklődés, ez tényleg addig terjedt, hogy volt egy kis oltárom, azon csipketerítő, azon a hozsanna, azon a rózsafüzér, a biblia. Tehát nagyon-nagyon kedves volt ez számomra. Aztán ugye jött a kamaszkor. Nekem eléggé hányattatott kamaszkorom volt, mivel nem éppen egy jó osztályközösségbe kerültem. Nagyon kívülállónak éreztem magam, és hát sokszor csúfoltak, sokszor kirekesztettek. Ugye ezt sok kamasz megtapasztalja abban az időben. 13 éves voltam, amikor szüleim úgy voltak vele, hogy ez nem mehet így tovább, hogy így el vagyok árvulva, úgy igazán jó barátom nincsen, és egyszer csak mondták, hogy el kell mennem hittanra, ifi hittanra. Az péntek este volt a templomban, a kápolnában, és emlékszem, hogy egy esős, borzasztóan barátságtalan péntek délután volt, én pedig egészen, amíg elvittek a templomhoz, veszekedtem velük, hogy már pedig én nem akarok erre az ifi alkalomra bemenni. Idegenek vannak, ezek ismerik egymást, ezek úgyse fognak velem szóba állni. De hát kitettek a kocsiból, az eső esett, nem volt más választásom, mint bemenni. És abban a pillanatban egy ilyen csoda történt, fantasztikus emberekkel ismerkedtem meg. Volt egy lány, akit ugyanúgy hívtak, mint engem, egyből nagyon jó barátok lettünk, És igazából az összes ottani fiatallal a mai napig nagyon jó kapcsolatot ápolok. Együtt nőttünk fel, együtt gyerekeskedtünk, együtt tapasztaltuk meg a kamaszkor, illetve a felnövésnek a fájdalmait, örömeit, és a mai napig szerves része, jó részük az én életemnek. 16 éves voltam, amikor bérmálkoztam, szintén ebben a közösségben. Itt kiemelném egyébként a hittantanáromat, Kolman Andreát, aki számomra egy példakép volt szintén. Nagyon érdekes témákat hozott, érdekesen dolgoztuk fel ezeket a témákat, és nem volt rossz kérdés, nem volt tabu. És nagyon tetszett nekem, az én lázadó szellemiségemnek, hogy nincsen tabu, nincsen rossz kérdés, nincsen ciki dolog. És 16 évesen, amikor megbérmálkoztam, nagyon komolyan készültem fel, még meg is dicsért az akkori plébánosunk, hogy hát ilyen felkészült gyereket régen látott, ittam a szavakat, ittam a tanulnivalót, és akkor kijöttem a templomból, és abban a pillanatban az a gondolat futott át az agyamon és a szívemen, hogy én ugyanezt akarom csinálni, amit Andrea néni csinál. Én hittantanár akarok lenni, én közösséget akarok építeni. És innentől kezdve nem volt kérdés, hogy hova jelentkezem, hogy pázmányos leszek, hittudományi főiskolára fogok járni, és mindent akarok tudni, amit tudni lehet. Aztán erre is készültem, iskolát váltottam, és a rossz osztályközösségemből átkerültem Gödöllőre a Premontrei Szent Norbert gimnáziumba, egy olyan osztályba, ahol mindenki egy évvel idősebb volt nálam, mert ők nulladik évfolyamot kezdtek és végeztek, és itt is volt egy különbözeti vizsga, amire segítettek felkészülni a templomi idősek, hogy úgy mondjam, rengeteget olvastam a Szentírást, és egy öröm volt erre készülni. Öröm volt, hogy hivatalosan is hittanórám lesz a héten, és ezt tanulhatom hivatalos keretek közül, még többet tudhatok meg. És akkor készültem, szüleimmel megbeszéltük, hogy Bécsbe megyek majd a Pázmáneumra, le volt beszélve, hogy hol fogok lakni, hogy fogok kiköltözni, stb. Amikor jött egy nagy szerelem az életembe, és egy kicsit átírta ezt a tervet. Meg nem másította, de átírta. Hát a későbbi férjemmel ismerkedtem meg, és szerettünk nagyon egymásba. És ez a megismerkedés odáig vezetett, hogy mi összeházasodtunk, és született egy gyermekünk. Egészen fiatal voltam, 18 éves, amikor megszületett a gyermekünk, Zsófia. És hát ugye nem a Pázmáneumra mentem Bécsbe, hanem egyből jelentkeztem, akkor ide a Verespálné utcába, a Pázmány hittudományi karára. Egy évet halasztottam, aztán elvégeztem teljes lelkesedéssel a hittudományi kart, katekéta lelkipásztori munkatárs lettem. Fantasztikus ikonok tanítottak, tehát hogy a Rózsa Huba, Kránic Mihály, Tarjányi Béla, Tarjányi Zoltán, tehát tényleg ilyen hihetetlen nagy nevek, akit, hogyha felütöd a Bibliát, a Szent István társulatosat, hát ők írták a magyarázatot hozzá. Tehát kívülről, belülről megismertem ezt a világot, és imádtam. Aztán szapienciás lettem, ott végeztem a hittanár etika szakot, de hát időközben történt egy nagy törés az életemben, sajnos nem egyenes vonalon mozgott ez a dolog, ez a történet, ez a pálya, és a férjemmel sajnos úgy alakult, hogy elváltunk, különváltunk. Ez egy nagy tragédia volt, mindent megtettünk azért, hogy ne így legyen, de sajnos ez így elkerülhetetlen volt. Rengeteg pappal, lelkésszel, pszichológussal beszéltünk, segítséget kértünk, de nem tudtuk megoldani ezt a nehézséget. Később kiderült, hogy ahogy az ember érik, egyre inkább rájön, hogy fiatalon mi mennyi mindent nem tud, mennyi mindent nem tapasztalt, és mi még valóban be kellett ismernem utólag, hogy nagyon fiatalok voltunk ahhoz, hogy egy ilyen döntést meghozzunk. De egyébként azóta csodálatos kapcsolatunk van, egyetértésben neveljük külön utakon a gyermekünket, a vallási hitbéli nevelése inkább az énre szortom, ő már kevésbé gyakorló keresztény, de mindenben számíthatok rá, és ő is rám, és így a legfontosabb projektünk a gyermekünk. És ennek nagyon örülök. Ő azóta újra házasodott, és egy fantasztikus felesége van. Na most ez a törés, ez odáig kígyózott, oda vezetett, hogy ugye nem lehettem hittantanár. Akkor egy elvált asszony, vagy egy külön élő asszony főleg ugye hát nyilván fiatal voltam, szerettem volna új párkapcsolatot, nem tarthatott hittant, hogyha nem gyakorolta a szentségeket. És mivel ez így volt, nagyon-nagyon nehéz időszak következett az életemben, nagyon elszakítva éreztem magam Istentől, és haragudtam rá, hogy én, aki mindent jól akartam csinálni, én, aki nagyon szerettem, aki őt akartam hirdetni, őt akartam az életem középpontjába tenni, hát nem adta meg azt a kegyet, hogy én együtt maradhassak a férjemmel, és egy tökéletes, háromgyerekes családot tudhassak a magaménak. Tehát ez egy nagy tragédia volt, és még ráadásul hivatásomtól is eltávolított és elszakított.
0: És mi az, ami ebből segített neked kivergődni? Mi az, ami tovább tudott lendíteni téged az életbe? Hogyan tudott az Úr alá nyúlni és kihozni ebből a tényleg nehéz helyzetből? Hogyan tudott átlendíteni a törésen?
1: Sokáig, ahogy mondod, vergődtem. Tehát elmentem misére, és mindig sírtam, amikor az áldozásra került a sor. Azt éreztem, hogy ez nekem már nem jár. Aztán szintén egy szüleim mondták azt, hogy ez szeretnének megerősíteni engem a hitben, akár az önszeretetet is mondhatnám, és szintén egy esős, kellemetlen időben, egy pénteken elvitt apukám egy Mécs lelki gyakorlatra. Valahol Budán volt, már nem emlékszem pontosan, ugyanaz a jelenet lejátszódott, mint 13 éves koromban. Nem akarok bemenni, nem, ez ciki, kik ezek az emberek, stb. Apukám egészen addig ment, hogy bekísért a recepcióig, és konkrétan átadott a lelki gyakorlatnak a vezetőjének, hogy itt hoztam a lányomat, és ő az elváltaknak szóló Mécs lelki gyakorlatra jött. És innen már nem volt menekvés, és ott volt egy ilyen szertartás, aminek a során így a bűneinket, a nehézségeinket leírtuk egy papírra, elégettük, és ez nagyon felszabadító volt. Nagyon felszabadító volt továbbá az, hogy ott olyan emberek voltak jelen, akik szintén ezzel küzdenek, akik ettől szenvednek, hogy a házasságuk sikertelen lett. Mivel én jöttem el a férjemtől, ezért külön lelkiismeret fordulásom volt, hogy nekem kellett meghoznom ezt a döntést, és hát küzdöttem ezzel. És amikor velem szemben leült egy olyan ember, akit elhagytak, és azt mondta, hogy lehet, hogy nem az árulja el a kapcsolatot, aki kilép, hanem a másik már sokkal hamarabb elárulta. Nekem ez a gondolat annyira erős volt, és annyira felszabadító, hogy lehet, hogy nem én nekem kell ennek a terhét egyedül elhordozni. És akkor egyre inkább elkezdtem az Úristenre tekinteni, és akkor volt egy gondolat, amiben zárult ez a lelki gyakorlat, hogy azt mondta az atya, hogy menjünk haza, és az ágyunkon valaki ülni fog. És ez a Jézus lesz, és azt fogja nekünk mondani, hogy már vártalak. És azóta ez visszhangzik bennem rengetegszer, hogy ha azt érzem, hogy eltávolodtam Istentől, ha kicsit gyengül a hitem, akkor mindig tudom, hogy ott ül az ágyamon, és ott csendben vár rám a jó Isten, és annyit mond, hogy már vártalak, és nem haragszik, nem dacoskodik, nem büntet, hanem ő mindig nyitva áll az én elfogadásomra, befogadásomra. És minden rajtam múlik, hogy én ezt elfogadom, vagy nem fogadom el.
0: Ez igazán mély élmény lehetett, és én őszintén szólva hálás vagyok azért, hogy ezt hallhattam, mert engem is bátorít, és engem is tovább lendít a nehézségeimben, ha ilyen bizonyságokat hallok mástól. Kérlek ezután arról beszélj nekem, hogy végül maradtál-e a hittantanári pályádon, illetve miután pályát módosítottál, hogyan kerültél a Mária Rádióhoz?
1: Hát ugye, mivel az eredeti tervhez nem tudtam tartani magam, más dolgot kellett kitalálnom, kipróbálnom. Meggyőződésem volt, hogy én tanár szeretnék lenni, ezért elmentem egy Waldorf iskolába tanítani, és hát nagyon érdekes élmény volt. Azért mondom, hogy érdekes, mert volt benne sok csodálatos dolog, és volt benne sok nehézség. A végén a nehézség győzött, sajnos, tehát, hogy nagyon hamar, hát nagy hőfokon ég az ember, és lángol, és beleteszi magát egy adott feladatba, akkor annak megvan a veszélye, hogy kiég. És velem sajnos ez történt, hogy elég hamar ilyen szalmalángként kiégtem, és nagyon kétségbe estem, hogy de hát én tanár akartam lenni, és most az egész életemet erre feltettem, közben szereztem még egy diplomát, és most akkor mi van? És akkor egy teljes újratervezésre volt szükség. Ekkor már elindítottuk a házasságom érvénytelenítését, ami sikeres is lett. Ezt emlékszem, hogy amikor megkaptam erről a végzést, tényleg ilyen könnyek között olvastam, és iszonyatosan nagy felszabadulás volt. És én hálás vagyok a volt férjemnek, hogy ehhez hozzájárult, és ezt olyan szépen tudtuk megtenni, ahogyan megtettük. És aztán varga betűk következtek. Kezdetben, hogy eltávolodjak, nagyon szerettem az osztályomat, akit tanítottam, nehéz volt őket otthagyni. Egészen Ausztriáig szaladtam, és ott takarítottam, illetve délután gyerekekre vigyáztam egy panzióban, ami egyrészt jó volt, tehát egy teljes eltávolodás volt az egész életemtől, az egész addigi dologtól. Tudtam, hogy 3 hónapig fog tartani, tehát egy téli szezon lesz ez az egész, viszont nagyon nagy mélységeket is éltem meg ott lelkileg. Mert fel kellett dolgoznom ezt az egészet, hogy itt küszködök, futok, rohanok, igyekszem jól cselekedni, és mégsem sikerül. Aztán hazatérve már nagyon lelkes voltam, hogy na végre találkozhatok a barátaimmal, akiket 3 hónapja nem láttam, a családom azért meglátogatott ott kint, de mégsem volt az az igazi, és végre a saját közegembe lehetek. Tehát hazajöttem, és 2020. március 13-a volt, ahogy hazajöttünk, átléptük a határt, minden bezárt, jött a Covid. És akkor megint csend. És nagyon hálás voltam, hogy ekkor megtalált egy munkalehetőség, így a semmiből, édesapám által, hogy valahol elhelyezkedhettem titkárnőként, és akkor ott azt a körülbelül egy évet dolgozhattam, 9 hónapot. Nem igazán vágott a profilomba, előtte titkárnősködtem, de úgy valami többet szerettem volna. És akkor ezután jött egy másik lehetőség, elhívtak projektmenedzsernek egy helyre, ami nagyon furcsa volt, hiszen igazából nem volt vezetői tapasztalatom, de elég jó vagyok abban, hogy átlátok dolgokat, és elég jól szervezek. Aztán ott is voltam, és egyszer csak jött egy új dolog, amit egyik barátnőm küldte át a lehetőséget, hogy kábítószeres témával kapcsolatban foglalkozzak. Ez a téma sokszor érdekelt, hiszen mondtam, hogy nagyon rossz osztályközösségem volt a gimnázium első felében, ott nem volt ismeretlen a kábítószer sem, és mindig meg akartam érteni, hogy miért csinálja az ember, miért keresi, stb. És sokat beszélgettem ilyen témákról emberekre, sokat olvastam is, sok filmet néztem meg, és gondoltam, hogy jó, hát akkor ez testhez álló lesz. Akkor ezt elkezdtem, de hát itt különböző értékrendek, ideológiák ütköztek, tehát megint ott tartottam, ahol a parcakat, nem vagyok a helyemem. És akkor ezt most nem is eresztem bőlére, történtek dolgok, próbáltam vállalkozást, stb. És a tavalyi évre jutottam el oda, hogy már augusztustól nagyon-nagyon kerestem. Nagyon kerestem valami munkát, egyre több egyházi állást néztem meg, és azt éreztem, hogy ha nem is egyházi állást találok, akkor legalább tanulnom kell újra valamit, ami Istennel kapcsolatos, ami teológiával kapcsolatos, esetleg kutatást csinálni, vagy doktori akármit, hogy felpesdítsem, újra elindítsam ezt a dolgot. És akkor ebben a végső kétségbeesésben hónapokig nem találtam, már anyagilag is ugye veszélybe került a megélhetésünk, és ekkor mondhatjuk, hogy összeomlottam, leültem a padlóra, és az Úrhoz kiáltottam, hogy Istenem, mindegy, hogy mit, csak adj valami munkát. Bármit elfogadok, bármit megcsinálok, és a te dicsőségedre teszem. A többit pedig hozzáadom majd a saját személyiségemből, bárhol is van dolgom, hagyj menjek. És akkor úgy, hogy 3 hónapja sehova nem hívtak vissza, volt, ahol vissza se írtak, hogy megkapták a pályázatomat, vagy bármi. Egy héten belül, nem egészen egy hét múlva, 3 helyről kaptam megkeresést. Volt egy elég jó vezetői beosztás, volt a Mária Rádió, és volt még egy harmadik, ami egy ilyen színes tevékenység lett volna, az is tulajdonképpen passzolt volna. És 3 nap lefolyása alatt volt 3 interjúm. És akkor, amikor ide betettem a lábamat, akkor még hátra volt a 2 másik interjú, és az első, második körös interjúk, de feltettem 3 kérdést, ami így igazán érdekelt a rádióval kapcsolatban, hogy valóban egyezik-e a nézetünk, valóban egyezik-e az út, amin szeretnénk haladni, és mind a három kérdésemre igennel válaszoltak. A zöld lámpát kaptam, éreztem magamban egy hívást, hogy akkor nekem itt van dolgom, és meg se vártam a másik két visszajelzést. Az interjúkra elmentem, mert még akkor innen se tudtam, hogy most akkor jöhetek, nem jöhetek. De mind a három interjún részt vettem, és aztán jött a választás. Hát mondom, Istenem, most segíts. Az egyik helyen tényleg vezetői beosztás, rengeteg pénz, a második helyen rengeteg utazás, a harmadik a Mária Rádió. És azt éreztem, hogy hát nekem itt van dolgom. Ezt kaptam ajándékba. És azóta itt vagyok, és nagyon-nagyon szeretem a munkát, és nagyon hálás vagyok minden nap, hogy ezzel foglalkozhatok. Egyébként a munkámban a legjobban azt szeretem, hogy itt jó történetek vannak. Ugye azon kívül, hogy remek kollégák, remek önkéntesek, remek emberek vesznek körül, de mindig, vagy az a munkám, hogy tök jó sztorikat hallgathatok, és tök jó sztorikat rakhatok adásba. Ennél jobb szerintem nem kell.
0: Enikő, köszönöm neked ezt a tartalmas beszélgetést. Mai műsorunknak a végére értünk, úgyhogy Tóbiás Boldizsát hallhatták, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen! Tóth Enikővel, a Mária Rádió műsorszerkesztőjével Tóbiás Boldizsár beszélgetett.

0: Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
1: Újra hármasban várjuk kedves hallgatóinkat gyermekvédelmi témákkal. Szerencsére továbbra is itt van velünk gyermekvédelmi szakértőnk, Túrmezei Mónika, illetve a két megszokott műsorvezető,
2: Rubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán.
2: Egy kicsit a elmúlt adásba még vissza gondolva vagy visszaevezve, említetted, hogy amikor elkezdtél az első munkahelyeden dolgozni, akkor egyszerűen azt tapasztaltad, hogy ott a diákoknak egy része nem volt tanítható állapotban. És hogy ez vitt téged a gyermekvédelem felé, hogy próbáltál megoldást találni. Gondolom úgy láttad a múltadban, úgy volt, hogy ott kiállt a tanár, és akkor a diákok megfigyeltek, és azt tapasztaltad, hogy ez nem működik, valamit tenni kéne. Hogy mit értesz pontosan ez alatt, amikor egy diák nem tanítható, vagy nincs tanítható állapotban, vagy egyáltalán, de mit tapasztaltál ebben a régi iskoládban? Ugye ez egy szakmunkás képző volt, de hogy mégis mit láttál, vagy mi történt?
3: Annyit pontosítanék egy picit, hogy ez nem az első munkahelyem volt, mert ez nagyon lényeges, hogy egy gimnáziumban kezdtem tanítani, ahol különben ugyanúgy megvoltak ezek a problémák, csak nem olyan mértékben, tehát hogy még ilyen hiba határon belül voltak, tehát még meg lehetett oldani azt, hogy úgy elúcsátunk, mintha működne az egész rendszer, még úgy meg lehetett vinni a napokat, meg a tanítási órákat, és ezzel szembe volt sokkoló ez a szakképző iskola, ahol már ezt így akárhogy próbált az ember úgy csinálni, mint hogyha működne a tanítás, nem működött, vagy legalábbis részemről. Az egyik, amit tapasztaltam, hogy akik abba az iskola típusba kerülnek, azoknak a gyerekeknek egy része azért kerül oda, mert hogy sehol máshova nem veszik föl, aminek lehetnek az okai magatartás problémák, aminek a hátterében millió dolog lehet. Lehet például a már említett, múlt adásban említett ilyen eltérő neurológiai fejlődés, tehát egy ADHD, autizmus spektrum zavar, hasonló dolgok, de lehet a háttérben egy hátrányos helyzet, vagy egy olyan szociokulturális környezet, aminek ilyen hatása van, lehet oppozíciós zavar, tehát sok minden, ami magatartás problémákban csúcsosodik ki, és hát igazából ezek itt már olyan mértékben jelentek meg, hogy nem volt lehetőség arra, hogy úgy csináljunk, mint hogyha minden rendben lenne, és a másik pedig, hogy mondjuk ez egy építőipari szakképzőiskola volt, hogy azért azt is hozzá kell tenni, hogy egyáltalán nem csak a problémás gyerekek jelentkeznek ebbe az iskolatípusba, hanem egyszerűen azok a típusú tanulók, akik ilyen csinálós gyerekek, én így szoktam mondani, tehát akiknek nem az a tanulási útjuk, hogy ülnek a padba és tanulnak, hanem ők nagyon ügyesen, nagyon elhivatottan, de valamit szeretnek a két kezükkel csinálni és mozogni. Itt már bejön a tehetséggondozás témaköre, hogy velük és nem az a probléma, hogy az eszük ne lenne meg, hanem egész egyszerűen egy más működés van, ami nem értéktelenebb, mint a hagyományos iskolai működés, csak ezt kevésbé tudja tolerálni meg gondozni a mostani iskolarendszer. Tehát, hogy ezt is hozzá kell tenni, de hogy nyilván akikkel a több nehézség volt, az az első csoport, ami egy nagyon, nagyon összetett, nagyon komplex, mindenféle problémával küzdő csoport volt. És hát tényleg ezzel kellett, tehát ezt kellett megfogalmaznom magamnak, hogy itt, ami magatartás problémaként jelenik meg, az nem mindig egy akaratlagosan szabályozható történet, hanem vannak olyan pszichés vagy neurológiai hátterek, amik magukba hordozzák, hogy ők, ezek a diákok nem tudnak máshogy működni, vagy legalábbis nem tudnak nagyon máshogy működni. És akkor ezért kellett ezen a vonalon elindulni, és az nekem egy nagyon inspiráló, meg nagyon izgalmas út volt. Tehát én egy percig nem bántam meg, csak hát az elején tényleg nehezen tudtam mit kezdeni a helyzettel.
2: És egészen pontosan végül is milyen irányt vettél, tehát hogy mivel találkoztál, ami biztatott arra, hogy van megoldás, vagy hogy mit kell másképp csinálni, mert nyilván amikor egy tanár avval szembesül, hogy semmi értelme annak, hogy ott bemegy azt a 45 percet megtartani, akkor az egy ilyen nagyon nagy önbecsülésvesztés is, meg minden, hogy mit találtál választ magad, meg mások számára is nyilván, ha most már a képzésben is részt veszel.
3: Hát az egyik, ami nagyon fontos volt, az a kapcsolatépítés, tehát hogy ott mondjuk kisebb létszámú osztályok voltak, és ezért lehetőségem volt arra, hogy ezen a vonalon induljak el, és mert sokszor azt tapasztaltam, hogy amíg egy bizonyos szintre nem jut el a kapcsolatunk, addig engem nem szólt, bármit csinálhatok, nem fognak elfogadni, és ez a kapcsolatépítés pedig lehetővé tette azt, hogy abba az irányba, tehát sokkal inkább ilyen párbeszéd jellegű legyen a velük való foglalkozás, és ennek a keretében kezdtem el olyan dolgokról beszélgetni velük, hogy hogyan tanulnak, ha nem, akkor miért nem, miben van sikerélményük, miben nem, tehát egy sokkal távolabbról lehetett indítani az egészet, és ami pedig módszertanilag nagyon világossá vált, hogy sokkal inkább tényleg az ilyen tevékenykedés, valamiféle aktivitás, valamilyen a hagyományos tanulási környezettől minél jobban eltérő módszer volt az, amire jobban tudtak kapcsolódni, és ennek sokszor egyébként olyan oka volt, hogy ugye ők már egy 8 év kudarcos iskolai pályafutáson voltak túl, és tényleg föltett az ember egy egyszerű kérdést, akkor azonnal a nem tudom válasz jött, és tehát egy alapvető lezárást tapasztaltam. Míg hogyha például itt a társasjátékpedagógia, vagy így a gamifikáció irányába mentem el, akkor egész egyszerűen, hogyha nem tanulási helyzetként érzékelték azt a szituációt, akkor teljesen máshogy kezdtek viselkedni. És az nekem ilyen nagyon, nagyon izgalmas felfedezés volt, hogy ez mennyit számít, és akkor ezeken lehetett elindulni. De hát akkor még nem volt meg hozzá a szaktudásom, csak próbálgattam mindenfélét így kínomban tényleg szó szerint. És akkor ezeken a vonalakon mentem tovább, illetve a másik pedig, hogy ugye ezeknél a gyerekeknél nagyon gyakori, hogy így vagy úgy, de mindig arról van szó, hogy ők mit nem tudnak, vagy miben nem jók. Mert hát nagyon sok ilyet föl tudunk sorolni, és akkor azokat próbáljuk fejleszgetni, de hogy mindig ez van a középpontban. És akkor egy ilyen tanulópár projekt kapcsán történt bennem is egy ilyen szempontváltás, hogy ami hát azóta teljesen triviális számomra, csak valamiért akkor ez nem esett le olyan gyorsan, hogy igen, az arra kell helyezni a hangsúlyt, ami az ő erősségük, amiben jók, és akkor azon lehet elindulni, tehát arra lehet építeni, ami van. És hogy ez egy egészen, ez látszólag csak ilyen szójáték, vagy egy ilyen kifordított megközelítés, de ténylegesen nem mindegy, tehát nagy jelentősége van, hogy milyen szemléletben közelítünk az egyes problémákhoz.
2: Számodra most, nyilván most már azért elteltek évek a kezdetektől, hogy melyik terület a legfontosabb, ahol mondjuk személyesen te a feladatodat látod?
3: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen a prevenció az, ami számomra teret ad. Úgy érzem, hogy pont ezek a programok, meg ezek a tudások, amiket felszedegettem, meg az a kapcsolatrendszer, az mind-mind arra erősített rá, hogy természetesen fontos az, hogy legyen eszköztárunk a meglévő eseteknek a kezelésére, de hát igazából az a hatékony, hogyha amennyire csak lehet megelőzzük ezeket a problémákat. Ez pedig szervezeti szintű megközelítést igényel, rendszer szintű gondolkodást, szemléletváltást, kultúraváltást, és akkor ez az út az, amiben érdemes az energiát belefektetni, még akkor is, hogyha nem azonnali látványos eredményeket hoz, hanem tényleg ez egy hosszabb folyamat, de érdemes elindulni rajta, mert látszik az, hogy az elején nehezebb, vagy látszólag ilyen kaotikusabbá válik minden, hiszen ki kell lépni a megszokott mederből, és hát ez mindig nehéz így a komfortzónánkat feszegetni, de hogy eljön az a pont, amikor elkezdenek összeállni a mozaikok, és akkor elkezd egyre jobban működni a rendszer. Egyre inkább megértik az egy intézményben dolgozók, hogy miről van szó, kialakul az a kapcsolat, az együttműködés, és akkor ezek szép lassan elkezdenek hatni, és utána meg hosszú távon könnyebbé teszik a helyzeteknek a kezelését.
2: Milyen módszereket látsz, amik segítenének ebben a prevencióban? Mert nyilván, amíg csak elmélet, addig nem nagyon tudja senki használni, aki ott van a terepen, de hogy miket lehet konkrétan ilyen módszernek, prevenciós módszernek tekinteni?
3: Hát igen, igazából az emberi méltóság stratégiában egy olyan modellt tudtunk összerakni, aminek így három pillére van, és az egyik az ez a tudásmódszerek, és itt az egyik, ami szerintem egy viszonylag általánosan jól működő módszertan, ez a restoratív vagy helyreállító módszertan, mert ez nem csak a konfliktusok kezelésénél tud megjelenni, vagy a bántalmazás kezelésénél, hanem egyben egy ilyen megelőző szerepet is tud ellátni. És a másik, ami inkább szemléletnek mondanám, vagy az tisztábban szemlélet, az pedig, ami számomra nagyon fontos, ez az inkluzív megközelítés. És itt az inkluzív megközelítés, ez nem csak ebben a hagyományos pedagógiai értelemben, erről ilyen viták is folynak, hogy integráció vagy inklúzió, hanem inkább úgy mondanám, hogy a mindenkit magában foglaló inkluzív megközelítés, ami egyszerűen annyit jelent, hogy mindenki számít, beleértve a pedagógusokat, beleértve a szülőket, beleértve a technikai dolgozókat. Mi egy csapat vagyunk, mindenki számít, tehát nem valamiféle pozitív diszkriminációt jelent, és hogy pont ezért, mert mindenki számít, ezért komolyan vesszük, hogyha valakinek valamilyen nehézsége van, vagy valami fáj neki, akkor mi azt komolyan vesszük. És ez nagyon összekapcsolódik a restoratív megközelítéssel, és szerintem ez két olyan szemléleti keret, amin nagyon jól el lehet indulni.
2: Még egy ilyen engem prevencióval kapcsolatban nagyon foglalkoztató kérdés az az, hogy milyen ideális lenne, vagy milyen nagyszerű lenne, hogyha a pedagógus nem egyedül lenne ezzel, hanem ott van egy közösség, és a közösségben sikerülne neki a gyerekeket szépen, ügyesen arra nevelni, hogy ők adott esetben egymást is figyelmeztessék, vagy olyan módon lépjenek közbe. Mondjuk van egy bántalmazó jellegű fiatal, és akkor a másik szól neki, hogy hagyjuk már a kézzel, most ne piszkáljuk, hagyja, tehát most menjünk a dolgunkra. Tehát, hogy ilyen szemléletet szeretne az ember ilyenre csiszolni egy közösséget. Mondjuk, amikor egy bejövő közösség indul, akkor elkezdeni ilyen irányba őket nyomni. De hogy vajon ezek hogyan lehetséges az, hogy mondjuk ténylegesen egymásra is jól hassanak, mert sokszor pont rosszul hatnak egymásra a fiatalok. Tehát, hogy egyrészt milyen módszerek lehetségesek, másrészt meg körülbelül milyen kortól lehet elvárni azt, hogy egymásért is feleljenek.
3: Igazából már óvodáskortól el lehet várni, természetesen a megfelelő szinten, de hogy már ott teljesen jól lehet erre, és példák is vannak rá, hogy a gyerekekben megvan az érzékenység, meg a nyitottság. És akkor, hogyha szép fokozatosan épül föl, már óvodáskortól kezdve, akkor egész máshol tartunk egy középiskolás korban. Nagyon érdemes nagyon nagy hangsúlyt fektetni így a közösségi normáknak a kialakítására. És ebbe az egyik fontos pont, vagy amit nagyon megtapasztaltam, ez a diákok bevonása, tehát ez a részvételiség, hogy ettől nagyon sokszor tartanak a pedagógusok, mert hogy akkor már csak követelőznek, meg majd minden kell nekik, meg stb. Stb. Én voltam DÖK koordinátor is, a már említett szakképzőiskolában, és én pont az ellenkezőjét tapasztaltam, hogy azzal, hogy belettek vonva bizonyos kérdésekbe, vagy úgy érezhették, hogy valódi hatást tudnak elérni, akkor ez inkább a felelősségvállalást növelte. Tehát ez az egyik ilyen pont, ami szerintem fontos, és az is, hogy a közösségi normák, hát nyilván vannak olyan szabályok, amiket nem a diákok döntenek el, amik adva vannak, de hogy azon túlmenően pedig az, hogy az az adott közösség igenis egy valamiféle egyetértésre jusson abban, hogy mi, mint csapat itt szeretnénk működni, annak van ereje, és ez biztos, hogy nem megy elsőre, de akkor van egy kiindulási pont, amihez mindig vissza lehet térni. És akkor itt jön be az, hogy párhuzamosan, amiről most nagyon sok szó esik, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztése, a mentalizációs képesség fejlesztése az az egyik kulcsa annak, hogy ebben egyre jobban fejlődjenek a gyerekek. Erre is vannak gyakorlatok, vannak meglévő módszerek. És a harmadik pedig, ami ennek a kultúraváltásnak a része, hogy megtanuljanak jelezni, hogy meg tudják különböztetni, hogy mi a különbség a jelzés meg az árulkodás között, és azt megtapasztalhassák, hogy a jelzésüket komolyan veszik, és hogy arra van reakció, hogy azt nem söprik félre, és akkor, hogyha ez a jelzés, ez működik, hogyha egy olyan kultúra alakul ki egy intézményben, nem csak a gyerekek tekintetében, hanem a felnőttek tekintetében is, hogy meghallgatjuk egymást, ez a jelzés és a visszajelzés kultúrája, akkor az tényleg egy olyan légkör tud kialakítani, ahol nem kell attól rettegnie senkinek, hogy hibázik, vagy rosszat mond, vagy megszólják, hanem biztos lehet abban, hogy a helyén fogják kezelni, vagy meghallják az ő valódi problémáját, és szerintem ez nagyon-nagyon sokat számít abban, hogy ne alakuljanak ki olyan, hát ne olyan negatív vagy toxikus folyamatok, amik sokáig rejtve tudnak maradni, pont azért, mert nem kerülnek a felszínre.
1: Itt hallgatva benneteket, csak így gyűlnek a kérdések. Az egyik az, hogy vajon azzal találkoztál le, hogy valami olyan sikeres képzés, vagy bármi, ami esetleg egy felnőttet, szülőt, akár tanárt, hát eltérít attól, hogy ő bántalmazóvá váljon. Ugye, tehát, hogy segít felismertetni azt, hogy igen, én tulajdonképpen ezt csinálom.
3: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert találkoztam ilyennel, általában azoknál, akik mondjuk egy ilyen képzésre eleve már úgy jöttek el, hogy megvolt bennük a nyitottság, tehát valami miatt ezen az úton már tartottak ott, hogy készek voltak így önmagukra ránézni. Ugyanakkor nagyon gyakori, hogy pont azok, akiknek, ahogy szoktuk mondani, leginkább kéne látni ezt, ők pont nem nyitottak erre, vagy lezárnak. És ezen én nagyon sokat gondolkodtam korábban, pont a Békés Iskolák program kapcsán, hogy nagyon gyakori az, hogy mondjuk a pedagógusok egy része elkezd továbbképződni, tanulni, nyitni, és akkor kialakul egy ilyen törés a tantestületben, hogy vannak a haladók, most így leegyszerűsítve, meg vannak az old school, meg akik nem nyitottak. És ezt magamban kellett így helyre raknom, saját kollégáimmal kapcsolatban, hogy rá kellett döbbennem, tehát ez megint csak ilyen önreflexió, hogy hiteltelen vagyok, hogyha hirdetem ezt a értsük meg a másikat, próbáljuk megérteni, hogy mit miért csinál, hogyha ezt nem alkalmazom pont azokkal, akik számomra nehezek, vagy valamilyen nehezen elfogadhatóak. Úgyhogy amit én megtapasztaltam, az egyszerűen ez, hogy feléjük igyekeztem úgy fordulni a mindennapi életben, hogy ténylegesen teliroztam magam, hogy próbáljam tényleg megérteni, hogy ők miért tartanak ennyire, mik azok a félelmek, mik azok a mozgatórugók, amik miatt ezek az ellenállások bennük vannak. És nem mondhatom, hogy mindenkivel sikert értem el, de például volt olyan kollégám, aki x idő múlva, de ez minimum egy év, tehát egyszer csak így mondta nekem, hogy de figyelj, én rájöttem, hogy én gyerekkoromban tök bántalmazó voltam. És hogy ez már egy ilyen nagyon jó dolog volt, mert kialakult az a bizalom. És azért adtam ilyen kitérő választ, mert ezt egy képzésben, ha nincs meg az a nyitottság, tehát mondjuk az igazgató betuszkolta oda a kollégákat, akkor ez nem fog megtörténni jó esetben. Illetve vannak olyan gyakorlatok, amik picit ilyen saját élményre vezetik rá a képzésen résztvevőket, például a békés iskoláknak is van ilyen gyakorlata, ott láttam már olyat, hogy valaki, aki ilyen ellenálló volt, ott valamit elkapott, és akkor ott elkezdett működni benne ez a fajta önreflexió ezen keresztül, de ezt nem lehet garantálni. És egyébként volt egy konferencia, ahol egy alternatív iskolának a vezetőjét kérdeztem én pont, hogy az új kollégákat hogy vezetik be ebbe a szemléletbe, és akkor ilyen csodálkozva nézett rám, hogy hát mi így működünk, és egyszerűen oda jön valaki, és akkor ezt tapasztalja, és egyszerűen nem kérdés, hogy így beszélünk a gyerekekről, így szólunk hozzájuk, és akkor ez így átragad. Tehát nincs ilyen külön képzés ott az új kollégáknak, hanem ebben a szellemben folynak az értekezletek, a megbeszélések, a nem tudom, és egyszerűen, tehát ahogy a negatív légkör is tudhatni, úgy a pozitív is. És akkor én inkább ebben hiszek hosszú távon, amiben egy-egy képzés az egy ilyen lökést tud adni adott esetben, hogyha jókor, jó helyen van, meg tényleg tud egy tudásanyagot is, de önmagában biztos, hogy kevés.
1: Van-e az intézményrendszernek valami fajta ilyen felülvizsgálati mechanizmusa, vagy szupervíziója, hogy mi az, ami esetleg nem működött egy adott helyzetben? Most konkrétan arra gondolok, hogy nagyon-nagyon régen, hát talán már közel 20 éve, én is tettem egy jelzést, akkor még talán nem volt ez ennyire kiépülve, ez az intézményrendszer. Arról volt szó, hogy fölvettem egy másik iskolából egy diákot, akivel rengeteg gond volt különböző iskolákban, mert folyamatosan hiányzott, lógott. És hát akkor igazából nem is tudom miért, naívan azt gondoltam, hogy majd ez változik, és persze letették a nagy esküt, hogy ennek vége. És aztán amikor hát ugyanott voltunk, ahol a parcakat, tehát hogy nem járt iskolába, gyűltek az igazolat,

0: És ennek az eredménye van, amikor egyszerűen az, hogy kiderül, hogy meghaladja az iskola kompetenciáját ez az egész, és nem tud megfelelően hatékonyan lépni ebben az ügyben, és ez mindig egy nagyon nehéz, meg nagyon fájdalmas dolog, annál is inkább, mert nincs hova tovább utalni azokat a gyerekeket, akikkel annál komolyabb probléma van, mint amit egy adott iskola el tud hordozni. Hát itt jön be az, hogy én azért azt tapasztalom, hogy egyrészt az érzékenység is nagyobb erre a témára, talán a szakemberi együttműködések is, mintha erősebbek lennének, mint nem tudom, hogy ez hány évvel ezelőtt volt.
1: Közel 20.
0: Igen, szóval, hogy szerintem ebben azért ezért történt változás, meg előrelépés. A szülők is nem minden esetben, de sokszor jobban megmozgathatók ilyen esetekben. És akkor ezeknek így az együttállásából következik az, hogy mennyire sikerül valós eredményt elérni. De tényleg van olyan, ami meg egyszerűen annyira súlyos, meg annyira komplex dolog, amit nagyon nehéz elfogadni, hogy én tehetetlen vagyok egy ponton túl, és nem tudok többet tenni. Ez mindig lelkileg is megterhelő.
1: Azért a szülők együttműködése is nyilván nagyon-nagyon széles skálán mozog. Egyszer hát egy diákom került elég súlyos helyzetbe, tehát ilyen öngyilkossági gondolatokról volt szó, és akkor hát valahogy leültem a szülőkkel beszélgetni, és az anyuka hát ott teljesen összeomlott, és azt mondta, hogy hát most az fog itt kiderülni, hogy mi vagyunk a legrosszabb szülők az egész világon. És hát annyira hálás voltam, hogy a férje is ott volt, aki egyébként addig soha még besetette a lábát az iskolába gyakorlatilag, és akkor azt mondta, hogy drágám, most nem erről van szó, most a gyereket kell megmentenünk. És akkor hát végül is kijött ebből a gödörből ez a diák, de hogy ez egy olyan szülői hozzáállás volt, ahol hát végül is az együttműködés az maximális volt. De hát ott, ahol a szülők talán, hát nem tudom, érintettebbek egy bántalmazásban, ott azért az ő ellenállásukat letörni, hát sokkal-sokkal nehezebb.
0: Hát igen, és ott már valószínűleg tényleg más hatóságoknak a közbelépése is szükséges, de ez meg egy nagyon jó példa, amit mondtál, hogy ebbe most picit belekapaszkodnék, mert hogy, sőt, minél inkább jól szituált, meg jobb körülmények között élő családról van szó, annál jobban megjelenik ez a szégyenkezés, hogy akkor igen, mi rossz szülők vagyunk, ami ugye nagyon hátráltatja azt, hogy valódi segítséget kapjon az a gyerek, vagy az, akár az egész család. És igen, tehát ez kicsit ebben a hibáztatás kultúrájában élünk, hogy ha van valami nehézség, akkor azonnal meg szeretnénk keresni, hogy ki a hibás érte. És hogyha már ennyit tesz az iskola, hogy úgy kommunikál a szülővel, hogy ebből kizökkent, hogy most itt nem hibáztatni akarunk senkit, csak keressük a közös megoldást, tehát hogyha sikerül ebbe az irányba terelni, akkor az iskola is tud segíteni abban a szülőnek, hogy elhiggye, és hogy bizalommal legyen, és nagyon gyakori, hogy az ilyen soha be nem járó, kettőt nem szóló apukák tudnak egy ilyen helyzetet lendíteni. Nekem is több tapasztalatom van, mert valamiért ők kicsit kívülebbről tudják látni a dolgot, vagy nem érzik annyira, hogy minden is az ő felelősségük, és nagyon fontos ezekben az esetekben, hogy legyen egy ilyen egymás támogatás. Úgyhogy ez egy nagyon jó példa volt erre, hogy ebből ki kell törni ebből, és ez különben pedagógusok között is szokott lenni, hogy egy pedagógus azért nem kér segítséget, mert akkor azt fogják gondolni, hogy én béna tanár vagyok, én nem tudok megoldani egy helyzetet, ezt nekem egyedül kell tudni intézni, tehát ennek egy nagyon nagy visszatartó ereje van, és ugye ezeket leromboljuk, ezeket a gátakat, ahhoz kell ez a bizalomépítés, közösségépítés, az, hogy lehessen hibázni, és lehessen segítséget kérni.
1: Hát akkor mindenki merjen fordulni a pedagógusokhoz, a pedagógusok pedig a gyermekvédelmi intézményekhez, hogyha arról van szó. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a műsorunkban. Elköszönünk a kedves hallgatóktól. Túrmezei Mónika gyermekvédelmi szakember volt a mai két műsorvezető vendége.
2: Rubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán. Köszönjük a kedves hallgatóink figyelmét is.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Dicsértessék a Jézus Krisztus, az Inter Alma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 618. adását hallják. A szerkesztő Fodor Endre vagyok. A mai műsorban beszámolunk majd arról, hogy papszentelést tartott a katolikus tábori püspökség, valamint folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
1: Végül megmondtam, hogy 3-kor temetek, tehát előtte szeretnék enni. Szégyeltem magamat a legénység előtt, de megmondtam nekik is, hogy az eszmért szívesen böjtölök bármennyit, de a buta parancsnok kapkodó, lealázó és megszégyenítő rendelkezései miatt nem. Kegyesen megengedte, hogy a protestáns lelkészésén nekilássunk az ebédnek.

Már a 29. nemzeti katonai zarándoklatra hívja a katonákat, a honvédségben dolgozókat a katolikus tábori püspökség. A zarándoklat mottója: keressük az Isten országát és az ő igazságát. A tábori püspökség honlapján a következőt olvasom. A katolikus tábori püspökség honlapja Máté evangéliumát idézi. Egy írástudó megkérdezte tőle, melyik az első a parancsok közül. Jézus így válaszolt: ez az első, halld Izrael. Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második így szól: szeresd vele barátodat, mint saját magadat. Ezeknél nincs nagyobb parancs. Az írástudó helyeselte: valóban jól mondtad, Mester, hogy ő az egyetlen Isten, és hogy rajta kívül nincs más, meg hogy őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből szeretni, fele barátunkat pedig úgy szeretni, mint saját magunkat, többet ér minden égő vagy bármi más áldozatnál. Jézus az okos beszéd hallatára megdicsérte: nem jársz messze az Isten országától, mondta neki. Az írástudó, olvasom a katolikus tábori püspökség honlapján, nem járt messze Isten országától, mert ott állt előtte, hiszen az Isten országa maga Jézus Krisztus, a vele való kapcsolat és az ebből kibontakozó szolgálat a másik ember, a szűkebb és tágabb környezetünk irányába azon a zarándok úton, ahol az üdvösség a tökéletes Isten országába tartunk. A zarándoklat mottója tehát: keressük az Isten országát és az ő igazságát. A zarándoklat időpontja június 20, szombat 10 óra 30. A zarándoklat helyszíne pedig a Budapest tisztviselőtelepi magyarok nagyasszonya plébánia templom. A logisztikai feltételek biztosítása érdekében a zarándoklat regisztrációhoz kötött, ezért a tábori püspökség kéri, hogy június 11-ig a katolikus tábori püspökség elektronikus címeire küldjék üzeneteiket a részvételi szándék.

A katolikus tábori püspökség honlapján olvasható az is, hogy ünnepi szentmise keretében áldozó pappá szentelte Bodis Péter tartalékos hadnagyot, a katolikus tábori püspökség katonai ordinariátus diakónusát, Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök június 6-án szombaton a Budapest tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban. A világnak nagy szüksége van az olyan emberekre, akik belsőleg éretté és gazdaggá tudnak válni, és akiket az Úr arra hív, hogy küldje őket azokba a körülményekbe, ahol nagy lelki megújulásra van szüksége az életstílusban, a magatartásban, a közéletben, a kultúrában, a gazdaságban és a politikában, mutatott rá homíliájában Berta Tibor. Olvasom a katonai ordinariátus tudósításában. A tábori püspök a Szentmisén hangsúlyozta, hogy a papi hivatás középpontjában az evangéliumból fakadó öröm, valamint a Krisztussal való személyes közösség áll. A tisztelendőhöz fordulva azt kívánta, hogy a szolgálatát reménnyel és örömmel végezze, legyen a csüggedők bátorítója és vigye el Jézus örömhírét a haderő világába. A homíliájában kiemelte, a katona lelkész feladata megszólítani és támogatni azokat is, akik eltávolodtak Istentől vagy önmagukat keresik. Katonapapként az is szép szolgálati feladatod lesz, hogy megszólítsd és állj oda azok mellé, akik el akarnak futni az Isten elől, akik valójában önmaguk elől menekülnek. Mondd el nekik, hogy a vallással való foglalkozás nem önfeladás, nem is jár veszteséggel, hanem éppen ellenkezőleg az ember úgy találja meg igazi és valódi önmagát, ha elveszíti magát az Istenben, fogalmazott Berta Tibor. A papszentelési szertartás során a tábori püspök krizmával kente meg a szentelendő kezét, majd átadta neki a paténát, az ostjával és a borral megtöltött kelyhet, amelyek az eukarisztia szentmise ünneplésére kapott papi küldetés jelképei. Berta Tibor hangsúlyozta, a papi élet középpontjában Krisztus áldozatának jelen valóvá tétele, az önátadás és az Isten népének szolgálata áll. Záró gondolataiban a tábori püspök felidézte Hugo Rahner német teológus gondolatát, miszerint az egyház mindig fiatal, mert szüntelenül képes megújulni. Az egyház újra és újra megújul, amelyről Hermas az őskereszténységkorban Pásztor című művében azt írja, hogy az idős arcán ráncokat viselő hölgyként ábrázolt egyház a Szentlélek erejéből az egymást követő látomásokban egyre fiatalabb lesz, fogalmazott Berta Tibor, majd hozzátette, ennek jele az is, hogy új pap kezdi meg szolgálatát a katonai ordinariátus kötelékében. A szentmise végén Bodis Péter immár áldozó papként újmisés áldásba részesítette a jelenlévőket, majd a katonai ordináriust is. A 28 éves Bodis Péter az Eötvös Loránd Tudományegyetem bölcsészettudományi karán történelem alapszakon végzett. Teológiai tanulmányait a győri szemináriumban kezdte meg, majd a katonai alapkiképzést követően a budapesti központi papnevelő intézetben folytatta. Idén diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán. Az új áldozó pap, akit a katolikus tábori püspökség katonai ordinariátus átmeneti diakónusaként és a Magyar Honvédség vitéz Revicki László első területvédelmi ezredének tartalékos hadnagyaként szenteltek fel, tavaly augusztusban ugyanebben a templomban lett diakónus. A papi rend második fokozatát elnyerve katonalelkészi szolgálatát a Magyar Honvédség közösségében folytatja, jelenleg a Magyar Honvédség Ludovika zászlóaljának megbízott tábori lelkésze.

Vagyis Péter első szentmiséjét június 7-én vasárnap délután szülővárosában Sopronban mutatta be. A katolikus tábori püspökség katonai ordinariátus frissen felszentelt katonalelkészeként. A szertartást a város egyik legrégebbi és legismertebb plébánia templomában, Szent Mihály templomban celebrálta. A misén a szónoki szolgálatot Méri László pap látta el, aki személyes hangvételű homiliájában idézte fel az új miséshez, valamint Sopron városához fűződő közös emlékeit. Kiemelte, a hűség városából olyan pap indul szolgálatára, aki hűséges lesz Krisztushoz és hivatásához. A pap, még ha katona lelkész is, sokkal inkább az evangéliumot hordozza, mint a fegyvert, húzta alá főszónok. Hozzátette, a katona lelkész nem lőszert, hanem reményt oszt, nem területeket foglal el, hanem Krisztus ügyének próbál szíveket megnyerni. Homiliájában kiemelte, a 12 apostol sem katonai elit csapatként, vagy tökéletes emberekként állt Jézus mellett, hanem hétköznapi esendő emberekként Krisztus mégis rájuk bízta egyházát. Méri László szerint ugyanez a meghívás hangzott el Vodis felé is, gyere és kövess engem. Erre adott igen, nem egy pillanatnyi döntés, hanem egy egész életre szóló vállalás, emelte ki. Méri László rámutatott, a katonai világban fontos a fegyelem, a kiképzés és a felkészültség, ám mindez mit sem ér cél nélkül. A katona lelkész feladata, hogy lelki támaszt nyújtson a katonáknak, a honvédelmi dolgozóknak és családtagjaiknak, valamint segítsen eligazodni az élet nehéz helyzeteiben. A szentmise befejező rítusában az áldozás utáni könyörgést követően hálaadó köszöntőjében Vodis Péter hangsúlyozta, az egyház élő közösség, amelyet a közös hit, a személyes kapcsolatok tartanak meg. Külön köszönetet mondott Berta Tibor katolikus tábori püspöknek, aki előző nap áldozó pappá szentelte. Úgy fogalmazott, nélküle bizonyosan nem állhatna az oltárnál, és a mintegy 500 fős hívő közösség sem ünnepelhetne ezen a napon. A liturgia zárásaként az újmisés lelkipásztor primiciás áldásban részesítette a jelenlévőket. A záró szertartásba illeszkedve Bozó Tibor nyugalmazott altábornagy személyes hangvételű köszöntőjében gratulált a katona lelkésznek szolgálatához, erőt és kitartást kívánt, majd emléktárgyat adott át számára. Beszédében a katonák nevében is támogatásáról biztosította az új lelkészt, hangsúlyozva, hogy bajtársként mindvégig ott állnak mellette. A szentmisén részt vett Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök, Pápai Lajos nyugalmazott győri megyés püspök, Molnár Tamás alezredes, valamint a Magyar Honvédség Klemka Kálmán 7. területvédelmi ezred vitéz Szalontai Ferenc 19. területvédelmi zászlóaljának és a Popr Emil 83. területvédelmi zászlóaljának katonái is. A tudósításokat a katolikus tábori püspökség honlapján olvastam, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Itt további híreket, imákat, elmélkedéseket olvashatnak. Ajánlom szíves figyelmükbe.

Természetesen következő adásunkban tervezem megszólaltatni Vadis Pétert, most felszentelt katonalelkészt. Folytatva a műsorunkat, Nádasi Alfonsz hadinaplójának újabb részletét olvassuk, ezúttal is Bőzsöny Ferencet hallják.

0: Március 9-e. Először miséztem itthon hétköznap. Nagy öröm volt az emeleti sebészeti nagyszobában. Mise után a prédikációnak egészen ismeretlen formája alakult ki. Bárkinek bármi kérdése volt, hangosan válaszoltam rá. Nagyon tetszett nekik. Alig engedtek ki. Örülök, hogy már teljesen megszoktam a legbűzösebb sebet is. Fölkerestem a 106-os parancsnokot, Sashegyi Ernő, orvos őrnagyot. Közben ő meg engem keresett, végül összeszaladtunk. Nagyon összebarátkoztunk rövid idő alatt, nagyon megköszönte a segítségemet. Őszintének látszott a szava, amikor azt mondta, hogy nagyon sajnál. Én magam is így vagyok vele. Délben nagy riadalom támadt. Jön a hadosztály vezető orvosa, Endrei Arisztid alezredes. Persze azonnal, mint mindig ilyen esetben, fejetlenség keletkezett, mindent abba hagytak, még az ebédet is letiltották a konyhán. 5/4 órát vártunk. Végül megmondtam, hogy 3-kor temetek, tehát előtte szeretnék enni. Szégyeltem magamat a legénység előtt, de megmondtam nekik is, hogy az eszméért szívesen böjtölök bármennyit, de a buta parancsnok kapkodó, lealázó és megszégyenítő rendelkezései miatt nem. Kegyesen megengedte, hogy a protestáns lelkészésén nekilássunk az ebédnek. Pár perc alatt a többiek is mind vidáman hozzánk csatlakoztak. Nagy vigyorgás között tárgyalták a parancsnok újabb fejvesztettségét. Mihelyt valami parancsot kap, kritika nélkül tesz, fogalma sincs, mit tegyen. Most is letolta a vezetőorvos, ezért meg akarta bosszulni magát az orvosain. Hát így néz ki a magyar hadsereg egyik legerősebb egészségügyi oszlopának parancsnoka. 3 órakor temettem. Ismét nem partizán támadás, hanem vonatgázolás. Már azt sem tudom, kinek panaszkodjam. Jelentsek, mikor látom ezt a sok szerencsétlenséget saját hibánkból. Szegény családok azt hiszik, hogy szeretük a hazáért halt hősi halált. A valóság pedig az, hogy lelkiismeretlen, ostoba, részegeskedő, nemi bajos ténylegesek a pillanatnyi helyzetre nem tudják átváltani beskatujázott katonai elméleteiket. A főtisztek kezéből lassan kimegy a fegyelem, mert minden lépést nem lehet ellenőrizni. A legénység egy része éppen ezért nem tartja be szigorúan a parancsot és az utasítást. Nem utolsó sorban a túlzott rum és pálinka miatt. Aztán jönnek naponta a szerencsétlenségek, a robbanások. Terjeszkedtünk. Tovább mentünk egy szobával. Butyán Kornél, Szabó Kálmán és az új orvosunk Brankován Konstantin. Nagyon intelligens, kedves, nagy tudású orvos. Úgy veszem észre, hogy barátkozni akar velem. Készséggel viszonzom én is. De azt is látom rögtön az első nap, hogy a magyarsághoz nem sok köze van. Szabadkai szerb. Jól beszél magyarul? Azt még megértem, hogy megírta a feleségének, hogy mondta, hogy ezentúl a Konstantin helyett Szilárdot írjon a levél címzésére. Ez okos alkalmazkodás. Nem is lenne baj, de ez csak tünet a többi mellett. Bármilyen magyar vélemény hangzik el bárki részéről, neki van valami rejtett arcfintora, megmásult nézése. Érzem, hogy azért nem szól, mert az ő felfogása a magyarokéval ellentétes. Csak tudnám a véleményét, talán lehetne vele józanul beszélni. Hiszen az nem élet, ha ő otthon Szabadkán magyar ellenes gondolkodásban él. Elszomorítóan folytatná az ostoba kisebbségi politikát, pedig éppen ilyen ember kell ahhoz, hogy megértesse mindkét fajtával, hogyan éljenek békességben ugyanazon a földön. Kíváncsi vagyok a további itt létére.
1: Az Interáram a Caritas 15. évfolyamának 618. adását hallották, amelyben beszámoltunk arról, hogy papszentelést tartott a katonai ordinariátus. Folytattuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. A következő adásban megszólaltatjuk majd Bodis Péter tábori lelkészt. Akkor is tartsanak velünk, valamennyi műsorunk visszahallgatható a Mária Rádió honlapján. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok tehát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.
2: Mária Rádió.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
4: Június 15. A bérmálás közösségi dimenziója. Ha a bérmálás sajátos jelentősége az, hogy megerősítse bennünk a belső embert, a hit, a remény és a szeretet útján, könnyű belátni, hogy egyenes következményként nagy jelentősége van abban is, hogy felépíti az egyház közösségét, mint Krisztus testét. Kellő figyelmet kell fordítani a második jelentőségre is, mert ezáltal válik számunkra érthetővé a közösségi, illetve az egyházi dimenziója, amely meghaladja az egyéni dimenziót a Szentlélek megerősítő működésében. Hallottuk, mit mondott Pál erről a működésről és a Szentlélek szerepéről, karizmájában a közjó szolgálatáért. Vajon nem kellene az apostoli küldetés, sőt a világi hívek apostoli küldetésének óriási, és ma is nagyon fontos témáját a fennkölt szempontból kezelni? Ha mindenkinek sajátos módon nyilvánult meg a Szentlélek a közjó érdekében, egy keresztény hogyan lehetne idegen vagy közömbös, vagy hogyan kaphatna felmentést az egyházat építő munka feladata alól? A laikus apostoli küldetés igénye innen ered, és úgy határozható meg, mint kötelességszerű válasz a kapott ajándékokra. Ebben a tekintetben azt hiszem, de itt csak röviden utalok rá, hogy jó lenne elővenni azt a zsinati szöveget, mely az egyház minden tagjára háruló szolgálatát úgy jeleníti meg, mint a munkálkodás nemes zálogát. Mivel a keresztség révén, a Biblia és a teológia tanúsága szerint Krisztus misztikus testéhez tartozunk, és a bérmálás szentsége által a Szentlélek megerősít minket. Ennek az apostoli munkának gyakorlása érdekében a Szentlélek különféle adományokat nyújt a híveknek. Innen származik a kötelességünk, hogy működjünk és együttműködjünk, szeretetben építvén az egész testet.
3: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
5: Görgényi Tünde.
4: És Tibor atya, a szokott módon a szerdai általános kihallgatás a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándok csoportokkal és hívekkel. Olasz nyelvű beszédében a Szent Atya folytatja a katekézis sorozatát a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól, és elmélkedésének középpontja ugye a liturgika, és a múlt szerdán erről beszélt, és gondolom, hogy most is ezekről, erről a dokumentumról fog a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról katekézist tartani. Aztán különböző nyelveken összefoglalják a katekézisét, és ezt a pápa személyes üdvözletet intéz a jelenlévő zarándokokhoz, és az általános kihallgatás a mi atyán közös elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik az éter hullámain, interneten vagy akár YouTube fórumon követnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisének alapjául a Szentírásból, Lukács evangéliumából a 24. fejezet 28-31-es versorait választotta. Ez pedig így szól: közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak, úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ezt több nyelven most hallhatjuk a háttérben, hogy felolvassák, és majd utána kezdődik a Szent Atya katekézise.
6: Attraverso i riti e le preghiere, il rito dà forma all'azione liturgica, e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
4: Kedves testvérek, folytatom a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról szóló katekézist. A liturgia néhány alapvető eleméről szeretnék elmélkedni: a ritusról, a jelről és a szimbólumról. A liturgikus mozgalom értékes munkájára támaszkodva segített újra felfedeznünk egy olyan igazságot, amely nagyon élő volt az ősegyház tudatában és az egyházatyák tanításában. A keresztény liturgia szertartásai nem pusztán őső díszítő elemei a szentségi misztériumoknak, nem önk